0: Mannasztikus popslágerek csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Leanna Crawford and this is the story behind my song I Know a Place.
2: Tudom, úgy tűnhet, mintha ezt a dalt arról írtam volna, hogy ismerek egy helyet a mennyben, ahol minden könnyet elmosnak, ahol öröm és béke van körülöttem, és hogy mennyire várom már, hogy ott lehessek azon a helyen. Itt még a földön nincs helyem Jézusban, viszont végre most megélhetjük a békét és a reményt. Ez a dal ajándék tőlünk neked, hogy emlékezhess arra, hogy azt kell választanunk, hogy bízunk Jézusban, mert amit a kereszten tett, utat nyithat neked és nekem, hogy szabadságban, örömben és békében járhassunk minden egyes nap, mindent megélve, hogy egyszer ott lehessünk majd azon a helyen, amiről énekelek.
1: I hope you encourage when you listen to I Know a Place.

0: The story behind this song starts off with two brothers that I know.
1: Egy nap felhívtak a barátaim, és azt mondták, hogy van egy új zenéjük. A címe God is Great, és szeretnék, hogyha én énekelném el. Hatalmas megtiszteltetés volt számomra a felkérés, de kértem egy kis időt, hogy végig gondoljam, Isten biztos nekem szánta-e ezt a dalt. Aztán néhány nap múlva, amikor a 145-ös Zsoltárt olvastam, szólt hozzám a Szentlélek, és éreztem, hogy igen, ez az én dalom, nekem kell elénekelnem, hiszen Isten nagyszerű és méltó a dicséretre.
0: Is still great.
2: From the rising of the sun until the going down of the same.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en. A Pax Televízió jó voltából.
1: 1 Korintus 9:19. Mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok. Wow! Pál apostol mondta, mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok. Halleluja! Mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek Krisztusnak. Tudjátok, mit mond? Szabad vagyok. Jézus szabaddá tett. Nem kell, hogy bárki kontrolláljon. Mivel azonban megértettem ezt a szabadságot, szabad vagyok arra, hogy szolgává tegyem magam, mert hajlandó vagyok bármit megtenni azért, hogy ezeket az embereket Krisztushoz vezessem. Ez egy gyönyörű ige. 1 Korintus 6:12. Minden szabad, megengedett és törvényes nekem. Látjátok, Pál tudta, hogy nincs törvény alatt. De nem minden használ, nem minden jó, hasznos és nyereséges összevetve más dolgokkal. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. Wow! Pál itt egy megvallást tett. És ha függőségek vannak az életedben, ha valamilyen szerhez kötődő függőség vagy étkezési zavar, minden reggel fel kellene kelned, és fennhangon ki kellene hirdetned, nem vagyok a bűnszolgája, és nem fog semmilyen dolog az uralma alá vonni. Itt követünk el hibát. Addig akarunk várni, amíg ez meg nem történik, mielőtt kihirdetnénk, mint igazságot. Hogy mondhatnám, hogy szabad vagyok, mikor nyilvánvalóan nem vagyok az? Úgy, hogy Isten szerint az vagy. A gonosz mondja, hogy meg vagy kötözve. Isten azt mondja, szabad vagy. Ha egyet értesz a gonosszal, még többet kapsz a nyakadba. Hát, nincs önuralmam, nincs önfegyelmem, megkötözött vagyok. Olyan megkötözött vagyok, ó, annyira. Soha nem fogok túljutni a múltamon. Olyan megkötözött vagyok, függő. Tudod, mi van? Mikor cigiztem, és tényleg le akartam szokni. Vezettem az autópályán, közben cigiztem, és azt mondtam, nem bírom a füstöt, nem szeretem a cigit, nem akarok dohányozni. Abba hagyom a dohányzást. És ebben az a legszebb, hogy akkor még nem is tudtam arról, amit ma tanítok. Csak éreztem valamit, hogy ezt meg kell tennem, mintha Isten vezetett volna. Akkor 2 héten belül leszoktam, előtte pedig évekig próbálkoztam. Mondom neked, egyetértésre kell jutnod Istennel. Ne mondogasd, meg vagyok kötözve, és kezd el megvallani, szabad vagyok. Gyerünk, nagyon jót fog ezt tenni. 1 Korintus 9:27. Hanem mint egy boxoló, megsanyargatom, megfegyelmezem, és szolgává teszem a testemet. Szeretem ezt, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. Ne álljam ki a próbát, ne legyek hamisítványként elutasítva. És ma ugyanez a probléma a gyülekezetben. Mindenkinek prédikálunk, de hol van a tanúbizonyságunk? Különböző függőségek. Alkohol, drogok, ezek vannak. Az étel óriási problémát jelent egy csomó embernek. Nem érzik jól magukat a bőrükben, és ezért vigasztalást keresnek az evésben. Evési zavarok, anorexia, bulimia. Az egyiknél az emberek éheztetik magukat, a másiknál óriási zabálást rendeznek, és többet esznek, mint amennyit bárki meg tudna enni, aztán pedig meghánytatják magukat. Ezek veszélyes betegségek. És minden valószínűséggel ma este is vannak velünk itt olyan emberek, akik ugyanezekkel a dolgokkal küzdenek. Egyszer egy lány elmondta nekem, hogy sok év sikertelen terápia után megvette az Elme küzdőtere című könyvet. nevemet. És azt mondta, mikor rám jött a kényszer, hogy meghánytassam magam, letérdeltem a WC csésze előtt, és hangosan felolvastam az elme küzdőteréből. Teljesen megszabadult. Ha azt gondolod, hogy egész életedben megkötözve kell élned, ha azt gondolod, képtelen vagy kontrollálni azt a dolgot, amerre az elme megy, az ember azt követi, az érzelmeink is teljesen bevonódnak ebbe. Isten nem akarja, hogy összetört szívünk, sebzett érzelmeink és problémás személyiségünk legyen. Az ő akarata az, hogy tudjuk, kik vagyunk Krisztusban. Tudjuk, hogy a Szent Szellem gyümölcse bennünk van, és tudjuk, hogy Isten feltétel nélkül szeret minket, és igen, nincs bennünk minden, és tökéletlenek vagyunk, de mi vagyunk azok egyenként, akikért Jézus meghalt. Azt mondják néhány gazdag magániskolában, ez az anorexia dolog abszolút járványszerűen terjed. Mert sok gyerek olyan tehetős családból jön, ahol ahelyett, hogy időt szánnának arra, hogy szeressék gyermekeiket és befektessenek az életükbe, mindent megvesznek nekik, amit csak akarnak. Veszélyes időket élünk, mert mindenki elfoglalt, elfoglalt, elfoglalt. Emlékszem, amikor az életem még nem ilyen volt, mint most. Már itt élek egy ideje. Emlékszem, mikor otthon volt egy telefonunk, amit négy család használt. Megosztott vonal volt, négy ágú, megosztott telefonvonal. És mikor felvetted a kagylót, ha valaki éppen beszélt, meg kellett várnod, amíg leteszi. Te jó ég, ha ma olyan területen vagyunk, hogy két percig nincs térerő, már azt gondolod, hogy itt a világ vége. Ez a hülye autópálya. Mikor itt hajtok át, nem tudok telefonálni. Emlékszem, ha autóval voltál és telefonálni akartál, le kellett húzódnod az útról, és keresned kellett egy telefonfülkét. Az emberek régen időt szántak a gyermekeikre, manapság pénzt adnak nekik, meg elektromos kütyüket. Csak figyelmeztetésképpen. A gyermekeid jobban akarnak téged, mint azokat a dolgokat, amiket megvehetsz nekik. Még érzésfüggőségek is vannak. Az emberek függhetnek bizonyos érzésektől, mint például a lelkesedés. Nem tudnak megbirkózni a közönséges, szimpla, mindennapi élettel, hétfőtől péntekig. Vallásos megigazultság. Vannak emberek, akik nagyon sebzettek belül, és értéktelennek érzik magukat, és mikor egy kicsit belekostolnak a vallásba, elkezdik betartani az összes törvényt és előírást, mert így találják meg az értéküket és önbecsülésüket. Ők lesznek a legvisszataszítóbb emberek a bolygón. És ha te is egy vagy közülük, gyorsan hagyd abba. Én is ilyen voltam. Mondom nektek, fő farizeus lehettem volna. Ha a Szent Szellem nem talált volna meg. Nagyon büszke voltam rá, mennyire jó vagyok, és lenéztem az embereket, akik nem tettek meg olyan dolgokat, amiket én. Én böjtöltem, imádkoztam. Gyerünk! Annyi dologból válhat függőség. Vannak, akik büntetik magukat az érzéseik miatt, állandó a bűntudatuk. Ez voltam én. Nem éreztem jónak magam, ha nem voltam rosszul. A bűntudattal büntettem magam. Vannak, akik örömfüggők. Folyamatosan oda van fagyva az arcukra a mosoly. Nekik aztán soha nincs rossz napjuk, soha nincs problémájuk, ők csak boldogok Jézusban. És rájuk nézel, és azt gondolod, ember, a gyomrom kifordul, nem lehetsz igazi. És vannak gondolatfüggőségek. Például az állandó aggódás. Hányan vagytok, akik csak aggótok, aggótok, aggódtok? Vesztegetitek az időtöket. De az emberek azt mondják, hát muszáj aggódnod a gyerekeidért. Nem vagy jó szülő, ha nem aggódsz értük. Ezt hol találod a Bibliában? Részletes, mindenre kiterjedő tervezgetés. Igen, semmi gond azzal, ha van egy terved, de Isten terve jobb, mint a miénk. Szóval az is időpocsékolás, ha túlságosan megtervezed a jövőt. Nekünk nem tervre van szükségünk, hanem a Szent Szellem vezetésére. Legyen terved, de ne állj Isten útjába, ha neki más terve van. Vannak, akik pornófüggővé válnak. Vagy van egy másik elmefüggőség, amiben én is benne voltam, ez az agyalás. Mindent végig kellett gondolnom, egyébként nem tudtam megnyugodni. Az emberek furcsán viszonyulnak a függőség szóhoz. Írtam egy könyvet, Helyeslés függőség címmel, jó volt a fogadtatása, de közel sem annyira, mint amennyire szerettem volna. Aztán rájöttem, hogy ez a függőség szó miatt volt. Az emberek nem akarják azt gondolni, hogy ők függők, még ha azok is. Mi az a helyeslés függőség? Azt jelenti, hogy nem tudsz megnyugodni, és nem lehetsz boldog, amíg nem érzed, hogy mindenki helyesli, amit teszel. Mi az agyalás függőség? Mikor nincs békességed, nincs nyugalmad addig, amíg mindent ki nem gondoltál. Gyerünk, van még itt valaki más, aki agyalás függőséggel küzd? Rendben. És mi újság a helyeslés függőséggel? Van itt néhány őszinte ember, de van, aki még mindig nem akad horogra. Mi van az elfoglaltság függőséggel, amikor képtelen vagy nyugton lenni? Ezt történetesen megértem. Nekem is nagyon óvatosnak kell lennem. Szeretek tevékenykedni. Úgy értem, ezt látjuk a tévében. Van egy csomó műsor gyűjtögető emberekről. Van műsor olyanokról is, akik rengeteg állatot tartanak. Van szerencsejáték függőség és edzés függőség is, mindenféle dolog. Mivel próbálkoznak ilyenkor az emberek? Próbálják jól érezni magukat a bőrükben. Próbálnak valamihez csatlakozni, hogy elmondhassák, értékes vagyok és szeretnivaló vagyok most már, mert ez itt, mint az enyém. Oké vagyok, minden rendben velem, mert tudom, mi fog történni. Van egy tervem. Lelkes vagyok. Boldog vagyok. Nézd csak, milyen boldog vagyok. Dicsőség az Úrnak, boldog vagyok. Nekem gyanúsak az ilyen emberek. Van, aki arra van ráfüggve, hogy fontosnak érezze magát, és minden lehetséges dolgot megtesz, hogy ez így legyen. Rögtön gyanús, amikor egy állásinterjún a jelölt első kérdése rögtön az, hogy mi lesz az ő munkahelyi titulusa. Néha azt gondolom, túl kell jutnom ezen. Szóval újra és újra beleütközöl ugyanabba a dologba. Bármi legyen is az. Rossz természet, akivel nehéz kijönni, önsajnálat, depresszió, túlzott mentális tevékenység, aki képtelen a pihenésre, munkamánia, bármi. Egy nő egyszer odament a pásztorunkhoz, és azt mondta, pásztor, a jövő héten hetedszerre fogok férhez menni. Szeretném, ha imádkoznál értem, hogy ez a férfi jól bánjon velem. Ez végletes önbecsapás, hiszen 7-ből 7 házasságában ő volt a közös nevező. Isten szeret téged. Nem azért szeret téged, mert szerethető vagy. Mert ami azt illeti, nem vagyunk azok. Szeret minket, mert szeretni akar. A Biblia azt mondja az Efézus 2-ben, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett. Jobb, ha megmutatom nektek. Efézus 2:4-6. De Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Magának, Krisztusnak az életét adta nekünk, ugyanazt az új életet, ami életre keltette őt. Kegyelemből van üdvösségünk, Isten jó indulatából és irgalmából, amit nem érdemeltetek ki. Megszabadultatok az ítélettől, és részesei lettetek Krisztus üdvösségének és vele együtt feltámasztott és a mennyeiek világába ültetett, közös ülőhelyet kaptunk Krisztus Jézusért. És most nézzük meg, mi történik. És ebben a könyvben, ha megveszed, megtalálod ezt a táblázatot. A feltételekhez kötött szeretet felülről lefelé ható elmélete, és a feltétel nélküli szeretet felülről lefelé való elmélete. A feltételekhez kötött szeretet, igen, Jézus szeret engem, de a szeretete feltételekhez kötött. Ezért a szeretete az én teljesítményemtől függ. Tehát ki kell érdemelnem a szeretetét azáltal, hogy a kedvében járok. Tehát, mikor a kedvében járok, szeretve érzem magam, viszont mikor nem úgy cselekszem, elvetettséget érzek. Itt most meg kell állnunk egy percre, mert itt van valami. Mikor elbukom, Isten akkor is szeret engem ugyanannyira, mint a bukásom előtt. Ha azonban azt gondolom, hogy Isten irántam való szeretete a teljesítményeimen múlik, akkor ha hibázom, hirtelen úgy érzem, már nem szeret többé. Ennek semmi köze Istenhez. Itt mindennek az érzéseimhez, a fura, betegesen elfogult, megtört érzéseimhez van köze. Van fogalmad arról, mi történne, ha meggyökereznél, és beágyazódnál Isten szeretetébe, és tudnád, hogy Isten a legrosszabb napodon is ugyanúgy szeret, mint a legjobb napodon. És ő nem azt kéri, hogy bűntudatot érezz, hanem azt, hogy legyél hálás. Nem kell a bűntudatot hozzáadnod Jézus halálához. Ő már kifizette az árat egyszer s mindenkorra mindenkiért. Ki van fizetve? Istennek nincs szüksége arra, hogy a bűntudatunkat hozzáadjuk Krisztus áldozatához. Nem erre van szükségünk. Biztos, hogy nem rossz, ha nem érzek bűntudatot? Isten nem akarja, hogy bűnösnek érezd magad. Ő megbánást akar. És a megbánás azt jelenti, bocsánat Istenem, én tettem ezt. El akarok fordulni ettől. És ez nem azt jelenti, hogy újra és újra elkövetjük és bűnben éljük az életünket. Tehát, ha Isten, aki a szeretet, nem mindig szeret, nem mindig fogad el és értékel engem, akkor hogyan várhatom el, hogy elhiggyem, hogy értékes és szerethető vagyok? Látod, mi történik, mikor tudod, Isten szeret téged, és hirtelen elkezded azt gondolni, hát hé, végül is lehet, hogy bennem is van egy kis érték. El tudjátok képzelni, milyen borzalmasan éreztem magam, miután apám évekig molesztált, mert a gonosz meggyőzött arról, hogy valami baj van velem. Azért tette ezt az apám. Ha az iskolatársait kiközösítettek, akkor valószínűleg nem tudtál rájuk nézni és azt mondani, veletek van a probléma. Én egy igazán nagyszerű ember vagyok, meg kellene ismernetek engem. Nem, valószínűleg azt gondoltad, mi a baj velem. Tehát akkor talán megpróbáltál olyan lenni, mint ők, és próbáltál mindent megtenni, hogy befogadjanak. És így veszítjük el az egész identitásunkat, és jutunk el oda, hogy már azt sem tudjuk, kik vagyunk, mert próbálunk a kedvére tenni ezeknek az embereknek, akik úgysem törődnek velünk egy fikarcnyit sem. Amen. Úgy éljük az életünket, hogy őket boldoggá tegyük, és azt sem tudjuk, hogy kicsodák. Utálom ezt a mondatot. Hát, tudod, azt mondták. Kik mondják? Ha nem tudod megmondani, kicsodák, ne mondd el nekem, mit mondanak. Végül is, mikor én azzal jövök nektek, hogy azt mondják, én tudom, ki mondja, Isten. Tehát én nem hiszem, hogy alapvetően szerethető, értékes ember vagyok. Ezért nem vagyok képes megbízni másokban, akik azt mondják, szeretnek. Már arra is gyanakszom, aki csak kedves velem, nincs-e valami hátsó szándéka, mert mélyen belül nem hiszem el, hogy szerethető vagyok. Már eleve azt hiszem, hogy nem fogsz szeretni, mielőtt még egyáltalán megpróbálnék kapcsolatba lépni veled, és nagyon furcsán viselkedem. És aztán bebizonyítom magamnak, hogy igazam van, mert mindezek után nem kedvelsz, mert eltűnsz az életemből. Ezért nem vagyok képes szeretetet elfogadni másoktól. Kitérek előle, és megpróbálom bebizonyítani mindenkinek, hogy igazam van, valóban nem vagyok szerethető. Nézd és lásd, milyen fura vagyok. Hiszem, hogy végül úgy is elutasítanak az emberek, és ezért így is lesz. Tehát arra használom a világi dolgokat, pénzt, pozíciót, hatalmat, státuszt, öltözködést, hogy bebizonyítsam magamnak és másoknak, hogy értékes vagyok. Értékes vagyok, orvos vagyok. De ki mondja, értékes vagyok, mert portás vagyok. Pedig így van, ugyanolyan értékes vagy, mint egy orvos. Azok az emberek is, akik eljöttek ma este ide önkénteskedni, hogy rendben menjen ez az alkalom, ugyanolyan fontosak, mint én, és azt gondol, ó, nem, dehogy. De igen, azok. Ugyanolyan fontosak Istennek. Talán számodra nem olyan fontosak éppen, mint én, de Istennek ugyanolyan fontosak. Te is ugyanúgy fontos vagy neki ma, mint én. Ugyanolyan fontos vagy, mint a dicsőítők. Ugyanolyan fontos vagy Istennek, mint bárki más ezen a bolygón. Ugyanannyira szeret, mert a szeretete feltétel nélküli. Szükségem van a másoktól jövő elismerésre és visszajelzésre, és szeretem ezt a részt, hogy bebizonyítsam magamnak és másoknak, hogy szerethető vagyok. Meg kell mondanod nekem, hogy rendben vagyok. Ezért minden nap friss adag elismerés kell, hogy jól érezzem magam a bőrömben aznap. De Dave, ma reggel nem mondtad nekem, hogy csinos vagyok. Jó, szeretem, amikor Dave azt mondja, csinos vagyok, de én is meg tudom nézni magam a tükörben, hogy oké vagyok, vagy nem. Ez tetszik. Ma reggel ott forogtam, és azt gondoltam, hű, nem rossz így közel a 70-hez. Nem arról van szó, hogy nincs szükségem mások bókjaira. Szeretem a bókokat, de napi szinten nem ezektől függök. És tudod, mi történik, mikor nem függsz ezektől? Több bókot kapsz. Itt vagytok? Ha nincs szükséged bókokra, még többet kapsz belőlük. Tehát másoktól várom, hogy olyas valamit adjanak meg nekem, amit csak Isten képes megadni, azt, hogy tudatában legyek a saját értékemnek. Ezért lehetetlen dolgokat várok el azoktól, akik szeretnek engem. Frusztrálom őket. Soha nem vagyok elégedett azzal, amit kapok tőlük. Nem engedem meg nekik, hogy őszinték legyenek, vagy ellenkezzenek velem. Magamra koncentrálok, és tőlük is elvárom, hogy rám fókuszáljanak. Van még két rész. Tehát miután nem szeretem azt, aki vagyok, nem számítok rá másoktól sem, hogy szeretni fognak. Miért akarna bárki egy értéktelen valamit? Ezért próbálom kiérdemelni a szeretetüket azzal, amit teszek. Nem abból a vágyból kifolyólag adok az embereknek, hogy szeressem őket, hanem, hogy engem szeressenek. Leginkább önmagammal vagyok elfoglalva, tehát azok az emberek, akiket elvileg szeretek, nem érzik szeretve magukat. Manipulálva igen. Inkább próbálom elkerülni az elutasítást, mint hogy szerető, tartós kapcsolatot építsek. Ha most lenne időm, de nincs, akkor végigmennék a másikon is, a feltétel nélküli szeretet teóriáján, ami ennek a szöges ellentéte. Megnézhetitek a Szépség a hamu helyett című könyvben. Mondok néhány mondatot még. Ha még adtok nekem 5 percet, megosztom veletek. Rendben, itt van, gyorsak leszünk. Jézus szeret engem, ezt tudom, és ő feltétel nélkül szeret engem. Tehát nem érdemeltem ki a szeretetét, és nem is tudom kiérdemelni. Ezért semmi sem választhat el ettől a szeretettől. Mikor engedelmeskedem neki, megáld engem. Mikor engedetlen vagyok, lesznek következmények. Talán nem tetszik neki a viselkedésem, de engem mindig szeret. Ezért, mivel megtapasztaltam Isten szeretetét, tudom, hogy szerethető vagyok. Mivel tudom, hogy Isten szeret engem, képes vagyok elhinni, hogy vannak emberek, akik tudnak engem szeretni. Ezért meg tudok bízni azokban, akik szeretnek. El tudom fogadni a szeretetet, amit az emberektől kapok. Akkor ez magabiztossá tesz téged. Kimehetsz a világba, és nem fogsz félni az elutasítástól, mert jól érzed magad a bőrödben, és egyébként, ha valaki elutasít, rögtön tudod, hogy neki van probléma.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hits.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
1: Hogyan tanul egy gép? A mesterséges intelligencia nem születik okosnak. Meg kell tanítani. Ezt hívjuk gépi tanulásnak. Képzelj el egy kisgyereket, aki addig néz képeket macskákról, amíg rá nem jön, mitől macska a macska. Pont így tanul az AI is. Több ezer, sőt millió példából. Ha hibázik, javítjuk. Újra próbálja, és idővel egyre pontosabb lesz. Vannak AI-k, amiket felügyelve tanítunk. Például megmondjuk, mi a jó válasz. És vannak, amik maguktól keresnek összefüggéseket. A különbség csak az, hogy még nekünk évek kellenek, a gép pár óra alatt végignézhet több millió képet. De egy dolog közös. Mindkettő tanulás. Próbálkozás, hiba, fejlődés. Csak az egyiknél az iskola a felhőben van.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection.
1: Így mondta, hogy ő szeretne egy szál cigit. És mondom, ez furcsa, hogy bejön a templomba és egy szál cigit kér, és mondtam, hogy itt most az élő Isten próbáljuk felmagasztalni, dicsőíteni magyar nyelven. És akkor odalépett egy méterre tőlem az asztalhoz, kivett egy ceruzát, és elrágta, mint egy robit. Úgy lecsegett a foga alatt a ceruza.
2: A grafit ceruza?
1: A grafit ceruza, és utána így rám nézett, és a szemembe nézett, és azt mondta, hogy na ez jó. És akkor ott leesett nekem, hogy itt ez egy üzenet a szellemvilágból, hogy azt tudjuk, hogy az méreg a szervezetnek a grafit. És mégis azt mondja, hogy ez jó. És akkor mondtam, hogy menjen ki, mert mi tényleg dicsőíteni készüljük az élő Istent. Megfordult, legugolt a földre, és elkezdett rajzolni a földre. És ezt éreztem, hogy ez egy olyan üzenet, hogy éreztetni akarja velünk a szellemvilág, hogy vigyázzatok, hogy mibe kezdtek bele, mert tudjuk, hogy itt vagytok.
2: És mi a helyzet az utcaképpel? Mert most, ahogy beszéltél, eszembe jutott az, hogy vajon ebben a szellemi klímában milyen lehet és hogy működhet az utcai evangelizáció? Mi történik ott s akkor?
1: Hát, hogyha Londonban valaki kimegy utcai evangelizációra, ott külön oda kell figyelni, mert...
2: A biztonságra is?
1: Hát a biztonságra inkább a muszlimok irányából.
2: Aha.
1: De maga a...
2: De ha nem úgy megyek ki, hogy a Koránt gyalázom, akkor is?
1: Nem, úgy nem, azért annyira nincs még így veszélye. Én nem okay. hallottam olyat, hogy konkrétan valaki testi sértés áldozata lett volna, hanem inkább csak az, hogy kiabálások, beszólások, próbálják elnémíteni, elcsendesíteni az adott szolgálót, vagy evangelizátort. De egyszerűen azért oda kell figyelni, tehát ott kell lenni helyben, és ezért soha nem mondjuk azt, hogy menjen ki valaki egyedül. Tehát én személyesen amúgy is vallom azt, hogy Jézus is kettesével küldte őket, ez nagyon fontos, de amúgy meg egy ilyen evangelizációra nem szabad, hogy kimenjen valaki magába, és azt mondja, hogy engem arra vett az Isten, vagy arra biztatott, hogy menjek magamba. Sajnos volt ilyen eset is, akiről tudunk, hogy kiment, és mivel azért London konkrétan a világ második tán olyan városa, ahol a legnagyobb boszorkányképzők vannak, és ilyesmi. Tehát, hogy azért ilyen helyekre egyedül ne menjen ki valaki, sőt, én elmegyek odáig, hogy ne menjen úgy ki, hogy nincs egy nagyon komoly imádkozó gyülekezet mögötte.
2: Olyan otthonos, bepillantás az Omega gyülekezetek mindennapjaiba. Ezúttal a londoni Omega gyülekezet életében, mert itt van velem a londoni kiküldöttünk, apostoli szolgálónk, evangelistánk és pásztorunk, az ifjú Kovács Dávid. Hello Dávid, köszi, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást és megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Köszöntöm a rádióhallgatókat is.
2: Az igazán hírértékű a te itt létedben az, hogy végre egy olyan testvérrel beszélgetetek, ráadásul házunk tájáról, az Omegából, aki a bőrén tapasztalja Nyugat-Európa áldásait és kihívásait. Beszélgethetünk az Angliában élő magyarok életéről, arról, hogy hogyan szolgálsz feléjük. Körképet adunk valójában hangban egy magyar apostol evangelista pásztor szemén és szívén keresztül, és természetesen ezt is majd szétszálazzuk a hallgatóinknak, mert szerintem már sokan beleborzongtak abba, hogy mi az, hogy apostol, ott van ez a Bibliában, de azért a 21. században ne beszéljünk már ilyen pozícióról, de fogunk beszélni erről, meg még arról is, hogy mit csinál egy evangelista. Hát azért nagyjából az emberek a pásztorok szolgálatával tisztában vannak.
1: Hát ez így van, mert az a hétköznapi megközelítés, igazából azt halljuk a legtöbbet, hogy a pásztor itt, vagy a pásztor ott.
2: Igen.
1: Az evangélista az olyan háttérszerep, az apostol pedig egy olyan újdonság, amit nem tudnak még az emberek hova tenni, mert folyamatosan abban vannak benne, hogy ez akkor mennyire is aktuális, vagy mennyire volt csak abban az időben.
2: Igen.
1: Én személyesen ezt konkrétan úgy élem meg, hogy nem is feltétlen használom ezt a nagy titulost, amire felkentek, hogy most így külön apostoli titulost előhívjam bárhol is, vagy megnevezzem, hanem én ezt úgy látom, hogy tényleg az Istentől átvettem egy olyan küldetést, hogy ki lettem küldve, meg lettem áltva, fellettem hatalmazva, hiszen az apostoli szó is arra vonatkozik, főleg mostanában már, hogy egy kiküldött egy bizonyos céllal. És itt a bizonyos cél, azt látom, hogy a legtöbb magyart szeretnénk elérni, akik kint vannak, és még nem ismerik az Urat. Tehát
2: Jézushoz vezeted az Angliában élő magyarokat. Röviden, erről így, van szó, ugye? És gyülekezeteket plántálsz, alapítasz.
1: Így van, itt jön az képbe, hogy igazából ehhez muszáj az, hogy evangelizációk menjenek, evangélistaként muszáj az, hogy a bejövő gyülekezetbe beépülő embereket pásztorolni kell, és ezen felül a létrejövő csoportokat pedig össze kell valahogy fogni, bátorítani, és azon felül is a vezetőket heti vagy havi szinten legalábbis bátorítani, hogy hogyan tudnak ők is fejlődni tovább ezen az úton.
2: Igen. Te már 16 éve élsz kint Angliában, építőipari vállalkozóként dolgozol, édesapa vagy, férj vagy, gyülekezeteket alapítasz, mint ahogy erről beszélgettünk. Hát Dávid, 16 év alatt nem csak a te életed változott meg gyökeresen, hanem felfordult a világ. A világnak a sorskereke fordult akkor át, mert beszélhetünk világgazdasági válságról, a pandémiáról, újabb és újabb háborúkról, kultúrharcokról, a liberális ideológiák térhódításáról és egy borzalmasan gyors világról. Az ember a fejét tényleg kapkodja, ha nem tudatosan él, és nagyon nehéz, keresztényként is nagyon nehéz egyensúlyban maradni, egy egészséget megtartani, az egészségünket megtartani Krisztus fókuszban. Neked ez hogy sikerül? Hogyan tudod egyensúlyban tartani az életed Nyugat-Európa egy meghatározó metropoliszában?
1: Nem mindig könnyű, és nem mindig volt könnyű, én azt mondom. Ez a 16 év egy picit úgymond nehéz is számomra, hiszen hogyha arról beszélek, hogy kiszakadtam úgymond a magyar közéletből, és nem vagyok napi szinten úgy benne, így egy picit nehezebb úgymond most újra kezdeni a magyarok felé szolgálni, mert ha azt nézzük, én másfél-két éve kezdtem el csak a magyarok felé, addig be voltam épülve angol gyülekezetbe, angol nyelven szolgáltam, és teljes mértékben úgy gondoltam, hogy én jól el vagyok ott kint, viszont addig, amíg az Isten szólt, hogy és akkor mi lesz a magyarokkal. És itt jött képbe az, hogy én szeretnék igenis az Istennek engedelmeskedve a magyarok felé szolgálni, a magyaroknak, és akkor nyitottam a magyarok irányába. Az, hogy mennyi minden változott, ez tény és való, mert kint a nyugati világban azért ez máshogy jön át. Tehát a multikultusz, a multi nyelv, meg a hátterek, hogy ki honnan érkezik. Azért Anglia egy olyan nemzet, ahol azt mondom, hogy szinte a világ összes nemzete megjelenik az utcákon, és teljes mértékben ebbe az irányban beállítva az egész angliai működés, akár egy hivatalba, akár egy iskolába, óvodába, tehát, hogy nagyon sok kultúrával találkozunk, és mégis ott, ahol megtanítják, úgymond, hogy elviseljük, meg toleráljunk mindent is.
2: Igen.
1: Ott azért nem mindig könnyű, mert vagy olyan közegbe találja magát, ahol nagyon sok a muszlim, vagy olyan közegbe, ahol jelen esetben a tényleg elfogadott LMBTQ jelenik meg, tehát mindenféle olyan területen ott vagyunk, meg látom én is személyesen, ahol ez a része az életünknek, és talán sokkal gyorsabban fejlődött ki mondjuk, mint Magyarországon. Mm. Tehát sokkal nagyobb léptekben halad a liberalizmus is sajnos, mint a lemaradottabb országokba, és ez nem mindig pozitív.
2: És hogy tartod egyensúlyban az életed? Nagyon sok impulzus ér, ez egy impulzus kavalkád lehet ott. Hogyan lehet megmaradni szilárdan egy szűk mederben? Keresztény vezetőként, ráadásul kisebbségben, mert magyar vagy.
1: Hát szerintem a legfontosabb része az kell, hogy legyen, hogy az ember a saját kapcsolatát Istennel hogyan kezeli, és ezért nagyon fontosnak találom azt, hogy legyenek magyar közösségek, legyenek magyar gyülekezetek, ahol az ember belépve igazából meg tudja élni azt, hogy megmarad a kultúrám, de szabadon a saját nyelvemen tudom átvenni akár az evangélium üzenetét, akár a barátokkal, tesókkal. Tehát ez egy fontos az, hogy a kapcsolati szintek megmaradjanak, épüljenek, és olyan körökön belül épüljenek, ahol épít engem is. Tehát nekem a legfontosabb az, hogy azért mindannak ellenére, hogy az építőiparban nagyon sok muszlimnak dolgozok, vagy ilyesmi, azért a baráti szintek, azokat próbálja az ember úgy beállítani, hogy az építő legyen nekem és a családomnak.
2: Igen, tehát a mikrokörnyezetre nagyon kell vigyázni, ezt a szoros kötődést nagyon kell tartani. Talán már fél éve is lehetett annak, amikor a Facebookon Süveges Imre apostolunk egy angliai szolgálati útja alatt kiposztolta azokat a gyönyörű fotókat, amiket egy anglikán templomban készített. Ott tartottátok az első istentiszteletét, az Omega Londonnak, majdnem Budapestet mondtam, fókuszálok már az Omega Londonnak, és én elképedtem. Annyira szeretem ezeket a gyönyörű templomokat, amik, Isten bocsássa meg, nem túl csicsásak, nem mindenhol omlik a látvány, a freskók, a szobrok, a gics. Ha ezen gyönyörű volt, felemelő látvány volt. Na de hát hallom, hogy nagyon gyorsan eliszkoltatok onnan, de nem tudom konkrétan, hogy mi történt.
1: Hát ez egy gyors történet volt, igazából nagyon örültünk, hogy megkaptuk. Én hiszem azt, hogy Isten nem véletlenül rendelte ki, hogy ott kezdhessünk. Nagyon ár alatt sikerült megkapni egy óriási gyönyörű templomot, hogy ott tudjunk gyűlni, és el is kezdődött ez, de már az első alkalommal igazából olyanokba ütköztünk bele, ahol ott nyilvánult meg az, hogy itt nagyon komoly szellemi, démoni világ van London és környezetében, kiküldve konkrétan a kereszténységgel szembe.
2: Hú, hát borzongató te.
1: És igazából már az első alkalommal volt egy olyan jelenet, amikor még csak én és a feleségem készültünk a legelső alkalomra, és bejött egy hölgy, aki hát nagyon furcsa öltözetbe, olyan, mint hogyha hajléktalan, de mégse, tehát, hogy ilyen furcsa öltözetben volt, és akkor így mondta, hogy ő szeretne egy szál cigit. És mondom, ez furcsa, hogy bejön a templomba, és egy szál cigit kér, és mondtam, hogy itt most az élő Isten próbáljuk felmagasztalni, dicsőíteni magyar nyelven. És akkor odalépett egy méterre tőlem az asztalhoz, kivett egy ceruzát, és elrágta, mint egy ropit. Úgy lecsegett a foga alatt a ceruza.
2: A grafit ceruza?
1: A grafit ceruza, és utána így rám nézett, és a szemembe nézett, és azt mondta, hogy na ez jó. És akkor ott leesett nekem, hogy itt ez egy üzenet a szellemvilágból, hogy azt tudjuk, hogy az méreg a szervezetnek a grafit. És mégis azt mondja, hogy ez jó. És akkor mondtam, hogy menjen ki, mert mi tényleg dicsőíteni készüljük az élő Isten. Megfordult, legugolt a földre, és elkezdett rajzolni a földre. És ezt éreztem, hogy ez egy olyan üzenet, hogy éreztetni akarja velünk a szellemvilág, hogy vigyázzatok, hogy mibe kezdtek bele, mert tudjuk, hogy itt vagytok.
2: És hát úgy, mint ahogy Jézus is írt a földre, Dániel könyvében meg emlékszünk, hogy a falra írta.
1: Van, csak hogy az egy picit szerintem másik.
2: Hát az egy más üzenet volt a szellemvilág másik pólusától.
1: Így van. Tehát, és ott nagyon konkrétan éreztem azt, hogy itt konkrétan az első alkalommal kijelentettem, és úgy kezdtem, hogy arra a névre, hogy az Úr Jézus Krisztus mindent érd meghajol.
2: Kiment?
1: Kiment, el is hagyta a termet, és utána se soha nem jelent meg. Tehát ez volt a legérdekesebb része. És ez volt a kezdet, de utána igazából addig mentünk el, hogy ilyen 4-5 hetente nem kaptuk meg a templomot, mert azt mondták, hogy a helyiek gyűlnek valami magán gyűlésre. És akkor elmentem benézni, mert megszerveztük a családi napot a templom mellé, benéztem, és akkor azt láttam, hogy ilyen full seance, körbeültek, és nem tudom milyen csoport, mit csináltak, de piros lámpák, vagy...
2: A szekta.
1: Hát valami olyasmi lehetett. És akkor nagyon, nagyon felfigyeltem, hogy itt én nem szeretnék egy olyan közösségbe, vagy egy olyan épületbe egyáltalán

0: gyűlni, ahol kérdőjeles a háttér, és folyamatosan éreztük azt, hogy harcolunk, és le kell győzni dolgokat, és minden alkalmunkat így is kezdtük, hogy egy nagyon komoly ima indulóval beimádkoztuk az alkalmat, a területet, de ez addig zajlott, amíg egy utolsó alkalommal én érkeztem elsőnek, amikor nem szoktam, hiszem az, hogy Isten így rendezte. Benyitottam a templomba, és igazából egy félreértés miatt, mert azt hittük, hogy akkor mi gyűlünk, igen, de közben nem mi gyűltünk, mert elnéztük a dátumot, és az egész gyűlis szinte már érkezett, én hamarabb odaértem, és láttam, hogy csukva az ajtó, bementem körbe, és amikor benéztem, akkor iszonyatos látvány várt, mert egy sátánista fotó, sátánista pólóba egy nagyon alul öltözött hölgyet az oltáron fotózott.
1: Te jó ég.
0: És ez volt az a pillanat, amikor azt mondtam, hogy én ebből nem kérek, és én nem szeretném, hogy a gyülekezetünk folyamatosan ilyen... Nem az, hogy elmenekültünk, én nem mondom ezt a szót, hogy elmenekülünk, mert nem menekülök. Én nem félek a démonvilágtól, nagyon sok mindennel találkoztam életem során, nem jedek meg, viszont nem vállalok közösséget. Tehát én ezt így éltem meg, és az Isten most kirendelte, hogy egy magán szektorba igazából épületet bérelünk, és folyamatosan nézzük, hogy hova tudunk megérkezni, ahol úgymond sajátunknak tudjuk bérelni, de jó volt ezeket megtapasztalni így utólag, mert nagyon sokat épített a vezetői körön, összezártunk, nagyon sokat böjtöltünk, imádkoztunk, és folyamatos áttöréseket láttunk így a gyülekezet életébe.
1: Tudod, miért jó ez, hogy kiemelted, hogy nem menekülsz? Mert a szabadságot mi másképp értelmezzük, mint a világ. És ez egy bölcs döntés volt, mert még azt a terepet Isten és az angyalai nem harcolták meg nektek. Én is hiszem, hogy ő rendelhette ki ezt a templomi épületet nektek, de valószínű még itt szükség van arra, hogy az angyalok kitisztítsák ezt, és hát az Isten kegyelmezzen ezeknek az embereknek, akik a szabadságot nagyon sajátos módon értelmezik. Hú, ez azért sokkoló volt. Beszélgetnünk kell egy kicsit arról, hogy te bár hívő családból származol, de az igazi megtérésed az Angliában történt. Most szeretném hallani azt, és ezek után egészen biztos vagyok benne, hogy a hallgatóink is, hogy hogyan is hangzik a tékozló fiú története Kovács Dávid verzióban.
0: Hála az Úrnak, hogy nem olyan hosszú, így könnyű lesz elmesélni.
1: Okay.
0: Én keresztény családban nőttem fel, keresztény otthonban, Debrecen és környéke, Hajdúsámson pontosabban, félig itt, félig ott gyerekként. És hát az egész életem arról szólt, hogy evangelizációkra jártunk, bábmisszió, stb. Tehát így mindenbe benne voltunk. Viszont amikor kikerültem Angliába, akkor én 20 éves voltam. Tehát az időszaka az embernek, hogy kikerültem a nagyvilágba, a nagy szabadságba zárójelbe.
1: Igen.
0: És olyan baráti körök, meg olyan dolgokkal találkoztam, ami úgy mindig érdekelt volna, mert azért ott volt bennem a lázadás, de azért egy nagyon erőteljes édesapa nevelése mellett ez nagyon gyorsan el volt nyomva az életemben a lázadás, nagy esélyem nem volt rá, aminek hálás vagyok így utólag. De igazából, amikor kikerültem, akkor voltam úgymond egyedül. És akkor éreztem azt a tipikusan hívószót, na most egyedül vagy, senki nem lát. Azt csinálsz, amit akarsz. És ezért így el is kezdtem azt az időszakot úgy megélni, hogy világi barátok, bulik, stb. De mellette még azért a gyülekezetet is próbáltam látogatni, és akkor...
1: Tehát féllábasztál, mi?
0: Igen, féllábasztam ott egy jó két hónapot, úgymond, és akkor a pásztor mondta, hogy meddig szeretnéd csinálni így, az akkori angol pásztor, és mondtam neki, hogy figyelj, nem, akkor lehet egyszerűbb, ha lerakom a gyülit, mert nem tudom ezt így a kettőt együtt csinálni. És ő nagyon nagy szeretettel próbált közelíteni, ő mindig azt mondta, hogy figyelj, tudod mit, akkor is gyere, bárhol voltál este, gyere, mert nem tudhatod, hogy mikor szólít meg az Isten. És az engem úgy megragadott, hogy nem tudom, hogy mikor szólít meg az Isten. És elmentem egy következő buliba, ugyanígy történt, egy szombat este, és igazából ott a buliba éreztem azt, hogy próbálom jól érezni magam, próbálom ugyanazt csinálni, mint mindenki más, de nincs rá szabadságom. Úgy mindig ott van a belső tudat, ott van az a nevelés, hogy nem itt a helyed. És amikor mentem így haza, buli-buli, nagyon elkezdtem sírni, és mondtam az úrnak, hogy elkezdtem így harcolni, hogy uram, se itt nem vagyok boldog, se ott nem vagyok boldog. Tehát, hogy én nem találom meg magamat sehol, és mondtam, hogy uram, hogyha van ebből visszaélés,

0: akit te néztél, egy keresztet cipel, és azt kérdezte, hogy tudok-e valakit, aki vele menne Magyarországra kereszt misszióba.
1: Ezt nem értem, hogy akit láttál keresztet.
0: Hát én láttam egy srácot, jött a Gyülibe evangelizálni, úgyhogy egy 3 méteres keresztet cipel át valami 20-valahány országban, most már 30-valahány országnál jár, és a lábán sétál, húzza a keresztet.
1: Ó, tudom, tudok erről a sztoriról. Tehát te találkoztál vele.
0: Én találkoztam is, és akkor úgy voltam benne, én hallottam tőle bizonyságokat, okay. És mondtam, nekem ez kell.
1: Okay.
0: Nekem erre van szükségem, hogy én megtapasztaljam, hogy ez nem csak egy olyan dolog, amit olvasunk, és egyszer megtörtént, és de szép történelem, igen. Hanem én akarom látni azt, hogy valaki meggyógyul, megszabadul, hogy démonok távoznak a Jézus nevére. Tehát, hogy egyszerűen nekem ez a része érdekelt jobban. És akkor felhívott a pásztornő, hogy ez az illető, ez az a misszionárius, keres egy embert, aki tud magyarul, és eljönne vele Magyarországra.
1: Okay.
0: És ez volt az első utam vele, és én nagyon jól beépültem egy 3-4 évre. És így 5 országba jutottam el én is a keresztel, és azzal sétáltam én is 2 évig vele, utána meg külön én vittem másokat, és ez időszakad volt egy olyan megnyilattatás az én életemben a szellemi úton, ahol egy nagyon komoly alapozás volt. Most, ahol például vagyok, mert most, hogyha normális esetben csak arról beszélünk, hogy bejön egy boszorkány, rajzol valamit a földre, összerágja a ceruzát, és tudod azt, hogy egy olyan démoni személy áll szembe, akkor lehet, hogy nagyon sokan megjednének.
1: Igen, persze.
0: És emiatt a múltam miatt, emiatt, mivel én végigvettem ezeket a sétákat, ott nagyon komoly dolgokat láttam szellemvilágban. És én igazából nem jedek meg, mert látom azt, hogy ki van bennem.
1: Igen.
0: És egyszerűen aki bennem van nagyobb, mint aki bármikor valaha is ellenem tud jönni. Tehát én hiszem azt, hogy ez egy nagyon mély alapozás volt az én életemben.
1: Hú, te! Erről nem is tudtam az előbeszélgetésben, de jó, hogy ezt nem osztottad meg, mert szeretek rácsodálkozni igazságokra. Akkor most elképzelem ezt a 2 fiatalembert, 3 méteres keresztet cipelnek, külön-külön, vagy egy...
0: Felváltva, ennek van egy kereke, és akkor az gurul, de hát ez úgy van igazából, hogy általában megveszük a jegyet oda-vissza, a repülőjegyet egy városba, egy országon belül.
1: És a keresztet meg felteszitek podgyászként?
0: Felrakjuk podgyász, és sportpodgyászként össze lehet csomagolni 2 méter.
1: Okay.
0: Tehát 2 méter, és utána a helyszínen összerakjuk egyszer, és azt onnan felállítjuk, és onnantól gurul a vállra.
1: És mi a reakció?
0: Hát nagyon vegyes, mert nagyon sok mindenkit megbotránkoztat, nagyon sok mindenki viszont pont emiatt állít meg, hogy...
1: És elkezdtek beszélni.
0: És akkor az evangéliumot meg lehet osztani.
1: Ez egy nagyon komoly felkenetés és felkészítés volt arra, ami vár rád még Londonban. Egy kicsit már érintettük az LMBTQ, a liberális ideológiák, woke ideológia témáját is, amire muszáj kitérni, Dávid, hiszen nem minden nap tudok beszélgetni sajnos olyan emberekkel, akik a bőrükön tapasztalják ennek a kihívását, és a családtagjaik esetleg áldozatává válnak ideig, óráig ezeknek a szellemi mozgalmaknak. Hogyan élitek meg a mindennapokban ezt ott Londonban?
0: Hát... Egy az, hogy nagyon oda kell figyelni, hogy az ember mivel áll szembe, tehát most így, hogy beszélgetünk, jutott eszembe, mert nem ezt a történetet osztottam meg veled előtte, de eszembe jutott olyan is, hogy Pünkösdi egyházba szolgáltam kint Angliában, az Élim egyháznál, és ott emlékszem egy vezetői gyűlésre, hogy külön fel volt hívva a figyelem, hogy a pásztori kör vigyázzon arra, hogy az LMBTQ szervezetek küldenek be direkt embereket gyülekezetbe.
1: Besúgókat?
0: Nem besúgókat, hanem hogy csak épüljenek be, hogy hogyan fogadják a gyülekezet.
1: Uh-huh.
0: És hogy volt 2 olyan pásztor, aki konkrétan fel lett jelentve.
1: Jaj,
0: mert hogy olyat mondott, vagy olyat állított, ami őket sérti. És erre külön fel lett hívva a figyelme, hogy azért vigyázzon minden pásztor, álljon ki az igazság mellett mindenki, de hogyha megjelennek olyan emberek a gyülekezetbe, akik konkrétan ezt híresztelnék, vagy terjesztenék, óvatosan kell lekezelni, mert akár jogi háttere is lehet utána az egésznek, hogyha ez nincs jól kezelve.
1: Persze.
0: De ez odáig megy ki igazából, hogy én a saját bőrömön is érzem, mert a gyermekeim, ahogy iskolába járnak, amikor a 7 éves kisfiam hazahoz egy könyvet, és akkor a feleségem azt mondta, hogy apa, már is nézze meg, mit olvas a fiad. És ahogy így kérdezem, hogy és akkor miről van szó, és akkor könyvbe olvassa, hogy apa 1, apa 2. És akkor így olvasom, hogy

0: hogy oké, és hogy a kisgyerekem el kell olvassa kötelező olvasmányként az olvasmányt, de hogy ebben az egészben egy mögöttes mondani való van, hogy igazából próbálják már gyerekkortól úgy rávezetni őket, hogy hát ez természetes dolog. És akkor ebből egy szülő, pont emiatt a könyv miatt egy barátom, egy keresztény romániai tesó bement, és beszélt az igazgatóval, és azt mondta, hogy én nem hagyom a gyerekeimnek, hogy ilyet olvasson. Uh-huh. Tehát, hogy tudtunk, hogy ez egy keresztény iskola, hogy egyáltalán miért van ilyen könyv egy keresztény iskolába, és az igazgató azt mondta, hogy teljes mértékben megértem, sőt, még a feleségemnek is volt egy ilyen beszélgetés az igazgatóval, és azt mondta az illetőnek az igazgató, hogy én megértem, hogy önök ezt nem támogatják, és ideológiailag nem fogadják el, viszont nekünk kötelességünk leadni, mert állami megvonások lesznek az iskola felé. Visszafogunk nagyon sok mindent, amit tudunk, de azt mondta, így is muszáj vagyunk leadni bizonyos dolgokat.
1: És mi a helyzet az utcaképpel? Mert most, ahogy beszéltél, eszembe jutott az, hogy vajon ebben a szellemi klímában milyen lehet és hogy működhet az utcai evangelizáció? Mi történik ott s akkor?
0: Hát, hogyha Londonban valaki kimegy utcai evangelizációra, ott külön oda kell figyelni, mert...
1: A biztonságra is?
0: Hát a biztonságra inkább a muszlimok irányából.
1: Aha.
0: De maga a...
1: De ha nem úgy megyek ki, hogy a Koránt gyalázom, akkor is.
0: Nem, úgy nem, azért annyira nincs még így veszélye. Én nem okay. hallottam olyat, hogy konkrétan valaki testi sértés áldozata lett volna, hanem inkább csak áldozata lett volna, hanem inkább csak az, hogy kiabálások, beszólások, próbálják elnémítani, elcsendesíteni az adott szolgálót, vagy evangelizátort, de egyszerűen azért oda kell figyelni, tehát ott kell lenni helyben, és ezért soha nem mondjuk azt, hogy menjen ki valaki egyedül. Tehát én személyesen amúgy is vallom azt, hogy Jézus is kettesével küldte őket, ez nagyon fontos, de amúgy meg egy ilyen evangelizációra nem szabad, hogy kimenjen valaki magába, és azt mondja, hogy engem arra vett az Isten, vagy arra biztatott, hogy menjek magamba. Sajnos volt ilyen eset is, akiről tudunk, hogy kiment, és mivel azért London konkrétan a világ második tán olyan városa, ahol a legnagyobb boszorkányképzők vannak, és ilyesmi. Tehát, hogy azért ilyen helyekre egyedül ne menjen ki valaki, sőt, én elmegyek odáig, hogy ne menjen úgy ki, hogy nincs egy nagyon komoly imádkozó gyülekezet mögötte.
1: Annyi kihívásról beszéltél már. Elárulod nekünk, hogy a te szolgálatodban mi a legszebb?
0: Én nem szeretek állni sokat. Én nagyon szeretek menni, nagyon szeretem, hogyha történnek a dolgok környezetembe. És igazából ez a része is úgy, mint egy ilyen adrenalin forrás igazából, hogy tudom azt, hogy vannak veszélyforrások, tudom azt, hogy vannak ellentámadások, de mindezen mellett azért látni azt, hogy nagyon nagy az éjség. Tehát, hogy mind a magyarok területén most már, hogy a magyarokkal foglalkozok, de előtte, amíg evangelizálni jártam is, nagyon azt látom, hogy tényleg az utolsó időkben vagyunk, ahol nagyon nagy az éjség, ahol emberek kóvályognak össze-vissza, nem tudják, hogy mi a tervük, egyszerűen semmi jövőkép nincs, és itt fontos az, hogy megjelennek keresztény szervezetek, vagy gyülekezetek, és ezért fontos az, hogy hogyan reprezentáljuk az Istennek a királyságát.
1: És melyek azok az igeversek, amelyeken áll a te életed és szolgálatod?
0: Az egyik fő is... legkedvesebb igeversem számomra a Filippi 4.13. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Ez egy nagyon olyan alap ige, mert tudom azt, hogy én is ember vagyok. Nekem is vannak könnyű és nehéz napjaim, vállalkozóként is, akár munkaterületén is, kapcsolati szinten is. Tehát emberek vagyunk, én is ember vagyok, de tudni azt, hogy nem egyedül vagyok, hanem egyszerűen van egy élő Istenem, aki folyamatosan eljuttat A-ból B-be, és itt pont ez a lényeg, hogy ez nem az én erőm. Ez nem feltétlen rajtam, mert Dávid Kovács erős, mert megtapasztal dolgokat, hanem egyszerűen azért, mert látom azt, hogy egy olyan kegyelemben élhetek, ahol az Isten azt mondja, hogy ott vagyok veled, és megerősítelek téged. Erre épül igazából a Róma 8.11 a másik olyan kedvenc igém, ha pedig annak lelkel, akik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztust Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is, a bennetek lakó lélek által. Tehát ez a két olyan igevers, ami úgymond a kedvencem, és én látom azt, hogy valóban, hogyha tényleg az a Szent Szellem van az én szívembe, aki feltámasztotta Jézust, egy olyan

0: hatalomforrást kaptam, ami belőlem áradhat ki, amit nekem muszáj, hogy tápláljak, amit muszáj, hogy erősítsek, ezért muszáj, hogy Istennel töltsek időt, muszáj, hogy megerősödjek, mert egyszerűen tényleg ez az élet az összes kihívásaival bedarálna.
1: Igen.
0: Tehát, és sajnos látok is nem egy olyan helyzetet, hogy családok mennek törve, házasságok tönkre, mert egyszerűen nincs meg ez a belső öntudat, hogy nem egyedül vagyok.
1: Igen.
0: Hogy van erőm a Krisztusban, hiszen kaptam egy Szent Szellemet, a Szent Szellem bennem van, bennem munkálkodik, rajtam keresztül munkálkodik, tehát ez tényleg egy nagyon bátorító. Tehát én nem is tudom úgy elképzelni az életet igazából, hogy mennyire nehéz valakinek az élete, aki Krisztus nélkül éli, mert így az utolsó időkben én azt látom, hogy akik tényleg nem fognak tudni beilleszkedni akár gyülekezetekbe, akár olyan közösségekbe, ahol egymást felemeljük, ahol egymást bátorítjuk, és megtartjuk, ott nagyon-nagyon nehéz lesz.
1: A hallgatók számára most már kiderült, hogy egy nagyon stabil identitású fiatalember vagy, és olyan öröm ezt látni, hogy a józanság, a stabilitás, a helyes értékrend, az valahogy minden a helyén van az életedben. Említetted már, hogy magyarok felé szolgálsz, ez a főcsapás, és a korábbi beszélgetésünkből pedig az derült ki, elmondtad, hogy valójában ez nagyon nehéz. Meg kell osztani a hallgatókkal, hogy miért.
0: Ahogy mondtam már, igazából nagyon sok éven keresztül nekem személyesen azért volt nehéz a magyarok elsősorban, mert kim vagyok 16 éve, és ebből közel 8-10 évet angolok felé angolul szolgáltam, egy angol gyülekezetbe, angol nyelven, és én egyszerűen csak kiállni a szószékre és magyarul szolgálni, nekem az sokkal nehezebb volt, mint angolul. Tehát, hogy nekem önmagában úgymond szinte azt éreztem, hogy előről kezdem az életemet, mert elkezdek magyarok felé szolgálni, és még nagyon sokszor most is gondolkozok, mikor idejöttem a rádióba, és mondta a feleségem, azért próbálj meg majd magyar szavakat találni, mert ez a 16 év azért csak nyomot hagy az ember életén, és azért családon belül, meg baráti körön belül magyarul beszélünk, de más a szolgálat azért.
1: Igen, igen.
0: És ez így nehéz volt, de amúgy meg a szolgálatba elindulva, az volt a legnehezebb számomra, hogy azt látom, hogy akik kint vannak magyarok külföldön, nagyon nagy része, és most senki ne vegye magára, akinek nem inge, de nagyon nagy része valami okból jön ki. Tehát vagy vallási menekült, mert elekem van a Fideszből, az MSZP-ből, meg az összes többiből, vagy ebből van elege, és azt mondta, hogy én itt hagyom Magyarországot, és folyamatosan azt hallani, hogyha találkozik mondjuk egy hitetlen magyarral, és próbál evangelizálni felé, hogy hát igen, a kormány, igen, ez is, ez okozta nekem az adósságomat, a stb.
1: Igen.
0: Tehát, hogy elégedetlenség.
1: Idézőjelben politikai menekültek, idézőjelben vallási menekültek, igen. És még milyen csoporttal találkozol?
0: Hát kapcsolati, nagyon sok kapcsolati.
1: Áldozatok.
0: Igen, nagyon sok kapcsolati menekült van, akinek nem működik jól a házasság, nem működik jól a baráti kör, és egyszerűen azt mondja, hogy én léptem. És nagyon sokan menekülnek, szó szerint menekülnek. Tehát nem egy olyan esettel találkoztam, aki hátrahagyva X gyereket, férjet kijött, mint anya, és egyszerűen azt mondta, hogy nem tudok tovább élni a férjem mellett, és ott hagyott mindent, vagy fordítva a férje feleséget. Tehát, hogy azért nehéz, mert feltérképezve a terepet, azért nagyon sok esetben valamilyen háttérinformáció miatt vannak kín. Én kimentem 20 évesen, azt mondtam édesapámnak, hogy megpróbálom az életet 20 évesként, mindegy, hol kezdem iskola után, de nagyon kevés ember van, azt látom, aki úgy érkezik, hogy most szerencsét próbálok, hanem egyszerűen valahonnan menekül. És itt jön az képbe, hogy van megoldás. Tehát pontosan ez az, amit szeretek úgymond nagyon sok esetben hangoztatni, hogy hallom az eseted, hallom, hogy mind mentél keresztül, de hadd mondjam el, hogy van kiút ebből. És ez az Úr Jézus Krisztus.
1: És arra is van példa? Megtapasztaltad, hogy akik felé szolgálsz, elkezd helyreállni az életük, visszajönnek, vagy kapcsolódnak a családhoz újra? Helyreállnak kapcsolatok?
0: Van rá eset, viszont ezt tudjuk, hogy a kapcsolati szinten azért elég nehéz rendezni.
1: Hát, tehát
0: akit mondjuk ott hagynak X gyerekkel, vagy férj feleségként, az még hogyha meg is tér az illető, nem feltétlen akarja visszafogadni, mert ezek olyan mélysebbek, amit nagyon nehéz. Viszont van rá példa, igen, láttunk, akinél sikerült családegyesülés, helyreállás, tehát azért ezért mondom azt, hogy Istennél semmi se lehetetlen.
1: Hogyan tudsz kapcsolódni, vagy tudtok kapcsolódni más közösségekhez? Nem feltétlenül magyar gyülekezetekhez kint Angliában, hanem angol nyelvű szolgálókhoz, szolgálatokhoz. Vagy vannak már közös platformok, ahol mondjuk közös alkalmat tartotok különböző hátterű keresztények?
0: Mivel nagyon fiatal még a gyülekezet, én most így az első év, most lesz hétvégén az első szülinapja a gyülinek.
1: Ó, Isten éltessen, Omega London.
0: Igen, a dicsőség az Úrnak, hogy ezt is megéltük, kisebb-nagyobb kudarcokkal és élményekkel, de azért láttuk végig azt, hogy az Isten ott van és segít minket. De a kapcsolódási szinten most nagyon erőteljesnek éreztem azt, hogy magyar gyülekezetekkel kapcsolódjak. Aha. A múltamból illetően nagyon könnyű lesz angol irányba nyitni, mert nagyon sok szolgálat ismerek, viszont ez az első év, ez konkrétan az alapozás, konkrétan a londoni gyülekezetnek az építése, azon kívül pedig olyan csoportok felé való szolgálat, akik érdeklődnek a London vagy az Omega irányába. És ezen felül pedig nagyon fontosnak tartom azt, hogy magyar közösségek kezdjenek el felekezettől függetlenül együttműködni. És erre azért elég jól visszaadta az összképet az, hogy idén sikerült elsőnek megrendezni a bőjtzáró alkalmat, egy közös magyar alkalmat, ahol nem csak omegások, ahol nem csak baptisták, nem csak más felekezetből, de elég sokan összejöttünk, tehát 150
1: fő január körül, végén? Január a három végén, hetes bőjt
0: igen,
1: után?
0: A három hetes bőjt, tehát meghirdettünk, mert igazából próbálom felkutatni, hol vannak szolgálók Anglia területén belül, mindegy a felekezet, és velük csináltam egy olyan, hogy egy online elérhetőség, egy online csoport, ahol havonta egyszer imádkozunk. Csak azért, hogy az Angliában lévő szolgálatok tudjanak megindulni a magyarok felé. És ebben szeretettel várok minden olyan szolgálót, aki tényleg ráteszi arra az életét, hogy igenis várom azt, hogy az Isten mit hoz a magyarok irányába, és az elég jó létszámmal meg is jelentek szolgálók, de ennek volt a legnagyobb gyümölcse az, hogy meg tudtuk szervezni ezt a közösen a Kármel gyülekezettel a bőjtzáró alkalmat, nagyon sokat segítettek, ott náluk tartottuk meg.
1: Londoni Kármel.
0: Nem londoni, ők Birmingham, Walsall.
1: Ja, Birmingham,
0: Tehát így az országból próbáljuk összehozni a szolgálókat, és meg is tudtuk tartani Walsallba az első ilyen összejövetelt, és nagyon hálásak voltunk nekik is, hogy ők is részt vettek, meg hogy egyáltalán azt mondták, hogy csinálhatjuk közösen, és ennek látjuk, hogy jön, és hogy több mint 150 magyar megjelent.
1: Azt a mindenit.
0: Tehát, hogy...
1: Hú, ez gyönyörű, hát az Istennek dicsőség, ezért is. Amit te most felvázoltál az elmúlt pár percben, ez a kapcsolódás más magyar közösségekhez, a közös platformok működtetése, én ezt úgy értelmezem, hogy ez a te apostoli elhívásodnak a része is. Most egy kicsit menjünk már bele, még belefér az adás időbe az, hogy beszélgessünk arról, hogy te hogyan értelmezed az apostoli elhívásodat, és te mit látsz az igében, hogy milyen feltételeket támaszt az írás egy apostollal szemben, mert amit én tudok, az többek között az, hogy az apostolnak együtt kell működni a prófétával is, mert ugye ott vannak a prófétai, és ott vannak a szolgálati ajándékok pár apostol levelében, amit az Efézus beliekhez írt, és mindjárt ki is fogom én ezt keresni, mert valahová külön felírtam. Igen, adott az Úr némelyeket apostolokul, prófétákul, evangelistákul, pásztorokul, tanítókul, azért, hogy a szenteket tökéletesítsék, munkája a szolgálatot, meg Krisztus testét, a badit, az eklézsiát építsék. Szóval, mi a feltétele annak, hogy egy apostol szolgálatba álljon, és hogy tud együttműködni mondjuk egy prófétával?
0: Nagyon jótól kérdezed, mert ez is nagyon új ez a terület. Aha. Igazából én ezt úgy tapasztalom, hogy azért maga a keresztény világban, főleg így az utolsó időkben elég nehezen fogadták azt, hogy valaki azt mondja magáról, hogy apostol. És én magamat nem is nevezném soha így, hogy nem hivatom magamat apostolnak, vagy nem. Én ezt inkább úgy látom, mint egy küldetés. Tehát, hogy ugyanakkor, mint abban az időben, ahol Jézussal éltek és kiküldte őket, én ezt úgy próbálom értelmezni az én életemben, hogy igenis ott van egy angliai terület, ahol nagyon nagy az igény. Mm. Ahol egyszerűen tényleg látok olyan családokat, olyan magánéleteket, ahol nagyon fontos az, hogy halljanak az evangéliumról. Igen. Hogy tudják, hogy nincsenek egyedül, hogy tudják, hogy vannak magyar közösségek. És én magamat ebben látom egy picit aktivizálni a jövőben nézve, hogy az apostoli elhívásom abban fog megnyilvánulni, hogy tényleg valóban segíteni közösségeket. És én nem ragaszkodok ahhoz, hogy ki milyen felekezet, hanem egyszerűen tényleg egy utolsó időt élünk, ahol hiszem azt, hogy az utolsó időkben azt mondja az Isten igéje, hogy kiárasztom az én szellememet. Mm. És ebbe a kiárasztom szellemembe benne van az, hogy igazából aki válaszol a Szent Szellem hívására, azt az Isten fogja használni, mert kevés az idő.
1: Igen.
0: És nagyon fontosnak látom azt, hogy tényleg mint egy mennyasszonyért fog visszajönni az Jézus. Tehát, hogy nem az Omega mennyasszonyért, nem a Hídgyüli, nem a Baptista mennyasszonyért, hanem egy mennyasszonyért fog visszajönni, és én nagyon fontosnak látom azt, hogy azok, akik összefognak, pont azért, mert látom a másik szellemvilágot, látom a démonvilágot, hogyan működik, és nagyon, nagyon furcsa azt látni, hogy ők nagyon ügyesen összefognak, a démonvilág, ők nagyon ügyesen együttműködnek, és a keresztény világban meg ez ment éveken, meg évtizedeken keresztül, hogy nem én ez a vallás vagyok, én meg az a vallás.
1: Széthúzás, igen.
0: És a széthúzás önmagában nem vitte őket sehova. És az utolsó időkben pont ez kell az, hogy összefogjunk, és egyszerűen legyőzzük azokat a szellemi erőket, amik ki vannak ontva. Tehát maga az LMBTQ-t is, ezt úgy látom, mint egy hatalmas polip. Tehát, hogy ennek vannak karjai, és próbál a tényleg minden oldalról rátapasztani dolgokat.
1: Igen.
0: De egyszerűen, hogyha a keresztény társadalom felébred ahhoz, hogy le tudjuk vágni azokat a lábakat. Egy lábú polip nem sokat ér el. És én ezt látom, hogy igazából ezért fontos az, hogy összefogjanak a közösségek. Hogy igenis, hogy legyenek közös alkalmak, közös bőjtzárók, közös imák. Hogy egyszerűen ne az menjen, hogy én Páli vagyok, én meg Apollósi, hanem egyszerűen én az Úr Jézus Krisztus szolgálom. És azt látom, hogy aki ebbe be tud állni, hogy aki ebbe részt tud venni, akkor együttes erővel 1000-et, 2-10000-et. Tehát, hogy muszáj ebbe az irányba elképzeljük, mert ez az utolsó időkben muszáj lesz, hogy összetartva.
1: Ha látom már, hogy a te szolgálatodban és a te életedben azt hiszem, leszámítva természetesen a családod boldogulását és áldásait, azt hiszem ez a te legnagyobb vágyad, az egységnek a munkálása, és mire vágysz még a szolgálatban? Mit akarsz még megélni? Nagyon fiatal vagy.
0: Fiatalnak nézek ki, annyira már nem vagyok.
1: Na már 31-2, mennyi vagy?
0: 36.
1: Hú, bocsánat.
0: Közel 40.
1: Bocsánat. Szóval nagy vágy. De, a legnagyobb.
0: De a legnagyobb vágyom az az, hogy azért nagyon rövid időnk van, én azt érzem. Tehát nagyon rövid időnk van, ezért én azt várom, hogy tényleg azt lássam, hogy megébrednek és felébrednek emberek. Hogy feljönnek olyan szolgálók, és ezt már inkább úgy mondom, hogy tapasztalatból mondom, hogy egy éves a londoni gyülekezet, és olyan embereket látunk feljönni, akik előtte tényleg bukdácsoltak, teljesen a világban voltak akár, ott vannak, részt vesznek egy alfa kurzuson, bemerítkeznek tréningeken, igen. Most személyes tréningem is van az egyik sráccal, és egyszerűen azt látom, hogy az Isten keresve kutatja azokat az embereket, akik azt mondják, hogy én itt vagyok, és használj engem, igen. Isten. És nekem ez a vágyom, hogy ahogy Imre apostolnál is láttam nagyon sokszor, hogy meglásson olyan embereket, akiket felbuzdítva még inkább be tud állítani szolgálatba. Én akarok látni egy olyan ütőképes csapatot, és ez nálam ez egy nagyon fontos szó, mert én ezt a csatateret, ezt nagyon sokszor leírtam szolgálatom során is, hogy igazából azt látom, hogy van az a katona, aki képzett, viszont teljesen különbözik a harc edzett katonától, aki kim volt a harcmezőn. Tehát, hogy ott válik el igazából, hogy jó, hogy vannak gyülekezetek, jó, hogy benn vagyunk a padokba, viszont nem ez az elhívás. Azt mondta, hogy menjetek és tegyetek tanítványokká szélesebb földön merítveni őket. És azért kellenek olyan férfiak és nők, akik erre ráállnak, és ezt láttuk az első gyülekezetekben működni. Tehát, igen. Hogy ott megindultak, és nem a padokba ültek, most nem azt mondom, mindenki adja el a gyülekezetet, de hogy szellemileg ébredjünk fel.
1: Így van. Így van. A vók azt jelenti, a vók ideológia, hogy ébredtek, tehát feleszméltek, de hát a keresztény éberség az egészen mást jelent. Az elmúlt 45 percünk azt bizonyította, hogy lehet keresztényként fiatalon, 36 évesen is nagyon ébernek lenni. Egészen döbbenetes dolgokat, hátborzongató és gyönyörű dolgokat osztottál meg velünk. Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy eljöttél. Áprilisban kerül először adásba ez a beszélgetés a Mannán, a Riveren, természetesen a Spotify-on vissza lehet majd ezt hallgatni, illetve a River Rádió archívumában is a weboldalon. Nem engedhetlek el úgy téged, hogy a közelgő gyönyörű ünnepről ne váltanánk pár szót. A kereszténység egyik legnagyobb ünnepe közelít, a húsvét, a feltámadás, a halálba menettel, a halál, a gyász és a feltámadás. Pár napja. Mit üzennél azoknak a hallgatóknak, akik hallgattak most téged, keresnek, vagy már megtalálták az urat, de elkóboroltak?
0: Hát maga a húsvét ünnepe igazából tényleg a halál és a feltámadás. Én nekem egy nagyon fontos ünnep az életemben, mert én nagyon sokat szolgáltam akár mondjuk katolikusok felé, meg olyan emberek felé, akik a megrögzött hagyományokat űzik, és nekem egy nagyon nagy üzenet, hogy az a kereszt üres. Tehát, hogy igenis megemlékezünk arról, hogy meghalt, én érettem az élő Istennek a fia, de én azt hirdetem, hogy feltámadt. És azáltal, hogy én azt hirdetem, hogy feltámadt, azt tudom azt, hogy az a mondata a kereszten, hogy befejeződött. Az befejeződött számomra is, és mások számára is. Tehát, hogyha bárki is hallgatja a rádiót is, és ebből kételje van, hogy mi az ő jövője, mi az a, ami bármi is előtte még, akár előtte lehet, azt mondom, ragadja meg azt, hogy feltámadt az élő Krisztus, és igazából, hogy befejeződött. És bármiben is vannak az emberek, bármilyen nehézségek, megpróbáltatások, akkor is ragaszkodjunk ahhoz, hogy azáltal, hogy ő feltámadt, ő elvégezte és legyőzte a halált, legyőzte a betegségeket, legyőzte az összes problémát, ami életünkbe jöhet, és merjünk oda menni a feltámadt Krisztushoz. Merjünk a feltámadt Krisztushoz oda jönni, és azt mondani, hogy tudom, hogy itt vagy, tudom, hogy nekem vagy, és tudom, hogy azáltal, hogy te feltámadtál, és megígérted, hogy elküldök egy segítőt, az ő kijelentései mindig megállták a helyét. Ezért tudom azt, hogy van egy Szent Szellem. Ezért lehet nekem is egy élő kapcsolatom, ha bár nem is sétálok együtt Jézussal, mint a tanítványok.
1: De
0: ugyanazt átélhetem a Szent Szellemen keresztül.
1: A mi Istenünk bírja a kihívásokat, ugye? Oda lehet menni hozzá úgy is, hogy na akkor én itt vagyok, akár nagy mellénnyel is, nem feltétlenül alázatosan, hogy bizonyíts be, hogy te tényleg vagy, és az vagy, aki vagy. Mondasz egy nagyon rövid áldást a hallgatóinkra, így a legvégén a beszélgetésnek.
0: Örömmel. Drága mennyi atyám, én nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek, atyám, és jövök te eléd, atyám, és bárki, aki hallgatja ezt a rádióadást, atyám, én jövök te eléd, atyám, és én egyre kérlek, atyám, hogy te látogass meg őket, atyám, készítsd az ő szívüket a te igéd befogadására, atyám, és bárkinek kétely van az ő életébe, atyám, de teljes mértékben látogass meg, és mutasd meg a te élő oldaladat, atyám, hogy megtapasztalják az emberek, a hallgatók azt, hogy mi egy olyan élő Istent imádunk, mi egy olyan élő Istent hirdetünk, aki valóban, amikor belenyúl az ember életébe, ott nem marad semmi ugyanolyan. És köszönjük, atyám, hogy részt vehetünk, atyám, ebbe a szolgálatba, amit ránk bíztál, atyám, és kérem a te bátorításodat az hallgatók életébe, a szolgálók életébe, atyám, hogy még akkor is, hogyha az utolsó időkben élünk, atyám, megértsük azt, hogy nem vagyunk egyedül a világban, hogy egyszerűen nagyobb, aki bennünk van, mint aki ellenünk. Megáldom a hallgatóságot és a rádió központot is, és kérem azt, atyám, hogy te használd fel a rádiót is arra, atyám, hogy minél több ember meghallhasson, minél több ember meghallhassa az örömüzenetet, és befogadhasson téged a Jézus nevébe. Legyenek áldottak. Amen.
1: Amen. Dávid, köszönöm, hogy eljöttél.
0: Én köszönöm a meghívást, és köszönöm a megtiszteltetést.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Minden délután.

0: Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna Morzsa.
1: AI az egészségügyben. Képzeld el, hogy egy orvos mellett dolgozik egy mesterséges intelligencia, ami sosem fárad el, és minden korábbi esetet ismer. Az AI ma már képes felismerni betegségeket röntgenképeken, segít megtervezni műtéteket, és új gyógyszereket fejleszt. Olyan apró eltéréseket is észrevesz, amiket az emberi szem talán nem látna. Nem váltja le az orvost, inkább egy tökéletes asszisztens, aki mindig ott van, mindig figyel, és segít dönteni. És ki tudja, lehet, hogy pár év múlva a házi orvosod mellett egy mesterséges intelligencia is részt vesz majd a diagnózisban. Diszkréten, a háttérből, de életmentően fontos szerepben.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Kellemes koranyári idő lesz a hétvégén. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét. Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét, írt a közösségi oldalán az államfő. Sulyog Tamás szerint a köztársasági elnök és más független alkotmányos intézmények vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő. A Velencei Bizottság munkatársai várhatóan Budapestre érkeznek, hogy a helyszínen tájékozódjanak. Sulyog Tamás múlt héten fordult az Európai Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületéhez, miután Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel, majd kilátásba helyezte, hogy az alaptörvény módosításával váltanák le. Péntektől Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Nébih közölte, az ország többi részén a lehullott eső mennyisége nem volt elég a tűzkockázat csökkentéséhez. Így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Azbeszt szennyezés miatt két területet zár le a Gyéssev Szombathely térségében. A vasúttársaság péntek reggeltől lezárja a Szombathely szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, és arra kéri az ott parkolókat, hogy mielőbb hagyják el a területet. A Vép vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót is. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. A túlzott beépítések és lebetonozások veszélyeire figyelmeztetnek hazai kutatók. A szakértők szerint Magyarországon naponta akár 13 futballpályányi terület kerül ki a természetes körforgásból, miközben 1990 óta csaknem 22%-kal csökkent a mezőgazdasági területek nagysága. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a burkolt felszínek fokozzák a hőhullámok hatását, rontják a víz megtartó képességet és növelik az asszályok, valamint mint a villámárvizek kockázatát. A kutatók a meglévő épületek jobb hasznosítását, a barnamezős fejlesztések előtérbe helyezését és a talajvédelmi szabályok szigorítását sürgetik. Többen megsérültek, amikor összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. A Los Angelesbe induló járat még a beszállás előtt állt a kapunál, amikor a repülőgép eleje a betonra zuhant. A balesetben több földi dolgozó megsérült. A járatot üzemeltető Lufthansa vizsgálja a baleset okait. Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes, koranyári idő lesz a hétvégén is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: István Dániellel.
1: A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáik, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzenek keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik 5 egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rockzenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazareli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazareli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben is tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazareli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazareli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit-sziget lesz idén is Budapest kulturális központja, a nyári Budapest hangulathoz hozzátartozik a Margit-sziget különleges, szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi program kínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turnia részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző bor vidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit-szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit-szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is. Jól ismert útvonalainkon nap-nap után járjuk a várost, ám miközben mi gyúródunk, szorongunk a tömegben, néhány száz méterre tőlünk titkos és rejtélyes helyszínek bújnak meg. A Vilav Budapest összeállításában katonai objektum és csak kísérővel látogatható tanösvény is szerepel. Érdekes élményben lehet részünk, ha a 11. kerületi Svejdel József utca környékén járunk, ugyanis a családi házak mögött egyszer csak felbukkan egy hatalmas zord épülettömb. Ez a rejtélyes hely a Szikla Központ, amit ma is a honvédség használ. Építéséről évekkel a II. Világháború előtt döntöttek, ám csak 1944-ben mutatták be a sajtónak a légvédelmi céllal épült komplexumot. Azért is erre a helyszínre esett a választás, mert a Bakcsomópont környéke ebben az időszakban még szinte a város szélének számított. A hidegháború első éveiben korszerűsítették a Sziklaközpontot, az 1960-as évektől csökkent a katonai jelentősége, majd a polgári légirányítás működött a falak között. A létesítményt egy korábbi kőbánya helyén alakították ki, így a különböző folyosók, járatok akár 14 méter mélyen is húzódhatnak a hegy gyomrában. Olyan városi legendák is napvilágot láttak, melyek szerint a Citadellával és a déli pályaudvarral is összeköttetésben állt az épület.

ám ez nem bizonyítható. 1914-ben született meg funkció és forma tökéletes találkozása a kelemföldi erőmű, amelynek gyönyörű futurisztikus vezénylőtermében olyan filmet forgattak, mint a Z-világháború Brad Pitt főszereplésével. Azt azonban kevesebben tudják, hogy az épület közelében egy alagutat is találunk. Az erős áramú kábelek eredetileg a déli összekötő vasúti hídon futottak keresztül, ami már az építkezés után néhány évtizeddel a 30-as években sem tűnt jó ötletnek, mivel egy esetleges légitámadás esetén a vezetékek könnyű célpontot jelentettek volna. Így 1934-ben megterveztek egy bombabiztos alagutat a Duna alatt. A háború során egyébként a németek fel akarták robbantani ezt az alagutat, de Hámori Gaston műszaki ezredesnek hála a tervük meghiúsult. Bár a pesti oldalt sikerült a levegőbe repíteni, és a Duna ugyan elöntötte az alagutat, de a kábelek megmaradtak, és később újra használatba lehetett venni őket. Az Ulánszlóca 15 első ránézésre átlagos magánháznak tűnik, ám ha közelebb lépünk a bejárathoz, megtudhatjuk, hogy itt működött a Szentlélek kápolna. 1940-ben szentelte fel a Slakta Margit alapította a Szociális Testvérek Társasága szerzetes közösség, 1944-45-ben pedig zsidókat is bújtattak a házban, ahogy a kihelyezett emléktábla is tájékoztat. A kápolna 1948-ban került a Szent Imre plébánia gondozásába, 51-ben felújították, ekkor értékes alkotásokkal gazdagodott. Az igazi senki szigete Budafokon található, méghozzá ez a Hunyadi szigeti tanösvény, a becsületes neve Hunyadi sziget, a területen egykor három kis sziget volt egymás közelében. A Háros és a Hunyadi a Duna szabályozás következtében váltak félszigetté, csak a legkisebb Szerelem sziget maradt meg eredeti állapotában. A Hunyadi sziget ma a város utolsó érintetlen vadonja, ahol hagyják, hogy a természet emberi beleszólás nélkül alakítsa a tájat. A kidőlt fák helyén természetes úton magoncokból nőnek az újabbak, a vaskos törzseket futó növények borítják, a zöld környezetből kis házak és furcsa disztópikus betonelemek állnak ki itt-ott, a terület ugyanis sokáig a honvédség használatában volt, érintetlensége az általuk biztosított szigorú védelemnek köszönhető. A helyszínre csak vezetett túrával juthatunk be. A Budapest környéki erdők számtalan szépséget rejtenek, több száz éves fákat, különleges alakú sziklákat, páratlan kilátást nyújtó hegycsúcsokat és vadregényes várromokat. A világ Budapest szedte össze a Budapest környéki várakat. Az erdőket sokszor emlegetjük olyan vidékként, ahol távol lehetünk az emberektől, ahol kicsit kiszakadhatunk a civilizációból. Azonban láthatjuk, hogy az erdőkben is mindenhol ott vannak az emberi élet nyomai. Néha egészen romantikus formában, a fák sűrűjéből előbukkanó romos várfalak képében. A Vértes, a Börzsöny vagy a Pilis tele van kisebb erődítményekkel, sok közülük az Árpád korban épült, jellemző, hogy vadászkastélyként használtuk őket. Vitányvár elhagyatottsága ellenére meglepően jó állapotban megmaradt erődítmény, egyes falszakaszai 10-15 méter magasan állnak. A Vértesben található, legegyszerűbben Szárliget felől közelíthető meg az országos kék túra vonalán, csupán nagyjából 100-200 méterrel a vár előtt kell rátérni a kék vár jelzésre. A várat valószínűleg a Csák nemzetség emeltette a tatárjárás után, első említése 1319-ből való. Tulajdonosai gyakran változtak, egy időben a hédervárjak, majd a rozgonyiak birtokát képezte, de aztán később luxemburgi Zsigmond erődítményeinek számát gyarapította. A 16. században a török kétszer is megostromolta és bevette, miután visszavívták, lerombolták, hogy még egyszer ne juthasson oszmán kézre. Köveinek jelentős részét ezután elhordták különböző építkezésekhez. A Börzsöny leglátogatottabb bára jó eséllyel Nógrád, de a jóval ismeretlenebb Zuvárat az őt közvetlenül körülvevő vidék miatt is érdemes meglátogatni. Márianoszra környéke a hegység kevéssé látogatott, de annál szebb része. A vár másik neve Ódamásd vára, nem összekeverendő a Damásdi várral, ami szintén a közelben található az Ipoly partján. A vár története meglehetősen régre nyúlik vissza, és már az Árpád korban véget ért. A leletanyag szerint már a 10-11. Században aktív élet folyt itt. Szabálytalan négyszög alakú kőfallal, árokkal és sáncokkal körbevett erődítmény állt itt. A 13-14. Században pusztult el, a 80-as években végzett ásatások tanúsága szerint tűz okozta az épület vesztét. A köveit a Nagy Lajos által 1352-ben alapított Márianoszra kolostorba építették be. Dömös az uralkodói testvérharc tanúja. A visegrádi hegységben a dömösi prépostság romjai mellől csodás kilátás nyílik az egész Dunakanyarra. Gyönyörködés közben senki nem gondol arra, hogy milyen véres királydrámának volt helyszíne az egyházi épület. Egy oklevél szerint első László 1079-ben Dömösön tartózkodott, vagyis ekkor már kellett itt állni a királyi kúriának, ami ez a kor szokásai szerint biztosan tartozott kápolna. A szenti avatott lovak királyt Kálmán követte a trónon. Az ellene fellázadt álmos herceg a Szentfölddel zarándokolt, hogy bűnbocsánatot nyerjen, hazatérve alapította meg az antiohiai Szent Margit tiszteletére a dömösi monostort. Bármennyire is ájtatosnak tűnnek ezek a cselekedetek, Kálmánt nem győzték meg, így aztán megvakítatta testvérét és annak fiát Bélát, hogy alkalmatlanok legyenek az uralkodásra. Apa és fia Dömösre menekültek ekkor, innen pedig Bizáncba. A krónikák szerint Kálmán Dömösre küldött egy vitézt, hogy ölje meg a potenciális trónkövetelőket.
Dálmos herceg Margit oltárába kapaszkodva, a szerzetesek segítségével menekült meg a merénylettől. A monostort később a tatárok dúlták fel, a veszprémi, majd az esztergomi püspök tulajdona lett. Luxemburgi Zsigmond itáliai szerzeteseket telepített ide, de a hely a 16. századra elveszítette a jelentőségét. A török időkben végleg elpusztult, a köveit az új barokk templom falaiba építették be a 18. század elején, ma néhol 5 méter magas fal maradványokat láthat az ideérkező, az altemplom megmaradt, a mai napig ökumenikus imahelyként működik.

0: szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Széleskörű egyeztetés indult a Velencei tó jövőjéről. Újra elindult az önkéntes vízadás program a fiatal fák megmentéséért. Új oktatási központ épül a Semmelweis Egyetemen. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Tisztújítás volt a Megyei Jogú Városok Szövetségénél. Mostantól Cser Palkovics András Székesfehérvár polgármestere vezeti a 25 nagyvárost képviselő önkormányzati érdekképviseleti szervezetet. Az új elnök hangsúlyozta, hogy reformokra van szükség az önkormányzatok finanszírozási és feladatrendszere terén, és hozzátette, hogy közös munkára egyeztetésre törekszik a kormánnyal és a döntéshozókkal. Széleskörű egyeztetés indult a Velencei tó jövőjéről. A Velencei tó megóvása érdekében kezdődött egyeztetés sorozat a térségben. A cél pedig az, hogy hosszú távon biztosítsák a tó vízminőségét és természeti értékeinek megőrzését. A párbeszéd tehát elindult, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyszínen találkozott a helyi önkormányzat vezetőivel, civil szervezetek képviselőivel és vízügyi szakemberekkel. Az egyeztetések célja, hogy közösen találjanak megoldást a Velencei tó előtt álló legfontosabb kihívásokra. A miniszter hangsúlyozta, hogy jelenleg a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás biztosítása és a partmenti területek rendezése jelenti a legfontosabb feladatot. Hozzátette, hogy ezek a kérdések csak a helyi szereplők és a szakemberek együttműködésével kezelhetők eredményesen. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a Velencei tó nem csak természeti kincs, hanem a térség turizmusának és gazdaságának is meghatározó eleme. A most elindult egyeztetések célja olyan hosszú távú intézkedések kidolgozása, amelyek hozzájárulhatnak a tó ökológiai állapotának javításához és a fenntartható működéshez. A tárca szerint a következő időszakban további szakmai konzultációk és helyszíni egyeztetések várhatóak a témában. Újra elindult az önkéntes vízadás program a fiatal fák megmentéséért. A száraz tavasz miatt idén a megszokottnál korábban indult el az önkéntes vízadás kampány. A kezdeményezés célja, hogy önkéntesek segítségével megmentsék a frissen ültetett fákat a nyári aszálytól. Tavaly csaknem 1500 önkéntes vett részt az országosan is egyedülálló programban, amelynek során közel 7000 fiatal fát locsoltak meg összesen 400 ezer liter vízzel. A szervezők szerint a fiatal fák az első 5 évükben még nem képesek önállóan átvészelni a forró, száraz nyarakat, ezért rendszeres öntözésre van szükségük. A fővárosi önkormányzat, a Főkert, a Biko Öko applikáció és a 10 millió fa alapítvány által életre hívott program idén már nem csak Budapesten működik. Az országosra bővített kezdeményezés keretében mintegy 14 ezer fa várja az önkéntesek segítségét, köztük már vidéki településeken, például Pécsen is. Az önkéntesek a Biko alkalmazáson keresztül találhatják meg a locsolásra váró fákat. Az applikáció színjelzésekkel mutatja, hogy melyik fa mennyire szomjas, emellett a közeli vízvételi helyeket is megjeleníti. A rendszer már az időjárási adatokat és a csapadék mennyiségét is figyelembe veszi, így elkerülhető a felesleges öntözés. A szervezők szerint a klímaváltozás miatt egyre nagyobb szükség van az ilyen közösségi összefogásokra, a programhoz pedig bárki csatlakozhat, aki szeretne tenni a városi zöld felületek megőrzéséért, miközben az önkéntesek pontokat is gyűjthetnek, amelyeket később nyereményekre vagy kedvezményekre válthatnak be. Jelentős fejlesztés kezdődött a Semmelweis Egyetemen, letették az új elméleti oktatási központ alapkövét. Az épület a jövő orvosainak és egészségügyi szakembereinek képzését szolgálja majd. Megkezdődött a Semmelweis Egyetem új hallgatói és oktatási központjának építése. Az elméleti orvostudományi központ második ütemének alapkövét május 28-án helyezték el. Az új, mintegy 22.000 négyzetméteres épület a Tűzoltó, a Viola és a Balázs Béla utca által határolt területen valósul meg. Merkeli Béla rektor az alapkő letételen hangsúlyozta, hogy az egyetem a régió egyik vezető egészségügyi felsőoktatási intézménye, ahol jelenleg mintegy 16.000 hallgató tanul, közülük több mint 5.000-en külföldről érkeztek. Az új épületben hallgatói közösségi terek, korszerű oktatási helyiségek és egy 1000 fős előadó és rendezvényterem is helyet kap a fővárosban. A fejlesztés célja, hogy lépést tartson a növekvő hallgatói létszámmal és az orvosképzés folyamatos fejlődésével. A tervek szerint az új központ nem csak oktatási helyszín lesz, hanem a tudományos együttműködés és az innováció egyik meghatározó központja is. A modern kialakítású épület a hagyományos egyetemi környezet helyett inkább egy korszerű kutatási és innovációs központ hangulatát idézi majd. Az egyetem vezetése szerint a beruházás hosszú távon hozzájárulhat ahhoz, hogy a Semmelweis Egyetem tovább erősítse nemzetközi versenyképességét és még magasabb színvonalú képzést biztosítson a jövő egészségügyi szakemberei számára. Először szaporítottak Dunai Ingolát a világon a Gödöllői Központú matek kutatói. A Gödöllői Központú Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézetének halászatfejlesztési tanszékén szaporítottak először Dunai Ingolákat, valamint telepítettek ki szaporulatot. A faj esetében ez az első ilyen jellegű természetvédelmi célú visszatelepítési tevékenysége a világon, olvasható a Mate honlapján. Az ingolák a legősibb ma is élő gerincesek közé tartoznak, formájukban és életciklusukban 360 millió éve alig változtak. Testük angolna-szerű és pikkelytelen, nincs állkapcsuk, szájukban pedig jellegzetes szívófogak sorakoznak. Érdekességük, hogy ivarszerveik páratlanok, izomrostjaik pedig nem tagoltak, fejlődésük számos ősi bélyeget őrzött meg. A termékenyítést követően 18-23 napos embriókat tartalmazó, közvetlenül kelés előtt álló ikrákat, illetve néhány napos lárvákat szállítottak vissza a szülőállatok eredeti szaporodási helyére. A cél pedig az volt, hogy az ikra ragadozóktól védett előnevelt lárvák természetes élőhelyükön folytathassák fejlődésüket. A matek kutatói szerint ez az első ilyen jellegű természetvédelmi célú visszatelepítési munka a világon, a Dunai ingolafaj esetében. A két év alatt összesen 10.105 egyedet telepítettek vissza a kutatók, ami természetvédelmi értéken számolva meghaladja az 1 milliárd forintot. Milliókat és több kilogramm marihuánát foglaltak le Dunakeszin. Forint, euró, de még amerikai dollár is előkerült. A rendőrök több kilogramm marihuánát találtak annál a 41 éves férfinál, akit kábítószerkereskedelemmel gyanúsítanak. A nyomozás adatai szerint a dunakeszi férfi hosszabb ideje foglalkozhatott marihuána árusításával. A hatóságok információi alapján otthonában tartotta és fogyasztotta is a kábítószert, ezért a dunakeszi rendőrkapitányság nyomozói eljárást indítottak ellene. Az akció során több kilogramm marihuánát foglaltak le. Csé Csabára a dunakeszi rendőrök április végén csaptak le, és elfogása után több a nevéhez fűződő ingatlanban is kutatást tartottak. Az egyik dunakeszi társasházi lakásban több mint 600 g kávítószergyanús növényi anyagot, csekély mennyiségű fehér port, digitális mérlegeket, vákumtasakokat, valamint jelentős mennyiségű készpénzt találtak és foglaltak le. Euró, amerikai dollár és forint is előkerült, írja a polisz.hu. A 41 éves férfi elfogása után mintavételre előállították, majd gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, később pedig a bíróság a letartóztatásáról is döntött. A nyomozás azonban ezzel nem ért véget. Május 15-én a NAV és a Nemzeti Nyomozóiroda közreműködésével újabb dunakeszi helyszíneken csaptak le a hatóságok. Egy lakásban és egy tárolóban több mint 4 kg marihuánát találtak a nyomozók. Az akció során jelentős értékű vagyont is lefoglaltak, egy elektromos kerékpárt, egy festményt, továbbá több mint 60 ezer euró készpénzt és 33 millió forintot. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Élet, öröm, zene! Ez a Manna! FM-en a 98.6-on, online és applikáció.

0: pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Változékony, de koranyáriasan meleg idő lesz. Világszerte a nemzeti összetartozásra emlékeztek a magyarok. Újabb medvetámadás volt Szlovákiában. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéla vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Budapesten tárgyalt Mihály Mártin ír miniszterelnökkel a magyar kormányfő. A találkozó után Magyar Péter kiemelte, Magyarország és Írország között nincsenek vitás kérdések, és Budapest támogatja a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség fő célkitűzéseit. A miniszterelnök arról is beszélt, számít a közelgő ír elnökség támogatására az előző kormány idején Magyarország ellen indított hetes cikkely szerinti eljárás lezárásában. Országszerte is a határon túl is megemlékezéseket tartottak a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Magyar Péter miniszterelnök a Kossuth téren tartott ünnepségen úgy fogalmazott, erős Magyarországhoz erős Közép-Európára van szükség, a térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek. A kormányfő hangsúlyozta, a külhoni magyarok érdekében is jó viszonyra van szükség a szomszédos országokkal. Átvilágítja a kormány a határon túli magyar szervezetek támogatási rendszerét, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Nemzeti Összetartozás napján közzétett üzenetében. Tar Zoltán közölte, hogy felülvizsgálják a propagandaként működő médiumok támogatását is. A miniszter úgy fogalmazott, a támogatások politikai szócsöveknek, barátoknak mentek, és azt a célt szolgálták, hogy a magyarországi megosztottsághoz hasonló állapotokat idézzenek elő a külhoni magyaroknál is. Rászorulóknak, várandós anyáknak és családoknak indít programot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A csaknem 10 milliárd forint értékű uniós támogatásból egyebek mellett tartós élelmiszereket és gyermekápolási cikkeket kapnak. Továbbá a mentálhigiénés tanácsadást és fejlesztő foglalkozásokat is ezekből a forrásokból biztosítják a nélkülözőknek. Egyeztetésre hívta hétfő délutánra a hazai sertéságazat szereplőit az agrárminiszter az afrikai sertéspestés megjelenése miatt. A vírust először mutatták ki itthon házi sertésekben egy vállai telepen Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az érintett gazdaságban a sertésállományt napokon belül felszámolják, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki. Bóna Szabolcs hangsúlyozta, hogy a magyar sertéshús fogyasztás továbbra is biztonságos. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában, Szent Anna település közelében egy erdei munkás sarontott rá egy barna medve. A 37 éves férfit válsérüléssel vitték kórházba. A Tátrai Nemzeti Park azt javasolja a környéken kirándulóknak, hogy a nehezen megközelíthető, összefüggő növényzettel borított erdei terepen különösen óvatosan közlekedjenek. Marad a változékony idő, a Dunántúlon erősen borult lesz az ég, míg keleten legfeljebb gyenge felhők szűrhetik a napsütést. Késő délutántól többfelé megvastagszik a felhőzet és eleredhet az eső. A Dunántúlon megerősödik a szél. Napközben 24-29, késő este 12-22 fok lesz. Északnyugaton lesz a leghűvösebb. A hétvégén többnyire napos, koranyári időre számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: 2021 elején, 3 hónap leforgása alatt több olyan embert veszítettem el, aki fontos volt nekem. Olyanokat, akik nagyon közel álltak hozzám, és kedvesek voltak a szívemnek. Én azokban a nehéz napokban is szolgálatban voltam. Utaztam, vezettem, repülőn vagy buszon ültem. Egyszerűen azt tettem, amire Isten elhívott. De voltak olyan pillanatok, amikor azt éreztem, hogy rettenetesen egyedül vagyok. Néha reggelente még mindig arra ébredek, hogy igazán magányosnak érzem magam. Kimerült vagyok és fáradt, mintha nem is aludtam volna semmit. De tudom, hogy a nehéz időszakokon túl kell jutnom. Ilyenkor Jézusra nézek, és a Jakab levelének ezt a részét ismételgetem magamban. Testvéreim, örüljetek, amikor különböző megpróbáltatásokat kell elviselnetek. Miért? Mert ezek a nehézségek a hiteteket teszik próbára. Ha pedig a hitetek kiállja a próbát, az kitartóvá tesz benneteket. Tudom, hogy Jézus a legjobbat akarja nekem, és azt is tudom, hogy mindig velem van az úton. Ő a barátom, és sosem hagy el.
1: He is my friend, and he is your friend too.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Július 31-ig heti 3 ingyenes kert mozi vetítése várja a filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert. A Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozópontjává. Nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösségi tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis esték sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilonkert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel-good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönség kedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer Teresznyi vonalról a Kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített, festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Ferswire belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre Kajapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő Mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő és az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A Mebengokre indiánok Közép-Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapókon belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranonik hatfaluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton.
0: Programajánlót hallottak!
2: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
3: Változékony, de koranyáriasan meleg idő lesz. Világszerte a nemzeti összetartozásra emlékeztek a magyarok. Újabb medvetámadás volt Szlovákiában. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéla vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Budapesten tárgyalt Mihály Mártin írminiszterelnökkel a magyar kormányfő. A találkozó után Magyar Péter kiemelte, Magyarország és Írország között nincsenek vitás kérdések, és Budapest támogatja a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség fő célkitűzéseit. A miniszterelnök arról is beszélt, számít a közelgő ír elnökség támogatására az előző kormány idején Magyarország ellen indított hetes cikkely szerinti eljárás lezárásában. Országszerte is a határon túl is megemlékezéseket tartottak a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Magyar Péter miniszterelnök a Kossuth téren tartott ünnepségen úgy fogalmazott, erős Magyarországhoz erős Közép-Európára van szükség, a térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek. A kormányfő hangsúlyozta, a külhoni magyarok érdekében is jó viszonyra van szükség a szomszédos országokkal. Átvilágítja a kormány a határon túli magyar szervezetek támogatási rendszerét, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Nemzeti Összetartozás napján közzétett üzenetében. Tar Zoltán közölte, hogy felülvizsgálják a propagandaként működő médiumok támogatását is. A miniszter úgy fogalmazott, a támogatások politikai szócsöveknek, barátoknak mentek, és azt a célt szolgálták, hogy a magyarországi megosztottsághoz hasonló állapotokat idézzenek elő a külhoni magyaroknál is. Rászorulóknak, várandós anyáknak és családoknak indít programot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A csaknem 10 milliárd forint értékű uniós támogatásból egyebek mellett tartós élelmiszereket és gyermekápolási cikkeket kapnak. Továbbá a mentálhigiénés tanácsadást és fejlesztő foglalkozásokat is ezekből a forrásokból biztosítják a nélkülözőknek. Egyeztetésre hívta hétfő délutánra a hazai sertéságazat szereplőit az agrárminiszter az afrikai sertéspestés megjelenése miatt. A vírus először mutatták ki itthon házi sertésekben egy vállai telepen Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az érintett gazdaságban a sertésállományt napokon belül felszámolják, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki. Bóna Szabolcs hangsúlyozta, hogy a magyar sertéshús fogyasztás továbbra is biztonságos. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában, Szent Anna település közelében egy erdei munkás sarontott rá egy barna medve. A 37 éves férfit válsérüléssel vitték kórházba. A Tátrai Nemzeti Park azt javasolja a környéken kirándulóknak, hogy a nehezen megközelíthető, összefüggő növényzettel borított erdei terepen különösen óvatosan közlekedjenek. Marad a változékony idő, a Dunántúlon erősen borult lesz az ég, míg keleten legfeljebb gyenge felhők szűrhetik a napsütést. Késő délutántól többfelé megvastagszik a felhőzet és eleredhet az eső. A Dunántúlon megerősödik a szél. Napközben 24-29, késő este 12-22 fok lesz. Északnyugaton lesz a leghűvösebb. A hétvégén többnyire napos, kora nyári időre számíthatunk.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Cross GPS
0: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
4: Hortobágy újra lódobogástól hangos. Június 5 és 7 között érkezik az 57. Hortobágyi Lovasnapok. Részletek hortobagyilovasnapok.hu.
5: Te kóstoltad már a Pizza Me megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
6: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
7: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
8: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
1: Reklám hangzott el.
9: Változékony, de kora nyáriasan meleg idő lesz. Több egykori és jelenlegi politikus letartóztatásáról döntött a bíróság. Két vasútállomásnál is területet zárt le a Gyesev az aszbeszt szennyezés miatt. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartottak a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Magyar Péter miniszterelnök a Kossuth téren tartott ünnepségen úgy fogalmazott, erős Magyarországhoz, erős Közép-Európára van szükség. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek. A kormányfő hangsúlyozta, külhoni magyarok érdekében is jó viszonyra van szükség a szomszédos országokkal. Korrupcióval gyanúsított fideszes MSZP-s, valamint momentumos politikusokat tartóztattak le egy hónapra a 2024-ben kipattant óbudai vesztegetési ügyben. Az érintettek között van Őrsi Gergely második kerületi polgármester, elődje Láng Zsolt fideszes, valamint Molnár Zsolt korábbi MSZP-s országgyűlési képviselő is. A döntés ellen valamennyien fellebbeztek. A gyanú szerint vesztegetési pénzeket fogadtak el parkfenntartási és közétkeztetési szolgáltatásokat végző cégek vezetőitől. Összesen 2,5 milliárd forint vesztegetési pénzről van szó. Ügyvédjén keresztül üzent a második kerületieknek a városrész polgármestere. Őrsi Gergely úgy fogalmazott, felháborítja és elszomorítja, hogy sarokba szorított emberek szavára alapozva történhet letartóztatás. Mivel mindig a törvényeknek megfelelően járt el, a gyanúsítás teljes egészében megalapozatlan, ténybeli és jogi alapokon sem állja meg a helyét. Csaknem 4,5 millió vállalkozás választhatja jövőre a katát, írja elemzésében a GKI gazdaságkutató. Jelentésük szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának tervezett kibővítése több mint 300 000 vállalkozót érinthet. Hozzátették, hogy az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozásoknak és az önfoglalkoztatóknak. Biztosítaná a számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. Azbeszt szennyezés miatt két területet lezárt a Gyesev Szombathely térségében. Nem lehet használni a Szombathely szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, valamint Vép vasútállomáson a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. Mától Vas és Zala megyében megszűnt a tűzgyújtási tilalom. A szárazság miatt azonban az ország többi részén továbbra is tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Saját kertekben lehet bográcsozni vagy grillezni, de javasolt a gázégőfej vagy elektromos grill használata. A Dunántúlon erősen borult lesz az ég, míg a Dunától keletre sok napsütés valószínű. Késő délutántól ott is több felé felhős idő és eső is várható. Nyugaton megerősödik a szél. Napközben 24-29, késő este 12-22 fok lesz. A hétvégén többnyire napos, kora nyári időre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
10: Jó reggelt kívánok és jó hétvégét mindenkinek. Már is tartol a június 5-ei pénteki Budapest Update. Én István Dániel vagyok. Mindjárt nyílik a kalendárium, többek között majd arról mesélek, hogy mi mindenről híres a mai nap. Ma van például a környezetvédelmi világnap, és aztán jönnek majd a budapesti aktualitások. Jó sok mindenről olvastam. Például arról lesz szó, hogy rekordot döntött a mobilnet forgalom a budapesti BL döntőn, illetőleg vége a megszokott utcai parkolásnak Budapesten. Lassan, de biztosan fokozatosan eltűnnek a parkolóautomaták, hogy mi lesz helyette, ez is kiderül nem sokára.
0: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Június 5-e van, már is nyitom a kalendáriumot a Budapest Update-ben, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. 54 éve környezetvédelmi világnap a mai. 1972. június 5-én nyílt meg Stockholmban Ember és Bioszféra címmel az ENSZ környezetvédelmi világkonferenciája. Az emberi környezettel foglalkozó ENSZ konferencia ezt a napot határozatában nemzetközi környezetvédelmi napá nyilvánította. Egyébként 1272 éve Szent Bonifác, a sörfőzők és a szabók védőszentjének ünnepe is a mai nap. Angol származású német katolikus püspök vértanú volt ő, Wessexben, Angliában született 672 körül, 722-ben szentelték püspökké, majd német földön 744-től püspökségeket alapított. Fríz pogányok ölték meg Dokkumban, ami ma Hollandia területén található. 754. június 5-én történt mindez. A legenda szerint halála helyén forrás fakadt. Németország apostolaként tisztelik, ezen kívül Fulda város, valamint a sörfőzők és a szabók védőszentje. Alsó állkapcsa a főszékes egyházi kincstárban található Esztergomban. 126 éve Budapesten született Gábor Dénes Nobel-díjas villamosmérnök, a holográfia feltalálója. Általános tanulmányai után Gábor először a Műegyetem gépészmérnöki szakán tanult, majd 20 éves korától, 1920-tól Berlinben folytatta tanulmányait a Műszaki Főiskola elektromérnöki tagozatán. Dolgozni is Németországban kezdett, egy nagy feszültségű távvezetékek tervezésével foglalkozó kutatóintézet munkatársa lett. Itt került kapcsolatba az elektronoptikával és az elektronsugaras berendezésekkel. 1927-ben doktori értekezését a katódsugárcsőről írta. Később a plazma jelenségek vizsgálatával foglalkozott, 1934-ben pedig Angliába települt, ahol a Thomson-Houston társaság kísérleti laboratóriumában dolgozott. A holográfia feltalálásához az elektronoptikai leképezés tudományos vizsgálata vezette. Felismerte ugyanis, hogy ha egy tárgyról visszavert hullámok intenzitását, fázisát és amplitúdóját is felhasználhatja, akkor a tárgyról teljes, holó és térbeli gráf kép nyerhető. Az optikai holográfia elméletének kidolgozása után a holográfia szélesebb körű elterjedése akkor következett be, mikor 1962-ben felfedezték a lézert. 553 éve jelent meg a Krónika Hungarorum, az első magyar nyomtatott könyv. Hess András nyomdájában nyomtatták ki, valószínűleg dél-németországi vastag fehér papíron, latin nyelven, kerekített antikva betűkkel a 67 levélre terjedő krónikát. A 14. századi krónika kompozíción alapul, és két részben tárgyalja a magyar történetet a kezdetektől Mátyás király koráig. Az első rész szövege több önálló történeti mű összeolvadásából jött létre, a második szakasz első Lajos magyar király halálától Mátyás moldvai hadjárat tart. Hess András német származású nyomdász 2000 ezüst forint támogatással 1472-ben állította fel Budán, a hazánkban legelső és akkor még egyetlen nyomdát, amellyel a legtöbb európai államot megelőztük. 281 éve született Császár András ügyvéd, megyei főjegyző, az elesettek fogyatékosok szószólója. 1790-ben a szántóvető polgárság nevében írott esedező levélben az általános és kötelező alapiskoláztatást és a fogyatékosok társai felkarolását is javasolta. Egy másik írásában a siketnémák taníthatóságáról értekezett, a Vázi Siketnéma Intézet alapításának kezdeményezője. Budapesten utcát is elneveztek róla. 100 éve született szintén a mai napon Simó József, Munkácsi díjas keramikus építész, a Budapesti Műszaki Egyetem rajzi és formaismereti tanszékén dolgozott, épületdíszítő kerámiákat készített, magyar történelmi és néprajzi motivumokat használt, melyeket népi díszítő módra emlékeztető, sűrűn felül kitöltő stilizált figurákkal jelenített meg. És 86 éve született Komora Imre, a magyar labdarúgó válogatott volt szövetségi kapitánya, labdarúgóként 64-ben és 72-ben a magyar bajnokság ezüstérmese volt a Honvéddal, a 64-es tokiói olimpián győztes válogatott tagja volt, 82-ben a Budapest Honvéd vezetőedzője lett, irányítás alatt a csapat 84 és 86 között három alkalommal magyar bajnoki címet szerzett, emellett 85-ben a Magyar Népköztársasági kupát is megnyerték. Ma kisebb mennyiségben lehet még számítani csapadékra, zápor, zivatar formájában, a hőmérséklet viszont emelkedik, 23 fok körül alakul majd, a hétvége naposnak és csapadékmentesnek ígérkezik. Közben nem sokára majd arról mesélek, hogy rekordot döntött a mobilnet forgalom a budapesti BL döntőn.

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a mai reggelen a főváros kapcsán. Digitális aréna rekordot döntött például a Mobilnet forgalommal budapesti BL döntőn. Történelmi adatforgalmi rekordot hozott a hazai mobilhálózatokon a Puskás Arénában az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntője. A Telekom és a Jettel mérései szerint a stadionban és a fővárosban hömpölygő szurkolósereg elképesztő mennyiségű videót és fotót osztott meg a meccs alatt. A szolgáltatók rendkívüli hálózatfejlesztésekkel és megnövelt 5G-s kapacitással tették zökkenőmentessé a drukkerek digitális élményét. A stadionban a Telekom hálózatán közel 6000 gigabyte adatot használtak, főleg feltöltésekre. A Jettel hálózatán 83 országból csatlakoztak a stadionban, a brit és francia szurkolók voltak a legaktívabbak. A május 30-i BL döntő nem csak a pályán küzdő csapatoknak volt kiemelkedő próbatétel, hanem a mobil hálózatok számára is tehát. Egyébként mindez a regisztrált adatforgalom jól tükrözi a modern sportesemények hatalmasra nőtt digitális dimenzióját. Vége a megszokott utcai parkolásnak Budapesten. Lassan, de biztosan, fokozatosan eltűnnek a parkolóautomaták a közterületekről. Ez a változás nem egyik napról a másikra történik, hanem ütemezetten, zónaként haladva. A cél az, hogy a város teljes parkolási rendszere egységesen digitális legyen. A parkolóautomaták megszűnése mögött az áll, hogy a készpénzes jegyvásárlás mára már szinte teljesen visszaszorult, míg a gépek fenntartása komoly költségekkel jár. A legfontosabb tehát továbbra is az SMS alapú parkolás marad. Itt a rendszám elküldésével indul a parkolás, és ugyanúgy lehet leállítani is. Ezzel párhuzamosan a mobil alkalmazásos fizetés még hangsúlyosabb lesz, amely már most is a leggyakoribb megoldás a fővárosban. Ezek az appok zónák szerint kezelik a díjakat, és sok esetben automatikusan hosszabbítanak is. A telefonos ügyintézés továbbra is elérhető marad, de inkább kiegészítő lehetőségként. Elsősorban gazdasági és működési okok állnak a háttérben. Az automaták fenntartása és karbantartása egyre drágább, miközben a használatuk folyamatosan csökken. A másik ok a város digitalizációs iránya, a parkolás így könnyebben ellenőrizhető, átláthatóbb és hatékonyabban működtethető. Bár a zónarendszer továbbra is kerületenként eltérő díjakkal és időkorlátokkal működik, viszont emelések várhatóak. 100-200 forinttal is megemelhetik a díjakat. Ezeknek a több zónás díjkorrekcióknak elsősorban az a céljuk, hogy a forgalmat csökkentsék és a belvárost tehermentesítsék. Ami pedig a zöldrendszámos autókat illeti, a korábbi kedvezményeik is fokozatosan szűkülni fognak, és a rendszer egy egységesebb díjszabás felé halad. Arnold Schwarzenegger minden idők egyik legnagyobb akciósztárja, aki olyan filmekkel vált a magyarok kedvencévé, mint például a Terminátor, Két tűz között kommandó, vagy Ikrek, Emlékmás. Budapesten tartózkodik, bármikor összefuthatunk vele. Kiderült, hogy miért van itt nálunk. Itt forgatja a The Kellys című filmet, amiről eddig szinte semmit nem lehet tudni, csupán annyi derült ki, hogy akció vígjáték lesz, aminek a középpontjában a Kelly nevű rendőrcsalád áll, és Arnie mellett feltűnik benne Liam Hemsworth is. Arnold Schwarzenegger számára nem idegen Budapest, hiszen többször is volt már itt. Egyebek között szoros barátságok is ide kötik őt. Az évek alatt

ingázott már az Andrásin, több konditeremben is edzett a fővárosunkban, így akár össze is futhatunk bele véletlenül, ha éppen arra járunk, amerre ő. A legendás brit zenekar a Duran Duran 14 év után visszatér Budapestre, egy nagyszabású showval, a legnagyobb slágereikkel. Június 28-án érkezik a fővárosunkba a brit pop-rock történelem egyik legfényesebb csillaga. A Simon Le Bon vezette legendás csapat közel 5 évtizede írja a popzene történetét. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkon átívelő slágerek, és olyan dalok, amelyek ma is ugyanazzal az erővel szólalnak meg, mint megjelenésükkor. A Hungry Like the Wolf, a Rio, az Ordinary World vagy a Commandant egy korszak életérzésének himnuszai. A Duran Duran koncertek különlegessége, hogy tökéletes egyensúlyt teremtenek a nosztalgia és a modern koncertélmény között. Látványos vizuális világ, kifogástalan hangszerelés, elegancia és energia találkozik egy olyan produkcióban, amely egyszerre szól azoknak, akik az MTV aranykorában szerettek bele a zenekarba, és azoknak is, akik csak most fedezik fel a brit ikonok varázsát. A Rock and Roll Hall of Fame tagság és a teltházas aréna koncertek bebizonyították, hogy a Duran Duran nem a múlt, hanem a jelen. Június 28-án egy este erejéig ragyognak majd fel a 80-as évek legfényesebb neonfényei a sportarénában. Óvatosak a vásárlók a budapesti belvárosi ingatlanpiacon. Habár az új kormány megalakulása után élénkülni kezdett a kereslet, a vevők egy része és a befektetők továbbra is kivárnak. A szakértő szerint a túlárazott lakások így hónapokig a piacon ragadhatnak, miközben egyre nőnek az alkuk. Nem hozott át jelentős változást a tavalyi évhez képest, azonban az országgyűlési választás megelőzően jelentkezett egy lassulás, nem csak a keresletnél, hanem valamelyest a kínálat tekintetében is, jelezte Garaba Gergely, a Balla ingatlan 6., 7., 8. és 9. kerületi irodájának szakmai vezetője. Az új kormány után már kezd valamennyire visszatérni az élet a piacra, de nagyon óvatosak, bizonytalanok az érdeklődők. Ráadásul a befektetők is elmaradtak egyelőre, így főként párokkal, családokkal lehet találkozni az ingatlan piacon. Ha meg is jelennek a befektetők, akkor ők elsősorban felújításra vásárolnak, teljes körű felújítandó ingatlanokat is nagyon komolyan alkudoznak. A vevők 80%-a azonban hitelre vásárol, és ezen belül is elsősorban az otthonstartot használják ki. A felvett hitelek átlagos összege már 30-35 millió forint között alakul. A mérsékelt vevői jelenlét ellenére a kínálatban továbbra is komoly túlárazásokkal lehet találkozni, ráadásul teljesen indokolatlan módon még további áremelésekkel is lehetett találkozni az ingatlan tulajdonosok részéről az elmúlt hónapokban. Ha a jelenlegi árakat nézzük, akkor a szakértő szerint a legtöbb kedvelt belvárosi helyszínen még lehet találni 1 millió forint alatti négyzetméter áron eladó ingatlant, azonban az átlagár bőven ezen szint felett alakul a belvárosi kerületekben. Saját fejlesztésű alkalmazással támogatja közben a Budapesti Közlekedési Központ, a BKK, a biztonságos és utasbarát taxizást. Az applikációt minden taxiszolgáltatónak kötelező használnia. Ahogy közleményükben írták, a Taxi Track elnevezésű applikáció valós idejű adatokkal támogatja a közlekedés szervezést és az ellenőrzéseket, illetve az utasok és a szabályosan működő szolgáltatók érdekeinek érvényesülését. A BKK emlékeztet, hogy a 2025. január 1-én hatályba lépett rendelet értelmében a személytaxi szolgáltatás során a vállalkozások kötelesek a jármű helyéről, valamint a taxaméter indításáról és leállításáról valós időben adatot szolgáltatni a közlekedés szervező számára. A központ ennek biztosítására fejlesztette ki az alkalmazást. A Taxi Track applikáció pontos képet ad a taxik aktuális helyzetéről, rögzíti az utasszállítás indítását és befejezését. A rendszer folyamatosan rögzíti a GPS adatokat és a jármű aktuális státuszát. Mindezen információk nagyban hozzájárulnak az átlátható és biztonságos taxi használathoz. Az új digitális megoldás ugyanis nem csak az adminisztrációt egyszerűsíti a szolgáltatók számára, hanem az ellenőrzést is hatékonyabbá teszi, írta a BKK. A rendszer bevezetése türelmi időszakkal kezdődik, vagyis a kezdeti időszakban a BKK nem alkalmaz azonnali szankciókat, hanem a tapasztalatgyűjtésre helyezi a hangsúlyt. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: Tőzsda délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Változékony, de koranyáriasan meleg idő lesz. Több egykori és jelenlegi politikus letartóztatásáról döntött a bíróság. Két vasútállomásnál is területet zárt le a Gyesev az aszbesztszennyezés miatt. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Országszerte is a határon túl is megemlékezéseket tartottak a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Magyar Péter miniszterelnök a Kossuth téren tartott ünnepségen úgy fogalmazott, erős Magyarországhoz erős Közép-Európára van szükség. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek. A kormányfő hangsúlyozta, a külhoni magyarok érdekében is jó viszonyra van szükség a szomszédos országokkal. Korrupcióval gyanúsított fideszes MSZP-s, valamint Momentumos politikusokat tartóztattak le egy hónapra a 2024-ben kipattant óbudai vesztegetési ügyben. Az érintettek között van Őrsi Gergely második kerületi polgármester, elődje Láng Zsolt fideszes, valamint Molnár Zsolt korábbi MSZP-s országgyűlési képviselő is. A döntés ellen valamennyien fellebbeztek. A gyanú szerint vesztegetési pénzeket fogadtak el parkfenntartási és közétkeztetési szolgáltatásokat végző cégek vezetőitől. Összesen 2,5 milliárd forint vesztegetési pénzről van szó. Ügyvédjén keresztül üzent a második kerületieknek a városrész polgármestere. Őrsi Gergely úgy fogalmazott, felháborítja és elszomorítja, hogy sarokba szorított emberek szavára alapozva történhet letartóztatás. Mivel mindig a törvényeknek megfelelően járt el, a gyanúsítás teljes egészében megalapozatlan, ténybeli és jogi alapokon sem állja meg a helyét. Csaknem 4 millió vállalkozás választhatja jövőre a Katát, írja elemzésében a GKI gazdaságkutató. Jelentésük szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának tervezett kibővítése több mint 300 000 vállalkozót érinthet. Hozzátették, hogy az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozásoknak és az önfoglalkoztatóknak. Biztosítaná a számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. Aszbesztszennyezés miatt két területet lezárt a Gyesev Szombathely térségében. Nem lehet használni a Szombathely szőlős megállóhely melletti P plusz R parkolót, valamint Vép vasútállomáson a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. Mától Vas és Zala megyében megszűnt a tűzgyújtási tilalom. A szárazság miatt azonban az ország többi részén továbbra is tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Saját kertekben lehet bográcsozni vagy grillezni, de javasolt a gázégőfej vagy elektromos grill használata.
0: Időjárás.
1: A Dunántúlon erősen borult lesz az ég, míg a Dunától keletre sok napsütés valószínű, késő délutántól ott is több felé felhős idő és eső is várható. Nyugaton megerősödik a szél. Napközben 24-29, késő este 12-22 fok lesz. A hétvégén többnyire napos, koranyári időre számíthatunk.
0: Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Manna FM Budapest Update István Dániellel.
1: Július 31-ig heti 3 ingyenes kert mozi vetítése várja a filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert, a Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozópontjává, nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösségi tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis esték sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilonkert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel-good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönség kedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer Terrace-n vonalról a Kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített, festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Ferswire belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre Kajapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő Mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő és az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A Mebengokre indiánok Közép-Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapókon belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranonik hatfaluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton. A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáig, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzene keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik öt egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rockzenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazarelli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben és tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazarelli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazarelli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit-sziget lesz idén is Budapest kulturális központja. A nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit-sziget különleges, szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi programkínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turné részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy a Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit-szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit-szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is. A több mint 200 éve létező Vörösmarty térnek rengeteg neve volt az idők folyamán, létét pedig Hild József édesapjának, Hildi Jánosnak köszönheti. Az építőmester javaslatára alakították ki úgy a szomszédos József Nádor térrel egyetemben, ahogy manapság is kinéz. Mi magyarok nem kedveljük annyira, mert túl zsúfolt és túl nagy a nyüzsgés, ám a városba érkező turisták egyik kedvenc pontja a világ Budapest nézet utána hátterének. Ha megnézzünk egy klasszikus Klösz György fotót a Vörösmarty térről, amit akkor az 1870-es évek második felében még Gizella tér néven ismertek a városlakók, mindössze három különbséget fedezhetünk fel a mai és az akkori térképe között. Az egyik a föld alatti ki- és bejárata, a másik a későbbi névadó Vörösmarty Mihály monumentális több alakot is szerepeltető szobra, amit még később 1908 májusában lepleztek le. Az alkotói pedig hárman voltak, két szobrász, Kallós Ede és Telcsede, valamint Márkus Géza építész, a harmadik pedig az Oroszlános Kút. Ezt az alakját a tér már jóval azelőtt megkapta, mint ahogy az előbbi fotót Klösz György elkészítette volna. Az 1800-as évek első felében, egészen pontosan 1812-ben kapta meg az első nevét, mint tér, úgyhogy nyugodtan nevezhetjük ezt az időpontot nullpontnak, de a teresedési folyamat már korábban elkezdődött. Az 1700-as évek második felében a városnak ezen a részén ronda raktárépületek álltak, melyekben sót és dohányt tároltak. Hildi János aztán egy javaslattal élt a városvezetés felé, amit el is fogadtak, bontsák le a raktárakat, melyek helyén alakítsanak ki tereket. Az egyik a József Nádor tér lett, a másik pedig a Vörösmarty, ami 1812-től színház tér, 30-tól 36 tér, később játékszintér, majd sétatér, német színháztér, aztán ismét színháztér, 1860-tól régi színháztér, Gizella tér, 1918-tól Károly Mihály tér, 20-tól újból Gizella tér, majd 26-tól Vörösmarty tér volt. Hild nevezte el az általa elkészített terveken a teret színháztérnek, mivel egy színházat is tervezett oda. Fel is épült a mai és akkor még meg nem épült Vigadó mögötti részre, ez volt a Pesti Városi Német Színház. Nem ez volt a tér elsőként átadott új épülete, hanem egy vendéglátóipari egység, a Vendéglő a Magyar Királyhoz, ami 1930-ig szolgálta a betérő vendégeket. Lakóházak is határolták a teret, melyek lakói első körben a pesti görög diaszpóra tagjai voltak, akiket követett egy másik népcsoport, a román anyanyelvű cincárok, akik bőr és pokróc kereskedéssel foglalkoztak. Az első pár évben egyébként nem festett valami jól a tér, nem volt lekövezve, és még azok a jó részt lecsoffat állapotú házak álltak ott, melyek a raktárépületeket is körbevették. Ezeket aztán egymás után lebontották, hogy a helyükre újakat húzzanak fel. Az egyetlen kivételt legalábbis ekkor még a Zserbóház helyén állt pesti 36 hivatal jelentette, az viszonylag sokáig 1859-ig állt ott. Hiába változott és szépült meg a tér arculata az 1840-es évekre, az évtized második felére már nem alakult valami jól. 1847-ben kigyulladt a színház, ami aztán ott állt kiégve, mert hogy közben kitört a forradalom, amit követett a szabadságharc, melynek szomorú következményeiként az osztrákok Pest egyéb részeivel együtt a teret is szétlőtték. Hiába festett ekkor még egészen jól, visszazuhant a lerobbantság állapotába. Ez az állapot 1868-ig állt fent, akkor született döntés arról, hogy a törmelékeket és a romokat el kell bontani, és rendezni kell a tér arculatát, például a mentetőházak felújításával, meg új és szép épületek emelésével. Ekkor épült fel a tér arculatát sokáig meghatározó házpalota is. Rövid időre a tér közepére egy kisebb árucsarnokot is felúztak, ami 1874-ig állt itt, illetve 2 évvel ezt megelőzően veszélybe került a tér léte, ugyanis erős lobbizás indult a városi tanácsban annak érdekében, hogy ismét építsék be a teret lakóházakkal, de ezt az elgondolást végül a téren élők sikeresen megfúrták.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: A mozgás éjszakája június 12-én ismét meghódítja a budapesti Hősök terét, valamint közel 100 további helyszínt országszerte és a határokon túl is. A nyár egyik legnépszerűbb ingyenes sportfesztiválja egész éjszakás mozgással, látványos programokkal és fesztivál hangulattal vár minden korosztályt. Újra felpesdült át Budapest és az ország számos pontja, érkezik a mozgás éjszakája, a nyár egyik legnépszerűbb ingyenes sportfesztiválja. A kivilágított Hősök terétől a Városligeten át egészen a vidéki és határon túli helyszínekig egész éjszaka mozgás, zene és fesztivál hangulat várja az érdeklődőket. A rendezvény idén is bebizonyítja a sport közösségi élmény, amely összehozza az embereket határokon innen és túl is. Budapest éjszaka is lendületben, egy jó kis zumbával, egy intenzív fitness órával lehet csatlakozni az eseményhez, de ha ennél is több kihívásra vágyunk, kipróbálhatjuk a sárkányhajózást vagy a szapozást a Városligeti tavon. Tollas labdázhatunk hajnalig, meghódíthatjuk az óriási bulderfalat, és végig mehetünk az akadálypályán. Azoknak sem kell unatkozniuk, akik folyamatosan mozgásban szeretnének lenni. Túrázhatunk a Ligetben, élvezhetjük az éjszakai panorámát a Néprajzi Múzeum tetejéről, futhatunk a lezárt Andrássy úton, kerékpározhatunk Budára is vissza a Margit szigeten keresztül, vagy elővehetjük a Görkorcsolyát, és végig gurulhatunk a belvároson. A budapesti esemény június 12-én pénteken 19 órakor indul a Hősök teré. Közben újabb világsztár lép majd fel a magyar fővárosban. A$AP Rocky októberben első koncertjét adhatja Magyarországon. A világhírű amerikai rappernek korábban több itteni fellépése meghiúsult, legutóbb tavaly a Sziget Fesztiválon, ám október 5-én Don't Be Dumb című világkörüli turnéjának meghosszabbítása keretében a Papp László Budapest Sport Arénában ad műsort. Az 50 állomásosra duzzadt koncertkörút középpontjában A$AP Rocky idén 8 év szünet után megjelent új lemeze áll. A túr május 27-én indult Észak-Amerikában egy teltházas koncerttel Chicagóban, az új album dalai mellett pályafutásának legnagyobb slágereit is előadta. A turné ezt követően olyan városokat érint majd, mint Toronto, Boston, Atlanta, Houston, Los Angeles és Vancouver. A turné augusztusban Európában és az Egyesült Királyságban folytatódik, a koncertsorozat eljut többek között Brüsszelbe, Londonba és Milánóba is. Most egészült ki a turné Lódzzal, Prágával, Budapesttel, Zágrábbal, Belgráddal, a turné majd Athénban zárul. Augusztusban lesz 160 esztendős az állatkert, de a jubileumi évet folyamatosan ünneplik. Régen és most szíme például játékos időutazást tartanak több helyszínen összetett sétával, családi játékokkal, feladatokkal tarkítva. A Légy ott élményprogramban a gondozó eteti az állatot és foglalkozik vele, ami kifejezetten látványos. A pontos program megtalálható a honlapon, de a pápa szemes pingvineknél 10 órakor kezdenek, ők kézből kapják a halat. 10:30-kor a ragadozóknál és a denevéreknél van látványetetés. Népszerű program még a fóka tréning 11-kor, de van kertészeti bemutató, gorilla, óriás vidra és pelikán etetés is. A cápák világa elnevezésű programnál a gondozók könnyű búvár felszerelésben merülnek le a cápák közé. Fontos misszió még az állatmentés, tavaly 3000-nél is több példányt mentettek meg. Az esti séták szezonja már indult, májustól szeptemberig havonta kétszer kerül rá sor. Ilyenkor zárás után kis csoportos formában vezetett séta során bejárható például az állatorvosi rendelő, a cápasúri kulisszák mögötti területe, de akár az orszarvúkhoz is közel lehet kerülni.

0: Kanapé. Manna FM.
1: A szombati adásban a féltékenységről lesz szó, vasárnap pedig annak járok utána, hogyan lett világszenzáció egy magyar padláson rejtőző Doni hagyatékból. Argyelen Kriszta vagyok, szombaton és vasárnap várlak benneteket a kanapéban, 3 és 6 között.
0: Kanapé. Manna FM.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
5: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
4: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
6: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
7: Lifestyle Hotel Mátra a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
8: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
9: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
10: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
1: Reklám hangzott el.
11: Változékony, de koranyáriasan meleg idő lesz. Az ír miniszterelnököt fogadta Magyar Péter Budapesten. Továbbra is aszály sújtja a termést országszerte. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
11: Budapesten fogadta Mihály Martin ír miniszterelnököt a magyar kormányfő. Magyar Péter kiemelte, Magyarország és Írország között nincsenek vitás kérdések. A magyar miniszterelnök elmondta, hogy Budapest támogatja a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség fő célkitűzéseit, különösen az európai versenyképesség erősítését és az alapvető uniós értékek érvényesítését. Kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló új fejezet nyílik a magyar-ukrán kapcsolatokban. Ezt az ukrán külügyminiszter mondta, miután a két ország képviselői előzőleg megállapodtak a kárpátaljai magyar kisebbség jogait érintő kérdésekről. Ennek eredményeként pedig megszűnt az Ukrajna uniós csatlakozásának előkészítését 2 éve akadályozó magyar vétó. Andrij Sibiha emellett megköszönte a ciprusi uniós elnökség vezető szerepét Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának előmozdításában. Csak nem 250 000 vállalkozás választhatja jövőre a Katát, írja elemzésében a GKI gazdaságkutató. Jelentésük szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának tervezett bővítése több mint 300 000 vállalkozót érinthet. Hozzátették, az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozásoknak és önfoglalkoztatóknak. Biztosítaná a számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. A debreceni Csokonai Színház végleg leveszi műsoráról a Primadonnák című darabot, amelyet Eszenyi Enikő rendezett volna. A döntést önállóan hozta meg Vadász Dániel igazgató. A színház a jövőben szakértők bevonásával a Biztonságos Terek Alapítvánnyal együttműködve kívánja fejleszteni belső folyamatait, közölte az igazgató. A teátrum már május végén felfüggesztette a produkció előkészületeit, miután az több munkatársban ellenérzéseket váltott ki. Tovább erősödik az aszály az ország nagy részén, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint a kalászosok, a repce és a nyári kapás növények egyaránt csapadékhiánnyal küzdenek. Az Alföldön és a Dunántúl északkeleti térségeiben különösen száraz a talaj, helyenként több mint 100 mm-nyi nedvesség hiányzik. Az őszi búza és a repce fejlődését már érzékelhetően visszavetette a tavaszi csapadékhiány, ezért több térségben alacsonyabb termés átlagokra számítanak. A jövő hét elejéig tovább melegszik az idő, a hőmérséklet helyenként meghaladja a 30 fokot, ami tovább növelheti a szárazságot.
0: Időjárás.
11: Jelenleg a Dunántúlon erősen borult az ég, míg a Dunától keletre sok napsütés valószínű. Késő délutántól többfelé felhős idő és eső is várható, nyugaton megerősödik a szél. Napközben 24-29, késő este 12-22 fok lesz. Északnyugaton lesz a leghűvösebb.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Manna délelőtt.
3: Június első péntekén, június 5-én, jó reggelt kívánok! Újra indul egy újabb Manna délelőtt, Isten éltesse a Fatima, a Valéria, Bonifác, a Ferdinánd és a Reginald nevű hallgatókat, és ha már Bonifác, akkor illik tudni június 5-éről, hogy ez a nap Szent Bonifác, a sörfőzők és a szabók védőszentjének az ünnepe. Egyébként a szentekkel kapcsolatban én különösen nagyon szeretem ezeket az egészen furcsa párosításokat, hogy mi mindenért voltak ők idézőjelben felelősek, vagy ki mindenkinek voltak a védőszentjei. Ez a nap a környezetvédelmi világnap is, 1972 óta, ezt ne felejtsük el, mert ezen a napon 1972-ben megnyílt Stockholmban az Ember és Bioszféra című ENSZ környezetvédelmi világkonferencia. Az emberi környezettel foglalkozó ENSZ konferencia ezt a napot határozatában nemzetközi környezetvédelmi nappá nyilvánította, úgyhogy ezen a napon is, mint a földnapján, érdemes valami zöldet viselni. A mai napon viszont a vendégem nem zöldet, hanem kéket visel, majd el fogom mesélni pontosan, hogy miért úgy hívják őt, hogy Aranykovács Rozália, aki a Kék Rózsa programot hívta életre, hogy mi ez pontosan, erről lesz ő 9 óra után, de előtte az Életöröm zenék, amikkel indulunk, jó reggelt!
0: Életöröm zene, ez a Manna!

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Az utazás jó, az utazás kikapcsol, és hát természetesen, hogyha valaki szereti a hasát, akkor amikor utazik, akkor még jobbakat eszik talán, mint itthon, hiszen mindenhol kényelmesen, komótosan leül és elfogyasztja az ételt. Vannak, akik kifejezetten azért utaznak külföldre, hogy megkóstolják minden ízét mindenhol. A street foodtól kezdve a drága éttermeken át, vagy legalábbis divatos éttermeken át, az összes ételét az adott országnak. Ők a gasztroturisták, és persze nem kell a nagyon pucos éttermekbe menni ahhoz, hogy egy országot meg tudjunk kóstolni, de ha valaki így szeretne utazni, akkor itt van, hogy hova kell utazni idén, hogyha az ételek miatt vágna neki az ember a világnak. Ízlésekről nem érdemes vitatkozni, szoktuk volt mondani, úgyhogy ha elfogadjuk, hogy mindenkinek más lehet a legjobb gasztronómiai célpont, akkor már jók vagyunk. Legyen szó például Baszkországban a San Sebastián Michelin csillagos éttermekkel teli utcáiról, New York kulináris pompájáról, vagy Lyon regionális ínyenségeiről, amiről rendre hallani, ha máshol nem, akkor a tévében. A világ egyszerűen túl sok csúcs gasztronómiai úticélt kínál ahhoz, hogy csak egyetlen egy kerüljön az élre. Ez azonban nem akadályozza meg a TripAdvisort abban, hogy erről is készítsen egy listát, és összeállítsa a világ legjobb gasztro célpontjainak a 2023-as top listáját. Az értékelő oldal a Traveler's Choice Best of the Best sorozatának részeként az elmúlt 12 hónap során kapott értékelések mennyisége, és természetesen a minősége alapján rangsorolt. Úgyhogy a TripAdvisor listája alapján haladunk a világ legjobb gasztronómiai célpontjai között, természetesen ott van Róma. Az olasz főváros a gasztronómiai élvezeteknek a biztos pontja, sőt az alapköve, és az ökör farok pörköltektől kezdve a sült articsókán át a friss tésztákig és a krémes fagylaltokig minden falatért díjazták. A lista második helyezettje a görögországi Kréta szigete, a harmadik pedig a vietnámi Hanoi lett. De a top 10 lista Róma, Olaszország, Kréta, Görögország, ez a második, a harmadik Hanoi, Vietnám, ahogy az imént ezt már mondtam, Firenze, a negyedik Párizs, az ötödik Barcelona, a hatodik Lisszabon, Nápoly,

érdemes odafigyelni, hogy valóban megkóstoljuk a világot. Tehát akkor meg kell kóstolni azokat az ételeket, amiket a helyi emberek fogyasztanak ilyenkor, hogyha az ember felkészülten utazik, akkor pontosan tisztában van azzal, hogy hol vannak azok a pontok a városban, ami nem turista látványosság, és nem is turista célpont, hanem azok a helyek, ahová a helyiek járnak enni, vásárolni. És akkor ilyenkor lehet a kis bódéban megenni az ilyen-olyan szendvicset, süteményt, vagy a nénik által elkészített süteményeket megvásárolni a piacon, vagy hogyha mondjuk az ember úgy utazik, hogy apartman bérel adott helyen az országban, abban a városban, akkor megvenni az alapanyagokat ott, ahol a helyiek megveszik, és elkészíteni egy helyi recept alapján egy helyi ételt. Az egészen biztos, hogy hozzáad az étel élvezetéhez az, ha látjuk, hogy kitől vettük meg, hogy kitől származik, hogy ki termelte meg, hogyha látjuk, hogy milyen utat járt be az az étel, és hogyha esetleg elcsípünk egy-egy történetet, amit az adott helyi ember elmesél azzal az étellel vagy a hozzávalóval kapcsolatban. Szóval érdemes megkóstolni az egész világot. Come on!

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Manna FM. 2024 éveleje óta kötelező a komposztálás Magyarországon. A biohulladék ugyanis nem szemét, hanem egy nagyon értékes tápanyagforrás. Szerintem, aki ez eddig is külön gyűjtött, ez pontosan jól tudja, hogy miről beszélünk, pláne hogyha az az adott valaki, aki eddig is külön gyűjtötte a komposztnak számító háztartási, mondjuk úgy, hogy hulladékot vagy maradékot, és nem a tyúkoknak adta, vagy a szomszéd tyúkjének, az pontosan jól tudja, hogy mit is jelent a komposztálás, főleg, hogyha kertje van. A szerves hulladékot millióféleképpen lehet kezelni, lehet gyűjteni otthon, beltéri komposztálóban, kerti edényben vagy városi komposztálópontokon. Bármelyiket is választja az ember, hozzájárul a természet egészségesebb körforgásához. A hatékony feldolgozásban új szintet hozhat az uniós szabályozás, amely szerint Magyarországon is kötelező lesz a biohulladék elkülönített gyűjtése 2024-től. Ezen túl nem választás kérdése lesz az, hogy komposztálunk-e vagy sem. A kérdés csak az, hogy hogyan lehet ezt megoldani ott, ahol nincs lehetőség a helyben komposztálásra. Erre hívta fel a figyelmet, ugye, mint sarkalatos pontra, a Humusz Szövetség, amely jó példákkal kíván tanácsot adni a lakosság, illetve az önkormányzati szereplőknek is. Örömteli látni, hogy hazánkban is egyre többen élik egyre környezettudatosabban az életüket, a csomagolásmentes boltok, a közösségi kertek és a komposztálók elterjedése mind-mind ezt jelzi. A saját szemetünk a szelektív gyűjtéssel a hétköznapokban is óriási mértékben hozzájárul ahhoz, hogy tovább élvezhessük a bolygónk vendégszeretetét, és remélhetőleg egy kicsit csökkentsük a klímavészhelyzetet. 2024-től növelhetjük ezt a hozzájárulást, a műanyagok, a fémek és a papír mellett a biohulladék is elkülönítve lesz majd gyűjtendő. Az életbe lépő Európai Uniós előírás alapján így kell majd tennünk, ahogyan ezt szintén a Humusz Szövetség írja. A biohulladék nem szemét, mondom még egyszer, hanem értékes tápanyagforrás, és bár hivatalosan a nyelvezetben többnyire a biohulladék szóval találkozik az ember, akkor jár el hivatalosan is helyesen, hogyha nem szemétként tekintünk erre a szerves háztartási anyagra, hanem értékes tápanyagforrásként, amelyet vissza kell juttatni a természetes körforgásba. A szakszerű komposztálásról egyébként a Humusz Szövetségnek a honlapján meg lehet találni a leírást, Kezeljük helyén a zöld javakat címmel, ahol nem csak egy kis útmutató van, hanem egy állásfoglalás is, ami nagyon fontos a biohulladék kezelésének szempontjából. A talaj degradációban, az éghajlatváltozás elleni küzdelemben bizony kiemelt szerepet játszik a komposztálás, ami egy pofon egyszerű művelet mindenkinek, aki kertes házban lakik. Elhelyeznek egy erre a célra megfelelő komposztáló edényt, abba gyűjtjük a főzés kertészkedés során keletkező szerves hulladékot. Egyébként sok helyi önkormányzat oktatással, gyűjtőedények biztosításával segíti is ezt a folyamatot, ahol viszont nem áll rendelkezésre erre a célra szolgáló zöld terület, ott bizony más megoldást kell keresni, mert hogy 2024-től muszáj is lesz. Nem csak egy lehetőség, hanem egy előírás. Ideális lehetőség lehet erre például Budapesten és országszerte is megtalálható közösségi kültéri komposztpontok, amelyeknek a működéséről elérhető gyakorlati és útmutató, rá lehet keresni a neten, az elhelyezkedésükről pedig van egy nyilvános adatbázis, ami szintén rendelkezésre, szintén rá lehet keresni a neten. A beltéri gyűjtés egyre divatosabb, vannak, akik giliszta komposztálásra esküsznek, mások a bokasi előkomposztálóra, amelyben oxigénmentes környezetben egy úgynevezett starter kultúra segítségével bomlik le a szerves hulladék, és az anyagból készült kompot edényben oxigéndús környezetben különleges baktériumkultúra segíti a lebontást, a végeredmény pedig egy pazar minőségű tápanyagdús virágföld, amivel még akár az erkélyen vagy az ablakpárkányon is óriási kis biokertünk lehet, mini kis konyhakertünk. A legkényelmesebb és a felmérések szerint a leghatékonyabb megoldás, hogyha házhoz jönnek a biohulladékunkért. Nagyon jó példa erre Milánó, ahol a lakosok egy komposztálható zsákkal kibélelt háztartási kukába gyűjthetik otthon a szerves anyagokat, amelyet végül a házak elé kihelyezett nagyobb edénybe lehet üríteni. Az észak-olaszországi városban a közösségi tereken, piacokon, éttermekben is pont ugyanígy zajlik a gyűjtés, és ennek révén Milánó szerves hulladékának a 86%-át már komposztálni tudják. A felhalmozott biohulladékot többféleképpen is lehet hasznosítani. Nagyon fontos, hogy a tápanyag visszajusson a talajba. A komposzttelepeken aerob úton megy végbe a lebomlás, így kerülhetnek vissza a szerves anyagok az ökológiai körforgásba, kiváltva ezzel a műtrágyázást, ami nagyon-nagyon fontos lenne, míg a biogáz üzemekben fermentálási folyamat során hő és villamos energia állítanak elő. A generációs maradékot pedig szintén talajjavítónak használják. Ezért nagyon fontos komposztálni, úgyhogy már most érdemes elkezdeni gondolkodni azon, hogy hogyan fogjuk, hogyan tudjuk megoldani, mert hogy 2024-től ez már kötelező lesz.

0: szerelmé.
1: Manna FM. Manna FM.
2: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: kezdhetni.
1: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: A 98.6 Manna FM-en.
3: Az emberiség életét nagyon meghatározó és megváltoztató korszakalkotó találmányok sorozatunkban ma a főszereplő Carl Ludwig Johannes Baedeker, aki az Uti könyveiről ismert német kiadó alapítója, és egészen pontosan, ami ebből a szempontból fontosabb, magának a műfajnak a megalkotója. Ez az oka, hogy gyakran Baedekernek nevezzük a részletes és alapos, minden gyakorlati tudnivalót felülelő Uti kalauzokat, Uti könyveket. Carl volt a legidősebb fia Gottschalk Dietrich Baedekernek, így ha 10 testvér közül ő örökölte a nagyapja Zacharias Gerhard Baedeker által alapított kiadót. 1850 körül változtatta meg a neve helyesírását, az umlaut helyett, a kis pöttyök helyett az betűn, sima A hangzót használt, tehát ő már úgy emlegették, hogy Baedeker. Carl Baedeker Hagenben tanult, majd Heidelbergbe költözött, ahol a vezető helyi könyvkereskedő mellett dolgozott, egészen addig, amíg be nem vonult katonának. A szolgálat teljesítése után ment Berlinbe, ahol 1823 és 25 között Georg Andreas Reimer könyvkereskedőnek volt az asszisztense. Ezután tért haza, és az édesapja mellett tevékenykedett még 1827-ig, amikor is Koblenz megnyitotta a saját üzletét. 1829-ben nősült meg, a felesége Emily Heinzmann lett, akitől aztán az idők során született 5 fia és 5 lánya. 1832-ben megvásárolta Franz Friedrich Röhling koblenzi kiadóját, amely 1828-ban Uti könyvet adott ki a Rheinreise von Mainz bis Köln címmel. Ez a kiadvány szolgáltatta a kiinduló pontot a Baedeker saját Uti kalauzai. Miután a könyve elfogyott, Baedeker új kiadással jelentkezett, amely felhasználta az eredeti egy részét, de itt már ő maga hozzáadta a saját ötleteit is az Uti könyvhöz, ami szerint egy Uti könyvnek tartalmaznia kell, azt ő belerakta, hogy használható fizetett idegenvezető nélkül is boldoguljon, és minden információt egy helyen megtaláljon az útvonalakról, a közlekedésről, a szállásról, az éttermekről, a borravalókról, a látnivalókról, a sétákról, és természetesen az árakról a kedves utazó. Felismerte azt is, hogy a megbízható minőségi térképek fontossága rendkívüli, ezért együtt működött a darmstadti Eduard Wagner térkép specialistával, amelynek köszönhetően az Uti kalauzaiban közölt térképek jóval megelőzték a korukat. De többet tett az olvasóért annál, hogy információkkal lássa el őket, például mutatott a magán és nyilvános erényekről, a takarékosságtól a hazaszeretetig, megvigasztalta a félénkeket és bátor a merészeket, megtanította az adott hely udvariassági formáira, formuláira, szabályaira, a szükséges ravaszságra, azaz az erkölcsi tisztességet a gyakorlati bölcsességgel ötvözte. Carl Baedeker Uti könyveihez John Murray brit kiadó stílusát követte, és ezt készséggel mindig el is ismerte. Koblenzi könyvesboltjában nagyon sok turista megfordult, akik a Murray kalauzt keresték, de így a német kiadó elhatározta, hogy lekörözi a britet, ami egyébként sikerült is neki, nem véletlenül emlegetik a modern turizmus atyaként Carl Baedekert. 1846-ban bevezette a híres csillagok minősítését a látnivalók, szálláshelyek és éttermek tekintetében, és ez volt az első vöröskötésű úti kalauz, nagyon csinos volt egyébként, amely a barnákat váltotta fel, és amelyet hamarosan minden úti könyv kiadó utánzott. 1856-ra már kész volt a tökéletes úti könyv, vöröskötés, aranyfelirat, tiszta, pontos, részletes tartalom. Ezekkel az állandó ismertető jegyekkel váltak híressé a Baedekerek. 1828 és 56 között 16 kötetet jelentetett meg, többek között Hollandiáról, Belgiumról, Svájcról és Párizsról. 1836-ban kiadta The Traveler's Manual of Conversations című könyvet angol, német, francia és olasz nyelven, mert nagyon nagy sikert aratott és számos kiadást is megért. Ebben már az európai deviza árfolyamok, valamint a kontinens főbb arany és ezüstérmének a címletei is szerepeltek, beleértve Skandináviát és Oroszországot is. Az első francia nyelvű Baedeker Uti kalauz 1846-ban jelent meg, de az első angol nyelvű már csak halála után 1861-ben. A 19. század utolsó évtizedeiben már Európa szerte az ő útmutatásaiból tájékozódtak az utazók, ezzel kiadványai nemzetközi szintre emelkedtek, és új műfajként vonultak be a könyvkiadás történelmébe.

0: Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: Azt mondják, hogy hatásosabb a bók, ha a bal fülbe mondjuk. És jobban hat ránk, tehát akkor másképp megfogalmazva, hogyha a bal fülünkben halljuk a bókot. Azt már jó ideje tudnia, hogy a ma is tanultam valamit is írja, hogy a domináns agyféltekénk szerint telefonálunk a jobb vagy bal fülünkkel, és nem túlságosan meglepő módon. Ha a bal agyfélteke a domináns, akik többnyire jobbkezesek egyébként, akkor a többség a jobb kezével emeli nyilván a jobb füléhez a mobilt és fordítva, de hogy eltérő elfogultsággal halljuk a hangokat és a beszédet a bal és a jobb fülünkkel, na ez már azért különösebb. Svájci kutatók jöttek rá, akik a hallókéreg aktivitását tanulmányozták kísérleti alanyokon, és egy a közelmúltban megjelent tanulmányban jutottak arra a következtetésre, hogy az olyan pozitív emberi hangok, mint például a nevetés, erősebb idegi aktivitást váltanak ki az agyban, hogyha a bal oldalról halljuk őket, mint hogyha a jobb fülünk felől érkezne mindez. Érdekes felfedezés, ami arra is utal, hogy az emberi hallókéreg kifejezetten érzékeny a hangok irányára, és a balról jövő pozitív megnyilvánulások boldogabbá tesznek minket. Amikor megismételték a vizsgálatot, és a résztvevők középről és jobbról is derűs hangokat hallottak, akkor máshol is aktiválódott a hallókéreg az agyban, viszont a bal oldal felől hallott felvételek sokkal erősebb neurológiai reakciót hoztak, a semleges vagy negatív érzelmi töltetű hangok, mint például az értelmetlen halandzsabeszéd, vagy az ilyet sikolj, bármi, ami rossz érzést kelt bennünk, ugyanolyan intenzitást váltottak ki az agyban, bármilyen irányból érkeztek is. Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy a különböző irányból érkező hangok hatását már korábban is vizsgálták, és ott is születtek természetesen eredmények. Például, hogy a mögülünk közeledő, fenyegető vagy nyugtalanító hangokat baljóslatúbbnak és izgatóbbnak, idegesítőbbnek érzékeljük, mint a távolodó hangokat. Azaz, a bizonyítékok azt sugallják, hogy az embereket jobban felzaklatja a hátulról érkező kellemetlen hang. Gondoljunk például egy szirénázó mentőautóra, egyszerűen nem tudjuk figyelmen kívül hagyni, nem is szabad egyébként, és önkéntelenül magunk mögé pillantunk. Nagy valószínűséggel evolúciós okai vannak az ilyesféle fokozott figyelemnek, hogy az ember a túlélése miatt kétségtelenül függött attól az elmúlt 10 000 évben, hogy mennyire volt kihegyezve, és mennyire tudott fülelni, és mennyire gyanakodott a hátulról jövő és erősödő hangokra és zajokra. Az emberi hangok, mondjuk úgy, hogy balfülesen elfogult, intenzívebb érzelmi hatásai azonban nem magyarázhatók ilyen röviden. Koponya csont leletek szerint az emberi agy aszimmetriája már a minket sok 100 000 évvel megelőző neandervölgyi embereknél is kialakulhatott, és már a korai homo sapienseknél is megfigyelhető. Feltehetően az egyre elterjedtebb szerszám használat és az ezzel járó aszimmetrikus kézhasználat válthatta ki a változásokat. Korábbi emberősök, például a homo habilis agykoponyája ugyanis még teljesen szimmetrikus volt. Alaposan befészkelte aztán magát a köztudatba az, hogy a jobbkezeseknél a bal agyfélteke a domináns, amihez jó beszédkészséget, az analitikus és logikus gondolkodásmódot társítjuk. A balkezesek domináns jobb agyféltekéhez pedig a kreativitást, a vizualitást és a jó probléma megoldó képességet. Ám mind a jobb, mind pedig a balkezeseknél általában a bal féltekében működik a beszédközpont. Ritka esetben néhány balkezesnél előfordulhat, hogy a féltekék között vagy éppen a jobb féltekében helyezkedik el a nyelvi központ, de ez a ritkább. A bal fül felől érkező hanginformációk azonban többnyire nem a bal, hanem a jobb féltekébe futnak, és ahogyan a svájci kutatók rámutattak, intenzívebb érzéseket váltanak ki, mint a szemből vagy a jobb fül felől érkeznének. Ez ugyan egy ellentmondás, amit egyelőre nem tudnak teljesen feloldani az idegtudósok, de a legvalószínűbb magyarázat éppen abban rejtőzik, hogy a bal vagy a jobb agyféltekék dominanciáját nem szabad kizárólagosnak gondolni. A két félteke ugyanis állandóan együttműködik és kommunikál egymással. Hát, ha bókolni szeretnénk bárkinek, vagy dicséretet szeretnénk mondani, vagy el szeretnénk élni, hogy biztosan eljusson az illetőhöz a dicséret, a bók vagy a jó szó, akkor azt a bal fülébe kell mondjuk.

0: nap élet, öröm, zene. Megállás nélkül. 98.6 Manna FM.
1: Te egyedül a bárpultnál, mit állsz itt? Nem már, hogy elárvultál, ha bezárultál, és a mosolyod elárultál.

0: A műsor vendége Arany Kovács Rozália, aki a Kék Rózsa programot, a ritka genetikai betegségek diagnózishoz jutását segítő programot hozta létre. Vele beszélgetünk hamarosan a friss hírek után.
1: Kanapé, Manna FM.
2: A szombati adásban a féltékenységről lesz szó, vasárnap pedig annak járok utána, hogyan lett világszenzáció egy magyar padláson rejtőző Doni hagyatékból. Argyelán Kriszta vagyok, szombaton és vasárnap várlak benneteket a kanapéban, 3 és 6 között.
1: Kanapé, Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Változékony, de koranyáriasan meleg idő lesz. Továbbra is az uniós versenyképesség a fő téma a soros elnökségben. Folyamatosan ellenőrzik a vízminőséget a velencei tavon. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Budapesten tárgyalt Mihály Mártin ír miniszterelnökkel a magyar kormányfő. Magyar Péter kiemelte, hazánk és Írország között nincsenek vitás kérdések. A miniszterelnök elmondta azt is, hogy számít a közelgő ír uniós elnökség támogatására az előző kormány idején Magyarország ellen indított 7-es cikkely szerinti eljárás lezárásában. A versenyképesség erősítése áll majd a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség középpontjában, jelentette ki a Budapesten tárgyaló ír miniszterelnök. A politikus elmondta, hogy a többi közt a szabályok egyszerűsítésével, az egységes piac megerősítésével, kereskedelmi kapcsolatok építésével és az energiakiadások csökkentésével ösztönöznék az unió gazdasági teljesítményét. A kormányfő a következő időszak jelentős külpolitikai kérdései között említette az ukrajnai helyzetet, a nyugat-balkáni bővítést és a közel-keleti konfliktust. A meghosszabbított tűzszünet ellenére újabb izraeli katona halt meg Dél-Libanonban. A zsidó állam válaszul a Hezbollah állásait támadta. Izrael egyelőre nem vonja ki csapatait Dél-Libanonból. Irán továbbra is akadályozza a nukleáris létesítményeinek ellenőrzését, közölte a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség. Teherán csak egy helyen engedte a vizsgálatot, miközben több mint 20 nukleáris objektummal rendelkezik. Jelenleg nem lehet ellenőrizni sem az urándúsítás leállítását, sem a magas dúsítású hasadóanyagkészletek nagyságát. Az ügynökség azonnali hozzáférést kér az iráni atomenergia létesítményekhez. Másfél évtizeddel a fukushimai nukleáris katasztrófa után Japánban megduplázzák az atomenergia arányát az áramtermelésben. Az ázsiai Szigetország tervei szerint a megnövekedett energiaigény, valamint az üzemanyagimport csökkentése miatt a következő években felújítanak és újra nyitnak több korábban leállított atomerőművet. Az intézkedés célja, hogy csökkentsék a villamos energiatermelés 60-70%-át biztosító szén-, gáz- és olajimportot. Többen megsérültek, amikor összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. A Los Angelesbe induló járat még a beszállás előtt állt a kapunál, amikor a repülőgép eleje a betonra zuhant. A járatot üzemeltető Lufthansa vizsgálja a történteket. Itthon vízminőségmérőbóját telepítettek a velencei tóra a vízügyi szakemberek. Az eszközt a tó alacsony vízállása, valamint a változások folyamatos monitorozása érdekében helyezték ki. A rendszer egyebek közt méri a vízben oldott oxigén és a klorofil szintjét is, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság.
1: Időjárás.
4: A Dunántúlon erősen borult lesz az ég, míg a Dunától keletre már sok felé kisütött a nap. Késő délutántól több felé felhős idő és eső is várható. Nyugaton megerősödik a szél. Napközben 24-29, késő este 12-22 fok lesz.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Manna délelőtt.
0: A műsor mai vendége Arany Kovács Rozália, aki a ritka genetikai betegségek pontos diagnózishoz juttatását elősegítő programot, a Kék Rózsa programot hívta életre, és tartja életben és működteti azóta is. Erről beszélgetünk, erről is beszélgetünk, már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A műsor vendégem Arany Kovács Rozália, vagy ahogy többen ismerik őt, a Kék Rózsa. És hát akkor nem meglepő szerintem, hogy a Kék Rózsa programról fogunk beszélgetni. Fontos a névelő ebben az esetben, de hogy ez mit is jelent pontosan, miért kék az a rózsa, és hogy Arany Kovács Rozika, mert hogy nekem szabad így hívnom és köszönöm, hogyan is indította el, és miért indította el ezt a programot, kiknek segít, miben segít, és mi hogyan tudunk neki segíteni, erről mindről szó lesz a mai műsorban. Szia Rozika, köszönöm, hogy jöttél.
2: Szia, nagyon szépen köszönöm Petra a meghívást.
1: Kezdjük onnan, hogy minden kezdeményezés, ami segítő kezdeményezés, biztos, hogy egy saját sztoriból indul el, és tudom, hogy ez nálad is így van, de meséld el te.
2: Megpróbálok rövid lenni, hogy minél több kérdésre tudjunk választ adni. Az egész onnan indult, hogy én 39 év alatt jutottam a saját tűpontos diagnózisomhoz, és azért mondom, hogy tűpontos, mert miután ez egy ritka genetikai betegség, nem kell tovább vizsgálni, tehát tudjuk, hogy mi a probléma, mi a betegségem oki tényezője, ez egy mitokondriális miopátiának nevezett betegség.
1: Az micsoda?
2: Röviden annyi, hogy a mitokondriumok ugye az energiaháztartásért felelős sejtek, így van, azoknak a hibája, a miopátia pedig ugye az izmokat érinti, ennek következtében a szervezetem képtelen annyi energiát termelni, hogy az izmaim megfelelő módon működjenek, és ez már kicsi gyerekkoromtól így van, hiszen 6 éves koromban már képtelen voltam 300 métert megtenni egyedül, csak szülői támogatással, vagy valamilyen rásegítéssel.
1: És akkor nem csak az izmaid fáradtabbak, hanem te magad is mondjuk álmos vagy, vagy fáradtabb, vagy így kell elképzelni?
2: Igen, hát vannak olyan napok, amikor konkrétan, ahogy szoktam volt mondani, nullás napot tartok, tehát hogy nem tudok fölkelni az ágyból. Aha. A legszükségesebb dolgokra megyek csak ki, mert azért mosdót meg ételért kimegyek, de azon kívül nem tudok kommunikálni, például nem veszem fel a telefont, mert annyi erőm sincs, hogy valakivel beszéljek pár mondatot.
1: Aha. És akkor ez a diagnózis, amiből kiderült, hogy pontosan mi a te problémád, ez az, ami tulajdonképpen a probléma gyökere, hogy évekig tartott, mire rájöttek, hogy ez mi, pedig van egy leírt orvosi diagnózis tulajdonképpen valamikor az időben, hogyha visszamegyünk, tudják az orvosok, inkább így mondom, hogy ez létezik, de ennek ellenére nem jöttek rá rögtön.
2: Az a baj, hogy ha van is leírása, az is csak bizonyos orvosi körökben. Tehát az alapellátásban dolgozó orvosok nagy része nem, hogy a ritka genetikai betegségekről nem tud, mint fogalomról. Azt sem tudja, hogy van itthon 5, vagy a RIROS szerint már 6 ilyen intézmény, ahova el tudja küldeni a paciensét, ha ő nem tud neki diagnózist adni, mondjuk 10-15 negatív lelet után.
1: És a célzottan ezt vizsgálják ezekben az intézményekben?
2: Így van. Ők már tulajdonképpen, tehát amikor én oda kerültem, és először találkoztam ott orvossal, ezt elárulom neked, ez nagyon fontos ez a dátum, ez 2019. december 23-a 14 órára volt időpontom.
1: December 23-ára?
2: Igen. Tehát pont ezt vártam, mint amit a te arcodon láttam, hogy na, valószínűleg ennyire fognak velem foglalkozni, de nem. A doktor úr, aki akkor rendelt, megnézte a papírjaimat, nem kérte az összeset, azt mondta mindenkinek egyet, amit mi fontosnak tartunk, és pár kérdés után közölte velem, hogy én tudom, hogy mi a baja, de meg kell várni az izombiopszia eredményét. Tehát, hogy az a fontos, hogy ők viszont már rögtön tudják. Tehát, amit mondjuk egy általános orvos, és ez nem hiba, tehát neki nem az a dolga egy általános orvosnak, hogy ő tudjon ritka betegséget diagnosztizálni. Neki az a dolga, és erre alakult tulajdonképpen a Kék Rózsa program is, hogy megértse, hogy 10-15 vizsgálatot kiír, ami legyen az alap, és abból ő nem tud felállítani belgyógyászként, szakorvosként egy diagnózist, akkor a lehető leghamarabb küldje tovább a ritka beteg intézetbe, mert hogy míg általános betegségből van mondjuk pár száz, addig ritka genetikai betegségből 8-10 000 van jelenleg.
1: Tehát ez gyakorlatilag a Dr. House effektus.
2: Igen, de azért nagyon kevés olyan ember van, mint Dr. House, tehát hogy még az intézetekben is.
1: Keresi. Hány ember él így Magyarországon ma nagyjából? Most nem várok tőled egy pontos számot, bár el tudom képzelni, hogy azt is tudsz mondani, ahogyan te ilyen nehézséggel.
2: Hát a mitokondriális miopátiával körülbelül 300 ember lehet érintett, ebből maximum ilyen 30-40 van.

0: narkózisa.
1: Tud az lenni egy diagnózis egyébként?
0: Hogyne, hát azzal kezdtem, hogy azért tűbb pontos az én diagnózisom, mert tovább már kár vizsgálni. Tehát tudjuk, hogy ez egy ritka genetikai betegség, nincs tovább magyarázat. Tehát ott van az oki része, tehát meg tudják mondani, hogy miért vannak ezek a tüneteim. És én 6,5 évvel ezelőtt kaptam a diagnózist, azóta jobb állapotban vagyok, mint akkor voltam. Mert hogy megkapom a kezeléseket, megkapom az infúziókorát, megkapom a vitaminokat, eljárhatok most már kérdés nélkül rehabilitációra, mert tudjuk, hogy mi a baj. Tehát BNO kóddal nekem sokkal-sokkal nagyobb lehetőségeim vannak. És igen, tehát az a baj, hogy nem jutunk el odáig, és nagyon nehéz az embereknek elmagyarázni az orvosoknak, hogy én már hallottam erről, és igen, most már ott tartok, hogy mindegy, hogy mi lesz a mondat vége, de szeretném a saját diagnózisomat. Tehát nehéz eljuttatni az orvosokat oda, hogy engedjék tovább a betegeket.
1: Arany Kovács Rozália a vendégem a mai műsorban, a Kék Rózsa program életre hívója. A ritka genetikai betegségek és azok diagnosztizálásával kapcsolatos program ez. Ennél sokkal több mindenről van szó, és beszélgetni fogunk a továbbiakban még a programról, illetve Rozika, mert hogy megengedő, hogy így hívjam, köszönöm, életútjáról és a hozzá hasonlóak életútjáról is, és arról is, hogy ő miben tud segíteni, mi hogyan tudunk neki segíteni, hamarosan folytatjuk.
2: Beleles nem van-e, merszem még új dallam, hát ez micsoda idegen

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Arany Kovács Rozália, a Kék Rózsa program életre hívója és megálmodója a műsor mai vendége, akivel a ritka genetikai betegségekről, azoknak a diagnosztizálásáról, a diagnosztizálás nehézségeiről, folyamatáról beszélgetünk, és arról is, hogy a Kék Rózsa program épp ezért, ennek a megkönnyítéséért és a sok-sok ebben a helyzetben lévő embernek a megsegítéséért született meg. Hogyan tudsz segíteni azoknak, akik hasonló helyzetben vannak, mint te, hogy mondjuk megkapták már a tűpontos diagnózist, és itt a tűpontos kifejezés az fontos, illetve azoknak, akik még nem. Tehát aki most hall minket, és hozzád fordulna, az azért fordulna hozzád, mert hogy van egy egészségi állapot, egy egészségügyi állapota, amivel nem tudnak mit kezdeni az orvosok, mondjuk, hogyha röviden megfogalmazom.
2: Igen, amit nagyon fontos tudni, és ezt minden alkalommal elmondom saját videóimban is, és amikor lehetőségem van, akkor profiknál is, én nem orvos vagyok, tehát én nem diagnosztizálok. Azzal ne forduljanak hozzám, hogy mondjam meg, hogy azok alapján, a tünetek alapján vajon milyen betegsége van, mert nem vagyok az. Amivel hozzám fordulhatnak, az inkább egy erkölcsi érzelmi támasz, hogy mondjuk benne van már egy kivizsgálási folyamatban, de nem jutnak A-ról B-re, és akkor hogy hogyan tudja fölvenni a kapcsolatot úgy az orvossal, hogy az orvos tényleg együttműködő legyen vele. Ami nagyon nehéz, mert ugye még csak pár éve tanítják külön a ritka betegségeket a SOTÉN, akik ugye régebben végeztek, azoknak nem volt semmilyen oktatás ezzel kapcsolatban. De a másik szintén nagyon fontos, hogy a már diagnosztizált betegeknek sem tudok jelenleg segíteni. Természetesen, ha eljutnánk odáig, hogy mondjuk meghallgatnák a Kék Rózsa programot, és ezzel kapcsolatban mondjuk megkérdeznék a szociális szférában is a véleményemet, hogy hogyan lehetne a már diagnosztizált betegek nehézségeit csökkenteni, akkor elmondanám azt, hogy akinek már van gyógymódja, vagy kezelési módja, az természetesen jó lenne, ha az állam fizetné, vagy besegítene, vagy mondjuk ne 50-80-100 000 forintokból kelljen úgy élni, hogy még mellette próbáld meg kifizetni azokat, amik elérhetők.
1: Tehát, hogy itt vannak olyan nehézségek, amik nem csak az egészségügyi helyzetből, de annak köszönhetően még plusz rátesznek egy-egy réteget az amúgy is nehezített létre.
2: Így van, és ugyanerre gondolom, hogy nagyon remélem, hogy legalább az elsők között lesznek olyan döntések, amik mondjuk a súlyosan sérült gyermekek szülei kaphatnak segítséget, mert hát vannak az ismeretségi körömben pont ebből kifolyólag nagyon-nagyon sok olyan család, akiknél látom, meg olvasom nap mint nap, hogy milyen nehézségekkel küzdenek, akár orvosi ellátás, akár költségek kifizetése, akár sok bármi más, tehát orvosi ellátás abból a szempontból, hogy nem tudnak mit kezdeni egy súlyosan beteg gyermekkel. Miközben egyébként mondjuk a szülő egy papír alapján el tudná mondani, hogy a gyermekemnek erre, vagy erre, vagy erre lenne szüksége.
1: És a szülők segítség nélkül is tudnának intézkedni ez ügyben, hogyha tudnák, hogy a gyereknek mire van szüksége, vagy akkor legalább tudnák, hogy kihez forduljanak?
2: Igazat megvalva, én úgy tudom, ugye én nem vagyok érintett, mert nincs gyermekem, de azt tapasztalom, hogy komoly falakba ütköznek emiatt.
1: És hát de nem kell, hogy egy gyerek legyen, lehet, hogy a testvérem, vagy a rokonom, vagy a keresztanyám.
2: Igen, teljesen mindegy ebből a szempontból. Az a lényeg, hogy ugyanúgy, ahogy nincs hivatalosan leírt betegút, ugye ez a legnagyobb probléma az egészségügyi miniszter szerint is, ugyanígy nincs ez sem rendszerben, hogyha valakinek van egy tűpontos diagnózisa, egy pontos betegség meghatározása, adnak leírása, hogy hogyan és miként lehetne jó minőségi életet biztosítani neki emellett is, azt nem tudják hivatalosan elintézni, maximum, ha jó szíve van az orvosnak, akkor megoldja.
1: Arany Kovács Rozália a vendégem, azaz Rozika, a Kék Rózsa, mert hogy többen őt inkább így ismerik már az interjúk, nyilatkozatok és szereplések alapján, aki a ritka genetikai betegségekkel élő embereket próbálja meg segíteni, hogy pontos diagnózishoz jussanak, hogy megkapják azt az ismeretet, amik önmagukhoz kellenek, hogy egy teljes értékű életet tudjanak élni. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést a Kék Rózsa

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A műsor vendége Arany Kovács Rozália, vagyis Rozika, a Kék Rózsa, ahogy többen ismerik az interjúkból és a beszélgetésekből, vagy a saját videóiból, aki a ritka genetikai betegségekkel élőket segít. Ugye, ahogy ezt elmondtam már több helyen, Rozika, Magyarországon nagyjából 400-600 ezer ember él, vagy most már 700 is, talán diagnózis nélkül, vagy ami még rosszabb, rossz diagnózissal. Értük, és az ő jogaiért igyekszik nagyon sokat dolgozni és tenni. Rozika, megbeszéltünk már nagyon sok mindent a te életutadról is, arról is, hogy mit is jelent pontosan az, hogy ritka genetikai betegség. Hogy áll Magyarország a nyugathoz képest ebben? Külföldön könnyebb dolga van a ritka genetikai betegséggel élőknek? Mit tudsz erről?
2: Hát most nagyobb meg fogsz lepődni. Nem. Aha. Sőt, vannak olyan országok, akik még ezen a szinten sem tartanak, mint mi. Uh-huh. Tehát például engem keresnek magyarok természetesen, mert ugye én más nyelven nem kommunikálok, Hollandiából, Németországból, Ausztriából, de kerestek már Angliából is, hogy nincs, semmilyen ellátásuk nincs. Tehát, hogy el se tudnak jutni ilyen klinikákig, mert hogy nem kapják meg a beutalót, sőt, arról sem nagyon van tudomásuk, hogy vannak ilyen klinikák. Tehát szoktam volt mondani, hogy vannak nehézségek az egészségügyben, de a legfelsőbb szint, tehát maga a ritka genetikai betegségek vizsgálatára az, hogy 6 darab klinika van egy ekkora országban, az kiemelkedő. És pont ezért lenne fontos, hogy akkor, ha már megvan és ki van építve az út, akkor használhassák is a betegek. És hát tulajdonképpen erről szólt eredetileg az én programom, a Kék Rózsa pedig már arról szól, hogy mindenkinek teljesen mindegy, hogy milyen korú, teljesen mindegy, milyen körülmények között él, milyen háttere van, mindenkinek ugyanaz az alapnyi joga legyen a tűpontos diagnózishoz, és határozzák meg azt a betegutat, akár ugye a ritka beteg intézetek segítségével, ami tartalmaz egy 15-20 darab vizsgálatot, ami mindenkinek kötelező, és az alapján, ha az alapján tudnak egy általános betegségről diagnózist adni, akkor azt, ha nem sikerül, akkor pedig minél gyorsabban, minél jobb állapotban elindítani még a beteget a ritka beteg intézetekbe.
1: Az is nagyon fontos lenne szerintem, hogy ezt idejekorán észrevegyék. Tehát mondjuk magzatkori felismerés például, ugye a genetikai vizsgálatok fontossága. Erről egyszer már volt szó nálam, sőt nem is egyszer, többször. Sefcsik Annáik alapítványán keresztül a fontos, terhesség alatt fontos és ajánlott genetikai vizsgálatokról, mert abból nagyon-nagyon sok minden kiderül.
2: Igen. Na most ez nekem is szívügyem, és Sefcsike Manna meg az egyik legkedvesebb barátom. Tulajdonképpen ugye szoktam volt mondani, nekem van példaképdíjam, de ha egyszer megkérdeznének, hogy kinek adnék példaképdíjat, az egyértelműen Annácskám lenne.
1: Az Életérzés Egyesület egyébként, Sefcsike Manna Egyesülete, nem egy maga csinálja, érdemes utána nézni, zárójelbe zárva.
2: Igen, igen. Szóval, hogy én azt is lehetővé tenném, ha rajtam múlna, vagy legalábbis beajánlanám, hogy már eleve azt a korosztályt, aki ugye most gondolkodhat gyermekben, tehát tudjuk, hogy van olyan, aki 14-16 évesen már gyereket szül, jobban örülnék 20 plusznak, de mindig, tehát azt a korosztályt, akinél ez előfordulhat, hogy teherbe esik, azokat levizsgálni eleve, és nem csak arra a 100-ra vagy 200-ra, amire azt mondják, hogy sűrű. Mert hát a ritka genetikai betegségek között van olyan, amelyiknek 1 millió az egyhez az aránya. Tehát, hogy mind a két szülőt levizsgálni, és amikor már szóba jön a terhesség, és vagy megvalósul, hogy ez a helyzet, akkor esetleg utóvizsgálni, vagy ugye folyamatosan követni a terhességet, ugyanis meg fogsz lepődni. Nagyon-nagyon sok család, tehát most az elmúlt pár hónapban 3-4 olyan család is megkeresett, akiknél hivatalosan megvoltak az alapvizsgálatok, és mégis sérülten született a gyermek, majd kiderült, hogy miután nem vizsgálták meg komolyabban a szülőket, ezért kiderült, hogy mindkét szülő érintett a betegségben, de ő maga csak hordozó és nem beteg. Innentől kezdve a gyermeke viszont már súlyosan, halmozottan sérült lett.
1: Mit tehetünk annak érdekében, hogy ezek után, hogy mindezt halljuk tőled, a lehetőség szerint a legtöbbet tudjuk segíteni, hogyan tudunk segíteni neked, hogyan tudunk segíteni a környezetünkben élőknek, akik ritka genetikai betegséggel élnek, mire figyeljünk oda?
2: Hát szintén, akik már azért követik egy ideje a különböző felületeimen, és akkor most gyorsan elmondom, hol vagyok fönn. Van Facebook profilom saját néven, van TikTokom a Kék Rózsa néven, van YouTube-om, fönn vagyok a LinkedIn-en, és minimálisan az Instagramon is, akkor ők tudják, hogy az én szlogenem az, hogy ezt az életnevi játékot csak együtt játszhatjuk, figyeljünk egymásra és segítsük egymást. Fontos, hogy észleljük a másikon, hogy baj van. Hogy merjük neki azt mondani, nem kötelezően és nem kioktatva, hogy figyelj, menjél el, tudd meg minél hamarabb a saját problémádat, figyelj oda magadra, mert amikor már a mentő visz, akkor már késő van. És akár még valaki kivizsgálás alatt van, akár már ugye mondjuk van valamilyen diagnózis, a legfontosabb az, hogy ne ítéljük őt el azért, mert akar tenni magáért valamit. Sőt, azt szeretném elérni gondolkodásmódba az embereknél, hogy akarják tudni a saját tűpontos diagnózisukat, mert olyan, hogy teljesen egészséges ember nincs, mert akkor az örökké élne. Tehát valamilyen problémánk van, csak nem mindegy, hogy milyen fokú és milyen egészségkárosodást okoz az nekünk. Tehát minél hamarabb, minél jobb diagnózissal rendelkezünk, annál jobb minőségi életet élhetünk, és visszacsatolva az előző kérdésedre, elérhető lenne az, hogy mondjuk Magyarországon egyre kevesebb olyan beteg gyermek szülessen, aki mondjuk élete végéig gondozásra szorul.
1: A műsor vendége volt Arany Kovács Rozália, vagyis Rozika, a Kék Rózsa, ahogyan őt már többen ismerik, a Kék Rózsa program életre hívója és működtetője, és természetesen a mai napig lehet neki segíteni. A mai napig működik Rozika és az ő kezdeményezése, és folyamatosan tudunk neki segíteni, és folyamatosan tudunk nyitott szemmel járni a környezetünkben.
2: Egyetlen egy mondat, mert az előbb elfelejtettem a kérdésed végére válaszolni. Aki segíteni szeretne nekem bármilyen módon, az vagy írjon egy e-mailt a rozikakukac@akekrozsa.hu e-mail címre, vagy pedig a weboldalamon, ugye, ami akekrozsa.hu, a támogatások fülek alatt megtalálhatja a különböző megoldásokat, amiket már kitaláltam, hogy hogyan lehet támogatni az én életben maradásomat, egészségügyi állapotom fenntartását, és azt, hogy tudjam folytatni ezt a munkát tovább.
1: Köszönjük szépen, hogy jöttél.
2: Én is köszönöm szépen.

0: Manna FM. Életöröm zene.
1: Még egyszer láss, még egyszer engedj el, nincs maradás. Többé csak még egyszer együtt vagyunk.

0: 98.6 Manna FM életöröm zene és Manna közi, ahogy ez ilyenkor lenni szokott, és már mondom is, hogy mi mindenre lehet számítani. Az állatbarát rovatban szó lesz arról, hogy miért fontos a fokozatosság a kutyák táplálásánál, gyulladáscsökkentés házilag természetes módon, rántott savanyú uborka, legyen ez kovászos uborka vagy csemege uborka, mind a kettő nagyon finom, és a száraz kefe masszázs zseniális hatásáról is szó lesz, hogy felkészítsük a bőrünket a nyári időre, de ez egyébként bármelyik évszakban nagyon hasznos, sőt, érdemes folyamatosan csinálni. Ez a mai Mannapközi, a friss hírek után kezdünk is.
1: Manna Morzsa. Mi is az a mesterséges intelligencia valójában? A mesterséges intelligencia, vagyis az AI nem egyetlen találmány, inkább egy egész tudományterület, aminek a célja, hogy a gépek okosan viselkedjenek. Olyan feladatokat végezzenek, amikhez korábban emberi gondolkodás kellett. Döntéseket hoznak, felismernek mintákat, beszélgetnek, sőt, akár alkotnak is. Amikor az AI elemzi, mi van egy fotón, lefordít egy szöveget vagy válaszol egy kérdésre, az nem varázslat, csak nagyon-nagyon sok adat és számítás. A kutatók szerint az AI a jövő elektromossága. Egy láthatatlan erő, ami lassan mindent átjár. Az egészségügytől, a zenéig, a közlekedéstől a hűtőszekrényig. És bár néha félelmetesnek tűnhet, valójában csak egy új eszköz, amit mi tanítunk gondolkodni.
2: Ez volt a Manna Morzsa. Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Napos felhős idő lesz, délután több helyen eshet is. Reformokat sürgetnek az önkormányzati rendszerben. Még mindig sok a gyorshajtó a fővárosban. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
3: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Jelentős változásokra van szükség az önkormányzati rendszerben a Megyei Jogú Városok Szövetségének nemrég megválasztott elnöke szerint. Cserpalkovics András emlékeztetett, hogy a testület már korábban elfogadott egy szakpolitikai javaslatcsomagot, de ahhoz, hogy komolyabb változásokat tudjanak elérni, folyamatos egyeztetésre van szükség a kormánnyal. A fideszes politikus Székesfehérvár polgármestere hozzátette, a többi közt az önkormányzatok pénzügyi függetlenségének megerősítésére, valamint a szolidaritási hozzájárulás eltörlésére is javaslatot tesznek. Márciushoz képest 1%-kal csökkent, az egy évvel korábbihoz viszonyítva azonban csak nem ugyanennyivel nőtt az ipari termelés áprilisban. A KSH adatai szerint a legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, illetve a számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártása bővült, visszaesést mértek ugyanakkor a villamos berendezések, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermékek előállításában. Csökkentek az árak a magyar tejágazatban. Tavaly a nyers tej felvásárlási ára kilogramonként 200 forint körül volt, jelenleg viszont nem éri el a 140 forintot. A nyers tej kiviteli ára ennél is nagyobb mértékben mérséklődött, és a szakmai szervezet szerint a helyzet tartós veszteségeket okozhat a termelőknek és a feldolgozóknak is. Nagy a munkaerőhiány a magyar zöldséggyümölcs ágazatban, hívta fel a figyelmet a Fruit Web elnöke. Apáti Ferenc elmondta, jelenleg 30-40 ezer főállású foglalkoztatott hiányzik a kertészetekből. Emiatt a termés 10-30%-át nem tudják betakarítani. A szakember emellett hozzátette, hogy a mennyiségi mellett minőségi problémák is vannak a piacon. Vízminőségmérőbólyát telepítettek a Velencei tóra vízügyi szakemberek. Az eszközt a tó alacsony vízállása, valamint a változások folyamatos monitorozása érdekében helyezték ki. A rendszer egyebek közt méri a vízben oldott oxigén és a klorofil szintjét is, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Eredményesek a fővárosba telepített trafiboxok. Májusban több mint 1300 gyorshajtót mértek be az eszközök 6 budapesti kerületben, közölte a BRFK. A legnagyobb sebesség túllépést az egyik 6. kerületi ellenőrzőpontnál mérték. Az Andrássy úton egy sofőr 50 km per óra helyett 122 km per órával hajtott, amiért több mint 300 ezer forintos bírságra számíthat. Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár hétvégén a H5-ös hév. A szerelvények csak a Batthyányi tér és Pomász között közlekednek. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A munkálatok miatt Pomázon lezárják a Szentendrei úti átjárót, ezért módosul az érintett buszjárat útvonala.
3: Időjárás.
4: A Dunántúlon erősen borult lesz az ég, míg a Dunától keletre már sok felé kisütött a nap. Késő délutántól több felé felhős idő és eső is várható. Nyugaton megerősödik a szél. Napközben 24-29, késő este 12-22 fok lesz.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A mai mannapköziben szó lesz arról, hogy miért fontos, nagyon fontos a fokozatosság a kutyák táplálásánál, különböző ételek bevezetésénél, persze pont úgy, mint a gyerekeknél. Jön a gyulladás csökkentés házi természetes módszerrel, rántott savanyú borkát készítünk, kovászos uborkát, a csemegő uborkát, ki melyiket szereti, és jön a száraz kefe masszázs zseniális hatása. Ez a mai mannapközi, már is kezdünk.
3: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Beauty Time.
0: Egy rovat a szépségért.
2: Kipróbálni Manna.
3: Száraz kefe masszázs, vajon mi ez és mire jó, mert hogy óriási trend, ez egészen biztos, pedig ősrégi módszerről van szó, amit már az ajurvédában is használtak, valójában nem más, mint egy közepesen kemény sörtéjű kefével a teljes test átdörzsölése, de szárazon. Ez elsősorban az elhalt hámsejtek eltávolításában segít, de ezen kívül rengeteg más pozitív hatása is van. Mik ezek? Segít például a pórusok tisztán tartásában, csökkenti a gyulladásokat, a pattanások megjelenését, javítja a vér és nyirokkeringést, erősíti a kötőszövetet, gyorsítja az anyagcserét, a méregtelenítést, és ezáltal természetesen a narancsbőrös tüneteket is hatékonyan eltünteti. A bőr hatására simább, puhább, feszesebb, tisztább és egyenletesebb lesz, ami nagyon fontos, úgyhogy most így a nyári időszak előtt kifejezetten hasznos lesz ez. Hogyan kell csinálni? Mindig zuhanyzás előtt kell erre a műveletre szánni 3-4 percet. A legjobb az, hogyha minden nap, de legalább heti 2-3-szor tudsz egy kis időt szakítani rá. Frissítő, energizáló hatása miatt reggel nagyon jól tud esni, de este is végezheted, azért természetesen fogsz tudni aludni tőle. Én igyekszik az ember naponta, vagy legalábbis azért hetente ezt a bizonyos peelinget, dörzsölést, radírozást megcsinálni. Nagyon látványos a hatása, és nyilván nem véletlenül ajánlják folyton elsőként a bőrápolással kapcsolatban ezt a kozmetikusok, sőt a bőrgyógyászok is. A száraz kefe masszást a lábfejnél kell kezdeni, a szív irányába mutató, simító mozdulatokkal kell haladni az alsó, majd a felső lábszáron. Jöhet a popsi, a karok, kézfejtől a vállig, a hónaj, majd a hát. Mindig a szív irányába indul ez a száraz kefés masszázs, és igazából ez pontosan úgy működik, mint általában a masszázs, az is mindig a szív felé halad. No, tehát, hogyha ez megvan, akkor a has és a mellkas nagyon érzékeny terület, itt nagyon óvatosan kell átsimítani, a mellkast melleket teljes egészében ki kell hagyni, a művelet sehol sem kell, hogy fájjon. Ha fáj, akkor kevésbé nyomd rá ezt a kefét. Finom bizsergő érzés a cél. Elvégeztük ezt a kis száraz kefés masszást, akkor lezuhanyzunk és használjuk az aktuális kedvenc testápolót vagy testolajat. Ha testolajat használunk, akkor ne törölközzünk meg teljesen. Na, ilyenkor adódik a kérdés, hogy oké, rendben, nagyon tetszik az ötlet, de milyen kefét válasszak? Hát a legideálisabb, hogyha minél természetesebb anyagból készült kefét választasz, bambusz, kókusz, agavé és a többi. Az ilyen sörtével ellátott kefék az alkalmasak erre, praktikus a hosszabb nyele van, amivel a hátunk középső részét is könnyen elérjük, de természetesen ez egyéni preferencia. Érdemes odafigyelni arra is, hogy ne dörzsöljük meg nagyon ezzel a típusú bőr radírozással, tulajdonképpen mondhatjuk így, az anyajegyeket. Tessék vigyázni arra is, hogyha sérült, irritált, extrém érzékeny, napéget vagy ekcémás a bőr, akkor sem szabad alkalmazni a száraz kefe masszást, ugyanis ronthat a tüneteken és fokozhatja az irritációt, sőt, felsértheti a bőrt is. Viszont, hogyha ilyen szépen előkészítettük a bőrünket a száraz kefe masszázzal, akkor tusolás után viszont érdemes minden nap más típusú táplálást adó testápolót vagy testápoló olajat választani, sőt, magunk is alkalmazhatunk és készíthetünk ilyet, akár egy testszerte ható pakolást, kis mézzel, kis olívaolajjal, esetleg körbekenni a testünket bizonyos részeit, ahol egy picit gyulladtabb a felület, vagy ahogy nagyon száraz a felület, arra is érdemes odafigyelni. A lényeg az, hogy az érzékeny területeken ne dörzsöljük erőteljesen ezzel a száraz kefével, és hogyha dry brushing kefét kerestek, akkor viszont, ha ezt megnézitek Google-ban, akkor biztos, hogy látni fogjátok azt, hogy milyen sörterősségű, milyen típusú kefére van szükség ahhoz, hogy ez tényleg egészségesen működjön. Minden esetre az biztos, hogy nagyon-nagyon hasznos testszerte ez a dörzsölés. Jön a nyár, egyre több testfelület lesz szabadon, úgyhogy ne felejtsétek el, száraz kefe masszázs, utána a tusolás, és

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: Szoktuk volt mondani, hogy rántva, bundázva, olajban sütve minden sokkal finomabb tud lenni, és sajnos az az igazság, hogy amellett persze, hogy ez nagyon hízlal, meg nem is a legegészségesebb ételek közé tartozik, azért valljuk be, amit ugye olajban sütünk és bundázva van, de azért időről időre érdemes egy-egy csábításnak engedni, és mondjuk csinálni havonta, két havonta barátokkal például egy úgynevezett rántott napot, amikor nagyon jó kedvűen, jó zenét hallgatva, finom ártogatósokat elkészítve, bepanírozunk mindent. És amikor azt mondom, hogy mindent, akkor tényleg arra gondolok, hogy mindent, mert ahogy békénbe tekerve minden finomabb, még a banán is, jegyzem meg egyébként, hogyha jó ropogósra sütjük a béként körülötte, akkor ugyanúgy bebundázva minden finomabb. Tehát akkor mondjuk egy kedves napon legyen ősz, tél, tavasz, nyár, teljesen mindegy, csak fedett helyen legyünk, kivisszük az olajsütőt, tőnket, vagy egy pici rezsót kiviszünk a szabad ég alá, de fedett részen. Fogjuk magunkat, egy nagyobb adag olajat, bepanírozunk mindent. Én most ilyenkor be lehet panírozni azt, amit kikapunk a hűtőből. Be lehet panírozni egyébként az almát. Be lehet panírozni, akkor azt nem morzsába, hanem palacsintatésztába, vagy sörtésztába, attól függ micsodát, de mondjuk palacsintatésztába meg tudjuk sütni akár még a bánti csokit, vagy a Snickers, vagy bármilyen csokoládét. Aztán, hogyha itt a sós ételeknél maradunk, akkor természetesen a gombát, a cukkinit, a répát, most tessék kapaszkodni, a kelkáposzta leveleket, a római saláta leveleket, a paradicsomot, kemény paradicsom kell hozzá, de azt is lehet, és személyes kedvencemet, a savanyú uborkát is lehet, ez kovászos uborka, lehet csemege uborka, lehet szeletelt uborka, lehet cikkekre vágott uborka, elképesztően finom, tulajdonképpen itt csak az adja a gondot az embernek idézőjelben, hogy milyen mártogatóst készítsünk hozzá, de azt is el fogom majd mondani. Amerikában van ennek igazán hagyománya, a 60-as évek óta kifejezetten nagy népszerűségnek örvend a rántott uborka ötlete. Nagyon gyakran fűszeresen készítik, sok-sokféle mártással, mártogatóssal kínálják. Van, aki még nem gondolt rá, de bizony ki lehet rántani az uborkát. Amerikában eredetileg azt a nagy méretű, nagy átmérőjű szeletelt uborkát rántják ki, kicsit kevesebb vele a pepecselés, mint hogyha mini méretű csemegóborkákat vagy kovászos uborkákat rántanánk. De ha nagy szeletekre vágjuk, akkor könnyebb, hogyha kisebbekre, akkor egy picit pepecselősebb, de csipesszel érdemes megoldani a panírozást. De hogyha fogjuk az uborkát, legyen az kovászos vagy csemege, és hosszú cikkekre vágjuk, akkor még megfogni is könnyebb, úgyhogy én inkább ezt a módszert javaslom. Jobban haladunk vele a rántott uborkában. Az a jó, hogy az elkészítésével kapcsolatosan nincsenek kőbevésett szabályok, hogy a természeti.hu is írja. Az alapanyagok és az elkészítési módok tárháza is nagyon-nagyon sokféle, tulajdonképpen csak a kedvünk az, ami meghatározza ezt. Bármilyen uborka jó hozzá, még a kígyó uborka is, bár annak azért más az íze, hogyha nem savanyú az uborka. Bundázás terén is nagy a szabadság, lehet a húsok esetében megszokott liszt tojás zsemlemorzsás módszer, választhatunk valamivel egyszerűbb liszt tojás kombinációt is, választhatunk sörtésztát, palacsintatésztát, sós palacsintatésztát, beleszórva egy kis cayenneborsót, egy kis füstölt paprikát és reszelt sajtot, így készítve el a sós palacsintatésztát a bundázáshoz, aztán adhatunk a bundához magvakat is, szezámmag, lemmag kitűnően illik hozzá, de hogyha valaki valami igazán újszerűre vágyik, akkor egy kis reszelt tormával is meg lehet bolondítani a panírt, elképesztő finom. És hát nyilván annyi az egész, hogy fogjuk az uborkát, bepanírozzuk és bedobjuk a forró olajba, ennyi az egész. Ami a mártogatóst illeti, ott már egy kicsit lehet variálni. Készíthetünk csipotle majonézt, ami csipotle csilivel készített, egy kicsit savanykásabb és picit mézzel megdúsított majonézt, tehát a sima majonézt feljavítjuk tulajdonképpen. Készíthetünk fűszeres uborkadarabkás vagy kapros rancsszószt, készíthetünk ezerszigetöntetet, készíthetünk egy sima majonéz ketchup keveréket, ahhoz is adhatunk egy kis kaprot például a savanykás és az extra íz érdekében. Innentől kezdve mondom, az a határa csillagoség, ki mit talál ki, ki milyen szószt szeret, de egy biztos, hogy elképesztő finom, és mindenki rá fog kapni, és nem lehet belőle eleget készíteni, úgyhogy hajrá, csináljon mindenki bundás napot, rántott napot, és majd mindenki meg fogja látni, hogy ebbe csak bele szeretni lehet, és érdemes rendszeressé tenni ezt majd a hétköznapjainkban, egészségünkre. Ugye?

a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Manna FM. És most jönnek Petra jó tanácsai.
1: A legtöbb megbetegedésnek valamilyen fajta gyulladás áll a hátterében, úgyhogy most itt van 10 olyan gyulladás csökkentő gyógynövény, amit teaként fogyasztva is nagyon hatékonyan tudunk bevetni a betegségek ellen. Konkrétan az akut és krónikus gyulladásokról van szó, azok enyhítéséről. Ennek a mértékét, már mint a gyulladás mértékét, a mozgás, szegény életmód, a túlsúly, a dohányzás, az alkoholfogyasztás, ugye a klasszikus mindig felsorolt problémák, vagy az egészségtelen és helytelen táplálkozás is növelheti, általában növel. Is szokta. A probléma enyhítésében azért nélkülözhetetlen az életmódbeli tényezők újragondolása és némi változtatás. Lépcsőzetesen, fokozatosan, de szükséges. Az enyhe tünetek enyhítésére, a tartós gyulladások mértékének a csökkentésére, meg a fellángolások megelőzésére jók a gyógynövények. Itt van elsőként a bíbor kasvirág, ami igazi immunerősítő gyógynövény. Cikóriasavat, echinácia-kozid vegyületeket is tartalmaz, ugye ez az echinácia tulajdonképpen a bíborkasvirág, és az akut, illetve krónikus gyulladások csökkentésére kiválóan alkalmas, vírusfertőzés megelőzésére is javasolják. Autoimmun betegek számára viszont nem ajánlott erre, aztán tessék figyelni viszont, jó, ez fontos, tehát ez volt a bíborkasvirág. Aztán itt van a kamilla, ami univerzális gyulladásgátló növény, ezt már tudjuk a generációkon keresztül, a nagymamák, anyukák mindig ezzel rukkoltak elő, például a szemgyulladásnál, de lázcsillapítása, görcsoldása, gyomorégés, hasmenésre, puffadásra, akár sebgyógyításra vagy húgyúti panaszokra is javasolják. Azulén tartalmú az illóolaja, és cseranyagokat is tartalmaz, úgyhogy allergén is lehet, erre oda kell figyelni. Az orvosi zsája a másik, amivel nem csak főzünk, hanem készítenek belőle illóolajat, és bizony készíthetünk belőle teát is. Kateincsersavat és növényi savakat tartalmaz a zsája, a légzőszervek gyulladásait tudja enyhíteni elsősorban, de például a gégegyulladás, mandulagyulladás, vagy a szájüregi betegségeknél, mondjuk aftának a kezelésére is tök jó. Emésztési zavaroknál, hólyagkurut esetén is bevethető, kúraszerűen fogyasztható, csak néhány hét szünetet mindenképpen kell tartani, hogyha ezt használjuk. No, aztán ott van a gyömbér, a legendás gyömbér, ennek a gyulladás csökkentő hatását és a felső légúti megbetegedéseknél az áldásos hatását már ismerjük, érdemes kiskanállal pucolni, hogy a bütyköknél. De hogyha megpucoltuk, felszeleteljük és leforrázzuk, ez a gyömbértel már önmagában nagyon sok mindenre jól hat. A rooibos cserje teája flavonoidokban, ásványanyagokban nagyon gazdag, erősíti az immunrendszert, a fehér vérsejteket támogatja, védi a sejteket úgy általában, és általános gyulladás csökkentő hatással bír, az erek működését is óvja. Nagyon jót tud tenni a rooibos cserje teája. A karotinokat, keserűanyagokat tartalmaz, a körömvirág még az, ami a belső gyulladásos betegségek tüneteinek az enyhítésére, gyomorbántalmakra, epehólyag problémákra alkalmazható, külsőleg pedig a nehezen gyógyuló sebeknek segít, ekcémára és visszérgyulladásra is javasolt. Aztán itt van még a diófa levél, ami egy zseniális segítség, a forrázatával a gyomor és bélbántalmakon tudunk segíteni, a vérnyomás problémákon is segít, a torok gyulladását is le tudja vinni. Van benne csersav, gallusz és ellágsav, juglonkeserőanyagok tartalmaz, külsőleg aranyér és kiütéses tünetek kezelésében is nagyon hasznos tud lenni. Érdemes a léti legyezőfű szalicilsav származékai miatt szintén fogyasztani ezt a növényt teaként. Flavonoidokat is tartalmaz, szív- és vesebetegeknek ajánlják, de fájdalom és lázcsillapító, illetve gyulladás csökkentő hatását is érdemes kihasználni. Az a fantasztikus a gyógynövényekben, hogy nem csak egy dologra használ, nem csak egy dologra jó. Ezért van az, hogy ugye azt szokták mondani, hogy fűben fában van az orvosság, és hogy annak idején mindent megtaláltunk a természetben. És hogyha a szakorvos azt mondja, hogy ezt lehet, de megelőzésképpen mindenképpen jót tud tenni. Arról kell tájékozódnunk, de ez általában a dobozokon rajta van, hogy kúraszerűen kell fogyasztani, mire figyeljünk oda, forrázat, főzet, mert nem mindegy, sose használunk hozzá fémszűrőt, ezt ugye a Büki Gyuri bácsitól is tudjuk, és hogyha ezek megvannak, akkor a rendszeresség a fontos még a gyógynövényeknél.

A 98.6 Manna FM, Manna közéve, most jön az állatbarát rovat, ahol a fokozatosságot fogjuk leginkább fókuszba helyezni, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudunk bevezetni újabb ételt a kutya étrendjébe, amit mondjuk addig vagy azelőtt nem kapott. Tehát mit jelent az, hogy fokozatosan vezessünk be valamit a kutyánk étrendjébe? Ha valamilyen táplálék kiegészítő természetes készítményt, neten új élelmiszert szeretnénk adni a kutyának, célszerű ezt fokozatosan bevezetni. Ezzel az instrukcióval találkozhatunk természetes táplálással foglalkozó blogokon, cikkekben és nagyon gyakran egyébként például a kutyabarát.hu oldalon is. Neked természetesen azok, akik értenek a kutyákhoz, a kutyák táplálásához vagy az állatorvosunkkal, hogyha beszélgetünk, ők is mindig a fokozatosság elvét tartják szem előtt, és ezt ajánlják nekünk gazdiknak is. Miért fontos ez? Hát legyen bármilyen egészséges vagy hasznos is egy új élelmiszer, egy új összetevő, egy új étrendkiegészítő, új kihívást jelent a kutya emésztőrendszerének, ez pedig gyomorrontás, hányás vagy hasmenés képében tud megtestesülni. Ezt nyilván szeretnénk elkerülni, ezért fontos a fokozatos bevezetés, na de mit jelent a fokozatosság a gyakorlatban? Az étrendkiegészítők, a gyógyhatású élelmiszerek esetében érdemes először megnézni, hogy mennyi az ajánlott napi adag. Ha például 10 kg-onként egy teáskanál, és a kutya 30 kg, akkor cél 3x1 teáskanál napi bevitele, és akkor ennek legfeljebb a negyedével érdemes indítani, és hogyha nem tapasztalunk problémát, úgy mint hányás, hasmenés, hányinger, szánnyalogatás, koordinációzavar, stb. Nyilván ez csak szélsőséges esetben adódik, akkor 5-7 naponta érdemes emelni az adagot, újabb negyed rész hozzáadásával. Így aztán kb. 20 nap, egy hónap alatt érjük el az ajánlott napi adagot. Zöldségek, gyümölcsök, új élelmiszerek bevezetése esetén pedig először kicsi falatkányi mennyiségeket kell adni a kedvencünknek, vagy az ételéhez társítani azt, és aztán szépen fokozatosan pár naponta emelni az adagot. Ez a módszer ugyan lassúnak és nehézkesnek tűnhet, ugyanakkor érdemes türelemmel végigvinni a folyamatot, mert hogy ezzel megadjuk az időt a kutyánk szervezetének az alkalmazkodásra, amit az új táplálék megemésztése igényel. Különösen érzékeny gyomrú gyulladásra, hányásra, emésztési problémákra hajlamos kutyák esetében fontos ez, hiszen így nem tesszük ki őket felesleges megterhelésnek, már mint magát az emésztőrendszerét a kutyusnak, és ezzel a táplálék kiegészítő hatóanyagainak a hasznosulása is javulni tud. Ami még a táplálással kapcsolatban fontos például, hogy miért ne adjuk a kutyának hidegen az ételt. Ugye nekünk sem szabad hidegen enni, főleg nem a főtételt, főleg nem a nehéz ételeket, mert sokkal-sokkal nehezebb dolga van akkor az emésztőrendszerünknek azzal a bizonyos kajával, amit hidegen fogyasztunk el. Kényelmes dolog nyilván, hogy csak kivesszük a hűtőből az ételt, és már oda is adjuk a kutyának, sőt, gyakran lehet azt is olvasni, hogy érdemes egyenesen a fagyasztóból etetni a kutyát, hiszen így az étel tovább leköti a kutyát, bár ezek kétség előnyök a hidegen etetés mellett, mert hogy van ilyen vonulat is, de van pár érv, ami amellett szól, hogy inkább melegítsük fel az ételt, mielőtt a kutyánk elé tesszük. Például az is ez a macskákra ugyanúgy vonatkozik, hogy neki sem kellemes, hogy nekünk sem kellemes fagyotta tenni például a hideg időben, és azonnal meg is égeti a torkát a fagyos étel. A hidegen etetés különösen a nyers húsok esetében tűnik, vagy tűnhet praktikusnak, egyrészt higiéniai, másrészt pedig kényelmi szempontból. Ugyanakkor a hűtőhideg vagy a fagyasztott étel nagyon könnyen és gyorsan gyomorpanaszokat okoz, gyulladást okoz, emellett a nyers, friss élelmiszer etetésével ugye a természetes prédához a lehető legközelebbi alternatívát szeretné az ember kínálni, ez pedig valószínűleg inkább meleg, de legritkább esetben volt fagyott, már hogy a friss préda az meleg volt, nem fagyott. Ha az elméleti síkot félretesszük, a szobahőmérsékletű étel mellett szól az is, hogy így az illatok, amik a kutya számára nagyon fontosak, sokkal jobban érez. A kutyán kedvére kiszagolhatja, hogy mit enne meg először a tából, ezzel az étvágya is javulni tud. Az étvágytalan válogatós kutyusok esetében pedig szintén hasznos lehet, hogyha legalább szobahőmérsékleten vagy ennél kicsit melegebben tálaljuk az ételt. Lehet, hogy az illatok, lehet, hogy a könnyebben mészthetőség miatt, de ez a módszer nagyon sok esetben beválik, hogyha a kutyának nem akaródzik enni. Ezekre érdemes odafigyelni.

0: 98.6 Manna FM életörömzene, és azok között is a leges, legfinomabb muzsikák, vagyis jó szokásunkhoz híven indul a zenei finomságok órája. Ez a különleges és egyedülálló zenei óra, amit sehol máshol nem találni, és tele van igazán fincsi muzsikákkal. Most különösen jó kis fincsi muzsikákkal, mert hogy péntek van, megalapozzuk a pénteki és az egész hétvégi hangulatunkat is. Glenn Frey, The Heat Is On, itt lesz még Giovanotti a Penso Positivoval, Bare Naked Ladies, Loboszaloki Lázár, Ultravox, Audiopoéta, Franz Ferdinand, Human Nature és Delamitri a Roll to Me-vel indítja el nem csak a pénteki, de a hétvégi hangulatunkat is a zenei finomságok órájában a friss hírek után.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
4: Hortobágy újra lúdobogástól hangos. Június 5 és 7 között érkezik az 57. Hortobágyi Lovasnapok. Részletek hortobagyilovasnapok.hu.
5: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
2: Reklám hangzott el.
6: Napos felhős idő lesz, délután több helyen eshet is. Határidőig lehívja a helyreállítási alap 10 milliárd eurós összegét a kormány. Folyamatosan ellenőrzik a vízminőséget a Velencei tavon. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: A Magyarországnak járó uniós források hazahozatala volt a tegnapi kormányülés legfontosabb témája. Számolt be róla a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, hogy a jövő héten benyújtják a parlamentnek a támogatásokhoz szükséges korrupcióellenes és átláthatósági törvénycsomagot. Hozzátette, hogy emellett kidolgoztak egy új tervet a pénzek felhasználására. A javaslatot a véglegesítés után az Európai Bizottságnak és az Európai Tanácsnak el kell fogadnia. A tárcavezető felhívta a figyelmet, hogy a helyreállítási alapforrásait már augusztus végéig fel kell használni. Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az oktatás jövőjéről, tájékoztatott a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvívője. Nagy Erzsébet elmondta, hogy a kormányzattal együtt keresik a választ a legfontosabb kérdésekre, köztük a pedagógus hiány kezelésére, illetve a tananyag átdolgozására. A párbeszédbe a tervek szerint a diákok képviselőit is bevonják. Jelentős változásokra van szükség az önkormányzati rendszerben a Megyei Jogú Városok Szövetségének nemrég megválasztott elnöke szerint. Cserpalkovics András emlékeztetett, a testület már korábban elfogadott egy szakpolitikai javaslatot. A fideszes politikus Székesfehérvár polgármestere hozzátette, a többi közt az önkormányzatok pénzügyi függetlenségének megerősítésére, valamint a szolidaritási hozzájárulás eltörlésére is javaslatot tesznek. Márciushoz képest 1%-kal csökkent, az egy évvel korábbihoz viszonyítva azonban csak nem ugyanennyivel nőtt az ipari termelés áprilisban. A KSH adatai szerint a legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, illetve a számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártása bővült, visszaesést mértek ugyanakkor a villamos berendezések, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermékek előállításában. Kötet készült a vásárhelyi őszi tárlat elmúlt 7 évtizedéről, tájékoztatott a kiadó Tornyai János Múzeum. Az album szerzője Nagy Imre művészettörténész. A kiadványa benne szereplő írásokkal és képanyaggal bemutatja a hazai művészeti sorozat kiállításainak örökségét, valamint több mint 100 festmény, plasztika és grafika képét és leírását is tartalmazza. Vízminőségmérőbóját telepítettek a Velencei tóra a vízügyi szakemberek. Az eszköztató alacsony vízállása, valamint a változások folyamatos monitorozása érdekében helyezték el. A rendszer egyebek közt méri a vízben oldott oxigén és klorofil szintjét is, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság.
1: Időjárás.
6: A Dunántúlon erősen borult az ég, míg a Dunától keletre mások felé kisütött a nap. Késő délutántól többfelé felhős idő és eső is várható. Nyugaton megerősödik a szél. Napközben 24-29, késő este 12-22 fok lesz. A hétvégén többnyire napos kora nyári időre számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Zenei finomságok.
0: Már mondom is a mai finomságokat, hogy megalapozzuk a péntek és a hétvégi hangulatot. Glenn Frey és a The Heat Is On. Jön a Penso Positivo Giovanottitól, itt lesz még a Bare Naked Ladies, Lobo Szalóki Lázár, Ultravox, Audio Poeta, Franz Ferdinand, Human Nature és Delemitri. Ez a Roll to Me. Vele indul a pénteki hangulatot megalapozó és a hétvégi hangulatot megalapozó zenei finomságok órája most a Mannán.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

A 98.6 Manna FM zenei finomságai között most jön a Franz Ferdinand és a Do You Want To, vagyis hát ahogyan azt igazából ők éneklik sokszor is nagyon hangosan a dalban, Do You Wanna című daluk, ami tulajdonképpen az érdekességét tekintve egy vicc volt, annak indult, mert hogy mondjuk úgy, hogy a főszereplő, vagyis hát a frontember és az alapító Alex Capranos este egy este ment haza egy buliból, ahol azt mondta, hogy a buliban volt valami vitatkozás, veszekedés, hát gondolom, hogy szokásos bulit kísérő igazságosztás, és azt mondta, hogy ott a legnevetségesebb és legprofánabb dolgokat vagdosták egymás fejéhez az emberek, és igazából a dalszöveg az alapvetően abból állt össze, amiket ott hallott. Különböző nők kiabáltak vele is, meg a többi ott lévő bulizóval is a zaj miatt. Ehhez nagyon jól fölépítették a videóklipet, ami szintén egy ilyen kis egy elfajult bulinak tűnik, de teljesen normálisan is ezt a nagyon szép brit popos vonalat képviselve, de mégiscsak egy kicsit olyan bolondériának látszik. Érdemes megnézni a videóklipet. Egyébként óriási siker lett teljesen váratlanul, és egyébként azt is érdemes tudni, hogy ahogyan ez bármi mással van az életben, a főzéssel, a dalszerzéssel, a kerti munkával, a házépítéssel, a sufniépítéssel, a kályhaépítéssel, a süteménysütéssel, amikor nem úgy állunk neki, hogy túl komolyan vesszük magunkat, akkor érdekes módon minden sokkal jobban sikerül, sokkal egyszerűbben, gyorsabban és jobb kedvűen sikerül, ráadásul általában óriási sikeré is válik. No, de hogy ki is ő, Alex Capranos, és hogy miért van olyan érdekes neve? Hát azért, és ez a Capranos, ez nyilván már azért úgy sejtetni engedi, hogy az ő apukája, ő nem angol volt. Mert egyébként az édesanyja igen, Alexander Paul Capranos Huntley, mert hogy anyukája és apukája nevét is megkapta, 72-es születésű, Almondsbury-ben született az Egyesült Királyságban. Zenészként, gitárosként és énekesként a Franz Ferdinandnak alapító frontembere, az édesanyja, ahogy mondtam, angol, az apukája pedig görög volt. Elköltöztek Észak-Kelet-Angliába, amikor ő 3 hónapos baba volt. A középső nevét pedig azért kapta, a Paul nevet, mert az anyukája bele volt zúgva Paul McCartney-ba, úgyhogy tulajdonképpen a zenei vonal innen is eredeztethető Alexban. 1980-ban költözött az egész család újra Edinburgh-ba, majd Glasgow-ba, 1984-ben, ahol részt vett Bearsden Akadémián, és aztán 17 évesen az Aberdeeni Akadémián a teológiát tanult, és miután ott hagyta, folytatta a tanulmányait. Egy másik egyetemen dolgozott szakácsként, pultosként, sofőrként, heggesztőként, előadóként és zenei promóterként is, amikor is aztán a korai 80-es évekből elkezdett, vagy években elkezdett benne elindulni az, hogy hát azért mégiscsak a zenével szeretne foglalkozni, és ott volt ő is Glasgow-ban a fesztiválon, és miközben dolgozott szakácsként, pincérként, előadóként és más különböző feladatokat végzett el, játszott több népszerű zenekarban is, például a Blisters-ben, ami a The Carillia volt később, aztán a Yummy Fur-ben is például, és miután elhagyta a Huntley nevet, mert hogy elkerülhetetlen és folyamatos volt a felkérdezés és a hasonlítgatás a gyilkos Ian Huntley-vel, megalapította Franz Ferdinandot 2001-ben, és így Alex Capranos, Nick McCarthy, aki a gitáros, Paul Thompson, aki dobol, és Bob Hardy, aki a basszer, összehozták a zenekart, és a sikereket követően a második száma, Take Me Out, lett a harmadik az Egyesült Királyság listáján, aztán szépen ezt követte a debütáló Franz Ferdinand album is. Úgyhogy igazából mondhatni, hogy ez egy ilyen nagyon szép ív, amit a Franz Ferdinand bejárt, többször voltak itt Magyarországon, a Szigeten is, és igazából azt érdemes tudni róluk, hogy egy olyan különleges zeneiséget képviselnek, amihez ők maguk először azt tudták hozzáfűzni, hogy nem tudnak behatárolni, hogy hova tartozik zeneileg az együttes, bár igazából azért a hangzásból megítélhetően, vagy hát elsőre az ember azt mondja, nem feltétlen zenészként, de mondjuk zenekedvelőként, hogy ez egy klasszik brit pop zenekar, de mégsem azok. Nick és Alex Joy és Celia Hampton lakásában találkoztak először, és akkor térjünk vissza most egy kicsit még a zenekar alakulásához, ahol is Nick eltulajdonította Alex vodkáját, amiért a két tag egymásnak esett, és a dulakodás közben Alex megkérdezte Nicktől, hogy tud-e dobolni,
pakolni, mire ő verekedés közben azt mondta, igen, annak ellenére, hogy nem tudott, de ezután megbeszélték, hogy Nick Southside-i lakásán fognak próbálni. A próbák alatt nyilván kiderült, hogy Nicknek igencsak hiányos a dobtudása, vagyis egy gyakorlatilag nincs is. De a formáció mégis megmaradt, mert Alex és Nick nagyon jól tudtak együttműködni dalszerzésben. Paul aztán sokáig a legjobb dobos hírében állt Glasgow-ban, de a 808-as dobgép megjelenése után a hírneve igen nagy mértékben megcsappant. Ő Nick által került a zenekarba kezdetben, mint gitáros, egyszer cserélt helyet Nickkel, és a dobok mögé ült, és végül ott is maradt, azzal a feltétellel, hogy továbbra is énekelhet, és nem takarják el dobokkal és a többi felszereléssel. Szóval igazából így érdemes hallgatni őket, így érdemes hallgatni ezt a dalt és ezt a zenekart, hogy ők örömből csinálták, és nem volt probléma, hogyha valami nem volt tudás vagy felszerelés, megoldották, és ekkora sikert értek el. A zenei finomságok között most a Franz Ferdinand és a Do You Want To. Oh, well.

98 pontot Manna FM zenei finomságai között jön az Ultravox és a Hymn című dal. Az Ultravox együttesről érdemes egy-két dolgot azért megbeszélnünk, mert hogy ez egy olyan zenekar, akinek nagyon sok állati jó muzsikája van. Tényleg a szintipopnak egy olyan stílusát, vonalát képviselik, ami a mai napig abszolút létjogosultsággal működik, mind tartalmilag, mind pedig zeneileg az ember számára, hogy meghalljuk. Nem csak az agyunk kezd el mozogni tőle, és jó irányba viszi a gondolatainkat, hanem úgy az ember elkezdene táncolni is.

A szintipopra visszatérünk még majd egy kicsit, de tulajdonképpen egészen a 70-es évekig kell visszaugranunk az időben, mert hogy az Ultravoxnak a története odáig nyúlik vissza, és egyike azoknak a csapatoknak, akik aztán a 80-as évek elején még nagyobb sikereket értek el, pontosan a szintipop korszak miatt. Ha már a szintipopnál tartunk, akkor térjünk most ki egy kicsit rá. A szintipop az egy olyan zenei stílus, ami a pop és az elektronikus zene egyik ágaként nőtt ki nagyon ügyesen, és nyilván nem meglepő módon a szintetizátor a leginkább domináns hangszer benne. A 70-es évektől egészen a 80-as évek közepéig, de még a 80-as évek végén is erőteljesen jelen volt, és a mai napig létezik, sőt én magam azt mondanám, hogy a reneszánszát éli, mert újra nagy népszerűségnek örvend. A 20. századi avantgárd és music konkrét zeneszerzők, mint Karl Heinz Stockhausen úttörő szerepet játszottak ennek a típusú elektronikus zenének a kialakulásában. Az eszközök eredetileg nagyok voltak, bonyolultak, nagyon temperamentumosak és roppant drágák, úgyhogy nem mindenki engedhette meg magának, hogy a szintipop korszakhoz csatlakozni tudjon. A szintetizátort már az 1960-as években a rockzenében is használták, többek között a Beatles is. Aztán a 60-as évek vége felé megjelent albumokon a Moog szintetizátor. Ezt használták legtöbben, többek között Perry and Kingsley, Dink Hyman, a legnagyobb mértékben pedig Wendy Carlos, és aztán a 70-es években a szintetizátor egyre szélesebb körben elterjedt, és már a progresszív rock vagy a fúziós jazz zenében is megjelent, olyanoknál, mint a Pink Floyd, a Yes, vagy az ELO, a Genesis, a Return to Forever, vagy az Emerson, Lake and Palmer, a Weather Report, a Tangerine Dream, vagy a Kraftwerk, mert hogy ők is beépítették a saját zenéjükbe. A 70-es évek közepén lettek ismertek az elektronikus zenének olyan nagyjai, mint Jean-Michel Jarre, Vangelis, Brian Eno és Tomita, akik olyan nagy hatással voltak a New Age zenei stílus kialakulására, hogy tulajdonképpen róluk ez nem is leválasztható. No, nagyjából ennyit a szintipopról, és akkor most vissza is kanyarodunk az Ultravox együttes. Ez a 70-es években alakultak Londonban, és nagyon sok tagja volt az idők során, hát volt rá idejük. A zenekarnak az Ultravox nevet csak 76-tól használták, előtte más neveken szerepeltek, és a zenei stílusuk is nyilván változott, finomodott az évek során, de a legnagyobb sikerék mégiscsak a New Wave és a szintipopos időszakra esnek, meg ennek a kettőnek az összemosódására. A kezdeti időszakban, 74-ről beszélünk, ott volt elsősorban Dennis Lee, akinek a kezdeményezésére megalakult a zenekar, és mivel ő akkoriban a Tiger Lily művész nevét használta, ezért akkor ezen a néven futottak. 75-ben jelent meg egy lemezük, nem sok vizet kavartak, aztán 76-tól az Ultravox névvel megjelentek, így is nevezték magukat, igen felkiáltó jellel írták, és a kezdeti években egy kicsit azért még benne volt a punk, érezhetően benne volt meg a New Wave és az Art Rock. Az Art Rock az egy nagyon jó stílus volt annak idején, de aztán szépen átcsúsztak a szintipopra. Nem azért feltétlenül, hogy populárisabb muzikát csináljanak, hanem hogy könnyebben el tudják juttatni a mondani valójukat a közönséghez. És akkor eljutottunk a lényeghez, a Hymn című daluknak a tartalma, az értelme, az olyan szinten érvényes, mind a mai napig, ahhoz képest, hogy milyen régen készült a dal, hogy tényleg kapaszkodni kell is figyelni a szövegét. Ezt javaslom mindenkinek. A zenei finomságok között jön az Ultravox és a Hymn.

pénteken 18 órától Cinemanna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomság.

egy extra különlegesnek számító dal következik. Most itt a 98 pontat Manna FM-en a zenei finomságok között a brigádot úgy hívják, hogy Bare Naked Ladies. Egy kicsit ismerkedjünk meg a zenekarra, mert ugye amire hivatott a zenei finomságok órája, hogy olyan dalokat és olyan előadókat mutassunk meg nektek, amiket máshol nem hallottok, vagy csak alig-alig nagyon-nagyon ritkán. Hát ezek között például jelesül ott van a Bare Naked Ladies. Rövidítve BNM, mert hogy így is emlegetik őket, ez egy kanadai alternatív rock együttes, legalábbis, hogyha valahogyan apostrofálni kell őket. Nagyon erős jazz és folk hatások, ettől ennyire állati jó a muzsikájuk. A tagok között ott van Kevin Hernad, Robertson, Stephen Page, Tyler Stewart és Jim Cregan. Őket egyébként más zenekarokból és session zenészként is lehet ismerni. Ami a kezdeteket is illeti, hogy egy kicsit megismerkedjünk a Bare Naked Ladies brigáddal. 1988 óta létezik a zenekar. Torontóban, Scarborough-ban alakultak meg. Az első anyaguk még hangszalagon 1989-ben jelent meg, ez volt a Buck Naked, és pincékben, hálószobákban, itt-ott, ahol volt helyük, ott rögzítette Steve és Ed, akkor még csak így ketten, és aztán a 90-es Bare Naked Lunch, ismert még egyébként Pink Tape-ként is ez a kazetta, akkor ez megjelent kazettán, és akkor már Andy és Jim Cregan is szerepel a felvételek során. A rögzítés sajnos hibásan zajlott, tehát nyilván ilyen körülmények között ez azért valószínűsíthető volt. Gyorsított tempóban szól a zene azon a néhány, egyébként a rajongó körében természetesen igen értékes másolatokon, ami az eredetiről készült. Aztán Andy elutazott Ecuadorba, a billentyűknél Tyler Stewart vette át az ő helyét, és aztán amikor Andy visszatért a zenekarban, ő is ott maradt. Amikor a szélesebb nyilvánosság elé a Do It Yourself, vagyis a Csináld Magad mini stúdióban készítettek paródiájukat, már megismerte a világ, akkor igazából a torontói városi televízió is kapott az alkalmon, és levetítette ezeket a paródiákat, és akkor onnantól kezdve tulajdonképpen már datálható az, hogy a Bare Naked Ladies ismert lett. Az együttes teljes első kiadványa volt a Yellow Tape, ez 91-ben jelent meg, egy úgynevezett első független rockzenei album, ami egyébként platina lemez lett Kanadában, nagyon szerették őket, de azért azt tudni kell, szerintem ezt mindannyian tudjuk már az Így jártam anyátokkal című sorozat, vagy a South Park óta, hogy a kanadaiak nagyon kedvesek, és nagyon szeretik a sajátjukat, tehát ami az ő produktumuk, azt különösen nagyon szeretik, és emelik, és támogatják, úgyhogy így van ez természetesen az énekesekkel, meg a zenekarokkal is. Na hát ennek a kazettának aztán nagyon komoly reklámot csapott a June Rollins, akkori polgármester egyik munkatársa, aki levetette a BNL nevét egy Toronto City Hall-ban tartott koncert plakátjáról, mert úgy érezte, hogy a nők eltárgyasítását lehet kihallani ebből a névből, de hát aztán elkezdték még ugyanebben az évben igazából a Dangerous Times, Lovers in Dangerous Times dal feldolgozását, és onnantól kezdve pedig, amikor bejutott a top 40-be a daluk Kanadában, onnantól kezdve elkezdték őket nagyon sok helyen ismerni, és akkor még a történetükhöz hozzá tartozik, hogy 1992-ben, amikor megjelent a Gordon című első lemezük, albumok, akkor a kiadáshoz szükséges pénz jó része a Be My Yoko Ono kislemezből jött össze, amire egyébként reflektált annak idején Yoko Ono is, szóval egy nagyon érdekes társaságról van szó, és ők is a számomra olyan fontos és olyan nagyon szeretett intelligens zenekarok, intelligens zenészek, és mondani valóval rendelkező, nagyon intelligens humorral rendelkező zenekarok és zenészek közé tartoznak. Na hát ilyen a Bare Naked Ladies, úgyhogy most jön az I Saw It, ami konkrétan egyébként a tínédzser kori, fiatal felnőtt kori zaklatásról szól, és igazából, hogyha a szövegét figyelitek, akkor érteni is fogjátok, hogy miért mondtam én ezt az imént, hogy azért is szeretem őket, mert ők az intelligens, mondani valóval rendelkező intelligens zenészek közé tartoznak. Szóval tessék jegyezni a nevet, Bare Naked Ladies, ez az I Saw It, itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

A 98.6 Manna FM zenei finomságai között most az egyik legkedvencebb kedvencem a kedvencek közül is, Giovanotti, az olaszok közül legalábbis ő az egyik, de Toto Cutugno például a másik, vagy akár lehetne Neck nevű előadó is, de most szerencsére Giovanottiról beszélhetek. Giovanotti az, aki számomra nem csak azért kedves, mert állati jó zenét játszik, mert egy teljesen bolondos figura, és mert nagyon magas, hanem azért is, mert hogy ő rádiós műsorvezető volt, mielőtt híres zenész, énekes, néha rappernek is nevezik, de nem az. Tehát mielőtt híres énekessé vált volna, egy helyi rádióban dolgozott, 19 éves volt, amikor Milánóba költözött, és ott Claudio Cecchetto nevű producer vette a szárnyai alá, ő fedezte föl, és ő szerződtette le a saját rádiójában műsorvezetőnek. Hát annak idején ugye még voltak ilyen rádiók, és ott még vevők voltak az új hangokra, az új tehetségekre. Na hát így lett első körben ismert, akkor még Lorenzo, de akkoriban már elnevezte magát Giovanottinak, őt egyébként úgy hívják, hogy Lorenzo Cherubini, 66-os születésű, Rómában született, olasz énekes, dalszövegíró, dalszerző és rapper, de a rapperség az annyira azért nem, szerintem nem erős oldal, hogy ezt már mondtam, szóval a lényeg az az, hogy amikor bekerült a rádióba, akkor ott felvette Milánóban a Giovanotti nevet, és 1988-ban már ismertebb lett Olaszországban a Giovanotti for President című albumával, aztán 89-ben ott volt a Sanremói Dalfesztiválon, 2005-ben megjelent a Mi Fido di Te, vagyis a Bízom benned, és a Tutto l'amore che ho, vagyis a Minden szerelmem című dalai. Ennek a klipjét egyébként Budapesten forgatta. 2005-ben részt vett a Live Aid koncerten, és több alkalommal is itt volt a Szigeten, 96-ban volt is szerencsém látni. Hát ez a pasas olyan, mint egy nagyon szerethető, nagyon kedves, nagyon össze-vissza boldogan mindenhez odaszaladó kölyök kutya. A mozgása is olyan, mert annyira magas és olyan hosszúak a végtagjai, de ahogyan ő megjeleníti a világot a dalain keresztül, és most ez a Pencho Positivo című dalában nagyon szépen ki fog ragyogni, az pedig egészen egyedülálló. Milyen érdekes, hogy a mai világban olyan sokszor mondják, gondolkozz pozitívan, légy pozitív. Hát itt most 94-ben járunk, amikor Lorenzo Giovanotti, mert hogy így is szokták nevezni, ezt elénekelte. Teljesen egyszerű a dalnak a szövege, Lorenzo 94-es lemezen jelent meg, és tulajdonképpen arról szól, hogy mit is jelent az, hogyha az ember bízik és hisz abban, amik az alapvető értékek. Abban, hogy él, abban, hogy érzi a bőrén a levegőt, abban, hogy voltak olyan emberek, akiket egyébként név szerint meg is említ a dalában, az egyik legritmusosabb, leginkább ritmikus rész benne az, ahol ezeket az embereket, ezeket a nagyságokat említi, Malcolm X-et, Teréz anyát például, Che Guevarát például, és nagyon gyönyörűen mutatja meg azt ez a dal is, hogy hogy lehet a zenén keresztül egy olyan statementet felállítani, ami egy egész életre vonatkozik, sőt, a közönséghez elérve generációkon keresztül tudja képviselni ezt a világhoz való hozzáállást. Giovanotti ezért szerethető. Egyébként ő a Serenata Rap és a L'Ombelico del Mondo című dalnak köszönhető lett világhírű, bár én inkább azt mondanám, hogy azért a 90-es évek közepén őt már bőven ismerte az, aki éhes volt a különleges zenére, és akinek volt nyitva füle és szíve arra, hogy meghalljon egy ilyen európai olaszországi zenét, mint Giovanotti zenéje, ami szerencsére ugyanúgy a 90-es években olyan nagyon erősen jelenlévő meaning-driven muzsikák közé tartozik, vagyis a tartalomvezérelt muzsikák közé, ahol nem csak a zene a lényeg, és nem csak a dallam, meg a zene, meg a ritmus viszi el a dalt magát, hanem ott nagyon fontos mondani való van. Giovanotti és a Pencho Positivo itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

0: 98.1 FM életöröm zene és az elmúlt 4 órában a Manna délután Péter Petrával. Remélem, hogy ma is sikerül mindenkinek magával vinnie valami érdekeset, hasznosat, és tényleg kipróbálja majd a rántott savanyú borkát, mert elképesztő finom. Nyilván kell hozzá rancsszósz, vagy füstölt paprikás, ajólis majonéz, vagy mondjuk annak a golden szósznak a másolat, amit a gyors étteremben tudunk venni. Annak a receptje is fönn van egyébként a neten. Érdemes rákeresni, mint ahogy a titkos receptek többsége már fönt van, úgyhogy ez nagyon-nagyon-nagyon finom, és nagyon, nagyon jó szívvel ajánlom, akár egy grillezős hétvégén olyan kis side dishnek, köretnek, vagy mártogatósnak, akár előételnek is kínálni. Ha nem jönnek vendégek, csak magunknak grillezünk, akkor meg aztán pláne hátradülünk, megesszük feltett lábbal. Isten éltesse a születésnaposokat, legyen nagy a torta, sok az ajándék, hétfőn találkozunk, és addig is, ami a legfontosabb, ahogy én azt Janikovszky Éva írása után szoktam volt mondani, hogy mosolyogni tessék, puszi.
1: Kanapé, Manna FM.
2: A szombati adásban a féltékenységről lesz szó, vasárnap pedig annak járok utána, hogyan lett világszenzáció egy magyar padláson rejtőző Doni hagyatékból. Adjelen Kriszta vagyok, szombaton és vasárnap várlak benneteket a kanapéban 3 és 6 között.
1: Kanapé, Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Napos felhős idő lesz, délután több helyen eshet is. Eltörlik a pedagógusok mostani teljesítményértékelési rendszerét. Fesztivállal zárul a Vörös Sándor országos gyermekszínjátszó találkozó. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Hamarosan véglegesítik az új helyreállítási terv részleteit, amelynek nyomán augusztus végéig a magyar kormány le tudja hívni a felszabadított 10 milliárd eurónyi uniós forrást, jelentette be a kormány szóvivői tájékoztatón a közlekedési és beruházási miniszter. Ennek egy része már megvalósult, más része megvalósult és el lehet számolni ebben a programban. Jelentős forrást tudnak bevonni az MFB-vel közösen KKV-k támogatására és bérlakás, valamint kollégium építésre. Vitézi Dávid közölte, hogy az ehhez szükséges korrupció ellenes és átláthatóságot erősítő jogszabálycsomagot az igazságügyi minisztérium a jövő héten benyújtja az országgyűlésnek. A kormány támogatja a gyűlöletkeltő politikai reklámok és a vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló tiszás törvényjavaslatot, közölte szintén a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, az előző kabinet sok száz milliárd forintot költött el a mások megalázására irányuló kampányokra. A mostani javaslattal ennek szeretnének véget vetni. A tervezet emellett általánosságban is visszaszorítaná a köztéri hirdetéseket, hogy az épületek falait és a homlokzatokat ne takarják el a reklámok. Eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a következő tanévtől, közölte Magyar Éva kormány szóvivő. Mint mondta, a cél egy olyan teljesítményértékelési rendszer bevezetése, amely hatékony, szakmailag megalapozott és nem jár felesleges adminisztrációval. Felülvizsgálja a kormány a COVID-járvány idején beszerzett lélegeztetőgépekre vonatkozó szerződéseket. Jelentette be Szondi Vanda, kormány szóvivő, közölte, hogy nem látszik, miért volt szükség ilyen mennyiségű eszköz beszerzésére, csak nem 300 milliárd forint értékben. A vizsgálatot a külügyminiszter folytatja le, az eredményekről beszámolnak majd. Kétnapos fesztivállal zárul a 35. Vörös Sándor országos gyermekszínjátszó találkozó Debrecenben. Ma és holnap a legkiemelkedőbb hazai és határon túli produkciók mutatkoznak be. Összesen 30 csoport, mintegy 450 gyermekszínjátszója lép fel a hajdúsági város színpadán. A rendezvényt szakmai beszélgetések kísérik. A találkozó részletes programja az elért minősítések és a szakmai beszámolók a szervező Magyar Drámapedagógiai Társaság honlapján olvasható. Vízminőségmérő bóját telepítettek a Velencei tóra a vízügyi szakemberek. Az eszköztató alacsony vízállása, valamint a változások folyamatos monitorozása érdekében helyezték el. A rendszer egyebek közt méri a vízben oldott oxigén és klorofil szintjét is, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság.
1: Időjárás.
4: A Dunántúlon erősen borult lesz az ég, míg a Dunától keletre sokfelé kisült a nap. Késő délutántól több felé felhős idő és eső várható. Napközben 24-29, késő este 12-22 fok lesz.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Manna.
5: Én Puc Attila vagyok, mellettem pedig a Bőség kosara. Sziasztok! Még üresen összekötöttem a kellemeset a hasznossal, képzétek el. Kirándulni mentünk, illetve fesztiválra mentünk, a Bőköz fesztiválra, az Ormánságba kerékpárral. Budapest keletiből egészen Villányig vonattal, és ha már Villányba vagyunk, akkor persze megállunk egy itókára a híres villányi pincesoron. Nos, előkaptam a riporterszettet, mert éppen nálam volt, hiszen erre készültem, és az első utunkbelső kellemes pincével csináltunk egy nagyon kellemes riportot. Ez lesz a következő órában. A témánk az agancsos pince és a villányi borok.
3: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a Bőség kosara című adást. Megint elhagytuk a Székesfővárost, nem is jöttünk annyira közel, Villányba vagyunk. A híres pincesor elején mi vonattal jöttünk, kerékpárral, és a tudtam be volt tervezve, hogy az első kellemesnek tűnő pincénél meg is állunk, és nem is lőttünk mellé, mert az agancsos pincészet mi ezt tudjuk, mint a terem kis pince, Kremszkut Mártit, Mártikát, aki itt 8 éve dolgozik már, és minden tud, a hogyan iszák itt a bort, kik iszák itt a bort, milyen bort hisznek, ezekről beszélgetünk. Szóval hol vagyunk most jelenleg a pincesor elején, hogyha Pest felől nézzük? Mi ez egy bemutató terem, kis pince?
2: Ez egy jó napot kívánok, itt Márti a Gancsos Pincészetből. Hát mi egy kis pincészet vagyunk, 8 hektáron gazdálkodunk. Igaz, Villány a vörösborok hazája, de nagyon megtalálott a fehérborokat is kaphatunk. Szeretettel várunk mindenkit. Most a fiataloknak általában a fehérbor van igénybe, meg hát nagyon meleg van errefele. Úgyhogy kénytelenek voltunk mi is ültetni fehér szőlőket.
1: Vagy a fehérborban lehet igazából jó fröccsöt inni ebben a nagy melegben.
2: Jó fröccsöket, van a rozénk egy házasítás, és van egy franrozénk is, egy nagyon kellemes, ropogós, nagyon friss ízű. Hát ilyen melegben igen, a fröccsök jobban fogynak, de viszont azért vannak nagyon, nagyon jó boraink is. Van a portugézer, az a tájjellegű bor, de van a franunk, a kapitális, ami egy zászlósbor, bárhova megyünk, díjakat szerzünk vele, aranyérem, minden, a merlónkat is. Hát a fiatalok körében most jobban, meg az emberek is, hogy ilyen nagy meleg van, eddig szubmediterrán éghajlat volt Villán, de már mediterrán lett. Hát ebben a nagy melegben a fröccs a jellemző. Hát most, ha meginnák azt a 14-es, 15-es alkoholos bort, hát köszönöm szépen.
1: Azok inkább testes vörösborok, nem? Ugye igen. Villány a testes vörösborok hazája, és ilyenkor főleg az ember kerékpár, az a sportfröccsöt, ugye, igen. Ami 1 deci bor, 4 deci szóda. Melyik a létezik egy mondjuk a legkedveltebb fröccsfajta?
2: A legkedveltebb általában most az írsai. A írsaink az a kis gidánk, ő a tavaly volt a 4. évjárat, egy illatos, egy reduktívan készült borocska, alkoholba 11%, de már idén leszüreteltük a írsait, mivel már megvan a szüretnek a ereje, úgyhogy körülbelül olyan október elején már lesz új borunk is. Hát nagyon szeretik mondjuk a rozét, abból szokunk csinálni a rozé limonádét. A rozé limonáde az olyan, hogy egy nem is fröccs, nem is limonádé, egy könnyed, egy ízletes borocskáról van szó.
1: De valami meg van vadítva?
2: Igen, van benne gyümölcs, egy kis szőr, de nagyon jó, mert nagyon olcsó a szomjat, tehát nem csak limonádét iszik az ember, hanem iszik bort is. Nem fröccs, hanem rozé limonádé.
1: Ide túrázók bejönnek, ugye ez a híres pincesor elején vagyunk, hogyha végül is Pest felől nézzük az egészet. Kik állnak meg itt? Szóval vannak olyanok, akik itt laknak Villányban, és minden este bejönnek, vannak-e már törzsvendégek például?
2: Hát Villámból nagyon sokan nem, de általában egész Magyarországról, Budapestről, mindenhonnan törzsvendégek is vannak, igen, nagyon sokan. Aki egyszer eljön hozzánk, az visszatérő vendég, mert ahogy mondtam, a fehérborokat és a rozét azt így reduktívan éljük, de mi még hagyományosan éljük a vörösborokat fahordóba, 1 évig, 2 évig, 20 hónapig. Ezért, aki egyszer megkóstolja a boronkat, akkor az visszatér. És ahogy mondom, a vendégeknek minden út Villámba vezet.
1: Na ez az, na innen folytatjuk, kedves hallgatók, Mártikával. Zenélünk, addig nézem egy jó fajta fröccsöt, persze csak mértékkel, és ugye erre jön fel minden kedves hallgató figyelmét, hogy csak mértékkel, főleg ebben a nagy melegben. Lesz még miről beszélni, a következőben arról is beszélünk, hogy az utóbbi években előrébb jött a szünet, na majd ez lesz a következő témánk. Zene, aztán folytatjuk innen az agancsos pincészetből.

0: Ez a Bőségkosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Folytatjuk a Bőségkosarát, kedves hallgatók, itt vagyunk a Villányi pince sor elején, az Agancsos pincében, velem szemben Szklut Márti Mártika. Ahogy én megismerkedtem vele, összetegezettünk, hadd legyen szabad azt mondanom, hogy te az a fajta kedves vendéglátós hölgy vagy, aki mindenkivel, legyen az idős, fiatal, magyar, német, majd mindjárt beszélünk, hogy hány nyelven tudsz kiszolgálni, hiszen Felvidékről származol, a cseh meg a szlovák vendég sem, hanem aki, te mindenkivel megérteted, mindenkivel meg tudod magad szerettetni, nem?
2: Hát igen, hála Istennek, és nagyon, nem dicsekvésből, de nagyon sokan jönnek vissza miattam, ahogy itt a példát te is mondod. Igen, hát megértem, tudok szlovákul, csehül, azért németül, angol, most például olaszok voltak, azokkal is eldiskuráltam. Innen nem megy el senki úgy, hogy nem iszik, vagy nem eszik valami jót, mert szeretettel várom őket. Talán ez a vendéglátás bennem van, én Pozsonyba jártam iskolába, hát ha már összeadom a iskolába együtt, majd 40 éve csinálom ezt, itt az Agancsosban 8 éve vagyok, mindig is a véremben volt, hogy eladni szerettek a vendégek, egy kis jó szót szólni, kicsit mosolyogni, hát igaz, vannak különlegesek is most, de hát azért mindenkivel megértem a szavat, de én mindenkinek csak a jót akarom, segítek, ha kérnek tanácsot, milyen bort szeretnének, ilyen mondom, hogy könnyedebb bort, ha vöröset, akkor mit ajánlom, van egy nagyon jó falkánk, egy négyes házasítás, a Pinot Noir, van benne kék frankos, Sauvignon és a Fran, Cabernet Fran, ő egy könnyedebb bor, de viszont vannak a nagyborok, a Merlók is, ami most a 21-es is a Savaria Karneválnak a aranyérmes bora lett, hát szeretnek itt a vendégek, őszintén mondom, és aki egyszer betér hozzám, az visszatér, hát egyet a sok közül Prágából, vagy Plzenből jönnek, már hívnak előtte, vagy írnak a SMS, hogy Mártika, itt te leszel, úgy várnak, hogy hozzák nekem a csokikat, amit szeretek, vagy ezt, azt, úgyhogy hála jó Istennek. Ahol dolgoztam, bárhol dolgoztam, onnan sehol nem jöttem el haraggal, mindig jól váltunk el, és bármikor, ha gondolnám, akkor vissza is mehetnék. De én itt szeretek a évükéig, nagyon rendesek, úgyhogy eddig...
1: Na. Én különben adnék neked óradási lehetőséget egy egyetemen főiskolán, hogy hogyan kell a vendéggel bánni különben, mert tényleg ugye semmi tolakodásnak nyoma nincsen, de rögtön elkezdtünk beszélgetni, amikor először bejöttünk, mondtam, hogy majd jövök visszafelé, akkor ezt a bőségkosaradást is megcsináljuk, leegyeztettük, és akkor is ott beszélgettünk, összetegeződtünk, de ezt így kell csinálni. Na, 8 hektár, az nem olyan nagy, az pont arra elég, hogy egy családot meg egy kis pincét eltart. Te segítesz a szőlőmunkátokban, vagy igazából ez itt a te területed?
2: Hát 8 hektár. Igaz, az nem olyan nagy, de ez egy családi vállalkozás, a Kovács Zoltán a főnök úr, a Gancsos pincészet. Hát úgy lett a Gancsos pincészet, mert tavaly előtt volt 20 éve, hogy nyitva vannak, előtte Kovács pincészet volt, csak az adta a ihletet, hogy a kék frankosunk a Gancsos dűlőben volt, és a főnök úr pedig vadászik, ezért van a logónk is más, és a borokat is, ahogy mondtam, hogy Gida, vagy Falka, vagy Kapitális, ez mind a vadászattal kifolyólag van. Hát az első pár években jártam én is szüretelni, voltam nem is egyszer, de most már a utóbbi időben én főleg itt vagyok, itt értékesítem, itt árulom a borokat, itt várom szeretettel a vendégeket.
1: Ebben... És szinte minden tudsz a borokról. Hát ez úgy mondtad, hogy 8 évvel csak minden ráragad az ember, ugye 8 hektárról beszélünk, de hát 2, 4, 6, 8, több mint 10 féle bor van fent a pont, több mint 10.
2: Igen, hát 8 hektárról 10 féle bor van. Ahogy tetszik látni, hogy a fehér bor nem olyan sok.
1: Hiszen Villányban vagyunk.
2: Hiszen Villányban vagyunk, de hogy volt rá igény, ez hogy értsék meg a kedves vendégek is, hogy 8 hektárból csak 6 hektárról van a Traminink, a Chardonnay és az Irsai, a 2 hektáron van ő, és a 6 hektáron pedig a vörös bor, vörös szőlő, tehát a kék szőlő, ezért nem igény van rá. Hát a vendégeket meg hála jó Istennek, én nekem még jó iskolám volt, a Pozsonyban engemet még megtanítottak. Meg mikor elvégeztem a iskolát, szlovák filharmóniában dolgoztam, és ott még volt egy főpincér, egy igazi úriember, aki megtanított, hogy hogyan nem szabad tolakodó lenni, vendég legyen az első. Igaz, hogy mindent nem szabad megengedni, az is egy dolog. Hála jó Istennek, hogy itt át a borról van szó,

0: De jó Istenek, hogy ilyen illuminátok nagyon nincsenek.
1: Hát igazából, aki az ilyenfajta bort szereti, az egyfajta szűrő azért már azért tud viselkedni. Innen folytatjuk, hogy azt nem beszéltük meg, csak bepromoztuk, hogy a szület előrébb jött, de most zenélünk, és ezzel a témával kezdünk, egy picikét itt melegebb lett. Például rengeteg banánfát láttam. Na, erről is beszélgetünk hamarosan Mártikával.

Kedda délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: bőségkosara.
1: Folytatjuk a bőségkosarát a Villányi pince soron található agancsos pincészet kis pincéből. Velem szemben a pincetet minden esetre mondhatom azt, Mártika. No, arról beszéltünk, hogy picikét előrébb jöttek a születek. Ugye most, amikor ez a beszélgetés készül, akkor augusztus 19-e van. Egy nappal az ünnep előtt vagyunk, de már javában tart a szület. Sőt, aki akar, már vehet frissen, nem palackozott, hanem ez a bag-in-boxos mustot, friss mustot venni. Ez régen nem így volt.
2: Hát ez régen nem így volt. Eddig a Villány, ahogy mondtam, szubmediterrán éghajlott volt, de most már mediterrán. Hát tavalyi év az nagyon-nagyon meleg volt. Hát tessék úgy elképzelni, hogy régen a születet úgy szeptember elején kezdtük. Most már augusztus közepén neki kellett fogni a születnek, tehát az nem csak a jirsai azt jelenti, hanem minden. A nagy borokat, tehát a nagy borokat, a Sauvignon, a Merlot, a Franc, azt mindig van itt egy október elején egy nagy vörösboros fesztivál, azt utána szoktuk leszületelni, de tavaly kénytelenek voltunk már közve, tehát egy hónap alatt, tehát augusztus és szeptember elején már mindent le kellett születelni, mert akkorák voltak a cukorfokok, hogy 26-os, 24-es, úgyhogy de zseniális borok lesznek. A tavalyi évjárat az olyan, hogy szerintem több száz éve van itt szőlő, ahogy vissza lehet olvasni, akár ókorba, bár ókor, de ilyen minőségű borok, mint a tavalyiak lesznek, akár egy prémium bor lehetne, a portugézer, ami egy klasszikus bor, hát a Merlot, a Sauvignon, azok még két évig a faordóba élelőnek. Tessék eljönni, majd megkóstolni. Ő már 17-es alkohollal lesz.
1: Hát az már komoly csajozós bor, mert azután már a hű az nagyon komoly. A vendégek egyébként, amikor beülnek és beszélgetésbe legyettek, kíváncsiak a borokról? Tehát nyilván nem egyetemi szinten kell róla beszélni, de hogy valamit érdeklődnek, hogy mi az, amit isznak, főleg ősszel, télen egy testesebb borsort megkóstolni, tudsz ezekbe is segíteni?
2: Persze, főleg ha bejönnek, mindig szokom kérdezni, hogy mit szeretnének, ilyen könnyedebbet, akkor mindig mondtam, hogy a falkát ajánlom, vagy a portugézet. Igen, van rá igenis, van nálunk, lehet ilyen borkóstolókat is inni, ahol elmondjuk, hogy hogy készítjük, hogy tároljuk a borokat, de én simán is, ha bejön a vendég, és látom, hogy van rá érdeklődő, akkor elmondom nekik. Nagyon-nagyon örülnek, sokszor mondják, annyi mindent megtanulnak tőlem, hogy soha nem is hallottak erről, hogy örülnek neki, hogy még ezt se tudták, azt se tudták, mikor mondom, hogy a Barikordóba, hogy mit jelent az, hogy az egy kifüstölt hordó, egy tölgyfa hordó, vagy hogy 24 hónapig éreljük, aztán palackozzuk. Nagyon sokan szeretik, akik isszák a borokat és szeretik a borokat, azok nagyon elégedettek. Hát a jó borhoz, ahogy van egy mondás, a jó borhoz kell jó borivónak is lenni.
1: Meg a jó borhoz hozzá, hát a bor szeretetéhez hozzá kell idősödni, öregedni. Ez a műsor is azért van, hogy a fiatalokat is áttegye egy kultúrált borfogyasztása, hogy egy fesztiválon se rögtön a töménnyel kezdjék, mert az nem való, hanem egy jó fröccsel. Attól is lehet hangulatba kerülni, természetesen csak módjával, nem győzöm hangsúlyozni. No, egyébként van itt szezon, amikor nagyon sok vannak, vagy ez egy ilyen 4 évszakos menetrend, ami itt van?
2: Hát általában januárban az egy pár hétig zárva vagyunk, aztán kicsit megy, márciusban már kezdődik, hát önnel nyáron van a Rozé Fesztivál, fröccsözön, akkor mindig van a péntek, akkor Villány, hát szeptemberben van a Schwab Fesztivál, hát a legnagyobb a Vörösbor Fesztivál, az október első hetében van mindig, hát akkor több tízezer ember van itt, azt már előre le vannak foglalva a szállások, hát van itt nyüzsgés, most is háló jó Isten.
1: De akkor nem beszélgetnénk ilyen nyugodtan a Vörösbor Fesztivál alatt, mert akkor nem tudnál leülni.
2: Akkor nem, akkor nincs semmire idő. Van olyan vendég, aki ide jár már x éven, 7 éve, és a picike volt még a baba, nem is beszéltük, az melyik nap eljöttek, csak ilyen simán, és olyan jó volt, leültünk, beszélgettünk, mert akkor nem lehet, akkor nincs rá idő. Hát nagyon szeretnek ide jönni a vendégek. Aki egyszer eljön, bekerül ide valamelyik fesztiválba, az visszatér mindig az a vendég.
1: Ilyen leszek én is. A következő és utolsó részben megbeszéljük azt, hogy mit lehet harapni a borok mellé. Én például remek házi sonkát tettem, hogy ennek mi a titka, ha titkát nem is tudjuk meg, de hogy miket haraphattok a borok mellé, hamarosan kiderül zene, aztán folytatjuk a bőségkosarát.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Manna FM.
2: Folytatjuk a Bőség kosarát, kedves hallgatók. Remek zenék után vagyunk. Olyan remek zenék után vagyunk, amilyen remek harapnivalókat lehet itt a borok mellé kapni. Ugye eddig ittunk jelképesen, a borokról beszéltünk, de például, amikor én erre jártam ugye pár napja kerékpárra, és megéheztünk, mert korán jött a vonat Pestről, akkor kértünk egy hideg sonkatálat, nem is tudom mi volt, és nagyon, nagyon házi íze volt. De mi az, amit itt az ember kérhet a borok mellé?
3: Hát igen, ahogy te is mondtad, hogy igen, vannak ilyen borkorcsolyák, hát a legegyszerűbb a zsíros kenyér, amit nagyon szeretnek, lila hagymával.
2: Azt is kértünk.
3: Libazsírral, de van a sonkatál, az egy házi sonka, szalámitál, tudunk adni sajtálat, akkor lepényeket, lepényünk van szalonnás, kolbászos és ilyen tejfölös. A feltétek azok mind háziak, akkor tudunk adni borcsúszkát, az kolbász van rajta, olivabogyó és sajt. Bárki betér, bármikor hétköznapokon, akkor tud egy kis falatkát enni, de viszont lehet itt rendelni, vannak ilyen ételek is, csak azt így csoportokba szokják megrendelni, vannak sültek, sültálak, hidegtálak.
2: Ezt is te magad csinálod?
3: Ezt nem, ezt a Zoli, a főnök úr szokja főzni, akár vadpörkölt, szarvas, ból, vagy vaddisznóból, de azt előre meg kell rendelni, mivel mi nem étterem vagyunk, de ilyen csoportokba szoknak jönni. Van egy jó édesség is, a csoki szuflé, fagyival, vaníliás fagyival, úgyhogy itt mindenki meg tudja találni a kedves, meg a legfontosabb jó libatepertő, lila hagymával, és kenyérkével, úgyhogy a bárki idejön, jó is tud lantni, és tud utána jó borokat inni.
2: Erre csúszik a felcs. A felvidéki ízeket, ugye beszéltünk korábban, onnan száll, Dunaszerda és környéke. Azt sikerült egy becsempézni, meg nem volt egy csoport, mondjuk egy jó brinzaváruski, jól mondom, igen, vagy rosszul mondom? Ez a tapacska.
3: Hát igen, hát itt így nem volt, hogy nálunk hagyományos a knédli, az volt, hogy egyszerűen már itt vannak Márton napok is, még nem ér véget a nagy fesztivállal a szezon, és akkor volt, hogy egyik asztalnak csináltam ilyen knédlit, ott van liba van, meg párul káposzta, nagyon ízlet nekik. Hát így különlegeséget nem szokunk, de hát a vadpörkölt az itt a zseniális, főleg mikor van ez a nagy fesztivál is, akkor nem kell megrendelni.
2: A gacsons pince nevek kötelezés a vadpörkölt, nem? Hiszen most a szerv körben ezek trófeák alatt ülünk.
3: Igen, mi nem úgy vásároljuk a vadhús, hanem a főnök, a Zoli lelövi, és akkor például a nagy fesztiválkor akkor nem kell rendelni, mert akkor van kint, lehet nyugodtan enni szarvas pörköltet, aztán sülteket, mindent, mert akkor nem kell előre megrendelni, de bárki szeretne így simán enni, akkor azt előre egy héttel, egy pár nappal meg kell rendelni, hogy el tudják készíteni.
2: Neked mi a kedvenc borfajtád ezek közül? Egy lazafröccsöt szoktál inni esetleg egy nehéz nap végén?
3: Hát én őszintén nagyon nem borozgatom, de nekem a kedvencem a Falka, az egy olyan annyira gyönyörű bor, mivel a Pinot Noir egy gymölcsös, és ember mikor azt megissza, gyümölcs annyira érezni, de mikor már lenyeli, azért érezni, hogy ott vannak benne az a kék frankos, a Sauvignon és a Franc. Egy nagyon könnyed, de egy nagyon finom, ízletes borról beszélünk.
2: Kedves hallgatók, azt tudom, az elmúlt egy órában olyan kedves emberrel beszélgettem, aki a helyén van. Nem volt mindig könnyű a sors, de az látszik, hogy munka szempontjából a helyeden vagy, szereted azt csinálni, és szerintem aki ide egyszer betér az Agancsos pincébe, az visszatér. Mi is így tettünk, megígértem, itt vagyunk, és még jövünk szerintem, és szerintem megismerjük egymást, ha találkozunk. Köszönöm szépen, mit kell kívánni, hát ugye így nyár végén, ősz felé, hogy hát akkor bírd energiával, erővel ezt az egészet, és hogy terjezd a magyar bor szeretetét. Kultúrát, borfogyasztásról beszélünk, hogy ez nagyon fontos.
3: Igen, mindenkit szeretettel várok, bárki térjen be, itt a első út a Agancsos, várok borral, szeretettel is.
2: Ha van rá idő, akkor jó beszélgetéssel és ételekkel.
3: Ha van rá idő, jó beszélgetéssel is. És gondolom, hogy vissza is fognak térni, mert nem egy-kettő, aki egyszer eljött, aztán jön vissza, mert hát nagyon szeretnek engemet az emberek.
2: Úgy. Így van, mi is azért vagyunk itt. Kedves hallgatók, ez volt tehát a Bőség kosarának a villányi külön kiadása. Szerintem még jövünk ide is. Minden jót, a viszonthallásra, és bort fogyasztani csak kulturáltan és a megengedett mértékben.

0: kanapé. Manna FM.
1: A szombati adásban a féltékenységről lesz szó, vasárnap pedig annak járok utána, hogyan lett világszenzáció egy magyar padláson rejtőző Doni hagyatékból. Adjelen Kriszta vagyok, szombaton és vasárnap várlak benneteket a kanapéban, 3 és 6 között.
0: Kanapé. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: Megáll az idő. Gutár Péter 1981-ben készült, a 60-as évek Magyarországáról beszélő klasszikusa, az egyik legtöbbet emlegetett magyar lázadó film. Az egyik első olyan magyar filmalkotás, amely a leginkább a Hetényi Pál által megformált apa karakterén keresztül egy pillanat erejéig őszinte, a kor elvárásaitól mentes utalást tehetett az 1956-os történésekre. Bereményi Géza, a rendezővel közösen jegyzett forgatókönyve, a forradalom utáni generáció felnőtté válásának a nehézségeit meséli, kerülve az önsajnálat és a történtek utáni romantikus nosztalgia szinte minden elemét. A filmben mindenki szeretne felülkerekedni a történelmen és benne saját sorsán, ami az akkori társadalmat egészében gyermekként kezelő hatalommal szemben igen nehézségekkel telinek volt mondható. Koltai Lajos kamerája mesteri megvilágításaiban feledhetetlen alakításokat rögzített. Az anya szerepében Kakasi Ágnes, míg az osztályfőnök megformálásával Ronyec Mária nyújt egészen kiválót, az összevitatkozó jelenetükben valósággal izzik a vászon. A férfiak közül Őze Lajos és Rajhona Ádám érdemel külön is említést, míg a fiatal karakterek közül a Magdát játszó Iván Anikó, a Dinit megformáló Znamenák István, illetve a film központi figuráját Pierre-t életre keltő Sőt Sándor alakításai a mai nézők számára is egyértelműsítik. A Megáll az idő egy időtálló filmklasszikus.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Kellemes napos idő lesz. Benyújtják az uniós forrásokhoz szükséges törvénycsomagot. Fakitermelési moratóriumot hirdetett a kormány. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A jövő héten benyújtják a parlamentnek az Európai Uniós források hazahozatalához szükséges korrupcióellenes és átláthatósági törvénycsomagot, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, hogy ennek értelmében új típusú vagyonnyilatkozatot vezetnek be. Részletesebb és alaposabb beszámolót kell majd tennie az érintetteknek, az abban leírtakat pedig az integritás hatóság szigorúbban és szélesebb körben ellenőrzi majd. A tárcavezető emellett beszámolt arról is, hogy kidolgoztak egy új tervet az uniós támogatások felhasználására. A javaslatot a véglegesítés után az Európai Bizottságnak és az Európai Tanácsnak kell elfogadnia. Átvette a Honvéd vezérkar főnöki beosztását Sándor Zsolt vezérezredes az Országházban. A hagyományos csapatzászló átadás átvételen részt vett mások mellett a honvédelmi miniszter is, aki arról beszélt, napjainkban a háborúk, geopolitikai feszültségek és az új biztonsági kihívások miatt ismét előtérbe kerül a honvédelem. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, a biztonság megvédéséhez és a szabadság megőrzéséhez ütőképes haderőre van szükség. Eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a következő tanévtől, közölte Magyar Éva kormány szóvivő. Hozzátette, hogy a cél egy olyan teljesítményértékelési rendszer bevezetése, amely hatékony, szakmailag megalapozott és nem jár felesleges adminisztrációval. Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az oktatás jövőjéről, tájékoztatott a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője. Nagy Erzsébet elmondta, hogy a kormányzattal együtt keresik a választ a legfontosabb kérdésekre, köztük a pedagógus hiány kezelésére és a tananyag átdolgozására. A párbeszédbe a tervek szerint a diákok képviselőit is bevonják. Szeptember végéig átmeneti fakitermelési moratóriumot vezet be a legértékesebb védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken a kormány, jelentette be Köböl Anit a kormány szóvivő. Emellett felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, megszigorítják az akkumulátoripari szabályozást, valamint új környezetvédelmi felelősségi rendszert dolgoznak ki. A cél a természeti környezetvédelme és a fenntarthatóság javítása. A fővárosi közösségi közlekedés történetét, valamint érdekességeit ismerhetik meg a látogatók mától a BKV Deák téri föld alatti vasúti múzeumában. A közlekedés történeti relikviák, utastájékoztatási anyagok és plakátok segítségével kiderül például, hogy milyen lóvontatású járművek közlekedtek egykor a főváros útjain, mikor vállalhattak először nők munkát a budapesti közlekedésben, valamint az is, hogy miért 70-től kezdődik a trolibuszok számozása. Az ország nagy részén változóan felhős az ég, elszórtan kialakulhatnak futózáporok. A 24-29 fokról 12-22 fokig hűl a levegő. Többnyire napos, kora nyári idő lesz a hétvégén is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Tudásból tőke. Könyvek, amelyek megváltoztatták az életem. Iványi Ildikó pénzügyi elemző és Péter Petra podcastja. A mai epizódunk vendége újra Csatlós Csilla, coach, a Nem vagy egyedül, szeniorok a karrierváltásban című könyv szerzője, akivel a könyvről és a könyvhez kapcsolódó eseményről is beszélgetünk. Szia Csilla, köszönöm, hogy velünk vagy.
1: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Szia Csilla, én is üdvözöllek téged az új könyved kapcsán is.
0: Kezdjük először azzal, és most nem a rendezvényen, hanem magával a könyvvel. Ez egy nagyon vaskos könyv, azt én tudom, 400 oldal, hogyha jól emlékszem, mert beszélgettünk már erről. Mennyi idő alatt készült el, és mi volt az a gomb, ami megnyomódott benned, és arra késztetett, hogy ezt a könyvet írd meg a szeniorokhoz kapcsolódóan?
1: Hát több hónap volt, amíg elkészült, és az volt az előzménye, hogy 2024 karácsonyán volt egy elég komoly elbocsátási hullám Magyarországon, ami így begyűrűzött a coachokhoz, meg a karrier tanácsadókhoz, fejvadászokhoz, hogy az ünnep előtt gyakorlatilag így hirtelen több száz embert mindenhonnan kiszóltak. Nyilván ez már a recesszió első komoly érzékelhető jele volt, amit ugye évvégén megjavították a számokat azzal, hogy csináltak egy csomó leépítést, hogy kozmetikázva legyenek bizonyos költségadatok. És ott annyira sokan jelentkeztek, meg kértek segítséget, hogy mi rájöttünk, hogy ezt nem tudunk ennyi embernek segíteni. Ezért létrehoztunk egy online közösséget a LinkedIn-en, a Natalon, aminek az volt a lényege, hogy mi adjunk aktív segítséget az embereknek, akik éppen karrierváltásban, kényszerű karrierváltásban vannak, és tanítsuk őket önéletrajzot írni, LinkedIn profilt felépíteni, pozícionálni. Legtöbb ember, akiről beszélünk, a szenior korosztályú, tehát ez nagyon fontos, 20-25-30 év gyakorlattal, és egyébként a csoportnak mind a mai napig a létszámának a 98%-a egy diplomás, 25% az két diploma, PhD, MBA, tehát hogy nagyon magasan képzett, kvalifikált emberekről van szó, komoly munkatapasztalattal, és őket nem könnyű pozícionálni és visszarakni a piacra, mert mivel lojálisak és kitartanak a szakmájuk meg a munkáltatójuk mellett, általában 5-8-10 éveket dolgoznak egy-egy munkáltatónál, ami egyébként nyilván gazdasági szempontból jó, a saját egyéni szempontjukból nem jó, mert ugye kiesnek az álláskeresési rutinból, nincs tapasztalatuk, nem feltétlen aktívan építik a kapcsolati hálót, és hát ez a csoport, ez most arra 2300 főre duzzadt, tehát hogy folyamatosan minden nap érkeznek az új tagok, és ebből a másfél évnyi közös munkából íródott meg a könyv, hogy adjunk egy olyan eszközt az emberekkel kezébe, akik állást keresnek, vagy karriert váltanak, amivel saját magukon sok tekintetben tudnak segíteni. Tehát, hogy végigvinni az egész folyamatot, a munkaelvesztését, a gyászfeldolgozását, a saját értékeiknek a feltérképezését, és nyilván van benne rengeteg gyakorlat, meg napló, meg tesztek, meg tehát nem egy átlagos könyvről beszélünk, amit csak olvasni kell, ezt a könyvet ezt meg kell dolgozni.
2: Ezek között, a szeniorok között, akik benne vannak ebben a LinkedIn csoportban, ezek között milyen a nemi megosztás, a nő és férfi arány?
1: Most egészen pontos napi adatot tudok mondani, 58% a nő közöttük, és 42% a férfi, tehát nincs abszolút női többség. Az elején egyébként, mikor a csoport indult, akkor abszolút női többség volt, tehát ilyen majdnem kétharmad, egyharmad irányba, de mostanra már kiegyenlítődött, tehát ilyen közel fele-fele arányban képviselteti magát a két nem.
2: Igen, ezt azért kérdeztem, mert nagyon úgy érződik, hogyha beszélgetünk emberekkel, vagy a közbeszédben, hogy a női szenior korosztályt ez a probléma, ez sokkal inkább érinti, mint a férfiakat, de akkor erre te most itt rácáfolsz.
1: Hát éppen most készült el egyébként a szenior könyv következményeként egy jelenleg 850 fős kitöltésnél járó nagy kérdőív, amit kifejezetten arra szántunk, hogy megmérjük munkavállalói, már álláskereső, tulajdonosi, illetve HR vezetői oldalról a szenior piacot. Ennek a kérdőívnek is egyértelműen az a tanulsága, hogy közel fele-fele a kitöltők szerint az álláskereső férfi férfiak nők aránya, tehát mi nem tudjuk igazolni ezt, ami a közbeszédben van, mert most már két különböző fronton mérve is azt látszik, hogy ugyanúgy érinti a férfiakat is, mint a nőket.
2: És olyan statisztikátok esetleg van, hogy mi a legfőbb oka annak, tehát az elsődleges oka annak, hogy nem tudnak visszahelyezkedni a munkaerőpiacra?
1: Ez egy nagyon sokrétű dolog, tehát az, hogy lassan tudnak elhelyezkedni, annak az az egyik oka, hogy túlkínálati piac van egyértelműen. A másik oka az az, hogy egyre nagyobb szerepet kap és ölt a rejtett álláspiacnak a szerepe a magyar munkaerőpiacon. Tehát nem a meghirdetett állásoké, hanem az, amikor mondjuk nektek kell egy kollega, és ti saját magatok a saját ismeretségi körötökön belül elkezdtek közösen keresni, és nem hirdetitek az állást, hanem betöltitek egy kapcsolati hálón keresztül. Na most ez azoknak az embereknek, akik aktívak, és van egy élő, nyüzsgő kapcsolati hálójuk, és ismerik őket, meg sok emberrel kapcsolódnak, ez könnyű, mert ugye őket így könnyen megtalálja a piac. Viszont az emberek között azért minden második ember abszolút introvertált, tehát nem működtet nagy kapcsolati hálót a családjával, meg a barátaival ápol elsődlegesen kapcsolatot, őnekik ez egy óriás nehézség, és most azt látjuk, hogy dinamikusan nő ez a rejtett álláspiac, tehát ez mindenképpen egy nagyon fontos ok. A másik, ami miatt nem sikerül, az, amit az előbb is már említettem, hogy a kiesés, a rutin, tehát, hogy teljesen megváltozott az álláspiac, tehát mondjuk, hogyha valaki 10 évvel ezelőtt elhelyezkedett valahol és mozgócsájtották el, akkor még volt egy normális önéletrajz, úgymond normális önéletrajz, volt mellé egy kísérőlevél, és ment az interjú. Most azt látjuk a felmérés alapján, aminek az elemzése egyébként, mert még a kitöltése is zajlik, tehát hagyni fogjuk egészen a konferencia előtti utolsó hétig, hogy minél több, minél nagyobb számú mintánk legyen, hogy átlagosan 60-70 pályázatot nyújtanak be fél év alatt, tehát hogyha a munkanapokat nézzük, akkor minden másnap benyújtanak egy álláspályázatot, és ami a legszomorúbb, hogy 74%-ban semmilyen visszajelzést nem kapnak a jelenlegi mérés szerint, tehát hogy a LinkedIn-en egyébként, aki tudja, és tag, és van előfizetése, látja, hogy hányan nyújtották be egy adott állás pályázatra a pályázatot, és itt a csúcsszám, amit most múlt héten a csoportban hallottunk, az 1100. jelentkező volt ő egy bizonyos állásra. És ugye a rendszer pedig átalakult, tehát ATS szűrőkkel szűrik első körben a nagy mennyiségű önéletrajzot, és ATS szűrő kompatibilis önéletrajzot meg kell tanulni írni. Tehát az nem felel meg a régi önéletrajzok, nem mennek át ezeken a szűrőkön, tehát teljesen át kell őket alakítani, és ugye ez a fajta naprakész tudás, ez hiányzik. Nyilván az ember, amikor állásban van, akkor nem azzal foglalkozik, hogy refelgesse az önéletrajzát, mert eszébe se jut, hogy kellene. Tehát ugye elbocsátások meg átszervezések vannak. Most egyébként ez a teszt az azt mutatja, hogy ez a felmérés, ami zajlik, a Senior Index, hogy 68%-ban nem saját maguk döntenek a munkahelyváltás mellett. Tehát belső átszervezés van, elbocsátás van, nagyon sok helyen látjuk, hogy költségcsökkentési célral a juniorokat szeniorra, vagy a szeniorokat juniorra cserélik, jóval fiatalabbra, akit kevesebbére lehet alkalmazni. Tehát ez egy nagyon sok tényezős dolog, hogy lassan és nehézkesen megy.
2: Az AI-t nem tudjuk kihagyni, ugye egy-egy ilyen beszélgetésből sem. Ez mennyire érinti?

0: Használatra épülő kérdés van a kérdőívben. Az van, amit egyébként mi a csoportban is tapasztalunk, nagyon brutális AI tudásuk van, saját magukat képzik, egyáltalán nem igaz, hogy le vannak maradva, és pont azokat a funkciókat, kognitív funkciókat, tapasztalati funkciókat, kritikai gondolkodást egy szenior sokkal könnyebben belerakja a munkájába az AI kapcsán, amit egy junior nem tud. És egyébként egy McKinsey kutatás már jött ki idén az év elején, ahol szintén azt erősítették meg, hogy az AI nem a szenior korosztályt nyírja, hanem a juniort. Tehát ott van a legnagyobb, de ugyanis a juniorok által elvégezhető úgymond funkcionális feladatokat, azokat az AI-jal nagyon könnyen lehet helyettesíteni, de a kritikai gondolkodást, a tapasztalati úton való döntéseket, a krízis döntéseket, ami megélt tapasztalat alapján van, amit a szeniorok tudnak, azt nem tudja az AI még helyettesíteni az esetek döntő többségébe. És ami a legfontosabb itt a kérdőívben, és egyébként számomra ez egy megdöbbentő adat volt, hogy azt jött ki, amíg állásban lévő megkérdezettek közül, hogy mindössze 27%-uknak a cége foglalkozik az AI bevezetéssel, az AI oktatással, az AI integrálással a vállalati környezetbe, a 73%-ban pedig semmilyen vállalati program nincsen a mesterséges intelligenciára. És ez ugye azért durva, mert most pont a héten volt egy kutatás, ami kijött, hogy a dánoknál a KKV-k 42% a napi szinten használ az ügymenetébe, meg a vállalkozás életébe beépített AI agenteket.
1: Csile, én nem szeretném lehagyni a beszélgetésből azért azt, hogy te kiégés specialista is vagy, és van neked egy korábbi könyved, ami erről szól, és akkor én ezt összekapcsolnám, amit fejben aztán te szakértőként majd vagy megerősítesz, vagy megcáfolsz ebben, de hogy szerintem a kiégés mint olyan, az megjelenhet a szeniorok életében pont emiatt is, a folyamatos visszautasítás miatt, vagy a nem kellek sehova, vagy már nincs rám szükség érzés miatt.
0: Ez abszolút, nagyon köszönöm, hogy felvetetted.

0: vezetői álláskeresési idő, tehát arra kell számolni, hogyha valaki kiesik a rendszerből, akkor átlag egy év, több mint egy év lesz, mire tud magának állást találni, és valóban ez egy óriási visszatartó, vagy a kiégésre ható erő, hogy folyamatos és állandó megkérdőjelezése szembesülnek az, hogy nem kapnak választ. Tehát ugye el kell képzelni, hogy milyen az, amikor egy kiszolgáltatott helyzetben újra meg újra meg újra próbálkozol, és kapod sorra a pofonokat, és egyébként a nemzetközi szakirodalom az rengeteg helyen foglalkozik az álláskeresési kiégéssel, mint olyannal, mivel nincs, az ember kiesik a szociális hálójából, a vállalati szociális hálóból, nem tud kapcsolódni, nem tudja kivel megbeszélni, nagyon sokszor az álláskeresés mint olyan, az szégyennel párosul, tehát nehezen vállalják föl azt, amit éreznek, és ez igen, ennek a hosszú távú következménye a rengeteg kudarcnak, a pozitív kifejezés hiányának, az önmaguknak kérdőjelezésének az egy egyenes út a kiégéshez, így van.
1: A beszélgetés során folyamatosan több eszámban beszéltél, és tudjuk, hogy lesz egy rendezvényed június 18-án, a könyv bemutatója is akkor lesz. A könyvet azt egyedül jegyzed, illetve a rendezvényen is csak egyedül leszel, vagy pedig ott fogsz másokkal is beszélgetni, vagy társulnak hozzád mások is, akikkel együtt végzed ezt a kutatást?
0: Ezt a kérdést is köszönöm. Pető Anikó fejvadásszal, karrier szakértővel visszük a Matalon csoportot gyakorlatilag az indulásától kezdődően. Anikó több mint 20 éves fejvadász tapasztalattal rendelkezik, és a magyar piacnak az egyik legnagyobb ismerője ilyen szempontból, gyakorlati oldalról. A könyvet egyébként egy az egyben én jegyzem, de a konferencia és a The Seniors, ez az egész Seniors márkának a megalapítása, és az, hogy erre egy teljesen külön platformot húzunk fel, hogy kiemelt figyelmet kapjon ez a korosztály a munkaerőpiacon, ez a kettőnk munkája. De a konferencián egyébként lesznek más előadók is, olyan szeniorok, akik egykor top vezetők voltak nagy cégeknél, és új álmokat nyitottak maguknak 50 pluszosan, vagy 45 pluszosan, illetve lesz velünk a Vámos Nóra, aki a Grönlandi expedíciójában

0: sokszoros startup és rengeteg befektetés menedzselője Magyarországon, tehát egy nagyon komoly előadói kör lesz, aki oda tette a voksát a téma mellé, hogy kiemelten kezeljük a szeniorok életét, meg a szeniorokkal kapcsolatos dolgokat, és hívjuk fel a figyelmet arra, hogy ez egy óriási veszteség, hogy hagyjuk őket hónapokig, vagy akár egy évig, másfél évig parlagó heverni, és a tudásukat gyakorlatilag semmivé tenni.
1: Csillesz, földrajzi tekintetben, tehát helyrajzilag mondjuk, hogy ez hogyan néz ki, mert ha az ember külföldön jár, akkor egészen más kép is másnak látja a szenior korosztály megítélését, az ő viselkedésüket egyébként, akár a vásárlási, akár a munkabéli vagy munkavállalási szokásaikat, és az ő megbecsültségüket tekintve is.
0: Én azt gondolom, hogy ezzel Magyarországon nagyon rosszul vagyunk, tehát nem csak önmagában a szenioritásnak a megélésével is, tehát azon az oldalon, ahol saját maguk az emberek megélik ezt, tehát hogy túl vagyunk, ugye ez az 50. év, az például Magyarország az olyan, mint egy ilyen billog, amit így rásütnek az ember, egy innentől le vagy írva, és egyébként a munkaerőpiacon is ezt látjuk, annak ellenére, hogy egy 50 éves embernek még a munkaéletciklusának az egyharmada vissza van. Tehát, hogy szó sincs arról, hogy vissza kéne vonulni. Meg szerintem nincs meg a magában a fizikai életvitelben sem, legyen akár a mozgás, akár a szellemi frissesség megőrzése. Ez az egész longevity, aminek ugye most ezzel a kifejezéssel illetik a nyugati kultúrába, hogy ez a boldog termékeny utolsó kvadrát, vagy utolsó két kvadrát az ember életébe, az lehetne teljesen más, és meg lehetne élni teljesen máshogyan. És ebbe szerintem mi nagyon el vagyunk maradva, és vannak azért Magyarországon már törekvések, amik ezzel foglalkoznak, de nem vagyunk elég hangosak, tehát sokkal hangosabban, meg sokkal hatékonyabban kell ezt a témát szerintem kezelni.
1: Ebben benne van szerintem ennek a generációnak az összes olyan neveltetési és történelmi körülménybéli hatása, ami mozgatja őket, és én azt is gondolom, hogy ezen is nyilván nagyon nehéz változtatni, viszont egy óriási eredmény, úgyhogy ez, amiről beszélgetünk, ez még a szenioroknak is egy gyönyörű önismereti utazás tud lenni.
0: Ebben abszolút igazat adok, de alapvetően én mindig azt képviselem coachként is, hogy a személyes felelősségben tartás nélkül semmi nem működik. Tehát akarhatunk bármilyen rendszert, az első változás meg a legkisebb dolgok, ha adunk egy keretet, mint hogy a Naturon is ad most több mint 2000 embernek keretet, akkor is az egyéni cselekvésnek óriási szerepe van. És egyébként a könyv pont ebben a szellemiségben íródott, hogy ne áldozatként tekintsenek magukra akkor, amikor elvesztik az állásukat, vagy átszervezés, vagy bármilyen dolog miatt karrierváltásra kényszerülnek, illetve még akkor is, amikor saját maguk érzik úgy, mert a kérdőív azt is kimutatja, hogy egyötöde a kitöltőknek saját maga döntött úgy, hogy kiábrándult, úgy érzi, nem tud elég értéket teremteni, és kicsekkol, és teljesen új pályát, új dolgot akar magának építeni 45 év vagy 50 év felett, de hogy az első és a legfontosabb az mindenkinek a saját felelősségvállalása a saját sorsáért. És ezért készült így a könyv, hogy nyilván van rengeteg karriertanácsadó, meg karrierkót Magyarországon, meg mindenféle tanácsadások, meg online rendszerek, de egyiknél se lehet megúszni a személyes munkát, tehát az nem kikerülhető dolog, és igazából ehhez lesz egy bankó ez a könyv.
2: A rendezvényről, amely június 18-án lesz, arról még mit érdemes tudnunk, hogy a hallgatók, akik hallgatják ezt a műsort és érdeklődnek a téma iránt, azok kapjanak egy kicsit több információt is erről.
0: Alapvetően csak a LinkedIn-en fogjuk hirdetni, tehát nem lesz sehol máshol ennek megjelenése, mert olyan nagynak tűnik az előzetes érdeklődés, hogy nem csinálunk neki reklámot, amiatt, mert a helyszínnek a befogadó képessége az korlátozott, de szeretnénk a rendezvény sorozattá avanzsálni és a szenior munkaerőpiaci kérdéseket feszegető konferencia sorozattá tenni, úgyhogy remélem, hogy majd fognak még róla hallani sokan sok helyen.
1: Csilla, köszönjük szépen, hogy velünk voltál, és én azt gondolom, megígérhetjük akár már most élőszóban a hallgatóknak, hogy Csatlós Csilla kóccsal még fognak találkozni. Június 18 a rendezvény, és érdemes figyelemmel kísérni, ha nem vagy egyedül, szeniorok a Karrierváltásban című könyvet, és köszönjük, hogy velünk voltál.
0: Köszönöm szépen.
3: A beszélgetéseket megtaláljátok és visszahallgathatjátok az iványildikó.hu oldalon és a Manna FM 98.6-on.
4: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Budapest ugyan nem a felhőkarcolók városa, de azért nekünk is vannak szép magas építményeink, amelyek szinte a város minden pontjáról láthatóak. Ezeket gyűjtött össze a Villa Budapest. Ilyen például a legmagasabb kémény. Először is tegyünk különbséget épület és építmény között. Nagyon egyszerűen fogalmazva, előbbibe mindenképpen be tudunk menni, az utóbbira nem feltétlenül. Az építmény a nagyobb kategória. Mondhatni, nem minden építmény épület, de minden épület építmény. Budapest legmagasabb építménye ipari jellegű, egészen konkrétan egy kémény. Az Óbudán a Kunigunda útján található észak-budai futóerőmű 1969-ben épült fel, és 77-ben kezdte meg a működését. A kéménye 203 méter magas, érdemes egyszer feljutni a tetejére szétnézni, tökéletes kilátópont. A város legmagasabb építménye után a legmagasabb épületnek kell jönnie, ez pedig egy még viszonylag fiatal monstrum, a MOL Campus a Kopaszigátnál. Van, akit egy óriásira nőtt űrjáró csizmára emlékeztet, míg másoknak meg más merészebb párhuzamai vannak rá. Az biztos, hogy a gyakran csillogó éjszaka kivilágított épület minden napszakban és minden irányból jól kivehető. Talán ez is közrejátszik abban, hogy a látványa meg a léte erősen megosztja a közvéleményt. De közben azért már egyre többen megszokják, hogy van ez a 2022-ben átadott 143 méter magas épület. A kémények mellett van még egy olyan építménytípus, amelyikről tudjuk jól, hogy általában magas, ezek az adótornyok. A legmagasabb ilyen típusú és Budapesten található építmény a Széchenyi-hegyi adótorony. 192 méterre nyúlik az égbe, ezzel egyébként ezüstérmes a legmagasabb fővárosi építmények listáján. Az adóépületet és környékét még az 50-es évek második felében alakították ki, maga a torony pedig 1975-ben épült, de ezt megelőzően is volt már ott egy másik, csak persze kisebb, korszerűtlenebb, meg bénább. Akárcsak a legmagasabb adótornyot, ugye a legmagasabb lakóépületet is 1975-ben adták át, ez pedig az újpalotai lakótelep közepén magasodó víztoronyház, ami 10 éven át egészen 1985-ig látta el vízzel az egész környéket. A műemléki védettség alatt álló nagyra nőtt bérház 15 emeletnyi lakás, valamint egy irtózatosan nagy víztartály, aminek a teteje tele van antennákkal, adótornyocskákkal és átjátszó állomásokkal. A pontos méretét ezek miatt nehéz megállapítani, de olyan 70 és 80 méter között van. Különlegessége a 18. emeleti két duplex, vagyis kétszintes műterem lakás, amelynek még terasza is van a második szintjén. A nagyváradtéri Semmelweis egyetemi elméleti tömb a NET toronyháza ránézésre lakóépület jellegű, de nem lakik benne senki, hanem oktatási egyetemi épület, az orvostudomány főhadiszállása, úgy tetszik. A maga 88 méterével lesz számít a 8. kerület legmagasabb épületének. A ház építész tervezője Wagner László volt, az átadására pedig 1978-ban került sor. Az elméleti tömbben irodák, kutatási intézetek, egészségügyi szervezési tanszékek, az idegen nyelvű lektorátus működik, és találhatók még benne oktatási célokat szolgáló előadótermek, laborok, reprezentációs célú közösségi helyiségek. A toronyház lábainál elterülő két emeletes lepényépületben van az aula, a díszterem, két nagyobb előadóterem, pár kisebb szemináriumi terem és iroda, valamint itt működik a hallgatói önkormányzat is.
0: Programajánlót hallottak. Kanapé.
2: Manna FM.
3: A szombati adásban a féltékenységről lesz szó, vasárnap pedig annak járok utána, hogyan lett világszenzáció egy magyar padláson rejtőző Doni hagyatékból. Argyelán Kriszta vagyok, szombaton és vasárnap várlak benneteket a kanapéban 3 és 6 között.
0: Kanapé.
2: Manna FM.
0: Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
4: Sose halunk meg. Fáradtnak tűnsz, mintha nem a régi volnál. A Presser Gábor hangján megszólaló Dés László dallamok szinte mindenkiben egy édesbús hangulatot hívnak elő, amelyhez egy nagy lelkű és életigenlő kisember nagyjávállása és tanulságokkal teli megdicsőülése és vagy bukása társul. Koltai Róbert Sose halunk meg című első filmes rendezése 1993 legemlékezetesebb hazai filmes alkotása. Az idézett sláger kezdősora, mintha a közönségét és közlésvágyát vesztett magyar filmhez is szólna, amely rajongóit ekkor a lelkesedés helyett már inkább a kiábrándultság jellemezte. Ebbe a közegbe érkezett megváltó villámcsapásként Gyuszi Bá, a vidéki házaló válfaárus karaktere, aki őszinte életigenléssel, élni akarással és az ezekhez vagy éppen ezekből fakadó raffinériával állt az élet minden oldalához. Koltai valósággal lubickolt a szerepében, aki mellé Szabados Mihály karaktere remekül szekundált. A történet a k-európai feelinget a legjobb menzeli, a karakterek sokszínűségét a legjobb makkárói eszközökkel vitte vászonra úgy, hogy az ügyeskedő kisember karakterében saját magából a jót és a rosszat is megláthatta a moziközönsége. A Sose hallunk meg egy érzelmekkel teli lehengerlő szenvedéllyel készült alkotás, amit a nézők a primer történeten felül kiéreztek a filmből, és hálával adoztak érte. Az idézett dísszerzemény pedig olyan, a napjainkig is elélő sikert ért el, amelyre csak a legnagyobb hollywoodi dallamok képesek.
0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Kellemes napos idő lesz. Fakitermelési moratóriumot hirdetett a kormány. Futóverseny miatt változik a közlekedés a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: A környezetvédelem és a fenntarthatóság érdekében több döntést is hozott a kormány, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Köböl Anita közölte, szeptember 30-áig átmeneti fakitermelési moratóriumot vezetnek be a legértékesebb védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken. Emellett felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripar szabályozását, valamint új környezetvédelmi felelősségi rendszer dolgoznak ki. Átvette a Honvéd vezérkar főnöki beosztását Sándor Zsolt vezérezredes az Országházban. A hagyományos csapatzászló átadás átvételen részt vett mások mellett a honvédelmi miniszter is, aki arról beszélt, hogy napjainkban a háborúk, geopolitikai feszültségek és az új biztonsági kihívások miatt ismét előtérbe kerül a honvédelem. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, a biztonság megvédéséhez és a szabadság megőrzéséhez ütőképes haderőre van szükség. Eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a következő tanévtől, közölte Magyar Éva kormány szóvivő. Hozzátette, a cél egy olyan teljesítményértékelési rendszer bevezetése, amely hatékony, szakmailag megalapozott és nem jár felesleges adminisztrációval. Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az oktatás jövőjéről, tájékoztatott a Pedagógusok Demokratikus Szövetségének ügyvévője. Nagy Erzsébet elmondta, hogy a kormányzattal együtt keresik a választ a legfontosabb kérdésekre, köztük a pedagógus hiány kezelésére és a tananyag átdolgozására. A párbeszédbe a tervek szerint a diákok képviselőit is bevonják. A fővárosi közösségi közlekedés történetét, valamint érdekességeit ismerhetik meg a látogatók mától a BKV Deák téri földalatti vasúti múzeumának legújabb tárlatán. A tárgyi emlék, közlekedés történeti relikviák, utastájékoztatási anyagok, plakátok és egyéb dokumentumok segítségével kiderül például az is, hogy milyen lóvontatású járművek közlekedtek egykor a főváros útjain, valamint az is, hogy mikor vállalhattak először nők munkát a budapesti közlekedésben. Futóverseny miatt változik a közlekedés a Városliget környékén a hétvégén. Az előkészületek miatt már holnap délelőtt lezárják a Zichy Mihály utat, vasárnap délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszát is. A korlátozások a közösségi közlekedést is érintik. Az ország nagy részén változóan felhős az ég. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett már mindenütt több órás napsütés várható. Éjszaka általában 10-17, napközben 23-28 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is, többfelé 30 fok feletti csúcsértékkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
1: Nagyunk mindenkinek elő a mikrofonnál, István Dani, a jó hétvégét kívánok. Indul a péntek délután, egészen délután 5-ig rádiózhatunk. Együtt addig remélhetőleg mindenkinek beköszönt majd a pihenős hétvége. Mindjárt egyébként akkor is most érkezik, három főszereplőnk lesz. Olivia Rodrigo, Zola és Harry Styles, majd egy akkori dal után jön az újdonságuk. Aztán igazi hétvége beindító feel-good slágerek jönnek, így lesz Sonic, James Brown, Michael Bublé, de Elias Jr. és majd Justin Timberlake is. Az óra sztárjai közül pedig a Script formáció, illetőleg Steven Tyler három slágerét lehet kalkulálni a mai délutánon. Egyelőre már is indulunk Benson Boone. Na, jó szórakozást!
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

itt a 98.6 Manna FM életőröm zenéke. Jó időnk lesz a hétvégén, úgyhogy nyugodtan lehet kirándulni. Hát a strand az nem biztos, hogy játszik, de egyébként vasárnap 27 fok is lehet. 0-77-98-6, ez pedig az SMS és Viber számunk, ide várom a közlekedési információkat. Pénteken mindig korábban indul a Balaton felé való menet is, úgyhogy az M1-M7 kivezetőjéről is jöhetnek az infók. Miközben egyébként Olivia Rodrigón lesz majd a fejfény, hiszen ő az óra egyik akkor és most ott hozó sztárja, a Get In Back érkezik majd, az új dal is itt lesz mindjárt, a Drop Dead, és Zola is új dallal jelentkezett, az ő újdonsága majd a következő körben érkezik Harry Styles-éval együtt. Na de egyelőre Olivia Rodrigo, aki egy nagyon fiatal hölgy, eredetileg ugye ő színészként kezdte a karrierjét, a Disney Plus-on futó High School Musical, The Musical-ben láthattuk, aztán egyébként sok mindenben szerepelt még. Amikor először hallottunk róla, mint könnyű zenész, azt szerintem 2021. januárjában volt a Driver's License címmel debütáló kis lemezzel, mely számos országban ért el első helyezést a slágerlistákon, és több műfaji rekordot is megdöntött. Rodrigo egyébként tényleg nagyon fiatal, 2003-as születésű, apja oldalán filipino, anyukája oldalán német és ír származású. 6 évesen kezdett el színjátszó és énekórákat venni, illetve játszott iskolai előadásokban is. Miután megkapta Paige Olvera szerepét a Bizarre World című sorozatban, családjával Los Angelesbe költözött, hogy abszolút erővel tudjon foglalkozni a könnyű zenével, illetőleg a színészettel. 2021-ben kötött egyébként szerződést az Interscope Records és a Geffen Records lemezkiadókkal, és aztán jött a Driver's License, amelyet közösen szerzett producerével Dan Nigroval. Erős elismerő kritikákat kapott a dal, és kétszer is megdöntötte a Spotify napi hallgatottsági rekordját. Január 11-én világszerte 15,7 millió lejátszást ért el vele, másnap aztán felülmúlt ezt, amikor 17 millió lejátszást jegyzett. Egyébként a Billboard Hot 100-as listára is bekerült, ott rögtön az első helyen debütált, és nagy sláger volt Ausztráliában, Írországban, Új-Zélandon, Hollandiában, Norvégiában és az Egyesült Királyságban is. Hát ha el lehet indítani egy karriert, akkor neki sikerült, viszont most megérkezett az újdonsága is, júniusban érkezik Olivia Rodrigo várva várt harmadik albuma, az lesz a You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, most pedig az első ízelítőt is megkaptuk róla, megjelent ugyanis a felvezető kis lemez, a Drop Dead, mely egyben a lemez nyitódala is. Az újdonság egy szerelmes szerzemény, amiben az előadó arról énekel, hogyan talált rá álmai pasiára. Nem néz kitalálni, hogy Louis Partridge-ról van szó, hiszen a színész csillagjegyét is megemlíti benne az énekesnő. Elmondása szerint párszor már volt rá példa, hogy megérezte, hogyan alakulnak majd a kapcsolatai, ez pedig nem feltétlenül a véletlen műve. Nagyon makacs vagyok, és ha megtetszik valaki, biztosra megyek, hogy megszerezzem magamnak. Úgy vagyok vele, hogy ez ritkaság, szóval minden vele. Akiről szól a dal, az pedig egy nagyszerű ember, nyilatkozta a Vogue-nak. A Drop Deadhez egyébként videó is forgott, melyet a francia királyok egykori lakhelyén, a Versailles kastélyban vettek fel. Hát azt nem tudom hozni a dalt, viszont igen, mindjárt a Get In Back után majd jön a Drop Dead, és aztán majd Zola duplájába kóstolunk bele, a csajom egy olyan csaj, ez érkezik majd akkorról, attól a Zolától, aki nagyon sokáig egyébként műsorvezető is volt, lehet, hogy a mai napig űzi, de a Viváról ismerjük őt nagyon sokan, illetőleg a New Level Empire-ből is, de majd róla egy picit bővebben a következő körben mesélek. Egyelőre jön a Get In Back, itt a 98.6 Manna FM-en.

98.6 Manna FM életöröm zenékkel és akkor is mostokkal három főszereplőnk van tulajdonképpen, de igazából Olivia Rodrigo csak volt, az ő duplája már lepörgött, most Zola újdonsága érkezik mindjárt, és aztán majd Harry Styles duplája is érkezik. Egyébként Zola nálunk mutatta be a vadonatúj slágerét a napokban, Innen szép felállni címmel ez érkezik majd tőle, Harry Styles-szal pedig az American Girls. Hát ez Zola nyilván művésznév, a Zoltánból ered, az eredeti név Újvári Zoltán Szilveszter, a Viva és a Rádió Fész műsor vezetője is volt régen. Egyébként Zola 5 éves korában Csömörre költöztek, ezt olvastam róla, és aztán a zenei karrierét is meglehetősen korán beindította, már a New Rebel Empire előtt is egyébként volt zenekara, illetőleg működő honlapja is. 2013 nyarán Nyújtó Sándor, DJ Nyúl és Krajcár Péter közösen alapították meg az említett formációt, melyre az első számuk után fel is kérték énekesnek Zolát és DJ-nek Sicukát. Első közösen készített számukkal, a Last One-nal indultak el az Eurovíziós Dalfesztivál hazai megmérettetésén, melyben a zsűri beválogatta őket a legjobb 30 közé, majd a középdöntőbe juttatta. A zenekar országos népszerűségnek örvend, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a daluk nézettség a YouTube-on túl volt igen komoly számokon, és aztán rengeteg slágert játszunk mi is tőlük. Azóta már Zola kivált a csapatból, és most már újból, ahogy a kezdetén a szóló karrierére koncentrál, ennek újabb állomása érkezik az Innen szép felállni, amit itt mutatott be nálunk a 98.6 Manna FM stúdiójában, és aztán majd a fejfényt róla, Harry Styles-ra irányítjuk, a Golden érkezik akkorról tőle. Ő egyébként háromszoros Grammy-díjas angol énekes, dalszerző és színész, hát már Magyarországon is járt, talán be sem kell nagyon mutassam, minden idők egyik legsikeresebb szóló előadója, akinek pályafutása egy együttesben kezdődött, és kiemelkedő hatása volt a 21. század kultúrájának alakulására. Számos elismerést kapott, többek között 6 Brit díjat, 3 Grammy-t, egy Ivor Novello díjat és 3 American Music Awards díjat. Zenei karrierje mellett pedig olyan filmekben szerepelt, mint a Dunkirk, a Nincs baj drágám, a Rendőröm, és a zenéjén kívül egyébként még a sokszínű változatos stílusáról is ismert. Már is olyan az újdonsága, ez lesz pillanatokon belül az American Girls. Hát elmondása szerint a dal, aminek már a videóját is megkaptuk, a magányt szimbolizálja. Március 6-án végre véget ért a 4 éves várakozás, és megérkezett Harry Styles legújabb albuma, a Kiss All The Time Disco Occasionally, melyet az énekes az Aperture című szerzeménnyel harangozott be. A korong megjelenése után pár órával pedig a második kislemez is reflektorfénybe került róla, ami nem más, mint az American Girls. A kissé keserédes, de fülbemászó dalnak már a videóját is megkaptuk, melyben egy akciósztárt alakít az előadó. Nem véletlenül érződik egy csepet szomorkásnak a dal, és a vele együtt a hozzákészült klip is. Harry elmondása szerint számára is magányos a szerzemény, amit az az élménye inspirált, hogy végignézte, amint három közeli barátja is megházasodik. Igazából sok szempontból ez egy elég magányos dal számomra a barátaim miatt, de természetesen nagy baj nincs, viszont hogyha a hangulata ilyen, az ezért van, nyilatkozta Harry Styles. Na, akkor hallgassuk meg az American Girls mindjárt, de csak a Golden után is, amivel adós vagyok, ahogy a kezdtem, az Zola újdonsága, Innen szép felállni, ezzel indulunk. Az akkor és mostban, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, és mindjárt megállás nélkül jönnek ezek a programajánlatok után, hogy egy jó kis temperamentumos cheat codes dallal folytatom, az lesz az Only You.
1: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Július 31-ig heti 3 ingyenes kert mozi vetítéssel várja a filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert. A Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozópontjává. Nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösségi tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis esték sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilon Kert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönség kedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer Teresznyi vonalról a Kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített, festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Ferswire belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre Kajapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő Mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő és az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A Mebengokre indiánok Közép-Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapók belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranonik hatfaluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

Már is indul az újabb óra, itt a 98.6 Manna FM-en az életöröm zenékkel, tényleg most a hétvégére angolodunk, igazi feel good dalok érkeznek majd, amikkel berúgjuk a hétvége kapuját. Tényleg szó szerint ilyenek érkeznek itt. Feel so good, I feel good, feeling good, good feeling, jól vagyok, can't stop the feeling. Az előadókat majd a következő órában veszük át. Az Evanerrel indulunk, jön a Fade Out Lines.

0: Kanapé, Manna FM.
1: A szombati adásban a féltékenységről lesz szó, vasárnap pedig annak járok utána, hogyan lett világszenzáció egy magyar padláson rejtőző Doni hagyatékból. Argyelán Kriszta vagyok, szombaton és vasárnap várlak benneteket a Kanapéban, 3 és 6 között.
0: Kanapé, Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
4: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hívnyire. Július 2-3-4. Dunapart Fest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
5: Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
6: Lifestyle Hotel Mátra a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
2: Reklám hangzott el.
7: Kellemes napos idő lesz. Felrobbant egy tengeri drón Romániában. Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az oktatás jövőjéről. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Felrobbant egy tengeri drón Romániában, a konstancai kikötőben. A 7-8 méter hosszú eszközt hajnalban vették észre, így a környéket, míg a detonáció előtt lezárták. A román védelmi minisztérium szerint a szerkezet az ukrajnai háborúban használt drónokhoz hasonlít. Az elmúlt egy hétben két hasonló incidens is történt. Szerdán tengeri aknal sodródott a román tengerpartra, múlt pénteken pedig lakóépületbe csapódott egy orosz drón Galacon. Oroszország szerint ukrán gyártmányú távirányított szerkezet robbant fel a konstancai kikötőben. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a történtekre reagálva azt mondta, Oroszország Ukrajna elleni háborúja egyre közvetlenebb fenyegetést jelent a kelet-európai országokra. A környezetvédelem és a fenntarthatóság érdekében több döntést is hozott a kormány, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Köböl Anita közölte, szeptember 30-áig átmeneti fakitermelési moratóriumot vezetnek be a legértékesebb védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken. Emellett felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripar szabályozását, valamint új környezetvédelmi felelősségi rendszert dolgoznak ki. Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az oktatás jövőjéről, tájékoztatott a Pedagógusok Demokratikus Szövetségének ügyvévője. Nagy Erzsébet elmondta, hogy a kormányzattal együtt keresik a választ a legfontosabb kérdésekre, köztük a pedagógus hiány kezelésére és a tananyag átdolgozására. A párbeszédbe a tervek szerint a diákok képviselőit is bevonják. A fővárosi közösségi közlekedés történetét, valamint érdekességeit ismerhetik meg a látogatók mától a BKV Deák téri földalatti vasúti múzeumának legújabb tárlatán. A tárgyi emlék, közlekedés történeti relikviák, utastájékoztatási anyagok, plakátok és egyéb dokumentumok segítségével kiderül például az is, hogy milyen lóvontatású járművek közlekedtek egykor a főváros útjain, valamint az is, hogy mikor vállalhattak először nők munkát a budapesti közlekedésben. Futóverseny miatt változik a közlekedés a Városliget környékén a hétvégén. Az előkészületek miatt már holnap délelőtt lezárják a Zicsi Mihály utat, vasárnap délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszát is. A korlátozások a közösségi közlekedést is érintik. Az ország nagy részén változóan felhős az ég. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett már mindenütt több órás napsütés várható. Éjszaka általában 10-17, napközben 23-28 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is, többfelé 30 fok feletti csúcsértékkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
8: Már is indítom az újabb órát. Jó hétvégét kívánok mindenkinek, István Dániel vagyok. Igazi feel good dalok érkeznek, arra gondoltam, hogyha már hétvég, akkor adjuk meg a módját. Jó idő lesz, ahogy hallottuk. Indul a pénteki, délutáni, hétvégi hangulat nálunk is. Már is jön Sonic, James Brown, Michael Bublé, Florida, Elias Jr. és Justin Timberlake, akik mind-mind örülnek az életnek, úgyhogy garantáltan pozitív energiát hoznak majd az életünkbe. Mindjárt ők jönnek hatan, de nyerül az Evener indítja az órát, szól a Fade Out Lines.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Pikpak, mennek a napok, el is múlt az első tulajdonképpen nyárias hétvég, vagy hét, hát június első hete, és jön a június első hétvége. Péntek van, jó hétvégét kívánok mindenkinek. Abszolút itt leszünk a hétvégén is, úgyhogy ha munka lesz, akkor is jó hangulattal lehet velünk dolgozni, de a pihenés lesz, az is szuper lesz, és az indításnak is megadjuk a módját, hiszen már is feel good slágerek érkeznek hatan. Egészen pontosan az első körben Sonic, James Brown és Michael Bublé felvétele. Közben nézem félszemmel mindig SMS számunkat, ha valaki írna, megteheti, a közlekedési információkra várok, nagyon továbbadhatom a többieknek. 0-74-098-at. Na de már is Sonic érkezik, aki hát szerintem az ezredváltás nagy-nagy meglovagulaja volt, egyébként több mint 35 éve készít videoklipeket, még 85-ben adta ki debütáló kislemezét, amiről azért szerintem annyira sokan nem hallottunk, azóta Let Me Hold You, amely igaz túl nagy sikereket nem ért el, viszont a producerek felfigyeltek rá. A 90-es évek nagy részét DJ-ként töltötte London körül, és saját dalokkal is próbálkozott. Az áttörést aztán az Itt félszagút hozta meg számára, amit már be is készítettem. Ez hatalmas sláger lett, és a slágeristák érére is tört. A sikersorozatot aztán tudta folytatni a Sky-jal, melyel a brit slágerista második helyéig jutott, és az évet az I Put a Spell on You újbóli kiadásával zárta, amely bejutott az első 10 legnépszerűbb dal közé. Ezután újabb dalokkal jött ki, míg nem 2009-ben sajnos mellrákot nem diagnosztizáltak nála. A műtét és a kemoterápia után visszatért a munkájához, és 2011-ben kiadta a Sweet Vibrations című albumát, azóta pedig egy válogatás lemezzel is készült, és a mai napig aktív, bár úgy világszínvonalon már picit talán csendesebb a karrierje. James Brown érkezik majd hozzánk is, egy örök klasszikus, amit szinte az első néhány taktusával már jó kedvre hangol minket, az lesz az I Feel Good. Bormann-ben született egyébként, a 20. század egyik legjelentősebb soul zeneénekes, a James Brown, nem véletlenül beceneve a Godfather of Soul, habár gitáron, billentyűs és ütőhangszereken is tudott játszani, szinte kizárólag csak énekes-táncosként lépett fel koncertjein. James is, ahogy általában az akkori afroamerikai családok szerény körülmények között nőtt fel Augustában, és 4 éves volt, amikor anyukája elhagyta a családot, így került nagynénjéhez Augustába, és fiatalkorát nála töltötte. Számítan fegyveres rablásért 4 évet börtönben töltött, később a Bobby Bird vezette Gospel Starlighters együtteshez csatlakozott, ahol a világ szemlélete Istenben való hite mentette meg a bűnözői léttől, és aztán utána egy nagyon fényes szóló karriert futott be. A legnagyobb sikere érkezik mindjárt tőle, ez lesz az I Feel Good, és aztán a végére majd Michael Bublé váltja őket a Feeling Good-dal, akinek szintén egy picit ilyen avittos stílus van, jó értelemben, köszönhető mindez a soulnak és a jazznek, és annak, hogy őt is a nagypapája nevelte fel, vezette be a bakelit lemezek világába, mutatta meg neki az igazi klasszikusokat, és nyilvánvalóan, hogy milyen behatások érik egy gyereket, az nagyon nagy hatással van a felnőtt életére is, ezért megmaradt ennél a zenei stílusnál, és tulajdonképpen egy igazi kuriózum előadóvá vált szerte a világon. Többször járt Magyarországon, néhány éve megtöltötte akkor az egyik nagy csarnokot, úgyhogy elég komoly közönsége van Magyarországon is, és szerte a világban nagyon bírjuk ezt a stílust. Egész évben, amikor ő jön nekem, ilyen karácsony hangulatom lesz a zenétől. Feeling Good, ezért mindjárt, de csak Sonic és James Brown után jó hétvégét. Itt a 98.6 Manna FM.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Ha programtervezésben vagytok, akkor szerintem érdemes szabad terült tervezni. Nem lesz ez a tikkasztó meleg, 24 fok szombaton, 27 vasárnap, az lesz majd a naposabb, szinte már-már egy jó kis strand is belefér, de hiba lenne otthon tölteni az időt egy ilyen elsős hét után, de ha valaki esetleg program

jelent meg a neve, leginkább a We The Best-ben 2006-ban. A Mail on Sunday volt Florida bemutatkozó albuma, ezt követte a Low című kislemeze T-Pain-nel, ami az első volt 10 héten keresztül 2008-ban. Két másik kislemeze is készült a Mail on Sunday-ról, az Elevator és az In The Air. 2009-ben aztán a második albuma a Roots is megjelent, előre a Ride Round, hat egymást követő héten volt a 100-as lista élén. Utána pedig egyébként még Szenhittel együtt San Marinót is képviselte a 2021-es Euróvíziós Dalfesztiválon az Adrenalina című dalukkal. Aztán majd Ilias Junior érkezik hozzánk, aki számos zenekar tagja volt, 2001-ben az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola jazzének szakának vezetője volt, később diplomázott a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzének szakán, tanulmányai ide alatt koncerteket adott a Francia Intézetben, a Magyar Rádió Márvány termében és a Millenáris Teátrumban is. Rengeteg fiatal előadó karrierjét segítette különböző műsorokban is, egyébként meg privát is. Például a Megasztárban is dolgozott, a Csillag Születik 2-ben Pras Bence és Varga Viktor mentora volt, 2010-ben az X-Faktor énekesei, 2011-ben pedig a Csillag Születik 3-ban László Attila felkészítő tanára is volt. Így egyébként elég komoly országos népszerűségre tett szert, mert ugye mindig a Verkekben forgatnak az énektanárokkal is, és ott rengetegszer felbukkant Ilias Gyula Junior. Rengeteg előadóval dolgozott együtt, még rajtukon kívül is Földvári Gergő, Gáspár Laci, Váci Eszter, Takács Tamás, Fekete Jenő, Rúzsa Magdi, Tóth Vera, hosszú lenne felsorolni a névsort. A végére pedig majd Justin Timberlake érkezik, aki egyébként a Mickey Mouse klubban kezdte a karrierét. Annyi millióm lenne, ahányszor ezt a Mickey Mouse klubot említettem, akkor elég gazdag lennék. Onnét indult Britney Spears, Christina Aguilera és Ryan Gosling mellett Justin Timberlake. 99-től egészen 2002-ig Britney Spears párja is volt. Később aztán 2017-ben Oscar-díjra jelölték a Trollok című animációs filmhez készített Can't Stop the Feeling című daláért. Nekünk ez abszolút jó lesz, hiszen Poncs Tilbe vág, témába vág, így a hétvége kapujában. Úgyhogy az érkezik majd harmadikén, de addig Florida is a Good Feeling, és aztán Ilias Junior és a Jól Vagyok. Itt a 98 pontat Manna FM-en. Jó hétvégét kívánok mindenkinek!

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: A mozgás éjszakája június 12-én ismét meghódítja a budapesti Hősök terét, valamint közel 100 további helyszínt országszerte és a határokon túl is. A nyár egyik legnépszerűbb ingyenes sportfesztiválja egész éjszakás mozgással, látványos programokkal és fesztivál hangulattal vár minden korosztályt. Újra felpesdült át Budapest és az ország számos pontja, érkezik a mozgás éjszakája, a nyár egyik legnépszerűbb ingyenes sportfesztiválja. A kivilágított Hősök terétől a Városligeten át egészen a vidéki és határon túli helyszínekig egész éjszaka mozgás, zene és fesztivál hangulat várja az érdeklődőket. A rendezvény idén is bebizonyítja a sport közösségi élmény, amely összehozza az embereket határokon innen és túl is. Budapest éjszaka is lendületben, egy jó kis zumbával, egy intenzív fitness órával lehet csatlakozni az eseményhez, de ha ennél is több kihívásra vágyunk, kipróbálhatjuk a sárkányhajózást vagy a szapozást a Városligeti tavon, tollas labdázhatunk hajnalig, meghódíthatjuk az óriási bulderfalat, és végig mehetünk az akadálypályán. Azoknak sem kell unatkozniuk, akik folyamatosan mozgásban szeretnének lenni, túrázhatunk a Ligetben, élvezhetjük az éjszakai panorámát a Néprajzi Múzeum tetejéről, futhatunk a lezárt Andrássy úton, kerékpározhatunk Budára is vissza a Margit szigeten keresztül, vagy elővehetjük a Görkorcsolyát és végig gurulhatunk a belvároson. A budapesti esemény június 12-én pénteken 19 órakor indul a Hősök teré. Közben újabb világsztár lép majd fel a magyar fővárosban. A$AP Rocky októberben első koncertjét adhatja Magyarországon. A világhírű amerikai rappernek korábban több itteni fellépése meghiúsult, legutóbb tavaly a Sziget Fesztiválon, ám október 5-én Don't Be Dumb című világkörüli turnéjának meghosszabbítása keretében a Papp László Budapest Sport Arénában ad műsort. Az 50 állomásosra duzzadt koncertkörút középpontjában A$AP Rocky idén 8 év szünet után megjelent új lemeze áll. A túr május 27-én indult Észak-Amerikában egy teltházas koncerttel Chicagóban, az új album dalai mellett pályafutásának legnagyobb slágereit is előadta. A turné ezt követően olyan városokat érint majd, mint Toronto, Boston, Atlanta, Houston, Los Angeles és Vancouver. A turné augusztusban Európában és az Egyesült Királyságban folytatódik. A koncertsorozat eljut többek között Brüsszelbe, Londonba és Milánóba is. Most egészült ki a turné Lódzzal, Prágával, Budapesttel, Zágrábbal, Belgráddal. A turné majd Athénban zárul. Augusztusban lesz 160 esztendős az állatkert, de a jubileumi évet folyamatosan ünneplik. Régen és most szíme például játékos időutazást tartanak több helyszínen összetett sétával, családi játékokkal, feladatokkal tarkítva. A Légy ott élményprogramban a gondozó eteti az állatot és foglalkozik vele, ami kifejezetten látványos. A pontos program megtalálható a honlapon, de a pápaszemes pingvineknél 10 órakor kezdenek, ők kézből kapják a halat. 10:30-kor a ragadozóknál és a denevéreknél van látványetetés. Népszerű program még a fóka tréning 11-kor, de van kertészeti bemutató, gorilla, óriás vidra és pelikán etetés is. A cápák világa elnevezésű programnál a gondozók könnyű búvár felszerelésben merülnek le a cápák közé. Fontos misszió még az állatmentés, tavaly 3000-nél is több példányt mentettek meg. Az esti séták szezonja már indult, májustól szeptemberig havonta kétszer kerül rá sor. Ilyenkor zárás után kis csoportos formában vezetett séta során bejárható például az állatorvosi rendelő, a cápasúri kulisszák mögötti területe, de akár az orszarvúkhoz is közel lehet kerülni.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Jó hétvégét kívánok, mindjárt délután 4 óra. Most már indul a nagy menet a kifelé vezető utakon. Hétvégén mindig durvább a helyzet, az M1-M7 már is lassan járható. Hát abszolút vonza a Balaton már ilyenkor a vendégeket. A jó időjárás tekintetében talán még fürdőzni annyira nem lehet, bár már láttam képeket, hogy itt derékig meg térdig ben voltak a vízben az emberek, de hát eléggé hűvös hét volt, úgyhogy szerintem most még hidegebb a Balaton. Na, de mindjárt indul az újabb óra, az óra sztárjaival, akik három dallal érkeznek majd. Itt lesz a Script hármasa, és jön Steven Tyler is három dallal. Az óra pedig az All Night-tal indul, amit Parov Stellar hoz el nekünk.
1: Kanapé. Manna FM.
2: A szombati adásban a féltékenységről lesz szó, vasárnap pedig annak járok utána, hogyan lett világszenzáció egy magyar padláson rejtőző Doni hagyatékból. Argyelán Kriszta vagyok, szombaton és vasárnap várlak benneteket a kanapéban, 3 és 6 között.
1: Kanapé. Manna FM. Manna morzsa.
3: Arról beszélgetünk, hogy milyen típusú kollagén stimuláló eljárások léteznek, hogyan kell elképzelni egy komplex kezelést a nyakon.
4: Hogyha ráncos, akkor ugye lehet a bőrminőséget javítani mindenféle skin boosterekkel, lehet keresztkötött hialuront oda injektálni, de hát mivel annyira vékony a bőr, hogyha nagyon kemény anyagot teszünk be, akkor az esetleg átsejlik, hogyha nagyon vékony anyagot teszünk be, esetleg nem annyira látványos az eredmény, és azt gondolom, hogy ahogy ez a kálcium-hidroxi-apatitos kezelés, amit esetleg kombinálunk még egy kis bőrminőségjavító hialuronsavval, egy nagyon látványos, szép eredményt tud biztosítani a nyak területére is.
3: Hogyan zajlik a kezelés?
4: Azt tudom mondani, ugye a nyak területén nagyon-nagyon sok az ér, vékony a bőr, nehéz az injektálási technikák, ezért erre a területre általában kanült használunk, amitől egy pillanatra megrémülnek a páciensek, de azt tudom mondani, hogy az egyik legbiztonságosabb kezelési eljárás, hiszen egy-egy pontból nagyobb területen tudjuk a kezelést végrehajtani, az anyagot jobban el tudjuk egyenletesebben teríteni, és ez a kanül, ez egy hosszabb végű tompa tűként funkcionál, tehát eltolja maga előtt a szöveteket, kevesebb lesz a bevérzés, kevesebb fájdalommal jár, úgyhogy ez egy egészen biztonságos kezelési módszer, amit a páciensek jól viselnek.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4, Dunapartfest, Ráckeve, Bes, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
7: Július 2-3-4, jegyek dunapartfest.hu.
8: Lifestyle Hotel Mátra a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
9: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
10: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással, és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
11: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket! A Vegetával az igazi a grill hangulat!
5: Reklám hangzott el!
12: Kellemes napos idő lesz. Március óta már több mint 1 millióan menekültek el Libanonból. Szigorítja a vendégmunkások munkavállalási lehetőségeit a kormány. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
12: Újabb izraeli légicsapásokat jelentettek Dél-Libanonból. Egy kórház, illetve egy bank környékét érte találat. A Hezbollah egyik bázisának számító városban élők petícióban követelik, hogy a hadseregen kívül minden fegyverest vonjanak ki a területről. Közben Benjamin Netanyahu miniszterelnök tegnap megerősítette, hogy Izrael egyelőre nem rendeli haza a csapatait a térségből. Az Irán által támogatott iszlamista szervezet és a zsidó állam hadserege közötti összecsapások miatt már március óta már több mint 1 millióan menekültek el otthonaikból Libanonban. Szigorítja a vendégmunkások munkavállalási lehetőségeit a kormány. Ennek részeként a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból nem jöhetnek gyorsított eljárásba vendégmunkások Magyarországra, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, hogy hosszú távú megoldást keresnek a helyzet rendezésére. Ezzel kapcsolatban jelenleg is tart az előző kabinett által meghozott rendelkezések felülvizsgálata. Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az oktatás jövőjéről, tájékoztatott a Pedagógusok Demokratikus Szövetségének ügyvévője. Nagy Erzsébet elmondta, hogy a kormányzattal együtt keresik a választ a legfontosabb kérdésekre, köztük a pedagógus hiány kezelésére és a tananyag átdolgozására. A párbeszédbe a tervek szerint a diákok képviselőit is bevonják. Futóverseny miatt változik a közlekedés a Városliget környékén a hétvégén. Az előkészületek miatt már holnap délelőtt lezárják a Zicsi Mihály utat, vasárnap délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszát is. A korlátozások a közösségi közlekedést is érintik. Eredményesek a fővárosba telepített trafiboxok. Májusban több mint 1300 gyorshajtót mértek be az eszközök 6 budapesti kerületben, közölte a BRFK. A legnagyobb sebesség túllépést az egyik 6. kerületi ellenőrző pontnál mérték. Az Andrássy úton egy sofőr 50 km/h helyett 122 km/h hajtott, amiért 312.000 forintos bírságra számíthat. Ismét kitört Indonéziában a legutóbbi Laki-Laki vulkán. A környékbeli repülőteret lezárták, a közelben élőket pedig felszólították, hogy kerüljék el a tűzhányó 5 kilométeres körzetét. A turisták körében is népszerű Flores szigetén található vulkán az utóbbi években többször is működésbe lépett. Indonézia 130 aktív tűzhányójával a föld legaktívabb vulkanikus területének számít. Az ország nagy részén változóan felhős az ég, szombaton a fátyol és a gomoly felhők mellett már mindenütt több órás napsütés várható, éjszaka általában 10-17, napközben 23-28 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Már is indul az újabb óra, a mikrofonnál István Dániel. Jó hétvégét kívánok mindenkinek. Remélhetőleg sok helyütt már elindult, ha még dolgozni kell, akkor sincsen baj, hiszen hozom az életöröm zenéket, igazán nagyívű dalok érkeznek az óra két sztárjától. A Script formáció jön majd, itt lesz a Break Even vagy a Hall of Fame, és aztán majd Steven Tyler két szólóval és egy Aerosmith-es dallal. Az óra pedig Paros Stellárral startol el, ez már az All Night.
1: Élet, öröm, zene, ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, már az én kezemben a kulcs az SMS falhoz, úgyhogy ha valaki ír, akkor én kapom meg, és szívesen továbbadom az infót, hogyha hasznos a többieknek, főleg a közlekedési információkra vagyok kíváncsi. 0677 986, ez az SMS és Viber számunk. Miközben egyébként az Aerosmith éléről már is érkezik Steven Tyler, két szólódallal készülök, és aztán majd harmadjára érkezik a csapattal. Most lehet, hogy mondanom sem kell, de azért mégis, az Aerosmith egy amerikai hard rock zenekar, mely hagyományos rhythm and blues alapú rockot játszik, több évtizeden keresztül markánsan jelen vannak a zenei életben. A sok stílusváltás ellenére is meg tudták őrizni sajátos arculatukat. Míg a korai irát a rhythm and blues és a blues alapú hard rock jellemezte, addig a 80-as években már poposabb és aurosabb felhanggal is megszólaltak a hard rock mellett. Közel 4 évtizedes pályafutások alatt generációk sztár zenekaraira voltak óriási hatással, kezdve a Guns N' Roses-tól a Metallicáig, a Mötley Crüe-tól a Nirvanáig. Amerika egyik legsikeresebb és legnagyobb múltra visszatekintő zenekara, innen ered a rájuk aggatott America's Greatest Rock and Roll Band, azaz Amerika legnagyobb rock and roll bandája szlogen is. Népszerűségüket a 90-es években és az új évezredben is meg tudták őrizni, a mai napig teltházas stadionkoncerteket adnak. Pályájuk során 27 daluk került fel a top 40-es listákra, és több mint 150 millió lemezt adtak el. 2001-ben kerültek be a Rock and Roll Hall of Fame-be. Az együttes Steven Tyler és Joe Perry alapította 69-ben egy Rolling Stones koncert után. Tom Hamilton basszusgitáros és Joey Kramer dobos mellett eleinte még Ray Tabano volt a másik gitáros. Az első 2 évben a zenekar együtt lakott egy bostoni lakásban a Commonwealth Avenue-ban. Zenekar névként elsőként olyan névötletek röppentek fel, mint a Spike Jonze and the Hookers, de mivel Stevenen kívül senkinek nem tetszett az ötlet, ezt elvetették. Végül Joey állt elő az Aerosmith névvel. Az első Aerosmith koncert a Massachusetts-i Hopkintonban volt, a NIPMAC gimnáziumban. Játszottak többek között a Moving Out-ot, a Somebody-t, a Walking the Dog-ot, de feldolgozásokat is, mint a Good Times, Bad Times vagy a Train Kept Rolling-t. Steven és Joe a koncert után összevesztek, mert Steven nem hallott magáról a színpadon Joe hangos gitárja miatt. Ez a későbbiekben is konfliktus forrás lett, mely a mai napig gondot okoz időnként. A banda pénzügyeit ekkoriban Joey intézte, Roy Tabanot ingadozó teljesítménye és végtelen viselkedése révén kirúgták, helyére Brad Whitford került. A zenekar legelső meghallgatását lemezszerződés reményében George Page-nek tartotta. Neki tetszett a zene, ezért elvitte demójukat New Yorkba az Epic Records munkatársa, a Steve Paley-hez. Ő azonban visszautasította az együttest. Ezt követően a zenekar szerzett magának egy 72 személyes iskolabuszt a turnézás érdekében. 1971. decemberében hatalmas kiugrási lehetőséghez jutottak, amikor sikerült lekötniük egy bulit a Humble Pie előzenekaraként. Különleges vendégként Edgar Winter is fellépett. Ez volt az Aerosmith első koncertje New Yorkban, sőt az első New Englanden kívül. A következő hetekben nehéz idők jártak rájuk, majdnem kilakoltatták őket a házukból, ráadásul próbálni sem tudtak hol. A megoldás végül Frank Connelly koncertszervező személyében érkezett, aki szerződést kötött velük, és a korábbiaknál jóval nagyobb bevételeket ígért a csapatnak. Frank korábban kötött le bulikat a Beatlesnek, Jimi Hendrixnek és a Led Zeppelinnek is. Aztán szépen indultak a nagyszabású koncertek. Steve elsőként egy The Point című kislemez volumenű magazin címlapján szerepelt először, a cikkben azonban volt egy olyan kép is, ahol Steven hátsóját mutatja a kameráknak. Itt jelent meg az első dicsérő kritika, meg fényes jövőt jósolt nekik, és lám-lám, így is lett. Ontották magukból a slágereket, az egyik legkülönlegesebb daluk érkezik majd, harmadikként a Walk This Way, de egyelőre Steven Tyler szólóban az itt Feel So Good-dal, és aztán a Red, White and You-val, a 98.6 Manna FM-en az életöröm zenék között.

Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenéke, jutott hazafelé, vagy a Balaton felé. Hát, ha Balaton, akkor az M1 M7 megint csak sztár téma, eléggé dugul kifelé, és aztán az M7-es is döcög. Ugye valakinek lenne bővebb információja, akár erről az útszakaszról, akár másról, azt szívesen veszem. 0-77-1986 az SMS és Viber számunk. Robbie Williams-et pedig már is egy csapat váltja, ők lesznek a Script 3 dallal, jön a Hall of Fame, a Break Even és a Superhero, ők is az óra sztárjai. Egyébként egy ír együttes, Dublinban alakultak 2001-ben, Danny O'Donoghue, Mark Sheeran és Glenn Power alkotja a formációt. 2008. augusztusában adták ki debütáló albumukat Angliában, és hazájukban is megszerezték a lemezeladási listák első helyét vele. A korongon egyébként olyan dalok kaptak még helyet, mint a The Man Who Can Be Moved, a Break Even és a Before the Worst. Aztán 2009-ben színpadra lépettek a Take That, a U2 és a Paul McCartney koncerteken is. Az album Írországban és az Egyesült Királyságban első helyen szerepelt az eladási listákon. Aztán második korongjuk, a Science and Fate című album 2010. szeptemberében került a piacra. Ezen volt a For the First Time és a Nothing is. Ez az album is sikeres volt, hiszen szintén első lett Írországban és az Egyesült Királyságban, valamint harmadik helyezést értek el vele az amerikai Billboard 200-ason. Harmadik albumuk a első lett Írország listáin és második az Egyesült Királyságban. Zenéjüket egyébként olyan népszerű műsorokban hallottuk, mint például a 9210, a The Hills, a Szellemekkel Suttogó, a Waterloo Road és az EastEnders, a Made in Chelsea és a Vámpír Naplók. A sztori szerint egyébként 96-ban O'Donoghue és Sheeran tagjai lettek egy My Tam nevű zenekarnak. Az akkor még koreográfusként dolgozó Mark Sheeran és az ír tévésó világából ismert Paul Walker együttes szerettek volna alapítani, de úgy érezték, valami még hiányzik a sikerhez. Ekkor csatlakozott a duóhoz Terry Daly, majd utolsóként Danny. A négy fiú elkezdett dalokat írni, majd 2000-ben megjelentették első nagylemezüket My Tam néven. Az album nem hozta meg a várva várt sikert a tagoknak, így 2001-ben elváltak útjaik. A My Tam feloszlása után Danny O'Donoghue és Mark Sheeran együtt maradtak, és más előadók számára írtak dalokat. Később találkoztak Glenn Power dobossal, és elhatározták, hogy létrehoznak egy zenekart The Script néven. Hát az ő sztoriuk is egy ékes tanúbizonyság arra, hogyha valami esetleg először nem sikerül, vagy egy ajtó egyből nem nyílik ki, akkor egy másikon kell kopogtatni. Érdemes volt várniuk egyébként, hiszen azóta legendássá váltak, és nagyjából szerintem a Script az a formáció, ami így a 2000-es

évek dallamvilágát, stílusát nagyjából jellemzi. Biztos vagyok benne, hogy a 20-30 év múlva majd a különböző zenei csatornákon visszaemlékezős műsorok lesznek, hogy best of 2000-es évek, akkor ők előkerülnek, hiszen tényleg a zenéjük hozza azt a fajta eszenciát, ami erre a korszakra jellemző volt. Kicsit rock, kicsit pop, ennek ötvözete, és rögtön megjön a hangulat. Hát legalábbis nálam, remélem, hogy a hallgatóknál is. Már is érkezik a Hall of Fame a nagy-nagy sikerek közül, aztán szerintem az első nagy átütő daluk a Break Even volt, ezt majd másodikként hozom, és aztán harmadikként csendül majd fel a Superhero a Script előadásában, hiszen ők az óra sztárjai most három dal erejéig, itt a 98.6 Manna FM-en.

98.6 Manna FM életöröm zenéke. Jó hétvégét kívánok mindenkinek, szerintem jó hangulatban haladunk, jó idő is lesz, úgyhogy semmi sincs, ami áron csak kedvünket. Mindjárt egyébként megállás nélkül jönnek a legjobb zenék, Kodolány és a Follow Your Fire elsőként.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
2: Budapestet nem csak a külföldi filmesek szeretik forgatási helyszínnek használni, hanem a hazaiak is. Néhány példát szedett össze a Világ Budapest középpontban forgalmas terekkel. Az első állomás a Teleki tér. 1988-ban készült Bereményi Géza második filmje az Eldorado, és szinte az egészet a Teleki téren forgatták. Nem véletlenül. Az író-rendező a saját gyerekkoráról mesélt ebben az 1945 és 56 között játszódó moziban. Központi alakja Monori Sándor, akit életkortól nemtől és társadalmi státusztól függetlenül mindenki Sanyi bácsinak szólított. Ő volt Bereményi nagyapja, egyben a Teleki téri piasz koronázatlan királya. Sanyi bácsi Eperjes Károly alakította, annyira átlényegülve, hogy játékát nyugodtan nevezhetjük színészi karrierje csúcs teljesítményének. A filmben rajta kívül egy sor kiváló színész láthatunk, Pogány Judittól kezdve Andorai Péteren át Balkai Gézáig. Bereményi rendezését külföldön is értékelték, az Eldorádot több kategóriában jelölték európai filmdíjra, melyre közül a legjobb rendezőit is elnyerte. Maradjunk Eperjes Károlynál, viszont a 8. kerületből sétáljunk a 9-be, bár Tímár Péter 1999-es filmjét a 6-3-at nem teljes egészében Ferencváros első számú terén forgatták, viszont egy nagyon fontos jelenetet itt rögzítettek a Bakács téren. 40 évvel a nagyszerű győzelem után járunk 1993-ban. A focimániás köztisztasági alkalmazott, magyarul Kukás, az Eperjes alakította Boksai Rezső a legendás focimeccs utolsó perceiben látta meg a napvilágot. Hősünk lomtalanítás közben az aranycsapat relikviáira bukkan, köztük Hidegkuti Dándor mezére, amit magára húz, majd elájul, és 40 évvel korábban tér magához, a legendás meccs napján a Bakács téren. A film igazi sztárparádé. Eperjes mellett felbukkan benne többek között Szalai Kriszta, Cseh Tamás, Kállai Ferenc, Kern András, Máté Gábor, de a sor még hosszan folytatható lenne. A Ferenc tér a 9. kerület másik fontos közterülete, mellette fut a Bokréta utca, amelynek 15-ös számú háza éppen a térre néz. Az épület homlokzatán öles betűkkel az áll, hogy Emmanuel Sonnenschein. Ő nem élő személy volt, hanem egy filmes karakter, viszont egy élő személy adta mintát a figurát. Az 1943-ban munkaszolgálatosként meggyilkolt Peshauer Attila olimpiai barnok törvívó. Szabó István 99-es filmje A napfény íze egy budapesti zsidó család három generációjának történetét meséli el. A magyar színjátszás színejával látható ebben a moziban, ám a fontos szerepeket világhíres aktorok formálták meg, Ralph Fiennes, William Hurt és Rachel Weisz többek között. A film számos díjat nyert, európai filmdíjból hármat is, forgatókönyv, operatőr és színész kategóriákban. A forgatás után a rendező iránti tiszteletben a homlokzaton hagyták a feliratot. A következő a Szél Kálmán tér. Hát szerintem mindenki tudja, hogy melyik filmet forgatták ott. 2011-ben nem változott meg a közterület neve, szóval melyik filmet forgatták a Moszkva téren? Hát a Moszkva teret. Török Ferenc 2001-es bemutatkozó mozia végül is ez volt a vizsgafilmje. Akkora sikert aratott, hogy azóta is kultuszfilmnek számít, sőt egyesek szerint máig ez a rendező legjobb munkája. A Moszkva tér a rendszerváltás időszakába repít vissza bennünket, amit akkor érettségiző, állandóan házi bulizó és a Moszkván találkozgató fiatalok szemén keresztül mutat be. Tökéletes, pontos és imádnivaló korrajz.
3: Élet, öröm, zene. Ez a

0: 98.6 Manna FM életöröm zenéket játszik egész hétvégén, érdemes minket figyelni a folytatásban is. Én viszont hétfőn jövök legközelebb, úgyhogy majd akkor kettőkor találkozhatunk. István Dániel búcsúzik, de nagyon jó szórakozást kívánok a folytatáshoz is, még egyszer pompás két napot.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Kanapé.
2: Manna FM.
3: A szombati adásban a féltékenységről lesz szó, vasárnap pedig annak járok utána, hogyan lett világszenzáció egy magyar padláson rejtőző Doni hagyatékból. Argyelen Kriszta vagyok, szombaton és vasárnap várlak benneteket a kanapéban, 3 és 6 között.
2: Kanapé.
4: Manna FM.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
6: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! Sárvárfürdő.hu.
7: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted! Gyere a székesfehérvári Alba Plázába! Vásárolj legalább 5000 forintért! Regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki! Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon! Részletek az Alba Pláza weboldalán!
8: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
9: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
8: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
10: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
3: Reklám hangzott el.
11: Kellemes napos idő lesz, szigorítja a vendégmunkások munkavállalási lehetőségeit a kormány. Eredményesek a fővárosba telepített trafiboxok. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
11: Újabb izraeli légicsapásokat jelentettek Dél-Libanonból. Egy kórház, illetve egy bank környékét érte találat. A Hezbollah egyik bázisának számító városban élők petícióban követelik, hogy a hadseregen kívül minden fegyverest vonjanak ki a területről. Közben Benjamin Netanyahu miniszterelnök tegnap megerősítette, hogy Izrael egyelőre nem rendeli haza a csapatait a térségből. Az Irán által támogatott iszlamista szervezet és a zsidó állam hadserege közötti összecsapások miatt már március óta már több mint 1 millióan menekültek el otthonaikból Libanonban. Szigorítja a vendégmunkások munkavállalási lehetőségeit a kormány. Ennek részeként a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból nem jöhetnek gyorsított eljárásba vendégmunkások Magyarországra, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, hogy hosszú távú megoldást keresnek a helyzet rendezésére. Ezzel kapcsolatban jelenleg is tart az előző kabinett által meghozott rendelkezések felülvizsgálata. Befejezte a nyomozást az ügyészség az Újdörögdi kézigránát baleset ügyében. A szerencsétlenség a kormánytisztviselő katonai felkészítésére indított önkéntes programon történt, ahol az egyik résztvevő maradandó fogyatékosságot szerzett, miután a kezében felrobbant az éles kézigránát. A hatóság szerint a baleset a sértett önhibáján kívül fegyverkezelési hibából következett be, hozzátették, hogy a lőgyakorlat vezető sem sértett foglalkozási szabályt. Eredményesek a fővárosba telepített trafiboxok. Májusban több mint 1300 gyorshajtót mértek be az eszközök 6 budapesti kerületben, közölte a BRFK. A legnagyobb sebesség túllépést az egyik 6. kerületi ellenőrzőpontnál mérték. Az Andrássy úton egy sofőr 50 km per óra helyett 122 km per órával hajtott, amiért 312.000 forintos bírságra számíthat. A szecesszió világnapjához kapcsolódóan a fővárosban és Pécsen is lesznek kulturális programok szombaton. Idén a nők vannak a középpontban. Az Iparművészeti Múzeum fesztiválján a Rát György villába mások mellett Undi Mariska, valamint Zsolnai Júlia is Teréz művészetéről, valamint a kor nőjábrázolásáról, építészetéről lesz szó. Lesz kézműves foglalkozás, tánc és könyv bemutató is. A programokra előzetesen jelentkezni kell. A szecesszió világnapját a 100 éve elhunyt Antoni Gaudi és Lechner Ödön építészek halálának évfordulójához kapcsolódóan június 10-én ünneplik.
1: Időjárás.
11: Az ország nagy részén változóan felhős az ég, szombaton a fátyol és a gomoly felhők mellett már mindenütt több órás napsütés várható. Éjszaka általában 10-17, napközben 23-28 fok valószínű.
3: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey there, this is Mike Donahue, and this is the heart behind my new song, Glory I Couldn't See. Every song. Song is a confessional of sorts of all the things I learned.
2: Az I Couldn't See egy vallomás arról, amit a karantén alatt tanultam meg, miközben össze voltam zárva a feleségemmel és a négy lányommal. Nagyon nehéz időszak volt, és az első napokban a tehetetlenség belőlem ellenállást váltott ki. Aztán eszembe jutott, hogy van lehetőségem arra, hogy ne a körülményekre nézzek, hanem Istenre. Amíg ezt nem tettem meg, a körülményeimnek az áldozata voltam. Aztán amikor már Istenen tartottam a szemem néhány napja, és körülöttem mindenki azért imádkozott, hogy térjünk vissza a normális kerékvágásba. Én ültem és azt mondtam, nem megyek, nem akarok visszatérni a régi életünkhöz, mert a bezártság megváltoztatott. Rájöttem, hogy Isten jelenlétének minden szépsége és dicsősége, akármilyen körülmények között élek is, elérhető a számomra, ha van szemem, hogy meglássam.
1: In any circumstance that I find myself in, if I have eyes to see.

zene. Folyamatosan a 98.6 Manna FM-en. Manna FM.

0: lesz még.
1: Manna Morzsa.
2: Arról beszélgetünk, hogy milyen típusú kollagén stimuláló eljárások léteznek. Ugye manapság nagyon sokat hallani a kollagén szerepéről, akkor is, ha a bőrünkről, akkor is, ha az ízületeinkről van szó. Isszuk, esszük, mindent megteszünk, hogy pótoljuk a szépségünkért, az egészségünkért. De mit tehetünk még a bőrgyógyász kozmetológus segítségét kérve?
3: A kollagénről tudjuk, hogy mennyire fontos a bőrben, hiszen ez mint a legfőbb vázat ad a bőrünknek, ő fogja a rugalmasságát adni a bőrünknek, a feszességét. A bőr ahhoz, hogy meg tudja őrizni a hidratáltságát, hogy élettel teli legyen, nyilván szükséges a kollagén, és hát azt tudjuk, hogy a 25 éves korunkra a maximális mennyiségű kollagénnel bírunk, aminek sajnos a mennyisége évente 1,5%-kal csökken, és bizony-bizony az 50. életévünkre körülbelül fele annyi kollagénünk lesz, illetve egyre kevesebbet állít elő a szervezetünk, ezért próbáljuk ezeket külsőleg pótolni. Ahogy mondtad, esszük, isszuk, kenjük, beinjektáljuk, stimuláljuk. Én azt mondom, esztétikai orvosként mindig az a legszebb beavatkozás, ami a legtermészetesebb.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

0: a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
1: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción kell.

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: It was the dead of winter and I was in Montana.
2: A tél kellős közepe volt, én Montanában voltam. Késő este volt, hideg, és egyedül utaztam. Épp befejeztem egy fellépést, beírtam a szállodába, és ahogy beléptem a szobámba, becsuktam az ajtót, leraktam a csomagjaimat, és a padlóra rogytam. Megállíthatatlanul sírni kezdtem. Rám tört a hónapok óta tartó szorongás és a depresszió, ami felgyülemlett a testemben, az elmémben, és elvezetett mindez ahhoz a pillanathoz, amikor egyszerűen összeomlottam. Felhívtam a feleségemet, és azt mondtam neki, hogy nem tudom befejezni ezt a turnét. Szokás szerint elképesztően kedves volt, ha megismernéd, te is látnád. Nem mondott nekem közhelyeket vagy sallangokat, inkább próbált segíteni nekem. Oda repült hozzám, és segített átvészelni a turné hátra levő részét. A jelenlétével emlékeztetett arra, hogy nem vagyok egyedül. Hagyta, hogy lazítsak, és átvállalt tőlem rengeteg mindent, amíg utol nem értem magam, és haza nem értünk. Kivettem néhány hét szabadságot, amire igazán nagy szükségem volt. Meglátogattam az orvosomat és a tanácsadómat, közeli barátaimmal és családommal töltöttem az időm jelentős részét. Végül lassan a dolgok jobbra fordultak. Jézus egész úton arra emlékeztetett, hogy a fájdalom múlandó, és ez a dal erről szól. Ebben az életben vagy a következőben jobb lesz. Végül minden sikerül. Ha még nem sikerült, akkor sem szabad feladni. Ki kell tartani, és minden jobb lesz.
1: Hold on, it gets better.

0: A szombati adásban a féltékenységről lesz szó, vasárnap pedig annak járok utána, hogyan lett világszenzáció egy magyar padláson rejtőző Doni hagyatékból. Argyelen Kriszta vagyok, szombaton és vasárnap várlak benneteket a kanapéban, 3 és 6 között.
1: Kanapé. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: Fejlövés. Bacsó Péter 1968-ban készült alkotása, valós történeten alapulva fest egy komor színezetű korrajzot a magyar beat nemzedék útkereséséről. A film két főszereplője, Kovács Kati énekesnő és az Olimpia együttes egykori frontembere, Horváth Károly, akit azóta Horváth Charlie néven ismerünk. A történet szerint Klári, Kovács Kati és Laci, Miller József együtt járnak, ám életük kisiklik. Klári kilép munkahelyéről, Lacit pedig feljelenti apja, mert barátjával, Bélával, ő Charlie, kocsi feltörési ügyekbe keveredtek. A fiatalok úgy döntenek, öngyilkosok lesznek, ám csak Laci végez magával. Klári és Béla kilátástalanságukban a disszidálás mellett döntenek, de a határon letartóztatják őket. Bacsó korábbi filmje, a Szerelmes biciklisták is úton zajló történet, ám az első klasszikus értelemben vett hazai road movie-ként a Fejlővés apostrofálható. Kovács Kati és Charlie nyers karakterformálása, eszköztelen játéka, csak még inkább ráerősített a fiatalok problémáira érzéketlen kádári korszak társadalmi berendezkedésének a sivárságára. A filmben Klári karaktere ruhátlanul is látható, de ezt a jelenetet Bacsó egy főiskolás lányjal utólag vette fel. Az énekesnő pedig a premiéren szembesült mindezzel, és teljesen felháborodva rohant ki a teremből. Kárpótolhatta, hogy alakításáért ettől függetlenül is megkapta a legjobb női alakítás díját az 1969-es filmszemlén.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel.
3: Kellemes, napos idő lesz. Szigorítja a vendégmunkások munkavállalási lehetőségeit a kormány. Meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Újabb izraeli légicsapásokat jelentettek Dél-Libanonból. Egy kórház, illetve egy bank környékét érte találat. A Hezbollah egyik bázisának számító városban élők petícióban követelik, hogy a hadseregen kívül minden fegyverest vonjanak ki a területről. Közben Benjamin Netanyahu miniszterelnök tegnap megerősítette, hogy Izrael egyelőre nem rendeli haza a csapatait a térségből. Az Irán által támogatott iszlamista szervezet és a zsidó állam hadserege közötti összecsapások miatt március óta már több mint 1 millióan menekültek el otthonaikból Libanonban. Szigorítja a vendégmunkások munkavállalási lehetőségeit a kormány. Ennek részeként a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból nem jöhetnek gyorsított eljárásba vendégmunkások Magyarországra, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, hogy hosszú távú megoldást keresnek a helyzet rendezésére, ezzel kapcsolatban jelenleg is tart az előző kabinett által meghozott rendelkezések felülvizsgálata. Befejezte a nyomozást az ügyészség az Újdörögdi kézigránát baleset ügyében. A szerencsétlenség a kormánytisztviselő katonai felkészítésére indított önkéntes programon történt, ahol az egyik résztvevő maradandó fogyatékosságot szerzett, miután a kezében felrobbant az éles kézigránát. A hatóság szerint a baleset a sértett önhibáján kívül fegyverkezelési hibából következett be, hozzátették, hogy a lőgyakorlat vezető sem sértett foglalkozási szabályt. Jövő keddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. A gazdálkodók a Magyar Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén rögzíthetik kárukat. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetőek az agro.met.hu oldalon. A szecesszió világnapjához kapcsolódóan a fővárosban és Pécsen is lesznek kulturális programok szombaton. Idén a nők vannak a középpontban. Az Iparművészeti Múzeum fesztiválján a Rát György villába mások mellett Undi Mariska, valamint Zsolnai Júlia és Teréz művészetéről, valamint a kor nőjábrázolásáról, építészetéről lesz szó. Lesz kézműves foglalkozás, tánc és könyv bemutató is. A programokra előzetesen jelentkezni kell. A szecesszió világnapját a 100 éve elhunyt Antoni Gaudi és Lechner Ödön építészek halálának évfordulójához kapcsolódóan június 10-én ünneplik.
1: Időjárás.
3: Az ország nagy részén változóan felhős az ég, szombaton a fátyol és a gomoly felhők mellett már mindenütt több órás napsütés várható. Éjszaka általában 10-17, napközben 23-28 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indul a Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő. Anna FM.
2: Köszöntöm ismét kedves hallgatóinkat! Ó, emberiség! Mi késztet arra, hogy elhagyd városi otthonod, rokonaid, barátaid, és a falvakba menj a hegyek és a völgyek közé? Mi késztet erre, ha nem e világ szépsége? Fogalmazta meg Leonardo da Vinci gondolatait a felfedezés vonzereje és a vele járó utazás kapcsán. Másképp csillog a szeme annak, aki tényleg menni akar, és másképp annak, aki csak verbálisan szereti a kalandot, a tudatalattiában meg eszeágában sincs elhagyni a nyáj nyújtotta biztonságot. Ezt már a kiváló Fanándor, mérnök és földkerülő vitorlás állítja. Mai vendégemmel egy olyan filmről beszélgetünk, amely egy az utazás vágya keltette egyedülálló, mondhatjuk magyar sajátosság történetéről szól, de mindezek előtt következzen, hogy ki is lesz mai vendégem. Rendező és képzőművész meghívottam az ország nyugati határa közelében Mosó-Magyaromáron született. Középiskolában már a Győri Tánc és Képzőművészeti Általános Iskola és szakgimnáziumba járt, ahol szobrász, díszítő szobrász végzettséget szerezve érettségizett. Nyugatról továbbra is kelet felé haladva Budapestre a Magyar Iparművészeti Egyetemre került, melynek utódja ma már MOME néven közismert, ahol Szirtes János mesteri felügyelete alatt a vizuális kommunikáció tanszék videószakán szerzett diplomát 2002-ben, és azóta is folyamatosan alkot. A mozgóképek közül szinte minden műfajban készített maradandót. Animációs, élőszereplős, rövid és dokumentumfilmek, valamint klipek és reklámfilmek kötődnek a nevéhez. Képzőművészként a fotó, az intarzia és a print alapú technikákkal készített műveit mutatta be a közönségnek számtalan egyéni és csoportos kiállításon egyaránt. A mozgókép és a képalkotás alkalmazott és autonóm oldalán párhuzamosan van jelen. Legemblematikusabb művei a krétával készített animációi. Az alkotás mellett egyébként az ifjabb generációk oktatása is jelen van az életében. 2005-től 2015-ig tanított a MOME-n az animáció és média dizájn szakon, miközben 2006 és 2008-ig szakirányvezetője volt a MOME média dizájn szaknak is. A 2010-től 2019-ig terjedő időszakban óraadó oktatója volt a Krea Művészeti Iskola fotószakának is, miközben 2013-tól a Budapesti Metropolitan Egyetem animációs szakának tanára is. Főállásban animációs és élőszereplős reklámfilmeket rendez, és nem mellesleg 2012-től könyvborítókat tervez az Európa Könyvkiadó számára. Sok szeretettel köszöntöm a Cinem Anna vendégmikrofonjánál a Balázs Béla díjas filmrendezőt, Csáki Lászlót! Hát szervusz, köszöntelek akkor élő szóval is. Egyet értesz Fanándorral abban, hogy tényleg máshogy csillog a szeme annak, aki utazni akar?
4: Persze, abszolút. Sőt, aki egyébként utazásból visszajön, annak aztán meg végképp.
2: Te hogy találkoztál először a pelikánozással?
4: A vonatjegyhamisítás sztoriával? Hát az 56-os buszon. Az egyetem felé.
2: De hogy te pelikánoztál egyébként?
4: Én nem pelikánoztam, én utaztam ezzel a jeggyel, és az egyik...
2: Már úgy értem, hogy, tehát, hogy nem az, hogy csináltad, hanem hogy te éltél ennek az előnyeivel?
4: Persze, abszolút. 96-ban a buszon, az 56-os buszon az egyetem felé menet az egyik évfolyamtársa mondta, hogy van ez a lehetőség, és hogy ő ezzel utazik, és hogy hogyan, és... Én megkérdeztem, hogy akkor mit kell tennem, hogy én is tudjak utazni, és akkor azt mondta, hogy figyelj, itt van ez a telefonszám, hív föl, mondd meg, hogy én adtam meg a számát, és menj el hozzá, és pillanatokat megoldja neked.
2: És hova utaztál először?
4: Párizsba.
2: És többször utaztál a jeggyel?
4: Igen, sőt, én először, amikor Párizsba utaztam, akkor rögtön dupláztam is, ami azt jelenti, hogy akkor jött, vagy akkor nyílt ki a lehetőség, hogy lehet menni Erasmus ösztöndíjjal egyetemistáknak külföldi egyetemekre, és ez én évfolyamon volt szinte az első, aki így szétugrott Európába, és én a Párizsba lévő szerelmemhez mentem, aki fotószakra járt az egyetemre, és rögtön vittem egy jegyet egy animációs szakos évfolyamtársamnak, akinek családi okokból így hirtelen vissza kellett jönnie Magyarországra, és ez nem volt belekalkulálva a kintlétébe. Úgyhogy egyet mentem, egyet vittem, amivel ő pedig hazajött.
2: Az eredetileg a jegyedet te hova vetted, amit odaadtál a srácoknak mosásra?
4: Szobsturovó.
2: Szobsturovó?
4: Hát azért volt a szobsturovó jó, mert hogy mind a két szó nagyon rövid, a szob és a sturovó is, mondjuk Mosonmagyaróvárhoz képest, vagy Hegyeshalomhoz képest, és mivel a rublikában nagyon röviden került be ez a szó, ezért nagyon csak kisebb felületet kellett kimosni, tehát egyszerűbb volt vele a munka, illetve hogy ugye ez egy nagyon pici határátlépő jegy, aminek az ára is egyébként elég olcsó volt, de már az a nemzetközi formátumú jegy volt, amit egyébként például Párizsba is kiállítottak.
2: Már Párizs felé menet.
4: Igen.
2: És hányszor utaztál ezzel a technológiával?
4: Hú, hát nagyon sokszor. Szerintem mondjuk azt, hogy 6-7-szer biztosan. És nagyon biztonságosan működött, azt hozzá kell tenni. Tehát, hogy ez egyrészt szóbeszéd tárgya volt az én évfolyamon, vagy az egyetemen erről beszéltünk, és hogy én mikor én már bekapcsolódtam 96-ba, akkor ez a dolog már réges-régen ment, csak hozzám érkezett el akkor ez az információ. Úgyhogy egyrészt biztonságos volt, meg ki voltak dolgozva a szabályrendszere, hogy kell ezt használni, hogy működjön, és valahogy az egész mikroklíma olyan volt akkoriban, hogy nem gondolkodtál el azon, hogy ez most egyébként egy törvénysértő cselekedet, hanem az volt, hogy annyira erős volt a vágy benned, hogy menjél, és hogy végre utazhatsz külföldre, hogy esetleg, és hát azt is azért nagyon-nagyon drága volt, tehát gyakorlatilag megfizethetetlen ára volt, úgyhogy vagy így mentél, vagy egyébként autóstoppal, amivel mindig az volt a probléma, hogy nagyon bizonytalan volt és kiszámíthatatlan. Szóval volt, hogy álltunk Bécsbe 8 órát, és senki nem vett föl, és egyszerűen az volt, hogy feladtuk, mert így lelkileg nagyon megviselt az, hogy ott állsz 8 órán keresztül, és nem érted miért, de nem jutsz egy autóhoz, és senki nem gondolja úgy, hogy téged elvigyenek. Úgyhogy ez annál sokkal biztonságosabb volt, kiszámítható volt, hozzá is lehetett férni, mások sem buktak vele, tehát mindenféle dolog abba az irányba mutatott, illetve az életkorod, hogy 20 évesen nem nagyon gondolkodtál ezen.
2: Meséljük az a hallgatóknak röviden, hogy aki nem tudja, hogy mi is ez a pelikánozás, amiről tulajdonképpen a filmetek szól, vázolt fel néhány mondatban, kérlek, úgyhogy ne spoilerezd el a filmet.
4: Szóval, amiről már szó volt korábban, hogy ugye van egy nemzetközi egyformátum.
2: Ami ma már nem létezik,
4: de egyébként 2010-es évek közepéig még létezett, ami egyébként egy indigó, kékszínű indigóval írt jegytípus volt, ami azt jelenti, hogy úgy töltötték ki, hogy két jegy volt a jegyblokkban, a felső jegyre írtak golyóstollal, és a két jegy közé be volt rakva egy indigó, és az alsó jegyre az indigóval másolódott át a golyóstollal írt szöveg. És szerencsére az utas az indigóval írt másolatot kapta meg. És kiderült, hogy a kék pelikánnal írt szöveg, indigóval írt szöveg, az egy gyengébb minőségű indigó, ezért, hogyha a kezeddel megsimítottad a papíron a szöveget, akkor már eleve el is tudtad maszálni, vagy maszatolni, illetve, hogyha ezt lúg érte, vagy lugos kémhatás, akkor egyszerűen ki lehetett a papírból mosni. És pár budapesti fiatal a rendszerváltás utáni években, de talán már előtte, rájöttek arra, hogy lehet háztartási tisztítószerekkel ezeket a nemzetközi vonatjegyeket kimosni, ezt az indigós szöveget, és utána egy másik indigóval egy teljesen más úticélra újraírni. Úgyhogy ez egy ilyen háztartási tisztítószerekkel, kisebb kémiai beavatkozásokkal létrejövő folyamat volt, aminek a végeredménye az volt, hogy vásároltunk egy szobsturovó jegyet, ami egy kis határátlépő jegy, mondjuk nagyjából 200 forintért, és akkor ezt elvittük a megfelelő emberhez, aki domestosszal kimosta belőle az indigóval írt szöveget, és aztán utána, ahova te kérted, újraírta neked, mondjuk Párizsba. És ezért nyilván kért egy bizonyos összeget, de hogy ez messze nem az az összeg volt, amiért ezek a jegyek akkoriba kerültek. Úgyhogy ez egy ilyen sufni tuning, vagy egy ilyen okosban megoldott szituáció volt, amivel egyébként mi a 90-es években tudtunk utazni, vagy egyáltalán meg tudtunk mozdulni, hiszen ugye akkoriban csak a vonat volt és az autóbusz, és ezeknek egyébként az ára az ugyanannyi volt. Tehát, hogy nagyjából csak úgy éreztessem az arányokat, mondjuk 90-es évek közepén Párizsba mondjuk 40 ezer forintba került a vonat, és közel annyiba került a busz is, tehát a kettő között nem volt lényegi különbség. Fapados repülőjáratok még nem voltak, olcsóbb utazási alternatíva nem volt, csak amit előbb említettem, ez a, hogy esetleg az autóstoppal ment az ember. És akkoriban például egy albérlet volt egy mondjuk 15-16 ezer forint per hó. Tehát ahhoz képest egy 40 ezer forint, az érezhetjük, hogy azért arányaiban egy elképesztő magas összeg volt, és közben meg már van világútlevelünk, mindenki menni akar, és hát akkori egyetemisták ezt tényleg ezzel a dologgal tudták megoldani, és de nagyon sokan utaztak ezzel, és közel 10 évig működött ez problémamentesen. Uh-huh.
2: A filmben úgy tűnik egyébként, mintha ez egy rövidebb időszak lett volna, de én is úgy emlékszem, hogy ez egy relatíve, ez egy hosszú időszak volt, mert hogy egyébként ugye a MÁV, aki ezeket a jegyeket kibocsátotta, elég későn eszmélt arra, hogy itt esetleg valami rendszer szintű kvázi csalás van az ő kárukra.
4: Igen, de egyébként nem, tehát szerintem nem is az, hogy későn reagálták ezt le, hanem mivel a magyar kalauzók kezébe nem kerültek ezek a jegyek, ezért a MÁV-hoz nagyon későn jutottak el olyan információk, hogy hogy ilyen jegyeket használnak. Ugyanis az volt a szabály, azt nem mondtam el, hogyha valaki használt egy ilyen jegyet, akkor értelemszerűen a határon kívül kezdte el használni, és először ezt egy külföldi kalauz kezelte. Így csak akkor került a magyar hatóságok, vagy esetleg a MÁV látóterébe egy ilyen jegy, hogyha egyébként lebukás történt vele. De a lebukások esetén is, hogyha egyébként úgy bukott le valaki, hogy azt mondták, hogy fizesse ki az utazását, akkor kifizette, és akkor az ott a dolog megállt. És a másik helyzet meg az volt, amikor esetleg tettek feljelentést a külföldi vasúttársaságok, akkor jutott vissza a MÁV-hoz egyébként ez a dolog. De hogy ezért is, de egyébként a MÁV és a filmben benne is van, azért tettek lépéseket, mert bevezettek egy olyan papírtípust, ami hogyha lúg érte, akkor bebarnult. Úgyhogy valamit már sejtettek ebből a lugozásos, mosásos dologból.
2: Illetve, de aztán erre is meg volt a válasz, mert hogy akkor egy másik, ha kémhatás, akkor másik ellenkémhatás, és akkor újra kifehéredik.
4: Igen, ne spoilerezzük a filmet. Igen, az a lugos és savas kémhatás, amit egyébként az általános iskolai kémiai tudásunkkal könnyen meg lehet fejteni, hogy mit kell ilyenkor használni. Szóval a lényeg az, hogy tettek lépéseket, csak egyébként tény, hogy az volt, hogy nem nagyon látták. Tehát ez végül is, mivel nem egy bűnszervezet, nem egy nyomda, meg nem egy komoly terjesztői hálózat volt, ezért főleg az egyetemisták körébe terjedt, és végül is minden jegy mögött volt azért egy valódi megvásárolt jegy, csak az ugye nem arra a viszonylatra szólt. De hogy az alapanyagok valójában MÁV-tól érkeztek, úgyhogy nem, tehát maga a papír az nem lett hamisítva, csak a rajta lévő információ lett átírva, vagy kimosva. Úgyhogy ezért is, másrészt pedig maga a folyamat, és ahogy mondjuk 10 évig ment, ez pontosan lehet érezni, hogy mikor szűnt meg. Hát akkor szűnt meg ez az egész jegyhamisítás, amikor 2001-ben az első fapados repülőjáratok megjelentek, és onnantól kezdve, hogy mondjuk az EasyJet gépei már elérhetőek voltak normális áron, onnantól kezdve már aznak a jegyhamisításnak se volt túlságosan sok létjogosultsága. Úgyhogy végül is szerintem ez az egész dolog önmagát szüntette meg, mert egyszerűen már nem volt rá szükség.
2: Neked volt bármilyen kapcsolatod azon kívül, hogy bekopogtál az ajtón és odaadtad a szobstúróvó jegyedet a technikai személyzetnek, fogalmazunk így, azon kívül neked lett bármilyen közelebbi kapcsolatod velük?
4: Hát a film kapcsán igen, mert hogy végülis a film az úgy készült, hogy amikor ez fölmerült, hogy ezt dolgozzuk fel, és ebből csináljunk filmet ebből a témából, akkor én első körben hozzájuk mentem el, és őket kerestem meg.
2: De kinek jutott eszébe egyáltalán az, hogy erről filmet kellene csinálni? Ez a te saját ötleted volt? Mert ugye, ha jól tudom, magával a filmek 2014 óta foglalkozol, hogy onnantól kezdve történt meg az, hogy a rajzolással vagy a kivitelezéssel foglalkoztok, vagy akkor merült fel az ötlet magában?
4: Nem, az ötlet nem tőlem származik, hanem Sipos Gábor producer és Szentpáli Gábor ötlete volt ez. Én Sipos Gáborra együtt csináltam filmeket, rövid filmeket, együtt dolgoztunk, és közösen kerestünk témákat, és ő is földobott időnként, ha valami eszébe jött ott, vagy
2: Gábor
4: amit meglátott.
2: Gábor is pedikánozott?
4: Egyébként szerintem azt hiszem ő is, de ezt most nem tudom így 100%-osan mondani, hogy ő is benne volt, de lényeg az, hogy erről az egészről ő is tudott. A Szentpáli Gábor egészen biztosan, és ők jó barátok, beszélgettek esetleg olyan témákról, amik film szempontjából érdekes lehet, és akkor Gábor 2006 nyarán hívott föl azzal, hogy mi lenne, hogyha a vonat egy hamisításból csinálnánk filmet, és érdeklődött, hogy egyébként nekem volt ezzel kapcsolatom, meg hogy egyébként mint téma érdekele. Uh-huh. És akkor pár napig úgy bennem volt ez a dolog, nem ugrottam én rá erre rögtön, mert az 2006 és ez 2001-ben szűnt meg, vagy akkor lettek ügyek belőle, tehát nagyon közel voltunk még ez a jelenséghez, és nem tudtam én egy kívülről objektív módon erre ránézni, de aztán rájöttem arra egy idő után, hogy azon kívül, hogy ez a vonatjegyhamisítás, ez a 90-es években egyik nagyon jellemző tevékenység volt, hogy ezen keresztül azért elég sok mindent be lehet mutatni ezekről az évekről, meg az akkori 20 éves generációról, és rájöttem arra is, hogy hát hiszen én ebbe érintett vagyok, tehát az egyik oldaláról én már alapból rengeteget tudok, sőt, ismerek is embereket, akik ezzel foglalkoztak, sőt, ismerem a barátaimat magam körül, akik ezeket a jegyeket használták, és akkor egyszerűen ott volt az a helyzet, hogy hát nyilván filmet az ember szerintem jobb esetben arról csinál, amiről neki tapasztalatai vannak, vagy olyan ismeretei vannak, amire rá tud építeni egy filmtervet, és ez nekem egy ilyen volt. Uh-huh. És egyébként ez az első olyan film az eddigi munkáim közül, ami saját élmény anyagra épül. Én irodalmi adaptációkat csináltam korábban, vagy mások írtak nekem forgatókönyvet, de nem támaszkodtam sohasem saját tapasztalataimra és élményeimre, úgyhogy ezt most így valahogy összejött, hogy pont ennél. Úgyhogy ilyen szempontból a Kék Pelikán az egy így jöttem film, amiben én konkrétan egyébként nem vagyok benne, de hát az én szemem, az én barátaim, az én ismerőseim és az összes ismeretem erről a témáról az ebbe belekerült. Uh-huh.
2: A film ugye dokumentumfilm, de mégiscsak fikciós, hiszen egy nagy mennyiségű személyes interjúra támaszkodik, de hogy ezeket a személyes interjúkat megszerkesztett változatban használjátok, amit a

0: tettük le őket akkor egyszerre, hogy egy ilyen tényleg így egymást húzva szépen előszedjenek mindent a múltból ezzel kapcsolatban, és ez nagyon jól működött is. A film nagy részébe ez a beszélgetés került bele, és egyébként akkor használtunk színészek által elmondott dialógokat, amikor a múltba megyünk vissza, tehát a 90-es évekbe, és őket látjuk a fiatal énjükben, vagy énjükként, akkor használunk színészek által fölmondott dialógokat, tehát minden négy főszereplőnek van fiatalkori színész megfelelője hangban, de a film nagy része egyébként egy dokumentumfilm, és az ő szövegeikre épül. Aztán későbbiekben kiegészítettük, vagy kinyitottuk ezt a kört, ugye ők hamisították ezeket a jegyeket, és később kinyitottuk a kört, felvettünk utazástörténeteket. Itt főleg olyanra mentünk rá, amik valamilyen a normáltól elütő, tehát hogy például történt-e lebukás, vagy hogy valaki olyan utazási céllal használta ezt a vonatjegyet, ami valamiért különleges, vagy valamilyen szempontból érdekes. Természetesen elkezdtünk kutatni a témában, akkor itt beléptek a MÁV alkalmazottai, illetve aztán később megtaláltuk a nyomozót, aki nyomozott ebbe a témába, és akkor egyszer csak így kibővült ez a kör. Úgyhogy 14-től 19-ig csináltunk interjúkat. Közben volt egy olyan jellegű kutatás is, hogy kerestünk az Indexen keresztül, vagy feladtunk tulajdonképpen egy hirdetést, hogy akinek van ezzel kapcsolatban sztoria, és vállalná, hogy elmondja, akkor várjuk nagy szeretettel, és közel 80-an jelentkeztek erre a felhívásunkra, amiből 25 felvétel, hangfelvétel született. Úgyhogy hát mondjuk azt, hogy ilyen nagyjából 80 órából vágtuk össze azt a hanganyagot, ami a filmbe bekerült, és ennek mondjuk szerintem egy töredéke az, amit színészek mondanak fel. Ezt nem tudtuk kikerülni, mert mindenféleképpen a 90-es évekbe vissza kellett mennünk, és akkor a jelenkori hangjukkal nem tudtak a karakterek lenni, vagy a szereplőink lenni, úgyhogy ott újra kellett játszanunk helyzeteket, és akkor ehhez kellettek fiatal színészek.
1: Akik megpróbáltak olyan hangszínen és olyan tónusban beszélni, mint az eredeti szereplők.
0: Így van, sőt nem csak így próbáltak megbeszélni, hanem mi így is kerestük őket, és Ságodi Gabi beszédtechnika tanára, a Színházi Filmművészeti Egyetem beszédtechnika tanára segített nekünk abban, hogy a meglévő eredeti szereplőink hangjához hasonló, de annak a fiatal hangjának megfelelő szereplőket keressen nekünk. Ez egy elképesztő izgalmas feladat volt, mert itt nem arról volt szó, hogy a színész hasonlítson az eredeti szereplőre, hanem hangszíne, az orgánuma, a beszédhibáiben legyen egy egyezések, és aztán utána, amikor megtaláltuk ezeket a fiatal színészeket, akik elképesztő tehetségesen hozták az eredeti hangokat, akkor ők egyébként hallgatták a hangfelvételeket, és utána úgy formálták a szavakat, illetve a mondatokat, hogy rájátszottak erre a hasonlóságra.
1: Ami egy nagyon jól sikerült, mert hogy én nem, az elején úgy füleltem mondom, hogy ez ő vagy nem ő, vagy hogy most akkor ki a színész, ki nem a színész, aztán a végére már a filmidő végére az ember már nagyjából tényleg el tudja választani, de az elején nagyon meggyőző volt, és nagyon jól sikerült kivitelezni az ötletet. Mennyit kellett szerkeszteni a szövegeken, tehát mekkora meló volt az, hogy ebből a nagyon sok beszélgetésből kiszálazni azt a sztorit, amiből aztán végül a forgatókönyv lett, és elkezdtétek rajzolni, vagy ez már esetleg közben is alakult és változott?
0: Hát egyrészt, amikor 2014-ben fölvettük a három főszereplővel ezt a hosszabb beszélgetést, akkor ebből már készült egy vágat, de a munka nagyobb része az 19-től indult meg, amikor belépett a többi szereplő is. Nagyon fontos azért, hogy tényleg meglett az a nyomozó, aki ezekben az ügyekben nyomozott, illetve hogy meglettek a mávosok is. Úgyhogy amikor az egész összejött, illetve egyéb utazás történtek, akkor indult el ennek a szövegnek a szerkesztése és vágása, ami hát nagyjából szerintem egy évet évet biztos, hogy elvitt. Ezt azért nem tudom ilyen egyértelműen mondani, mert

0: Miközben egyébként a hangot szerkesztettük, vagy vágtuk, akkor közben már elindult rá a képi résznek a fejlesztése is egy animatik formába, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy fekete-fehér rajzokba, de a beállításokat már elkezdtük hozzárajzolni, és vágtuk össze ezekkel a szövegekkel. Uh-huh. Tehát a kép és a hang az ilyen szempontból itt ebben a részben már együtt fejlődött. Illetve, hogy amikor csináltunk egy mély interjút, akkor ezekről készültek leíratok, uh-huh. és a leíratokat csak szöveg alapján már összerakosgattam, hogy egyébként melyik rész mivel működne jól, és amikor ezek megvoltak, akkor kezdtem el csak fizikálisan vágni a hangot, de ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy ilyen organikusan működő dolog, tehát hogy összevágsz belőle egy vázat, és biztos, hogy akárhányszor újra hallgatod, valamit még találsz mellé, amit még hozzáraksz. És akkor ez nagyon felgazdagszik egy idő után, és nagyon nagy lesz, tehát nagyon nagy hanganyag lesz belőle, amit meg utána a kép alapján meg elkezdesz szépen visszaegyszerűsíteni, uh-huh. hiszen csomó esetben a kép rengeteg mindent megmagyaráz, és azt nem kell elmondani egy hangnak, vagy a karakternek magának, hanem a kép az teljesen jól elmagyarázza azt. Tehát, hogy ilyen fej-fej mellett ment ez a dolog, de a lényeg az, hogy szerintem talán azért ment ez ilyen egyszerűen, mert én olyan régóta hordom ezt magamba, hogy filmet akkor kell elkezdeni szerintem csinálni, hogyha egy túlcsordul rajtad az az információ. Uh-huh. Tehát, hogy már tudsz róla mindent. Én azt éreztem, hogy így tényleg egyszerűen, tehát gyakorlatilag leültem, és tudtam, hogy mit akarok csinálni, mert olyan régóta benne voltam, hogy minden kis részletét már ismertem, és ilyen szempontból ez egy könnyű vágási folyamat, vagy könnyen született meg ez a film szerintem.
1: A későn csatlakozók kedvéért említem újra, hogy Csáky Lászlóval a Kék Pelikán című film, dokumentum animációs film rendezőjével beszélgetünk. A filmedben a karakterek, azok a rajzolt karakterek, azok mennyire hasonlítanak a létező, vagy élt valós szereplőkhöz? Ugye, mert az egyik főszereplője a filmnek, az sajnálatosan már ugye nincs köztünk, de hogy amiket mi látunk a vásznon, azok mennyire adják vissza az eredeti személyeket?
0: Tehát a hasonlóság az csak a puszta véletlen műve, ugyanis a karaktereket nem én terveztem, hanem Horesnyi Mátét kértem meg erre, és pontosan azért, mert én ugye találkoztam ezekkel az emberekkel, nagyon ismerem őket, és nem akartam azt, hogy ezek a karakterek hasonlítsanak uh-huh. rájuk. A téma érzékenysége miatt is, illetve...
1: Ha már a dolog már elévült.
0: Igen, a dolog már elévült, de azt éreztem, hogy ha már átrakjuk, tehát hogy vagy a dokumentumfilmet animációval párosítjuk, és egy animációs formát adunk ennek a filmnek, akkor tulajdonképpen miért ne tegyük meg azt, vagy miért olyan fontos, hogy egyébként hasonlítsanak uh-huh. a figurák. És a Máté nem ismerte őket, és azt kértem tőle, hogy a hang alapján, a hangfelvételek alapján, hogy azt hallgassa folyamatosan, és ezekre a hanganyagokra tervezze meg a karaktert. Tehát a szereplő szövege, hangja iklesse magát a figurát, uh-huh. és ne a valóság, vagy ne a valóságot próbálják leképezni. Uh-huh. És ennek ellenére egyébként, hogy a Máté nem ismerte őket, nagyon-nagyon sok karakterjegy egyezik. Tehát például az Ákosnak a szemei, a fejformája, a haja, az nagyon-nagyon hasonlít az uh-huh. Ákosra, illetve a Petyánál is szerintem maga például a testtartás, az orrformája, illetve például a fülek elég jól hozzák. Uh-huh. Lehet, hogy tényleg a hang behívta ezeket a karakterjegyeket, és a Máté ezt elég jól megcsinálta. Úgyhogy a témaérzékenysége miatt is jó volt, illetve az be kell, hogy valljam, hogy szerintem én nem vagyok annyira jó figura tervezésbe, és azt éreztem, hogy ha már van lehetőségem arra, hogy együtt dolgozzak egy stábbal, akkor nekem az is a feladatom, hogy megtaláljam a lehető uh-huh. legjobb alkotókat a lehető legjobb posztokra, és azt szerintem a Máté szuper jól megtervezte ezeket a figurákat.
1: A filmben nagyon-nagyon sok apró kis utalás van a 1990-es meg még kicsit korábbi időszakokra is, autók, öltözködés, utcaképek, a társadalomban használt mindenféle eszközök, beleértve a hordozható magnótól a közért berendezésig, hogy ezeknek a megtalálása, beillesztése a történetbe, ez mennyire volt egy számotokra szórakoztató, kreatív feladat, vagy ez ilyen teljesen magától értetődő volt?
0: Hát azért volt egyébként nagyon izgalmas feladat, mert hogy mivel éltem, vagy éltünk ebbe a korba, ezért nem kellett nagyon megfeszülni ez a feladat közben, hanem egyszerűen csak rá kellett dőlni azokra az emlékekre, meg arra a környezetre, ami a 90-es években körülöttünk volt. Inkább itt az volt az érdekes, hogy felhozni a mélyből minden dolgot, vagy minden érzetet, hogy milyen volt egy márvány burkolat például a déli pályaudvar jegypénztáránál, vagy milyen volt például az biztos mindenkinek megvan, volt egy időben az élelmiszerboltokban, ahogy feldarabolják a sertést, volt egy ilyen...
1: Ez az instrukciós tábla, hogy melyik a lapocka.
0: Melyik a lapocka, melyik a köröm, melyik a csülök, karaj, melyik a karaj. Aminek volt egy ilyen szakillusztráció jellege, és ez mindenhol ott volt. De sorolhatnám.
1: Szarvasfarha is ugyanígy ott volt, és a nagyobb húsboltokban még a kecske, meg a birka is ott volt.
0: Igen, és több ilyen 70x100-as plakátszerű felületeken
1: meg volt. Meg volt, hogy ilyen műanyag domborműves volt ugyanez a cucc, a felszabtéri, én úgy emlékszem, hogy a felszabtéri nagy csemegébe ott ilyen domborműves volt ugyanez az ábra.
0: Hát igen, meg egyébként...
1: Most egy csomó fiatalt kizártunk a beszélgetésből, de nem érdekes.
0: Hogy beszélgettünk erről, akkor gyakorlatilag minden stábtag egy ponton belerakott ebbe, hogy az is volt, meg még egyébként ez is volt, meg emlékszel, tehát végülis ugyanúgy, ahogy most te is elmondtad, hogy volt ennek egy domború verziója, de a lényeg az, hogy mivel benne éltünk, ezért csomó mindent tudtunk, és nagyon könnyen előjött ez a dolog. Innentől kezdve már csak az volt a kérdés egyébként, hogy ugye az ember hogy formálja ezt képekké, vagy hogy lesz ebből egy filmbeli tér, vagy egy filmbeli háttér, de ez nagyon, nagyon jó volt ebbe egyébként így megmerítkezni, illetve hát arra is rájön az ember, hogy aki vizualitással foglalkozik, annak óhatatlanul a vizuális memóriája az működik. Úgyhogy tényleg milyen egy anyag, vagy milyen egy felület, és ezeket úgy nagyon jó volt visszahozni, vagy újra elgondolkodni, de azért azt ne felejtsük, hogy csomó minden körülöttünk mai napig ugyanígy van. Tehát, hogy van amihez egyszerűen csak el kellett menni, és meg kellett nézni, vagy volt az, hogy például a konkrétan nyugati pályaudvar nemzetközi jegypénztárába elmentem egy szeptemberi napon, és már ugyan be volt zárva, de az ablakon még be lehetett nézni, és minden ugyanúgy volt, és egyszerűen kifotóztam, és fotók alapján dolgoztam. Éppen a filmben egyetlen egy olyan helyszín van, ahol én nem jártam, ez pedig a Fekete Lyuk nevű kultikus budapesti, vagy első budapesti klub, ami
1: hát
0: a rendszerváltás...
1: Hogy te ott nem voltál?
0: Hát az addigra már bezárt, mire én Budapestre kerültem. Én annak már az utódintézményét, a Tilos az Átban voltam, de a Fekete Lyukban nem. A Fekete Lyuk az 92-ben bezárt, vagy 94-ben, és lényeg az, hogy 94-től Tilos az Áként ment tovább, én a Tilos az Ában már voltam.
1: De a Tilos az Á, ugye az a Mixát téren volt, volt a Gogol Művházban ugye a Fekete Lyuk, igen, aminek aztán a tetejére egy nagyon ócska diszkót hoztak létre a nagy színházterembe. Én onnan tudom, hogy nekem volt szerencsém mind a kettő helyszínen koncertezni, a Fekete Lyukban csak egyszer, de a Tilos az Ában ott többször is. És hát így, amikor először láttalak téged élőben, akkor úgy, nekem úgy bekattant, hogy te ezekre a helyekre járhattál, nem járhattál, és mondjuk én a Fekete Lyukba simán el tudlak képzelni, hogy ott voltál, de a közeg szerint mégse, pont elkerült.
0: Hát pont, mert én akkor Győrbe voltam, és szakközépiskolába jártam. Egyébként jártunk Győrből Budapestre nagyon sokat, főleg a művész moziba.
1: Rendes vonatjeggyel?
0: Így van, rendes. Belföldön teljesen rendes, az teljesen korrekt jeggyel. Úgyhogy nekem a Fekete Lyuk végig is meg lehetett volna, de az valahogy pont nekem kimaradt. de a többi helyen egyébként, ami a filmben megjelenik, ott abszolút azokra az élményekre hagyatkoztam, amiket én akkor tapasztaltam. Úgyhogy ez az egy. Itt volt például szerencse, hogy Urbán Tamás, illetve Bánkuti András fotóriporterek fotóin keresztül tudtam megidézni például a fekete lyuk legendás WC-jét, illetve hogy volt a Kiscseri Múzeumban egy kiállítás, és ott is például a WC-nek egy részletét installációban felállították.
1: Az nagyon emblematikus volt a fekete lyuk WC-je.
0: Úgyhogy és hogy szerencsére voltak már színes fotók is, Urbán Tamás például az ott fellépő zenekarokat fotózta végig, és ezekből a fotókból például nagyon jól tudtam például a színekbe is elég Úgyhogy ez például egy óriási segítség volt, úgyhogy őket is azért írom ki a film végén, mert fontos inspirációk voltak, és ezért tudtam megidézni azt a helyet. A többinél ilyen nem volt, azok elég egyszerűen működtek.
1: Olvastam egy kommentet a filmete kapcsán, amelyik azt mondta, hogy olyan momés az egész. Hogy ez szerinted inkább dicséret, avagy...
0: Én nem tudom, ezt én is olvastam, és nem tudom hova tenni. Én ugyan a Magyar Iparművészeti Főiskolára, aztán abból egyetem lett, jártam, ami a MOMÉ-nek az elődje, vagy korábban így hívták a Moholy Nagy Művészeti Egyetemet, de én nem érzem ezt, hogy ez momés lenne, illetve magát, ezt a fogalmat sem tudom hova tenni, hogy olyan momés. Szóval nem tudom, valahogy lehet, hogy ez abból adódik, hogyha egy animáció készül Magyarországon, akkor az valószínű a moméhoz kötik, ami egyébként nincs így, mert például a Metropolitan Egyetemen is van animációs oktatás Magyarországon, és például Gauder Áron is a momén végzett, de például a Koyotra nem hiszem, hogy azt lehet mondani, hogy az momés, de az Áron is a momére járt fölöttem egy évvel, vagy a Bánócki Tibor, Szabó Sarolta, műanyag égboltja is, mindketten egy évfolyamtárs, tehát évfolyamtársaim, úgyhogy egy korosztály vagyunk, és ők is a momére jártak. Szóval nem tudom, ez miből adódik. Én nem érzem ezt egyáltalán, meg azt sem érzem, hogy mondjuk a stílusa az olyan lenne, mint mondjuk a moméről kikerül a diplomafilmeknek. Ez szerintem egy ilyen lazán odavetett mondat, de szerintem úgy nincs ez átgondolva rendesen.
1: Igen, mert hogy egyébként meg a momében azt látom, hogy van nagyon sok olyan munka valóban, ami rokonságot mutat a karakterábrázolás, meg a Budapest látképének a megrajzolása kapcsán, de valóban sokkal sok színűbb, meg sokrétűbb az animációs felhozata. És akkor ha már említetted, akkor a Szabó Saroltát, a Bánocki Tibort, meg az Áront, ráadásul az Áron ugye volt is már itt vendégem, de ott van például a Ruben Brandt, a Gyűjtő, ugye a Milorad Krisztičnak a filmje, akkor a Toldi az utóbbi időben, ugye ez 2022-es, de említhetnénk ugye a Buda Anna Flórának például, vagy a Bucsirékának az animációit, tehát egy eléggé erős mezőnybe érkezett a filmed. Ez inkább nyomaszt, vagy inkább inspiratív?
0: Én azt gondolom, hogy inspiratív, főleg azért, mert egyébként ezek a filmek nagyon különbözőek. Azt el kell, hogy mondjam neked, hogy most nagyon jól összeszedted, vagy felsoroltad az utóbbi időben készült filmeket, de azért kiemelném, hogy a Gauder Áron Koyotja, a Szabó Sarolta, a Bánócki Tibor műanyag égboltja, és a Kék Pelikán, ez nagyjából egy generáció. Tehát, hogy most megtörtént az a magyar animációban, hogy generációváltás van. Egy év alatt kijött 3 olyan egész estés film, aminek az alkotói az a 40-es évei közepén vannak. Nagyjából pár év különbséggel jártunk az egyetemre, és ez egy nagyon fontos dolog, mert hogy azért nagyon sok generáció kiesett, és nem készültek el az első egész estés filmek. A Milorad filmje, a Ruben Brandt, az tényleg egy nagy újdonság volt, és iszonyú jó, hogy ez elindult, de ez a 3 film most megjelent hirtelen, és itt most már ezt el lehet mondani erről, hogy megtörtént a generációváltás, ami szerintem nagyon fontos, hogy végre megtörtént. Úgyhogy innentől kezdve remélem, hogy ez így folytatódik, és majd jön a Bucsiréka, Budaflóra Anna, az egész estés filmje, vagy a Krejv Zsuzsi, de szerintem fontos lenne, hogy most ez így végre kimondjuk, hogy megtörtént, és hogy baromi jó lenne, ha ez a flow ez kitartana és menne tovább.
1: Mi lehetett az akadálya annak, hogy ez csak most következett be? Kérdezem ezt úgy, hogy például a múlt heti vendégem Ternovszky Béla volt.
0: Igen, hát én azt mondom, hogy a Ternovszky Béla például a magyar animáció nagy generációjához tartozik, a panóniásokhoz. Szóval ők voltak azok, akik Jankovics Marcellel az élen, akik hosszú éveken keresztül egész estés filmekkel jelentkeztek. Lehet, hogy az alkotói oldalon is volt olyan, hogy nem, de valamiért egyébként nem. Tehát amikor a Gauder Áronnak a 8 kere elkészült 2004-ben, akkor ez egy elképesztő üdítő dolog volt, hogy itt van egy, és az Áron végül is ezt áttörte, tehát akkor ő megjelent, csak akkor utána az volt, hogy ez a film, ez megvolt, de utána aztán sok...
1: Mindenki örült,
0: és aztán hosszú ideig megint nem volt semmi, és a lényeg az, hogy Jankovics Marcell folyamatosan dolgozott például, de hogy nem jött ki az új generáció, ez a lényeg. És most én azt érzem, hogy ez most így kijött, ráadásul kijött 3 olyan film, ami nagyon különböző, mert az Ároni az végig is egy family tartalom, ami gyerekektől felnőttekig működik az egész családnak. A Szabó Sarolta Bánócki Tibor műanyagékboltja az egy skifi, és kifejezetten már felnőtteknek szól, és a Kék Pelikán pedig egy animál dokumentumfilm, ami szintén felnőtteknek szól. Tehát megtörtént végre az is, hogy olyan filmek jöttek most, vagy készültek, amelyek felnőtt tartalmak. És hogy az animációt abba az irányba billenti, hogy ez igenis tud a felnőtteknek is szólni. Szerintem ez nagyon fontos, illetve hogy ezek a filmek, akárhogy is vesszük, de hogy nevelik a közönséget, vagy a közönség megtalálja ezeket, tehát hogy egy új szemlélet lépett be. Úgyhogy most el lehet dönteni ebből a 3 filmből adott esetben, hogy melyik az például, amit egy mondjuk magyar közönség a szívesebben venne. Illetve, hogy én azt gondolom, hogy például az animál dokumentumfilm nem volt eddig jelen egész estés formában Magyarországon. A Kék Pelikán az első ilyen film, ami nekünk is egy nagy tapasztalat, hogy akkor ez most hogy fog működni, és a közönség hogy fog ezzel találkozni. De a magyar animáció az egy abszolút exportképes dolog. És azt is fel kéne ismerni, hogy ez működik. Annak ellenére, hogy milyen kevés film készül, annak ellenére elképesztő nagy sikereket hoznak ezek a filmek. Mind, ahogy említetted, a rövid filmek is, meg egyébként én azt gondolom az egész estés filmek is, és szerintem sokkal nagyobb számba kéne ezeknek a filmeknek készülnie. Ez fontos lenne a magyar animáció szakmának is.
1: Mert hogy van kreatív energia mögötte bőven?
0: Szerintem elképesztő. Igen. Hát itt volt, ahogy beszéltél most, hogy a Ternovszky Bélával beszéltél nemrég, most itt vagyok én, aki mondjuk a középgeneráció, és akkor említettük a Budaflóra Bucsirékát, akik meg mondjuk a fiatalok, és még akkor még náluk is van még egy generáció, akik például ma holnap jönnek ki mondjuk a Metu kapuin, akiket például én is tanítok. Szóval, hogy itt én azt gondolom, hogy itt van több olyan abszolút olyan generáció, akinek elő kéne jönni a filmekkel. És egyébként a szakmának pedig az lenne jó, hogyha folyamatosan lenne mondjuk egész estés film. Mert hogyha lenne egész estés film, akkor a szakma tudná magát ezeken a filmeken képezni, lenne munka, és egyre jobbak tudnánk lenni. Én azt érzem, hogy kicsit az van, hogy van egy egész estés film, és akkor erre a szakma így földúzzad, hogy ez a film el tudjon készülni, de utána aztán nagyon hamar nincs további film, és aztán a szakma meg szétszéled, és pont ezt nem kéne, hanem azt kéne, hogy folyamatosan legyenek filmek. Szerintem az évi 2 egész estés film lenne az ideális.
1: Azt szerinted a magyar közönség is jobban be tudná fogadni?
0: Én azt mondom, hogy egyszerűen a látóterükbe kerülne, hogy vannak egész estés animációs filmek, magyar animációs filmek.
1: Tehát, nem csak a Pixar, Disney vonalon.
0: Így van, és hogy érdemes ezekre moziba menni, mert egyébként felnőtt tartalommal is tudnak szolgálni, érdekes témákat tudnak feldolgozni. Szóval mindenféleképpen ez nagyon jól működne, és én azt látom most, hogy például a Kék Pelikán moziba van, hogy van erre igény. Tehát mennek az emberek annak ellenére, hogy nem ez van a köztudatban, hogy az animációs film egyébként felnőtteknek szól. De hogyha lenne például kettő, lenne egy alacsonyabb költségvetésű, meg egyébként egy nagyobb költségvetésű, akkor ezzel szerintem az, aki belép ebbe az egész estés animációs dologba, annak lenne egy olyan helyzet, hogy ki tudná magát próbálni, mert azért ez egy szerintem egy elég komoly dolog egy ilyet lerakni. Aki viszont már benne van és tapasztaltabb, ő pedig mehetne egy nagyobb támogatásért, vagy egy nagyobb költségvetésért. És akkor szerintem ez a kettő így menne, akkor ezzel a szakma is nagyon jól tudna működni, és lenne egyfajta folytonossága.
1: A te elképzeléseid szerint milyen típusúak lennének ezek a majdan készülő animációs filmek? Szerzői filmek inkább, vagy esetleg valamilyen adaptációk? Mi lenne a helyes irány szerinted?
0: Én azt gondolom, hogy ezt én nem tudom így megmondani. Én mindenféleképpen az animációnak a egyébként a legnagyobb közönségbázisa a gyerekek. Tehát mindenféleképpen nekik kell tartalmat készíteni, vagy gyártani, de én szerintem ugyanúgy én tovább is azt gondolom, hogy a felnőttekre is gondolni kéne. Illetve hogy azt, hogy valahogy most olyan jó, hogy ez a három film így megmutatta, de egyébként a Ruben Brandtot is ide lehet sorolni, hogy megmutatta azt a fajta sokszínűséget, amire az egyébként az animáció képes. Úgyhogy például a Kék Pelikán esetében egy ilyen téma is feldolgozható vele, ami dokumentum alapú, valódi emberek, valódi sztoriai, az is átadható vele, ugyanúgy, mint egyébként akár egy sci-fi is működtethető.
1: Mert ugye egyébként meg, ha mondjuk ezt a Kék Pelikán dolgot csak egy egyszerű, beszélőfejes dokumentumfilmben dolgozzátok fel, akkor szerintem sokkal kevésbé lett volna szórakoztató, nem is sorolom tovább a jelzőket, de hogy sokkal kevésbé lett volna szórakoztató, pont.
0: Így van, ráadásul az abszolút látszik, hogyha így használja az ember, hogy animál dokumentumfilmként, hogy összeboronál két műfajt, akkor például alkotóként is elképesztő szabadsága van. Mert ahogy te mondod, ugye, hogyha dokumentumfilm lenne tisztán, akkor nagyon nehéz lenne ezt filmként úgy összerakni, hogy egy igazán élvezhető dolog legyen belőle. Valószínű működne úgy is, csak tényleg akkor nagyon sok beszélőfej lenne benne, valószínű archív felvételeket kéne használni, azzal picit lazítani, de nagyon nehéz lenne dramatizált, újrajátszott helyzeteket valódi.
1: Még akkor is, hogyha azok mondjuk újra lennének rajzolva.
0: Így van. Viszont az animáció meg egy absztraháló műfaj, ami gyönyörűen keretet tud ennek adni, és én például úgy tudtam ebbe dolgozni, vagy úgy tudtam ezt a filmet megalkotni, mint hogy egyébként egy játékfilmet csinálnék, és nem egyszerűen minden olyan korláttól megszabadultam, ami ezt így lehatározná, vagy engem korlátozna. Úgyhogy elég szabadon lehet ebbe dolgozni az animációval. Úgyhogy nagyon remélem például azt is, hogy ez egy mutat egy filmkészítői attitűdöt, vagy egy irányt, hogy, és erre rá tudnak esetleg mások is csatlakozni, mert én azt veszem észre, hogy az emberek úgy beszélnek egy idő után róla, hogy nem érdekli már őket, hogy ez most dokumentum vagy animáció, hanem hogy kaptak egy olyan történetet a múltból, amit hitelesnek éreznek. Hát most gondold el, hogy ez mekkora dolog, hogy egy animációs filmre úgy beszélnek, hogy adott esetben még az is, aki nem élt abba a korba, de legfőképpen az, aki élt, hogy ettől kapott valamit, és ez hitelesen fogta meg a 90-es éveket. Ami nagyon nagy dolog, mert ezt általában az animációra mondják a legkevésbé.
1: Az előbb említetted itt az attitűdöt, és a később csatlakozók kedvéért mondom, hogy Csáki Lászlóval beszélgetek a Kék Pelikán című film rendezőjével, hogy amikor indult ez a műsor, a legeslegelső vendégem a kiváló Rófusz Ferenc volt, aki a háttéranimációval tette le nemzetközileg a védjegyét, aztán nem olyan régen volt vendégem Czakó Ferenc, aki meg a homok animációval tette le nemzetközileg a névjegyét, és akkor ha most téged kellene így kiemelni az animációs közegből, akkor a Kréta animációt említenénk, hogy ezt téged hogy talált meg? Iskolában szeretted a táblára rajzolni krétával? Merül fel a egyszerű műsorvezetői kérdés.
0: Hát jó az irány egyébként. Hát az egyetemi évek alatt találtam meg ezt a technikát, és volt egy óránk, ami, animáció történettel foglalkozott, és akkor végigmentünk az összes létező animációs technikán. Például, hogyha Szakó Ferencet említetted, akkor foglalkoztunk a homok animációval, de nem csak a homokkal egyébként, hanem mindenfajta por alapú animációval. És onnantól kezdve így végig a 2D, aztán a 3D, szóval végigmentünk azokon a technológiákon, technikákon, amivel lehet animációs filmet csinálni. És az egyik óránkon Blair Edith tartotta nekünk ezt az órát, és ő mutatott Vértes Marcell, magyar grafikus művész, két világháború közt készült. Hát ezt nem hívnám azért kréta animációnak, de lényeg az, hogy inkább azt mondom, egy trükkfilm, egy táblára ő felrajzolt egy karikatúrát. De ugye ezt elég alacsony kockaszámmal vették föl, ezért egy ilyen nagyon felgyorsítva láttuk a folyamatot, hogy felrajzolt, tehát majdnem olyan volt, mintha animált volna, illetve néha bele is törölt ebbe a rajzba, és ez egy egyszerű karikatúrát kell elképzelni, amiben szövegbuborékokba kommunikáltak egymással a karakterek. De hát, és amikor ezt így megláttam, akkor azt éreztem, hogy ebbe a krétával még érdemes lenne kísérletezni, hogyha ez egyébként így működik, akkor mi van akkor, ha egyébként nem rajzolunk a kamera előtt, hanem kockánként lefényképezve a táblát, arrébb rajzoljuk a vonalakat. És mivel ott körülöttünk az egyetemen rengeteg krétás tábla volt, meg mi is használtuk, ezért csak ráfordítottam egy kamerát, és csináltam egy próbát vele, és mivel poralapú meg lehet törölni, illetve még a korábbi rajzot tudja hagyni a nyomát, ezért pontosan látom, hogy mennyivel kell a következő rajzot arrébb rajzolni, vagy következő fázist arrébb rajzolni, ezért teljesen alkalmas volt arra, hogy ez megmozduljon. És közben meg egyébként beleszerettem abba, hogy ez egy nagyon egyszerű, vagy nagyon minimál látványú dolog, hiszen egy fekete alapon fehér kréta vonal, elképesztő olcsó, de mégis ki tudod magad fejezni vele.
1: Hiszen a mi generációnk minden tagja látott táblát. Az új generációkban már nem vagyok biztos, de hogy van valamennyi gondolattapadásunk hozzá, az biztos.
0: Így van, és hát egyébként az, hogy krétával animálni, vagy pasztelkrétával animálni, egyébként ez az abszolút az animációs technikák között van. Úgyhogy nem találtam ki semmi új dolgot, csak annyi, hogy láttam egy olyan Vértes Marcell grafikát, vagy rajzot, ami nagyon inspirált. És akkor onnantól kezdve ezzel tudatosan elkezdtem gondolkodni, hogy lehet ezzel a technikával történeteket mesélni, és aztán sokáig velem maradt, egészen egyébként a Kék Pelikánig. És a Kék Pelikán miért nem krétával készült? Hát azért nem, mert ez egy 80 perces film, amit egyedül nem, tehát fizikai képtelenség megcsinálni, szóval az én életem kevés lenne ahhoz, ha ezt a filmet én akartam volna egyedül megcsinálni, és mivel egyébként 80 perc, ezért ezt egy stábbal kellett megvalósítani, és hogyha már stábbal dolgozik az ember, akkor ezt az egész technikát el kell engedni, mert ez egy nagyon egy emberhez köthető technológia. Ki kellett nyitni, gyárthatóvá kellett tenni a filmet, és akkor meg hát egyáltalán, szóval azért kréta nem biztos, hogy a 90-es évek nagyon elképesztő színvilágához alkalmas lenne. Úgyhogy, de volt egyébként egy pillanat, mikor úgy tűnt, hogy fekete-fehér lesz a Pelikán, de szerencsére nem így lett.
1: Igen, én is azt mondom, hogy szerencsére. De ettől függetlenül a kréta animáció azért videoklipekhez elég jól működik. Tehát most a teljesség igénye nélkül, csak ugye, hogy a Péterfi Bori és a Lovasi Andrással közös a Love Bandnek, ugye a délelőttök a kádba, vagy ha a másik az oroszlánok a hóban. Mind a kettő ugye kréta animáció, de mégis más kréta animáció. Nem tudom, hogy a kedves hallgatók közül ki az, aki látta ezt mind a kettőt, szerintem a YouTube-on meg lehet találni. Nagyon tetszett nekem a délelőttök a kádba is, de az oroszlánok a hóba, ugye mondjuk el a kedves hallgatók, aki nem látta, hogy az egy úttestre felrajzolt kréta, és megy valami bicikli, autó, nem tudjuk mi, az úton, és ahogy elhalad a feliratok felett, úgy rajzolódik ki tulajdonképpen az animáció. Az mondjuk mekkora kihívás volt egy 4,5 perc, vagy mennyi az a klip. Tehát az mekkora kihívás volt azt ott felrajzolni? Ezt mennyi ideig csináltátok?
0: Az egy nap alatt készült, de nem én csináltam, hanem nagyon sokan csináltuk egyszerre. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy mezőgazdasági szervizút Etyek környékén, lehet, hogy mai nap is még ott van rajta ez a rajz.
1: Ez krétával festettétek egyébként föl?
0: Nem, ez mésszel. Tulajdonképpen az is kréta, csak szóval vettünk meszet, mert hogy az volt az, hogy ez a szerviz útra nyilván úgy lehetett bármit csinálni, hogyha azonnan természetes úton eltűnik, és nem maradott örökre. Ez az út, ez nagyjából 3 kilométer hosszú, egysávos utat kell elképzelni, és azt csináltuk, hogy az Oroszlán a hóban Péter Fibori számnak a szövegét azt kiírtam, tehát gyakorlatilag is strófánként, vagy soronként, kinyomtattuk egy papírra, és ezt a papírokat felragaszgattuk ilyen kis zacskókra, amiben raktunk homokot. És lejelöltük az autót, hogy honnan indul, és az autóval elindultunk ezen a 3 kilométer hosszú úton, én beültem hátra, elindítottuk a zenét, az is le volt jelölve, hogy a magnóban, az autó magnóját mikor indítjuk, és az autó elindult, meg volt a jel, beindult a magnó, elkezdte a Bori énekelni a számot, és én a kocsi hátsó csomagtartójába ülve, ahogy elkezdte a szöveget, úgy kidobtam egy zacskót, a megfelelő zacskót, amikor pedig befejezte, akkor pedig megint kidobtam egy zacskót, tehát lejelöltük az utat, hogy melyik szöveget milyen hosszan mondja, és hol mondja a Bori, és utána pedig készítettem erre egy grafikai tervet. Ezt tulajdonképpen úgy kell elképzelni, ez egy lirik videó, ahol...
1: Az útra festve.
0: Az útra festve, így van. És akkor nagyon sok barát, ismerős és kreatív ember eljött egy napra, és mindenki választott, hogy ő melyik részt akarja felfesteni, és akkor különböző teddy hengerekkel, meg festőhengerekkel, meg ecsetekkel, ilyen oltott mésszel felfestettük ezt a szöveget, ez a grafikai terv alapján, de persze azért ez a grafikai terv nem úgy kell, hogy 100%-ban ez valósult meg, hanem azért mindenki nyilván beleimprovizált, hozzárajzolt. És akkor azt is tudtuk, hogy ezt egy nap alatt meg kell csinálnunk, mert egyébként arra napra kaptunk engedélyt, másnap már rámennek a munkagépek, a traktorok, és onnantól kezdve sáros lesz, tönkre megy, tehát hogy azt akkor...
1: Hát vagy ha mondjuk éjszaka jön egy eső például.
0: Vagy éjszaka jön egy eső, igen.
1: Vagy egy dús reggeli harmat.
0: Így van, és hát ugye úgy az is bele volt kompani, mert szép az eső lemossa, és akkor nap végén pedig, miután befejeztük a munkát, elejére mentünk az autóval, vagy hát az autóval rá sem mentünk erre az útra. Beültünk, és akkor egyszerűen egy vágatlan snitbe felvettük azzal a tempóval, ott indítva a zenét, és gyönyörű szépen szinkronba maradt, és szerintem háromszor vettük föl, és egyszer csak lement a nap, úgyhogy aztán azóta én nem voltam ott, nem tudom, mi történt azzal az úttal, és lényeg az, hogy a műpás koncertre készült ez az egyik ilyen zenei videó, aztán később ez egy önálló klipként is kezdett működni. Igen, ez egyébként jó valahol, egyébként a Land Arthoz sorolható ez a dolog, mert a Land Art az olyan, hogy a természettel hozunk létre képzőművészeti alkotásokat, amik utána vissza is tudja venni a természet. Úgyhogy biztos, hogy azóta már az ott eltűnt, de van egy van ott egyek mellett egy Péter Fibori út.
2: Cinemanna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Az ember körbeutazza a világot, keresve azt, hogy mire vágyik, majd hazamegy és megtalálja, állítja George Moore, ír, novellista, költő, filmkritikus. A műsoridő eddig tartott számunkra, most mi találjuk meg azt, amire vágyunk, de hazamennünk talán már nem kell. Még egyszer köszönöm Csáki Lászlónak, hogy itt volt, és egy jót beszélgethettünk a Cinemanna mikrofonjai mellett. Ha a hallgatók közül bárki lemaradt volna a műsor elejéről, a Manna FM oldalán lehetősége van a teljes beszélgetést is visszahallgatni. Ha tetszett a Cinemanna, a közösségi média felületeken a like is jöhet, minden megosztásért pedig külön köszönet. Tóth Péter technikus kollégám nevében is köszönöm a figyelmüket, Dudás Viktor, remélem hamarosan újra találkozunk, a viszont hallásra.
2: Ez volt a Cinemanna. Jövő pénteken újabb filmesztorikkal és izgalmas beszélgetésekkel várja a műsor házigazdája, Dudás Viktor filmszakértő. Ezt az epizódot visszahallgathatja a Manna FM weboldalán és podcast csatornáin. Manna FM. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Minden délután. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Kellemes, napos idő lesz. Szigorítja a vendégmunkások munkavállalási lehetőségeit a kormány. Meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Újabb izraeli légicsapásokat jelentettek Dél-Libanonból. Egy kórház, illetve egy bank környékét érte találat. A Hezbollah egyik bázisának számító városban élők petícióban követelik, hogy a hadseregen kívül minden fegyverest vonjanak ki a területről. Közben Benjamin Netanyahu miniszterelnök tegnap megerősítette, hogy Izrael egyelőre nem rendeli haza a csapatait a térségből. Az Irán által támogatott iszlamista szervezet és a zsidó állam hadserege közötti összecsapások miatt március óta már több mint 1 millióan menekültek el otthonaikból Libanonban. Szigorítja a vendégmunkások munkavállalási lehetőségeit a kormány. Ennek részeként a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból nem jöhetnek gyorsított eljárásba vendégmunkások Magyarországra, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, hogy hosszú távú megoldást keresnek a helyzet rendezésére. Ezzel kapcsolatban jelenleg is tart az előző kabinett által meghozott rendelkezések felülvizsgálata. Befejezte a nyomozást az ügyészség az Újdörögdíj kézigránát baleset ügyében. A szerencsétlenség a kormánytisztviselő katonai felkészítésére indított önkéntes programon történt, ahol az egyik résztvevő maradandó fogyatékosságot szerzett, miután a kezében felrobbant az éles kézigránát. A hatóság szerint a baleset a sértett önhibáján kívül fegyverkezelési hibából következett be. Hozzátették, hogy a lőgyakorlat vezető sem sértett foglalkozási szabályt. Jövő keddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. A gazdálkodók a Magyar Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén rögzíthetik károkat. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetőek az agro.met.hu oldalon. A szecesszió világnapjához kapcsolódóan a fővárosban és Pécsen is lesznek kulturális programok szombaton. Idén a nők vannak a középpontban. Az Iparművészeti Múzeum fesztiválján a Ráth György villába mások mellett Undi Mariska, valamint Zsolnai Júlia és Teréz művészetéről, valamint a kor nőjábrázolásáról, építészetéről lesz szó. Lesz kézműves foglalkozás, tánc és könyv bemutató is. A programokra előzetesen jelentkezni kell. A szecesszió világnapját a 100 éve elhunyt Antoni Gaudi és Lechner Ödön építészek halálának évfordulójához kapcsolódóan június 10-én ünneplik.
2: Időjárás.
3: Az ország nagy részén változóan felhős az ég, szombaton a fátyol és a gomoly felhők mellett már mindenütt több órás napsütés várható. Éjszaka általában 10-17, napközben 23-28 fok valószínű.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Én Puc Attila vagyok, mellettem pedig a Bőség kosara. Sziasztok! Még üresen összekötöttem a kellemeset a hasznossal, képzétek el. Kirándulni mentünk, illetve fesztiválra mentünk a Bőköz fesztiválra az Ormánságba kerékpárral. Budapest keletiből egészen Villányig vonattal, és ha már Villányba vagyunk, akkor persze megállunk egy itókára a híres Villányi pincesoron. Nos, előkaptam a riporterszettet, mert éppen nálam volt, hiszen erre készültem, és az első utunkba eső kellemes pincével csináltunk egy nagyon kellemes riportot. Ez lesz a következő órában. A témánk az agancsos pince és a villányi borok.

0: Ez a bőségkosara a 98.6 Manna FM-en Puc Attilával.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a Bőség Kosara című adást. Megint elhagytuk a Székesfővárost, nem is jöttünk annyira közel, villányba vagyunk. A híres pincesor elején mi vonattal jöttünk, kerékpárral, és a tudtam be volt tervezve, hogy az első kellemesnek tűnő pincénél meg is állunk, és nem is lőttünk mellé, mert az agancsos pincészet mi ezt vagy, mint a terem kis pince, Kenszkut Mártit, Mártikát, aki itt 8 éve dolgozik már, és mindent tud, a hogyan iszák itt a bor, kik iszák itt a bor, milyen bor. Ezekről beszélgetünk. Szóval hol vagyunk most jelenleg a pincesor elején, hogyha Pest felől nézzük? Mi ez egy bemutató terem, kis pince?
2: Ez egy jó napot kívánok, itt Márti, a agancsos pincészetből. Hát mi egy kis pincészet vagyunk, 8 hektáron gazdálkodunk. Igaz, a villány a vörösborok hazája, de nagyon megtalálta a fehérborokat is kaphatunk. Szeretettel várunk mindenkit. Most a fiataloknak általában a fehérbor van igénybe, meg hát nagyon meleg van errefele. Úgyhogy kénytelenek voltunk mi is ültetni fehér szőlőket.
1: Vagy a fehérborban lehet igazából jó fröccsöt inni ebben a nagy melegben.
2: Jó fröccsöket, van a rozénk egy házasítás, és van egy franrozénk is, egy nagyon kellemes, ropogós, nagyon friss ízű. Hát ilyen melegben igen, a fröccsök jobban fogynak, de viszont azért vannak nagyon, nagyon jó boraink is. Van a portugézer, az a tájjellegű bor, de van a franunk, a kapitálisunk, ami egy zászlós bor, bárhova megyünk, díjakat szerzünk vele, aranyérem, minden, a merlónkat is. Hát a fiatalok körében most jobban, meg az emberek is, hogy ilyen nagy meleg van, eddig mediterrán éghajlat volt villám, de már mediterrán lett. Hát ebben a nagy melegben a fröccs a jellemző. Hát most, ha meginnák azt a 14-es, 15-es alkoholos bort, hát köszönöm szépen.
1: Azok inkább testes vörösborok, nem? Ugye igen. Villány a testes vörösborok hazája, és ilyenkor főleg az ember kerékpár, az a sportfröccsöt, ugye, igen. Ami 1 deci bor, 4 deci szóda. Melyik a létezik egy mondjuk a legkedveltebb fröccsfajta?
2: A legkedveltebb általában most az írsai. A írsaink az a kis gidánk, ő a tavaly volt a 4. évjárat, egy illatos, egy reduktívan készült borocska, alkoholba 11%, de már idén leszüreteltük a írsait, mivel már megvan a szüretnek a ereje, úgyhogy körülbelül október elején már lesz új borunk is. Hát nagyon szeretik mondjuk a rozét, abból szokunk csinálni a rozé limonádét. A rozé limonáde az olyan, hogy egy nem is fröccs, nem is limonádé, egy könnyed, egy ízletes borocskáról van szó.
1: De valami meg van vadítva?
2: Igen, van benne gyümölcs, egy kis szőr, de nagyon jó, mert nagyon olcsa a szomjat, de nem csak limonádét iszik az ember, hanem iszik bort is. Nem fröccs, hanem rozé limonádé.
1: Ide túrázók bejönnek, ugye ez a híres pincesor elején vagyunk, hogyha végülis Pest felől nézzük az egészet. Kik állnak meg itt? Szóval vannak olyanok, akik itt laknak villányban, és minden este bejönnek, vannak már törzsvendégek például?
2: Hát villámból nagyon sokan nem, de általában egész Magyarországról, Budapestről, mindenhonnan törzsvendégek is vannak, igen, nagyon sokan. Aki egyszer eljön hozzánk, az visszatérő vendég, mert ahogy mondtam, a fehérborokat és a rozét azt így reduktívan éljük, de mi még hagyományosan éreljük a vörösborokat fahordóba, 1 évig, 2 évig, 20 hónapig. Ezért, aki egyszer megkóstolja a boronkat, akkor az visszatér. És ahogy mondom, a vendégeknek minden út villámba vezet.
1: Na ez az, na innen folytatjuk, kedves hallgatók, Mártikával. Zenélünk, addig iszom egy jó fajta fröccsöt, persze csak mértékkel, és ugye erre jön fel minden kedves hallgató figyelmét, hogy csak mértékkel, főleg ebben a nagy melegben. Lesz még miről beszélni, a következőben arról is beszélünk, hogy az utóbbi években előrébb jött a szünet. Na majd ez lesz a következő témánk, zene, aztán folytatjuk innen az agancsos pincészetből.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Folytatjuk a Bőség kosarát, kedves hallgatók, itt vagyunk a villányi pincesor elején, az agancsos pincében, velem szemben Szklut Márti Mártika, ahogy megismerkedtem vele, összetegezettünk. Hadd legyen szabad azt mondanom, hogy te az a fajta kedves vendéglátós hölgy vagy, aki mindenkivel, legyen az idős, fiatal, magyar, német, majd mindjárt beszélünk, hogy hány nyelven tudsz kiszolgálni, hiszen Felvidékről származol, a cseh meg a szlovák vendég sem, hanem aki, te mindenkivel megérteted, mindenkivel meg tudod magad szerettetni, nem?
2: Hát igen, hála Istennek, és nagyon, nem dicsekvésből, de nagyon sokan jönnek vissza miattam, ahogy itt a példát te is mondod. Igen, hát megértem, tudok szlovákul, csehül, azért németül, angol, most például olaszok voltak, azokkal is eldiskuláltam. Innen nem megy el senki úgy, hogy nem iszik, vagy nem eszik valami jót, mert szeretettel várom őket. Talán ez a vendéglátás bennem van, én Pozsonba jártam iskolába, hát ha már összeadom a iskolába együtt, majd 40 éve csinálom ezt, itt az agancsosban 8 éve vagyok, mindig is a véremben volt, hogy eladni szerettek a vendégek, egy kis jó szót szólni, kicsit mosolyogni, hát igaz, vannak különlegesek is most, de hát azért mindenkivel megértem a szavat, de én mindenkinek csak a jót akarom, segítek, ha kérnek tanácsot, milyen bort szeretnének, ilyen, mondom, hogy könnyedebb bort, ha vöröset, akkor mit ajánlom, van egy nagyon jó falkánk, egy négyes házasítás, a Pinot Noir, van benne kék frankos, Sauvignon és a Fran, Cabernet Fran, ő egy könnyedebb bor, de viszont vannak a nagyborok, a Merlónk is, ami most a 21-es is, a Savaria Karneválnak a aranyérmes bora lett. Hát szeretnek itt a vendégek, őszintén mondom, és aki egyszer betér hozzám, az visszatér. Hát egyet a sok közül Prágából, vagy Plzenből jönnek, már hívnak előtte, vagy írnak a SMS, hogy Mártika, itt te leszel, úgy várnak, hogy hozzák nekem a csokikat, amit szeretek, vagy ezt, azt. Úgyhogy hála jó Istennek. Ahol dolgoztam, bárhol dolgoztam, onnan sehol nem jöttem el haraggal. Mindig jól váltunk el, és bármikor, ha gondolnám, akkor vissza is mehetnék. De én itt szeretek a évikéig, nagyon rendesek, úgyhogy eddig...
1: Na, én különben adnék neked óradási lehetőséget egy egyetemen főiskolán, hogy hogyan kell a vendéggel bánni különben, mert tényleg, ugye semmi tolakodásnak nyoma nincsen, de rögtön elkezdtünk beszélgetni, amikor először bejöttünk, mondtam, hogy majd jövök visszafelé, akkor ezt a bőségkosaradást is megcsináljuk, leegyeztettük, és akkor is volt beszélgettünk, összetegeződtünk, de ezt így kell csinálni. Mondom, 8 hektár, az nem olyan nagy, az pont arra elég, hogy egy családot meg egy kis pincét eltart. Te segítesz a szőlőmunkátokban, vagy igazából ez itt a te területed?
2: Hát 8 hektár igaz, az nem olyan nagy, de ez egy családi vállalkozás, a Kovács Zoltán a főnök úr, a gancsos pincészet. Hát úgy lett a gancsos pincészet, mert tavaly előtt volt 20 éve, hogy nyitva vannak, előtte Kovács pincészet volt, csak az adta

0: 2, 4, 8, több mint 10 féle bor van fent a pont, több mint 10.
1: Igen, hát 8 hektáról 10 féle bor van. Ahogy tetszik látni, hogy a fehér bor nem olyan sok.
0: Hiszen villányban vagyunk.
1: Hiszen villában vagyunk, de hogy volt rá igény, ez hogy értsék meg a kedves vendégek is, hogy 8 hektárból csak 6 hektáron van a Tramining, a Chardonnay és az Irsai, a 2 hektáron van ő, és a 6 hektáron pedig a vörös bor, vörös szőlő, tehát a kék szőlő, ezért nem igény van rá. Hát a vendégeket meg hála jó Istennek, én nekem még jó iskolám volt, a Pozsonban engemet még megtanítottak. Meg mikor elvégeztem a iskolát, szlovák filharmóniában dolgoztam, és ott még volt egy főpincér, egy igazi úriember, aki megtanított, hogy hogyan nem szabad tolakodó lenni, vendég legyen az első. Igaz, hogy mindent nem szabad megengedni, az is egy dolog. Háló jó Istennek, hogy itt át a borról van szó, de jó Istennek, hogy ilyen illuminátok nagyon nincsenek.
0: Hát igazából, aki az ilyenfajta bort szereti, az egyfajta szűrő azért már azért tud viselkedni. Innen folytatjuk, úgy azt nem beszéltük meg, csak bepromoztuk, hogy a szület előrébb jön, de most zenélünk, és ezzel a témával kezdünk, egy picikét itt melegebb lett. Például rengeteg banánfát láttam. Na, erről is beszélgetünk hamarosan Mártikával.

minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Folytatjuk a Bőség kosarát a villányi pince soron található agancsos pincészet kis pincéből. Velem szemben a pincetet minden esetre mondhatom azt, Mártika. No, arról beszéltünk, hogy picikét előrébb jöttek a születek. Ugye most, amikor ez a beszélgetés készül, akkor augusztus 19-e van. Egy nappal az ünnep előtt vagyunk, de már javában tart a szület. Sőt, aki akar, már vehet frissen, nem palackozott, hanem ez a bag-in-boxos mustot, friss mustot venni. Ez régen nem így volt.
2: Hát ez régen nem így volt. Eddig a villány, ahogy mondtam, szubmediterrán éghajlott volt, de most már mediterrán. Hát tavalyi év az nagyon-nagyon meleg volt. Hát tessék úgy elképzelni, hogy régen a születet úgy szeptember elején kezdtük. Most már augusztus közepén neki kellett fogni a születnek, tehát az nem csak a írsai azt jelenti, hanem minden. A nagy borokat, tehát a nagy borokat, a Sauvignon, a Merlot, a Franc, azt mindig van itt egy október elején egy nagy vörösboros fesztivál, azt utána szoktuk leszületelni, de tavaly kénytelenek voltunk már közve, tehát egy hónap alatt, tehát augusztus és szeptember elején már mindent le kellett szüretelni, mert akkorák voltak a cukorfokok, hogy 26-os, 24-es, úgyhogy de zseniális borok lesznek. A tavalyi évjárat az olyan, hogy szerintem több száz éve van itt szőlő, ahogy vissza lehet olvasni, akár ókorba, bár ókor, de ilyen minőségű borok, mint a tavalyiak lesznek, akár egy prémium bor lehetne, a portugézer, ami egy klasszikus bor, hát a Merlot, a Sauvignon, azok még két évig a faordóba élelőnek. Tessék eljönni, majd megkóstolni. Ő már 17-es alkohollal.
1: Hát az már komoly csajozós bor, mert azután már a hű az nagyon komoly. A vendégek egyébként, amikor beülnek és beszélgetésbe legyetek, kíváncsiak a borokról? Tehát nyilván nem egyetemi szinten kell róla beszélni, de hogy valamit érdeklődnek, hogy mi az, amit isznak, főleg ősszel, télen egy testesebb borsort megkóstolni, tudsz ezekbe is segíteni?
2: Persze, főleg ha bejönnek, mindig szokom kérdezni, hogy mit szeretnének, ilyen könnyedebbet, akkor mindig mondtam, hogy a falkát ajánlom, vagy a portugézer. Igen, van rá igenis. Van nálunk, lehet ilyen borkóstolókat is inni, ahol elmondjuk, hogy hogy készítjük, hogy tároljuk a borokat, de én simán is, ha bejön a vendég, és látom, hogy van rá érdeklődő, akkor elmondom nekik. Nagyon-nagyon örülnek, sokszor mondják, annyi mindent megtanulnak tőlem, hogy soha nem is hallottak erről, hogy örülnek neki, hogy még ezt se tudták, azt se tudták, mikor mondom, hogy a barikordóba, hogy mit jelent az, hogy az egy kifüstölt hordó, egy tölgyfa hordó, vagy hogy 24 hónapig éreljük, aztán palackozunk. Nagyon sokan szeretik. Akik isszák a borokat és szeretik a borokat, azok nagyon elégedettek. Hát a jó borhoz, ahogy van egy mondás, a jó borhoz kell jó borivónak is lenni.
1: Meg a jó borhoz, a bor szeretetéhez hozzá kell idősödni, öregedni. Ez a műsor is azért van, hogy a fiatalokat is áttegye egy kultúrált borfogyasztása, hogy egy fesztiválon se rögtön a töménnyel kezdjék, mert az nem való, hanem egy jó fröccsel. Attól is lehet hangulatba kerülni, természetesen csak módjával, nem győzöm hangsúlyozni. Egyébként van itt szezon, amikor nagyon sokan vannak, vagy ez egy ilyen 4 évszakos menetrend, ami itt van?
2: Általában januárban az egy pár hétig zárva vagyunk, aztán kicsit megy, márciusban már kezdődik, hát önnel nyáron van a Rozé Fesztivál, fröccsözön, akkor mindig van a péntek, akkor villány, hát szeptemberben van a Schwab Fesztivál, hát a legnagyobb a Vörösbor Fesztivál, az október első hetében van mindig, hát akkor több tízezer ember van itt, azt már előre le vannak foglalkozni, a szállások. Hát van itt nyüzsgés, most is áll a jó Isten.
1: De akkor nem beszélgetnénk ilyen nyugodtan a Vörösbor Fesztivál alatt, mert akkor nem tudnál leülni.
2: Akkor nem, akkor nincs semmire idő. Van olyan vendég, aki ide jár már x éven, 7 éve, és a picike volt még a baba, nem is beszéltük, az melyik nap eljöttek, csak ilyen simán, és olyan jó volt, leültünk, beszélgettünk, mert akkor nem lehet, akkor nincs rá idő. Hát nagyon szeretnek ide jönni a vendégek. Aki egyszer eljön, bekerül ide valamelyik fesztiválból, az visszatér mindig az a vendég.
1: Ilyen leszek én is. A következő utolsó részben megbeszéljük azt, hogy mit lehet harapni a borok mellé. Én például remek házi sonkát tettem, hogy ennek mi a titka, ha titkát nem is tudjuk meg, de hogy miket haraphattok a borok mellé, hamarosan kiderül zene, aztán folytatjuk a Bőség kosarát.

0: Bőség kosara. Manna FM.
1: Folytatjuk a Bőség kosarát, kedves hallgatók. Remek zenék után vagyunk. Olyan remek zenék után vagyunk, amilyen remek harapnivalókat lehet itt a borok mellé kapni. Ugye eddig ittunk jelképesen, a borokról beszéltünk, de például, amikor én erre jártam ugye pár napja kerékpárra, és megéheztünk, mert korán jött a vonat Pestről, akkor kértünk egy hideg sonkatálat, nem is tudom mi volt, és nagyon, nagyon házi íze volt. De mi az, amit itt az ember kérhet a borok mellé?
2: Hát igen, ahogy te is mondtad, hogy igen, vannak ilyen borkorcsolyák, hát a legegyszerűbb a zsíros kenyér, amit nagyon szeretnek, lila hagymával.
1: Azt is kértünk.
2: Libazsírral, de van a sonkatál, az egy házi sonka, szalámitál, tudunk adni sajtálat, akkor lepényeket, lepényünk van szalonnás, sonka, szalonnás, kolbászos és ilyen tejfölös. A feltétek azok mind háziak, akkor tudunk adni borcsúszkát, az kolbász van rajta, olivabogyó és sajt. Bárki betér, bármikor hétköznapokon, akkor tud egy kis falatkát enni, de viszont lehet itt rendelni, vannak ilyen ételek is, csak azt így csoportokba szokják megrendelni, vannak sültek, sültálak, hidegtálak.
1: Ezt is te magad csinálod?
2: Ezt nem, ezt a Zoli, a főnök úr szokja főzni, akár vadpörkölt, szarvas, ból, vagy vaddisznóból, de azt előre meg kell rendelni, mivel mi nem étterem vagyunk, de ilyen csoportokba szoknak jönni. Van egy jó édesség is, a csoki szuflé, fagyival, vaníliás fagyival, úgyhogy itt mindenki meg tudja találni a kedves jaj, meg a legfontosabb jó libatepertő, lila hagymával, és kenyérkével, úgyhogy a bárki idejön, jó is tud lantni, és tud utána jó borokat inni.
1: Erre csúszik a fölcs. A felvidéki ízeket, ugye beszéltünk korábban, onnan száll, Dunaszerda és környéke. Azt sikerült becsempézni, meg nem volt egy csoport, mondjuk egy jó brinzovaharuski, jól mondom, igen, vagy rosszul mondom? Ez a tapacska.
2: Hát igen, hát itt így nem volt, hogy nálunk hagyományos a knédli, az volt, hogy egyszerűen már itt vannak Márton napok is, még nem ér véget a nagy fesztivállal a szezon, és akkor volt, hogy egyik asztalnak csináltam ilyen knédlit, ott van liba van, meg párul káposzta, nagyon ízlet nekik. Hát így különlegeséget nem szokunk, de hát a vadpörkölt az itt a zseniális, főleg mikor van ez a nagy fesztivál is, akkor nem kell megrendelni.
1: A gacsons pince nevek kötelezés a vadpörkölt, nem? Hiszen most a szerem körben ezek trófeák alatt ülünk.
2: Igen, mi nem úgy vásároljuk a vadhús, hanem a főnök, a Zoli lelövi, és akkor például a nagy fesztiválkor akkor nem kell rendelni, mert akkor van kint, lehet nyugodtan enni szarvas pörköltet, aztán sülteket, mindent, mert akkor nem kell előre megrendelni, de bárki szeretne így simán enni, akkor azt előre egy héttel, egy pár nappal meg kell rendelni, hogy el tudják készíteni.
1: Neked mi a kedvenc borfajtád ezek közül? Egy lazafröccsöt szoktál inni esetleg egy nehéz nap végén?
2: Hát én őszintén nagyon nem borozgatom, de nekem a kedvencem a falka, az egy olyan annyira gyönyörű bor, mivel a Pinot Noir egy gyümölcsös, és ember mikor azt megissza, gyümölcs annyira érezni, de mikor már lenyeli, azért érezni, hogy ott vannak benne az a kék frankos, a Sauvignon és a Franc, egy nagyon könnyed, de egy nagyon finom ízletes borról beszélünk.
1: Kedves hallgatók, azt tudom, az elmúlt egy órában olyan kedves emberrel beszélgettem, aki a helyén van. Nem volt mindig könnyű a sors, de az látszik, hogy munka szempontjából a helyeden vagy, szereted azt csinálni, és szerintem aki ide egyszer betér az Agancsos pincébe, az visszatér. Mi is így tettünk, megígértem, itt vagyunk, és még jövünk szerintem, és szerintem megismerjük egymást, ha találkozunk. Köszönöm szépen, mit kell kívánni, hát ugye így nyár végén, ősz felé, hogy hát akkor bírd energiával, erővel ezt az egészet, és hogy terjezd a magyar bor szeretetét. Kultúrát, borfogyasztásról beszélünk, hogy ez nagyon fontos.
2: Igen, mindenkit szeretettel várok, bárki térjen be, itt a első út a Agancsos, várok borral, szeretettel is.
1: És ha van rá idő, akkor jó beszélgetéssel és ételekkel.
2: Ha van rá idő, jó beszélgetéssel is, és gondolom, hogy vissza is fognak térni, mert nem egy-kettő, aki egyszer eljött, aztán jön vissza, mert hát nagyon szeretnek engemet az emberek.
1: Úgy. Így van, mi is azért vagyunk itt. Kedves hallgatók, ez volt tehát a Bőség kosarának a villányi külön kiadása. Szerintem még jövünk ide is. Minden jót, a viszonthallásra, és bort fogyasztani csak kulturáltan és a megengedett mérték.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: A varjuhályok igen változatos nemzetség, több mint 300 fajjal. Maga a sedum elnevezés a latin sedeo igéből származik, aminek a jelentése ülni. Ez leginkább az alacsony termetű varjuhályfélék tulajdonságára utal, miszerint ülnek a sziklákon, a talajon. Azonban találhatóak közöttük örökzöldek, félörökzöldek és lombhullatók is. Többségük látszárú, bozsgás növény. A touchdown tick körülbelül 50 cm magas, erős növekedésű, az egyik legsötétebb, fogazott levélzetű fajta. Leveleinek színe a vöröses barnától a lilás barnáig terjed. Bogernyőzetben nyíló, apró, csillagszerű, rózsaszín virágai egyenes, sötétvörös szárak végén augusztustól novemberig fokozatosan bontják ki szirmaikat. A virágfejek fennhagyva remekül néznek ki télen is, formát és textúrát adva az ilyenkor kopár kertrésznek. Napfénykedvelő lévén tűzőnapos helyett, talaj tekintetében pedig átlagos, jó vízelvezetésűt válaszunk számára. Szívós, igénytelen, szárazságtűrő, tolerálja a sziklás és rossz talajokat is, gyorsan megtelepszik, viszont a pangó vizet nem bírja. Kártevőkkel és betegségekkel nem igazán kell számolni. Sziklakertek, ágyásszegélyek, sétányok, sekély talajrétegű napos felületek kőedények beültetésére kiválóan alkalmas. Virága és levelei hosszú hónapokon át kedves, üde látványos színfoltot jelentenek.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Változékony időre számíthatunk, ukrán tengeri drón robbant fel Romániában. Döntött a kormány az idei pártámogatásokról. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Ukrán tengeri drón robbant fel a romániai Constanța kikötőjében. Az ukrán haditengerészet közölte, hogy az orosz elektronikai zavarás miatt összesen 4 drón fölött vesztették el az irányítást, de a civilek védelmében figyelmeztették a veszélyre a román hatóságokat. A környéket még a detonáció előtt lezárták. A kikötőben felrobbant drón mellett egy másik, nem sokkal távolabb, a parti őrség felügyelete mellett, további 2 pedig nemzetközi vizeken semmisült meg. Távozik az MTVA vezérigazgatója. Pap Dániel a felmondást azzal indokolta, hogy az új kormány a közmédia teljes átalakítását tervezi. A munkáltatói jogokat gyakorló NMHH média tanácsának elnöke Koltai András dönt. Pap Dániel a felmondási idő alatt ellátja feladatait, közölte az MTVA. Döntött a kormány az idei párttámogatásokról. A pártokat és alapítványaikat az országgyűlési választás eredménye alapján illeti meg a támogatás. A Tisza párt mintegy 700 milliós, a Fidesz több mint 500, a Mi Hazánk több mint 150, míg a KDNP mintegy 90 millió forintos támogatásban részesül. Az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap. A kabinet azért vizsgálta felül a pártfinanszírozás szabályát, hogy azok a valós adatokat tükrözzék, és a pártok társadalmi beágyazottságát mutassák meg. Jövő keddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. A gazdálkodók a Magyar Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén rögzíthetik kárukat. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetőek az agro.met.hu oldalon. A szecesszió világnapjához kapcsolódóan a fővárosban és Pécsen is lesznek kulturális programok szombaton. Idén a nők vannak a középpontban. Az Iparművészeti Múzeum fesztiválján a Ráth György villába mások mellett Undi Mariska, valamint Zsolnai Júlia is Teréz művészetéről, valamint a kor nőjábrázolásáról, építészetéről lesz szó. Lesz kézműves foglalkozás, tánc és könyv bemutató is. A programokra előzetesen jelentkezni kell. A szecesszió világnapját a 100 éve elhunyt Antoni Gaudi és Lechner Ödön építészek halálának évfordulójához kapcsolódóan június 10-én ünneplik.
0: Időjárás.
4: Északa délen, délkeleten, hajnalban, keleten lehet még elszórtan zápor, zivatar, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz. A szél mérséklődik, hajnalban 10-17, napközben 23-28 fok várható. Keddig többnyire napos, koranyári idő lesz, többfelé 30 fok feletti csúcsértékekkel.
5: Manna Hits.

0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, this is Micah Tyler.
2: 'Cause God loves people like me.
1: All over this world, I meet people just like.
3: Az egész világon találkozom hozzám hasonló emberekkel, akik szeretik Jézust és megerősödtek a hitükben, felemelték a fejüket és hisznek a Bibliában. Azt mondják, hogy mindig higgyünk és bízzunk, de ahogy a világot jártam, olyanokkal is találkoztam, akiknek hozzám hasonlóan voltak nehézségeik, magányosak, olykor félnek és aggódnak. Én nem merültem ki, vagy nem fáradtam el abban, hogy folyamatosan ragaszkodjak ahhoz az ígérethez, amelyet Isten adott nekünk. Ezért abszolút áldás tudni, hogy Isten ugyanúgy szereti az embereket. Mindenkit, egyformán. Az új People Like Us című dalom egy emlékeztető, hogy nem számít hol vagy, és nem számít hogy voltál, és ha elfelejtetted, hadd mondjam el még egyszer, hogy Isten szereti az embereket, csak úgy, mint téged, és engem is.
1: Just like you and me both. Thanks so much for listening to my new song, People Like Us.

Virág jelek kövessenek, ne fonák cselek. Korán kelek, hogy nyolcra Budán legyek, Skodán megyek, de tovább megyek az úton, ami hozzád vezet. Szeretem Pestet, szeretem, ahogy ébred Buda, hogy napja égre festve, ahogy örkénylik a duma, ahogy fölfénylik a csoda, felnézek

0: játékok. Manna Morzsa.
1: AI a közlekedésben. Az önvezető autók világa már nem science fiction, hanem tesztpályákon és városokban zajló valóság. A mesterséges intelligencia figyeli a sávokat, az embereket, a lámpákat, és ezred másodpercek alatt dönt, mikor fékezzen, vagy kanyarodjon. De nem csak az autókban dolgozik AI. Segít a forgalomirányításban, az útvonal tervezésben, sőt, még a parkolóhely keresésben is. A cél biztonságosabb, hatékonyabb közlekedés. Kevesebb dugó, kevesebb baleset. A jövő városai valószínűleg már nem csak emberekre, hanem algoritmusokra is épülnek majd. És talán egyszer majd mosolyogva meséljük. Emlékszel, amikor még nekünk kellett vezetni?
0: Ez volt a Manna Morzsa. Halleluja!

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: Yo, this is Sand Sound. So I gotta jump, yeah. I gotta jump. My new single Jump is a more assertive approach.
2: Az új dalom határozottabb megközelítése a hitben járásnak. Azoknak szól, akik többre vágynak annál az életnél, amelybe beleszülettek is. Nem hallgatják meg azokat a hazugságokat, amiket mondanak nekik, és nem engedik, hogy azok a körülmények, amelyeket nem tudnak irányítani, meghatározzák, kik is ők valójában Istenben. Ez a dal arról szól, hogy hozd meg azt a döntést, és ugorj bele egy sokkal jobb életbe, amelyről maga Isten is azt mondja, hogy ott lesz neked, még akkor is, hogyha a szemeddel nem látod őt.
1: Thank you guys for listening. I love y'all.

0: Balázsa. AI a művészetben. Régen csak emberek alkottak, ma már gépek is. A mesterséges intelligencia fest, zenét komponál, sőt regényeket is ír. Ott vannak az AI festmények, amik galériákban lógnak, és a zenék, amiket hallgatunk, anélkül, hogy tudnánk, nem ember írta őket. Persze sokan kérdezik, lehet-e egy gép kreatív? Érezhet-e ihletet? A válasz talán az, hogy az AI nem érzi, csak mintát követ, de néha olyan jól, hogy emberi lesz az eredmény. És bár a gép nem tudja, mi a szerelem vagy a bánat, a mintákból mégis olyan dalokat alkot, amik rólunk szólnak. A művészet így lassan közös játék lesz ember és gép között. Egy új korszak, ahol a kreativitás határai elmosódnak.
1: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Manna FM.
1: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene.
3: Változékony időre számíthatunk, döntött a kormány az idei pártámogatásokról. Meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Ukrán tengeri drón robbant fel a romániai Konstanca kikötőjében. Az ukrán haditengerészet közölte, hogy az orosz elektronikai zavarás miatt összesen 4 drón fölött vesztették el az irányítást, de a civilek védelmében figyelmeztették a veszélyre a román hatóságokat. A környéket még a detonáció előtt lezárták. A kikötőben felrobbant drón mellett egy másik, nem sokkal távolabb, a parti őrség felügyelete mellett, további 2 pedig nemzetközi vizeken semmisült meg. Döntött a kormány az idei pártámogatásokról. A pártokat és alapítványaikat az országgyűlési választás eredménye alapján illeti meg a támogatás. A Tisza párt mintegy 700 milliós, a Fidesz több mint 500, a Mi Hazánk több mint 150, míg a KDNP mintegy 90 millió forintos támogatásban részesül. Az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap. A kabinet azért vizsgálta felül a pártfinanszírozás szabályokat, hogy azok a valós adatokat tükrözzék, és a pártok társadalmi beágyazottságát mutassák meg. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, a korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak a pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új rendszert, amely támogatást, megerősítést és fejlődési lehetőséget nyújt az érintetteknek. Jövő keddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. A gazdálkodók a Magyar Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén rögzíthetik kárukat. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetőek az agro.met.hu oldalon. A szecesszió világnapjához kapcsolódóan a fővárosban és Pécsen is lesznek kulturális programok szombaton, lesz kézműves foglalkozás, tánc és könyvbemutató is, a programokra előzetesen jelentkezni kell. A szecesszió világnapját a 100 éve elhunyt Antoni Gaudi és Lechner Ödön építészek halálának évfordulójához kapcsolódóan június 10-én ünneplik. Éjszaka délen, délkeleten, hajnalban, keleten lehet még elszórtan zápor, zivatar, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz. A szél mérséklődik, hajnalban 10-17, napközben 23-28 fok várható. Keddig többnyire napos, koranyári idő lesz, többfelé 30 fok feletti csúcsértékekkel.
1: Manna Hits! Manna Hits!

0: Jason French, and this is the story behind my new radio single, Good Feeling. I got that good.
1: Róma Jakhoz írt levél 15-13 ezt mondja. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. A Good Feeling című dalom arról a sok mindenről szól, amit az elmúlt 2 évben megtanultam. De ezek közül a legfontosabb, ami leginkább megváltoztatta az életemet, az az, hogy igazi örömöt csak Istenben találok. Ez a félelem ellentéte, a magány fegyvere és a reménytelenség orvossága. Én ezt nem csak hiszem, én ezt tapasztaltam is. Ezt szeretném nektek átadni ebben a dalban. Remélem, hogy mosolyt csal az arcotokra, és arra bíztat majd, hogy ragaszkodjatok ahhoz a szeretethez és reményhez, amit Jézus mindig nektek ad, amit nála mindig megtaláltok. Nem tudok semmit rólatok, de az nagyon-nagyon jó érzés, hogy a Good Feeling című dalommal elmondhatom nektek azt, amit megtanultam, hogy igazi örömet csak Istenben találtok.
0: Thanks for giving my new single, Good Feeling, a listen.

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: I'm Jordan Felice, and this is the story behind my song Next to Me. Next to me is a song.
2: Ez a dal egy hatalmas igazságról szól, mégpedig arról, hogy Isten soha nem hagyott el téged, és soha nem is fog elhagyni. Bármin mész is keresztül, mindig melletted lesz.
1: I've been empty.

0: Schmeier tanítások a 98.6 Manna FM-en. Pax Televízió jó voltából.
1: Köszönöm, hogy engem választottatok ma. Örülök, hogy itt vagytok. Ma olyas valamiről szeretnék beszélni, amiről, ha jól emlékszem, még külön nem tanítottam. Beszéltem róla, bátorítottam embereket, hogy tegyék. A személyes evangelizációról fogok beszélni. És arról, hogy mindenki el van hívva erre. Nem kell hivatásos papnak lenned ahhoz, hogy beszélj az embereknek Jézusról. Az emberek néha szélsőségesek ebben. Vannak olyanok, akik annyira bátrak, hogy az már ellenszenves. És akárkivel találkoznak, azt akarják, hogy szeresse Jézust, ami az első probléma, hisz nem lehet etetni azt, aki nem éhes. Amen. Nem olvastam az evangéliumokban, hogy Jézus könyörgött volna, hogy hadd segítsen. Azokon segített, akik kérték. Ebből a végletből el lehet jutni oda is, hogy teljesen érzéketlenek legyünk, hogy kivel és hogyan beszéljünk, vagy egyáltalán beszélnünk kell-e a hitünkről másoknak. Hiszem, hogy Isten mindenkinek különböző ajándékokat adott. Hiszem, hogy ez az evangelizációnkban ugyanúgy megmutatkozik, mint másban. Például hiszem, hogy vannak, akik abban jók, hogy az utcán prédikáljanak. Én nem vagyok ilyen. Hiszem, hogy sokan képesek bárkivel beszélni Jézusról. Meg kellett találnom a komfortzónámat. De ugyanakkor hadd szögezzem le, hogy nem kell, hogy mindig minden, amit teszünk, kényelmes legyen. Követnünk kell a Szent Szellemet, ha kényelmes, ha nem. Hiszem, hogy ha Isten adott ajándékot nekünk valamilyen területen, akkor nem leszünk szerencsétlenek, és nem lesz nehéz. Inkább természetes lesz. Először is elmondanám, hogy mindenki el van hívva. Minden kereszténynek van egy bibliai felelőssége, hogy vágyjon a Szent Szellemmel való együttműködésre, hogy embereket Krisztushoz vezessen. A 2 Korintus 5:18 azt mondja, hogy mindez pedig Istentől van. Aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által. Tehát Isten Jézusban megbékéltetett minket. Szeretem, amit a részletes angol Biblia fordítás mond. Isten harmóniába hozott minket magával. A világban nagyon sok ember nincs harmóniában Istennel. Nincsenek egyetértésben Istennel, és mi szeretnénk segíteni nekik ebben, amennyiben ez lehetséges. Nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Na most jön a lényeg, figyeljetek! Tettekkel és beszéddel másokat harmóniába hozzunk Istennel. Szóval ez a két dolog együtt kell, hogy járjon. Úgy gondolom, hogy fontos beszélni az embereknek, de ugyanúgy fontos bemutatni is azt. Lehetsz te a legkedvesebb ember a világon, vagy éppen nem a legkedvesebb, mert Krisztus még dolgozik rajtad, de ettől még nem térnek meg az emberek. Lehet, hogy azt gondolják, kedves vagy, de ettől még nem térnek meg. Ugyanúgy lehetsz nagyon bátor, és megoszthatod az örömhírt mindenkivel, hogy mit tett érted Jézus, és hogy be kell fogadniuk őt, de ha nincsenek meg azok a tettek a szavaid mögött, az talán még rosszabb is, mintha egyáltalán ki sem nyitottad volna a szád. Az egyik legnagyobb gond a keresztény társadalomban, nagy probléma, hogy sok esetben nem mutatjuk be a gyümölcsét annak, amiről beszélünk és hiszünk. Úgy hiszem, hogy Isten mára minden területre elhelyezett embereket. minden gyárba, bevásárlóközpontba, minden irodába, minden iskolába helyezett embereket. Hiszem, hogy mindenhova helyezett hívőket. Hiszem, hogy Isten egyszer megmutatta nekem, hogy mindenhol vannak követőim, csak fel kéne kapcsolni a lámpát. Tehát ne akarjunk nagyon bátraknak tűnni a keresztény barátaink előtt, de aztán meg máshogy viselkedni a többi ember előtt. Tehát a 2 Korintus 5:20-ban mi Krisztus nagykövetei vagyunk, és Isten rajtunk keresztül mutatja meg magát. Hát ez nem fantasztikus? Mi, mint Isten személyes képviselői, te személyesen képviseled Jézus Krisztust. Isten minden nap akar mindannyiunkat használni, hogy személyes kapcsolatra hívjuk az embereket ővele. Ezt sokféleképpen lehet megtenni. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Róma 1:16. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, mindannak, aki hisz. Csak le akartam szögezni, hogy mindenki el van hívva arra, hogy az embereket Krisztushoz vezesse. Mindenkire, minden hívőre vonatkozik. Mindenki szolgálata. Mindenkinek 2 alapszolgálata van, a közbenjárás és a békéltetés szolgálata. Mindenkinek van szolgálata. De jól kell csinálnunk. Nem akarunk megszégyenülni. De nem is akarunk, tudjátok, ahogy mondják, hogy az emberek fejét a Bibliával verni, és lenyomni a torkukon Jézust. Mert az úgy nem igazán működik. Jézus azt mondta, hogy emberhalászokká tesz. Egy kis érdekesség. Mint minden halnak az óceánokban, folyókban, tengerekben, különböző csalira van szükség, hogy kifogják. Így van ez a világban is. Nem működik ugyanaz mindenkinél. Szóval tanulhatunk sokat az evangelizációról, és lehet, hogy az mind jó, és mindennek megvan a helye, de ha rossz módszert alkalmazol a rossz emberen, akkor azzal lehet távolabb taszítod, mint közelebb hoznád. Szóval nem kell, hogy azt érezzük, hogy ez csak egy kötelességünk, és úgy tegyük, hogy közben nem figyelünk Istenre, hogy ő hogyan akarja. Néhány hal amúgy is csak szezonálisan harap. Ezt érdekesnek találom, mert van úgy, hogy valakit Krisztushoz próbálunk vezetni, egy barátot, egy idegent, vagy akárkit, és lehet, hogy az épp nem is a megfelelő idő a számára. Azt mondhatod, hogy hát nem minden idő alkalmas embereket Krisztushoz vezetni. Én úgy értettem, hogy annak a bizonyos embernek el kell jutnia arra a bizonyos pontra az életében. Vagy elég kétségbe esettnek kell lennie a változáshoz, vagy már túl van egy olyan időszakon, amikor már Isten elkészítette a szívét. Nem is kell nagy bajban lenniük ehhez. Emlékszem, hogy egy nő azt mondta nekem egyszer, nekem remek életem volt, de nem volt igazán békességem. Nem volt semmi különös, ami miatt bosszankodtam volna, csak nem volt békém, és ez vezetett ahhoz, hogy az Istennel való kapcsolatot keressem. Sok millió ember van ezzel így. Nincs békességük, nem boldogok, és hiszem, hogy minden hívő ember, minden keresztény, mindenki, aki nézi ezt a műsort, mindenki itt a stúdióban, azzal a céllal éljük az életünket, hogy boldogok és békések legyünk a mindennapjainkban. Legyetek boldogok és békességgel teljesek. Ez egy új feladat. Éljetek úgy a világban, és főként úgy menjetek dolgozni, hogy boldogok és békések vagytok, mert a világ nem ilyen. Nem boldogok, nem békések. Tehát mi a világban vagyunk, de nem a világból. Ami felkelti az emberek érdeklődését, az az, hogy békések és boldogok vagytok, bármi is történjen. Nem az idétlen, heherészös boldogságról beszélek, hanem amikor folyamatos örömötök van, akkor az emberek elgondolkoznak, hogy mi van neked, ami nekem nincs? Mitől vagy más? Hiszem, ha így élünk a világban, akkor éhessé tesszük őket. Tudjátok, sónak és fénynek kell lennünk. Szóval, ha az életünkkel éhessé tesszük az embereket, lehet, hogy hallottátok már ezt tőlem, de nekem sose volt békességem. Egy békétlen, zavaros, kiabálós, mérgelődő családban nőttem fel. Azt sem tudtam, hogy mi a békesség. Nem ismertem az érzést. Mikor hozzámentem Davidhez, aki a békesség minta példája, akkor szinte ez bosszantott engem. Mert arra gondoltam, hogy neki bosszankodnia kéne néhány dolgom miatt, de ő nem tette meg. De egy idő múlva éheztem arra, ami neki volt. Azt gondoltam, ha neki megvan, akkor nekem is lehet. Szóval, ha te ma nézel engem, akkor arra hívlak, hogy élj úgy a világban, hogy boldog és békés vagy, és akkor majd megkérdik, hogy lehetsz ennyire békés, kés és boldog minden körülmény ellenére. Miért nem félsz a világban történő dolgoktól? Akkor azt válaszolhatod. Tudod, én is olyan voltam. Mindig jó azt mondani az embereknek, hogy régen én is olyan voltam. Ne akard elhitetni az emberekkel, hogy tökéletes vagy, és nincsenek problémáid. Régen én is ilyen voltam. Sok félelmem volt. Állandóan aggódtam. Mindig mérges voltam. De amikor megismertem Krisztust, akkor megtanultam, hogy ő a békességem és reménységem. Igazából nem is kell mást mondanotok, hiszen ha ez érdekli az embert, akkor kérdez még többet. Lehet, hogy nem azonnal kérdeznek, hanem csak később. Azt szeretném, ha megértenétek a következőt. A vejem azt mondta egyszer nekem, azt gondolom, hogy ez nagyon jó. Horgász révén azt mondta, megpróbálom magammal vinni pecázni a gyermekeim, de ők nem csak pecázni, hanem fogni is akarnak. A legtöbb keresztény is ezt akarja. Nem akarják a szükséges időt befektetni valaki életébe, annak érdekében, hogy horogra akadjanak. Azt kérdem ma tőletek, hogy készen álltok időt fektetni mások életébe? Tudjátok mit? Egyszer Vacsmanné azt mondta, aki egy olyan tanító volt, akit szerettem, de sajnos már nem él, hogyha igazán segíteni akarsz valakin, akkor az ő szintjén kell vele beszélned. Nem rángathatod a te szintedre. Nem azt mondom, hogy minden este kocsmába kell menned, mert ott vannak a szolgálatra váró emberek. De ebédelni például ebédelhetnél velük. Nem jelenti azt, hogy nem lehetsz a barátjuk, hisz sok ember nagyon nehéz helyzetben és nagy szükségben van. És minden nap, amikor elindulunk otthonról, arra bátorítalak, ezzel most magam is emlékeztetem, Istenem, használj engem, hogy valakit közelebb vigyek hozzád. Mutass valakit, akin segíthetek. Hozz az utamba valakit, akin segíthetek. Az első dolog, amit tennünk kell, hogy akarjuk ezt, és nyitottak legyünk rá. Ha olyan emberekkel vagyunk, akik még nem tértek meg, akkor mielőtt elkezdenél beszélni nekik, kezdj el imádkozni értük. Hozzuk olyan helyzetbe, amikor már rákapnak a dologra. Istenem, puhítsd meg a szívük. Ébredjenek rá, hogy nem megfelelő nekik az élet, amit élnek. Legyenek éhesek rád. Nyisd meg a szemeiket. Nyisd meg a szemeiket. Arra jöttem rá mostanában, hogy az emberek vakok. Teljesen vakok. Nem értik. Tudjátok, nem értem. Hogy szánja oda magát valaki arra, hogy megszabaduljon Istentől? Egyszerűen nem értem. Nem látnak a szemüktől. Egyszerűen nem látnak. Azért kell imádkozni, hogy Isten felnyissa az emberek szemeit, hogy lássák, mi az, ami az övék. Elmondok egy történetet. Amikor még ifjú keresztény voltam, és elkezdtem, amit úgy hívnék, hogy a komoly kapcsolatomat Istennel, olyan gyülekezetbe jártam, ami sok utcai evangelizációt csinált. Sok traktátust osztogatott. Van is nálam egy. Mosolyog, Jézus szeret. Egyik nyáron pár hölgyel kiosztottunk 10 000 ilyet a szélvédőkre, és elmentünk a fentoni bevásárlóközpontba is. És hittem, hogy ez segít valakinek. Úgy éreztem, Isten helyezte ezt a szívemre, így megtettem, de ugyanakkor mégis kényelmetlennek éreztem ezt az egészet, mert úgy éreztem, ha nem teszem, akkor a gyülekezet azt gondolja, nem szeretem Istent. Nagyon vigyázzunk arra, hogy ne keltsünk bűntudatot emberekben azért, mert nem akarják azt csinálni, amiben mi jók vagyunk. Ismétlem, ha valamire ajándékunk van, akkor mástól is elvárjuk, sőt, akár ítélkezünk is felettük, ha nem akarják megtenni. Szóval azt akarták, hogy menjünk ki az utcára vasárnap reggel. Szent Louis belvárosába mentünk azzal, hogy Isten szeret, odaadhatom neked ezt? Szóval elmentem, sose felejtem. Az első ember, akinek oda nyújtottam, kicsapta a kezemből. Hadd legyek őszinte. Nekem nem fekszik az e fajta evangelizáció. Elgondolkoztam, hogy jó dolog-e ilyet elmondani a tévében. Úgy gondolom, hogy mondhatom, hogy Isten mindenkit akar használni, de mindenkit másféleképpen, hisz olyan sokféle ember létezik, így sokan sokféle csalira harapnak, és ha mindenki ugyanazt a csalit használná, akkor nagyon sok halat soha nem lehetne kifogni. Oda kell figyelnünk arra, hogy hogyan akar használni minket az Isten. Én elértem arra a pontra, komolyan mondom, ez már 37 éve volt. Eljutottam oda, hogy szinte már kényszerítettek minket, hogy mindenkinek beszéljünk Jézusról, akárkivel találkozunk. Elértem azt a pontot, hogy ki sem akartam mozdulni otthonról, hisz ez inkább bűntudat motivált volt, és nem Szent Szellem szerinti. Akkor lehet, hogy nem is szeretem az Istent, hisz nem akarok róla beszélni? Fontos számomra az, hogy mindenki végezzen személyes evangelizációt, de azt jól tegye, és a megfelelő embernek. Mondok néhány javaslatot, ami körülbelül megfelel mindenkinek. Hívj embereket a gyülekezetbe. Vagy jön, vagy nem. Én 9 évesen születtem újjá, amikor a rokonaim vittek el a gyülekezetbe. Látjátok, sohasem lehet tudni, hogy Isten kit használ, szóval nyugodtan hívjatok embereket, még ha egy kis ima csoportba jársz is. Ez egy olyan hely, ahol jól érezhetik magukat. Ha jössz a konferenciámra, hív még valakit. Mikor ezt mondom, mindig kinevetnek. Sőt, hív meg őket vacsorára is. Az emberek szinte bármit megtesznek, ha megeteted őket. Szóval, vidd el őket egy jó helyre enni, aztán említsd meg, hogy te mész erre a konferenciára, és ki tudja. Azt mondod, mit fognak majd gondolni? Joyce, ez így elég nyers. Nos, mit fognak gondolni? Tudod mit? Ilyenkor legyünk bátrak. Nem kell azzal foglalkozni, hogy mit gondolnak rólunk. Az a dolgunk, hogy hívogassunk, de ne kényszerítsünk senkit. Mondhatnak igent vagy nemet, de legalább esélyt adtál nekik. Bátorítalak, hogy csinálj valamit. A másik, amit tehetsz, hogyha van nálad traktátus, énekeskönyv, új szövetség, bármi, amit szívesen odaadsz, ha úgy alakul. A lányom például rengeteg általam írt könyvet tart a csomagtartójában. Mondjuk például épp a gyógyszertárban fizet, és igazán barátságos. Hogy vagy? Ó, ez ma nem az én napom. Tudjátok, többet kell tudni mondanunk annál, hogy nagyon sajnálom. Ha legalább már válaszoltak nekünk, akkor mondjuk azt, hogy sajnálom, imádkozom majd érted, és aztán tedd is meg. Az, hogy imádkozol értük, azt jelenti számukra, hogy Isten törődik velük. Vagy például, sajnálom, hogy most nehéz, de ne feledd, Isten szeret. Csak ilyen egyszerű dolgokat. Nem kell félni ezektől. Hátráltathat az, ha azzal foglalkozunk, hogy mit gondolnak rólunk. De a lányom sokszor visszamegy a boltba valamelyik könyvemmel. Neki az az előnye, hogy azt mondhatja, hogy az anyukám írta ezt a könyvet, remélem tetszik majd. Vagy egy közeli barátom írta, remélem tetszeni fog. Hajlandó vagy horgászni is, vagy csak fogni akarsz. Az én esetemben az a leghatékonyabb személyes evangelizáció, ahogyan élem az életem az emberek előtt. Nem szégyelve, hogy keresztény vagyok. Még aki nem ismer engem, az is hamar rájön, ha kis időt tölt velem, hogy szeretem Istent, hisz ilyeneket mondok, hogy imádkozok érte. Imádkoztam felőle. Olyan jó bízni Istenben. Ilyen egyértelmű kijelentéseket téve magukat vetünk el, és tudatjuk, hogy kit szolgálunk. Legyünk érzékenyek a másikra. Készen állnak arra, hogy mondjak nekik valamit, vagy nem? Imádkozzak előtte, hogy megnyíljon a szívük, vagy nem? Néha csak öntözzük a magot, amit más vetett. Néha te veted a magot, és nem látod az aratást, valaki más végzi az öntözést, és Isten intézi az aratást. Csak nyitottnak kell lennünk arra, amit Isten akar tenni rajtunk keresztül. Hadd fejezzem be a Máté 5-ben írottakkal. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóba tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Szóval ne legyen úgy, hogy vasárnap a gyülekezetben világít a lámpád, de hétfőn reggel a munkahelyen meg véka alá rejted, így majd senki sem kritizál azért, mert keresztény vagy. Ragyogjon a lámpád az emberek előtt. Hadd lássák az erkölcsi kiválóságod, nemességed, jó tetteid, és emiatt felismerjék, tiszteljék, és dicsőítsék a mennyei atyád. Állandóan ezt tanítom az embereknek, de az egyik legjobb módja a szolgálatnak, ha segítesz a nehézség megoldásában, amivel éppen szembenéz. Főleg olyannak, aki esetleg utálatos volt veled. Vagy kritikus, vagy esetleg ítélkező. Arról is akarok beszélni a mai alkalommal, hogy amiben keresztényként hibásak vagyunk, az az, hogy csak keresztényekkel vesszük körbe magunkat. Mert ez a kényelmes, és így nem kell bizonyságot tenni. Mert hát ugye nincs olyan ember, akinek a közvetlen környezetünkben bizonyságot tehetnénk. Könnyű létezni a keresztény környezetünkben, a keresztény nyelvezetünkkel, könyveinkkel, CD-inkkel, keresztény barátainkkal, keresztény zenéinkkel, sose kilépve belőle. Mike Pastor mondott nekem valami olyat, ami nagyon tetszett. Ő rendszeresen edz. Megkérdeztem tőle, van valami oka annak, hogy miért nem otthon edzel? Azt mondta, hogy azért megyek edzőterembe, mert ez olyan kevés helyek egyike, ahol hitetlenek vesznek körbe. Nagyon tetszik ez. És van még pár dolog, amit tesz, de ebbe most nem megyek bele. Céltudatosan megy oda. Mehetne egy keresztény terembe, de ő céltudatosan megy ide, mert készen akar állni arra, hogy hát, ha Isten tudja használni ott. Amen. Nemrég ezt mondta nekem. Ebben az évben Isten azt helyezte a szívemre, hogy több ismeretlen embert szeressek. Azt mondtam, örülök, hogy ezt mondta neked, mert én még a barátaimon dolgozom. Viccelek. De annyi keresztényel vesszük körbe magunkat, hogy szinte esélyünk sincs bizonyságot tenni valakinek. Hadd fejezzem be a Máté 9-el. Tudom, az előbbire is ezt mondtam, de mint látjuk, nem mondtam igazat. Máté 9:10. És történt, amikor Jézus asztalhoz telepedett a házban, sok vámszedő és elvetemült bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival együtt. El tudjátok képzelni, hogy az akkori vallásos emberek hogyan reagáltak erre? Leült az asztalhoz, és ott ültek vele ezek a megáltalkodott bűnözők. Üdvözli őket, és úgy tesz, mintha ők lennének a legmenőbb emberek a világon. Amikor a farizeusok ezt látták, azt kérdezték, miért ül le a mesteretek, a vámszedők és a közismert bűnösök közé? Amikor Jézus ezt meghallotta, így válaszolt, akik erősek és egészségesek, azoknak nem kell orvos, hanem azoknak, akik betegek. Szóval hadd mondjam a következőt mindenkinek, aki most néz, vagy itt ül a stúdióban. Legyünk nyitottak, hogy Isten használni tudjon. El sem tudom képzelni, mi lenne, ha minden keresztény, mielőtt elmegy otthonról, azt mondja, Istenem, vezess el én valakit ma, és segíts őt hozzád vezetnem. Hadd legyek ma jó példa valakinek. Mutasd meg, hogy mit tegyek ahhoz, hogy megtérjen ma valaki. És mondom neked, ha te így kezded a napod, és közben boldog és reményteljes vagy, akkor hamarosan sok lehetőség nyílik meg előtted, hogy bizonyságot tehess. Lehet, hogy sokatoknak nincs még személyes kapcsolata Jézussal, és úgy vagytok vele, hogy bár csak valaki bizonyságot tenne ma nekem. Hát én pont ezt csinálom. Szeretném, ha tudnád, hogy Jézus meghalt érted, szeret téged, magára vette a bűneid, magára vállalta a büntetésed, és csak azt akarja, hogy higgy. Hagyd ott a bűnös életed, és hidd el, hogy ő az, akinek mondja magát. Szóval, ha be akarod fogadni Jézust, mint megváltódat, akkor kérlek, mondd utánam ezt az imát. Istenem, szeretlek. Hiszek benned, Jézus. Szükségem van rád. Bűnös vagyok. Bocsásd meg, ahogyan éltem. Elfordulok a bűneimtől. Hozzád fordulok. Keresztény akarok lenni. Krisztus követője. Befogadlak, Jézus. Hit által. Kérlek, fogadj el, ahogy vagyok. És formálj olyanná, amilyenné te szeretnél. Amen.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
2: Manna itt.
0: Mannasztikus popslágerek csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: Változékony időre számíthatunk, személyesen nem találkozik az ukrán és az orosz elnök. Megkezdődött a balatoni komp kikötők felújítása. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Nem lesz személyes találkozó Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij között. Az orosz elnök elutasította ukrán kollégája kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására. Péntek viradóra családi ház és élelmiszeripari üzem is megrongálódott Ukrajnában az újabb orosz dróntámadásokban. A több mint 200 repülő szerkezet többségét a légvédelem megsemmisítette, 16 eszköz azonban becsapódott. Montenegró 2028-ra uniós tagállam lesz, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Tivatban az EU Nyugat-Balkán csúcstalálkozó után. António Costa hangsúlyozta, a csatlakozás továbbra is szigorú feltételekhez kötött, de a politikai támogatás most világosabb, mint az elmúlt években bármikor. Jakov Milatovic, montenegrói elnök a térség és az Európai Unió kapcsolatainak erősítését sürgette, hangsúlyozva, hogy a régió stabilitása és európai integrációja közös érdek. Döntött a kormány az idei párttámogatásokról. A pártokat és alapítványaikat az országgyűlési választás eredménye alapján illeti meg a támogatás. A Tisza párt mintegy 700 milliós, a Fidesz több mint 500, a Mi Hazánk több mint 150, míg a KDNP mintegy 90 millió forintos támogatásban részesül. Az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, a korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új rendszert, amely támogatást, megerősítést és fejlesztési lehetőséget nyújt az érintetteknek. Jövő keddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetők az agro.met.hu oldalon. Megkezdődött a balatoni komp kikötők felújítása. A közlekedés a Szántódi és Tihanyi révnél is zavartalan. A jövő év végéig megújulnak a mólók és az épületek, az utak és az utastájékoztatás. Épülnek új utasvárok, pénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is, tájékoztatott a Balatoni Hajózási ZRT. Elszórtan még lehet zápor, zivatar, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz szombaton. A szél mérséklődik, napközben 23-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Június 5-e van, már is nyitom a kalendáriumot a Budapest Update-ben, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. 54 éve környezetvédelmi világnap a mai. 1972. június 5-én nyílt meg Stockholmban Ember és Bioszféra címmel az ENSZ környezetvédelmi világkonferenciája. Az emberi környezettel foglalkozó ENSZ konferencia ezt a napot határozatában nemzetközi környezetvédelmi napán nyilvánította. Egyébként 1272 éve Szent Bonifác, a sörfőzők és a szabók védőszentjének ünnepe is a mai nap. Angol származású német katolikus püspök vértanú volt ő, Wessexben, Angliában született 672 körül, 722-ben szentelték püspökké, majd német földön 744-től püspökségeket alapított. Fríz pogányok ölték meg Dokkumban, ami ma Hollandia területén található. 754. június 5-én történt mindez. A legenda szerint halála helyén forrás fakadt. Németország apostolaként tisztelik, ezen kívül Fulda város, valamint a sörfőzők és a szabók védőszentje. Alsó állkapcsa a főszékes egyházi kincstárban található Esztergomban. 126 éve Budapesten született Gábor Dénes, Nobel-díjas villamosmérnök, a holográfia feltalálója. Általános tanulmányai után Gábor először a Műegyetem gépészmérnöki szakán tanult, majd 20 éves korától, 1920-tól Berlinben folytatta tanulmányait a Műszaki Főiskola elektromérnöki tagozatán. Dolgozni is Németországban kezdett, egy nagy feszültségű távvezetékek tervezésével foglalkozó kutatóintézet munkatársa lett. Itt került kapcsolatba az elektronoptikával és az elektronsugaras berendezésekkel. 1927-ben doktori értekezését a katód sugárcsőről írta. Később a plazma jelenségek vizsgálatával foglalkozott, 1934-ben pedig Angliába települt, ahol a Thomson Houston Társaság kísérleti laboratóriumában dolgozott. A holográfia feltalálásához az elektronoptikai leképezés tudományos vizsgálata vezette. Felismerte ugyanis, hogy ha egy tárgyról visszavert hullámok intenzitását, fázisát és amplitúdóját is felhasználhatja, akkor a tárgyról teljes, holó és térbeli gráf kép nyerhető. Az optikai holográfia elméletének kidolgozása után a holográfia szélesebb körű elterjedése akkor következett be, mikor 1962-ben felfedezték a lézert. 553 éve jelent meg a Krónika Hungarorum, az első magyar nyomtatott könyv. Hess András nyomdájában nyomtatták ki, valószínűleg dél-németországi vastag fehér papíron, latin nyelven, kerekített antikva betűkkel a 67 levélre terjedő krónikát. A 14. századi krónika kompozíción alapul, és két részben tárgyalja a magyar történetet a kezdetektől Mátyás király koráig. Az első rész szövege több önálló történeti mű összeolvadásából jött létre, a második szakasz első Lajos magyar király halálától Mátyás moldvai hadjárat tart. Hess András német származású nyomdász 2000 ezüst forint támogatással 1472-ben állította fel Budán, a hazánkban legelső és akkor még egyetlen nyomdát, amellyel a legtöbb európai államot megelőztük. 281 éve született Császár András ügyvéd, megyei főjegyző, az elesettek fogyatékosok szószólója. 1790-ben a Szántóvető polgárság nevében írott esedező levélben az általános és kötelező alapiskoláztatást és a fogyatékosok társai felkarolását is javasolta. Egy másik írásában a siketnémák taníthatóságáról értekezett, a Vázi Siketnéma Intézet alapításának kezdeményezője. Budapesten utcát is elneveztek róla. 100 éve született szintén a mai napon Simó József, Munkácsi díjas keramikus építész, a Budapesti Műszaki Egyetem rajzi és formaismereti tanszékén dolgozott, épületdíszítő kerámiákat készített, magyar történelmi és néprajzi motivumokat használt, melyeket népi díszítő módra emlékeztető, sűrűn felül kitöltő stilizált figurákkal jelenített meg. És 86 éve született Komora Imre, a magyar labdarúgó válogatott volt szövetségi kapitánya, labdarúgóként 64-ben és 72-ben a magyar bajnokság ezüstérmese volt a Honvéddal, a 64-es tokiói olimpián győztes válogatott tagja volt, 82-ben a Budapest Honvéd vezetőedzője lett, irányítás alatt a csapat 84 és 86 között három alkalommal magyar bajnoki címet szerzett, emellett 85-ben a Magyar Népköztársasági kupát is megnyerték.

0: Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a mai reggelen a főváros kapcsán. Digitális aréna rekordot döntött például a Mobilnet forgalommal budapesti BL döntőn. Történelmi adatforgalmi rekordot hozott a hazai mobilhálózatokon a Puskás arénában az UEFA bajnokok ligája szombati döntője. A Telekom és a Jettel mérései szerint a stadionban és a fővárosban hömpölygő szurkolósereg elképesztő mennyiségű videót és fotót osztott meg a meccs alatt. A szolgáltatók rendkívüli hálózatfejlesztésekkel és megnövelt 5G-s kapacitással tették zökkenőmentessé a drukkerek digitális élményét. A stadionban a Telekom hálózatán közel 6000 gigabájt adatot használtak, főleg feltöltésekre. A Jettel hálózatán 83 országból csatlakoztak a stadionban, a brit és francia szurkolók voltak a legaktívabbak. A május 30-i BL döntő nem csak a pályán küzdő csapatoknak volt kiemelkedő próbatétel, hanem a mobil hálózatok számára is tehát. Egyébként mindez a regisztrált adatforgalom jól tükrözi a modern sportesemények hatalmasra nőtt digitális dimenzióját. Vége a megszokott utcai parkolásnak Budapesten. Lassan, de biztosan, fokozatosan eltűnnek a parkolóautomaták a közterületekről. Ez a változás nem egyik napról a másikra történik, hanem ütemezetten, zónaként haladva. A cél az, hogy a város teljes parkolási rendszere egységesen digitális legyen. A parkolóautomaták megszűnése mögött az áll, hogy a készpénzes jegyvásárlás mára már szinte teljesen visszaszorult, míg a gépek fenntartása komoly költségekkel jár. A legfontosabb tehát továbbra is az SMS alapú parkolás marad. Itt a rendszám elküldésével indul a parkolás, és ugyanúgy lehet leállítani is. Ezzel párhuzamosan a mobil alkalmazásos fizetés még hangsúlyosabb lesz, amely már most is a leggyakoribb megoldás a fővárosban. Ezek az appok zónák szerint kezelik a díjakat, és sok esetben automatikusan hosszabbítanak is. A telefonos ügyintézés továbbra is elérhető marad, de inkább kiegészítő lehetőségként. Elsősorban gazdasági és működési okok állnak a háttérben. Az automaták fenntartása és karbantartása egyre drágább, miközben a használatuk folyamatosan csökken. A másik ok a város digitalizációs iránya, a parkolás így könnyebben ellenőrizhető, átláthatóbb és hatékonyabban működtethető. Bár a zónarendszer továbbra is kerületenként eltérő díjakkal és időkorlátokkal működik, viszont emelések várhatóak. 100-200 forinttal is megemelhetik a díjakat. Ezeknek a több zónás díjkorrekcióknak elsősorban az a céljuk, hogy a forgalmat csökkentsék és a belvárost tehermentesítsék. Ami pedig a zöldrendszámos autókat illeti, a korábbi kedvezményeik is fokozatosan szűkülni fognak, és a rendszer egy egységesebb díjszabás felé halad. Arnold Schwarzenegger minden idők egyik legnagyobb akciósztárja, aki olyan filmekkel vált a magyarok kedvencévé, mint például a Terminátor, Két tűzközött kommandó, vagy Ikrek, Emlékmás, Budapesten tartózkodik, bármikor összefuthatunk vele. Kiderült, hogy miért van itt nálunk. Itt forgatja a The Kellys című filmet, amiről eddig szinte semmit nem lehet tudni. Csupán annyi derült ki, hogy akció vígjáték lesz, aminek a középpontjában a Kelly nevű rendőrcsalád áll, és Arnie mellett feltűnik benne Liam Hemsworth is. Arnold Schwarzenegger számára nem idegen Budapest, hiszen többször is volt már itt. Egyebek között szoros barátságok is ide kötik őt. Az évek alatt bringázott már az Andrásin, több konditeremben is edzett a fővárosunkban, így akár össze is futhatunk vele véletlenül, ha éppen arra járunk, amerre ő. A legendás brit zenekar a Duran Duran 14 év után visszatér Budapestre, egy nagyszabású showval, a legnagyobb slágereikkel. Június 28-án érkezik a fővárosunkba a brit pop-rock történelem egyik legfényesebb csillaga. A Simon Le Bon vezette legendás csapat közel 5 évtizede írja a popzene történetét. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkon átívelő slágerek, és olyan dalok, amelyek ma is ugyanazzal az erővel szólalnak meg, mint megjelenésükkor. A Hungry Like the Wolf, a Rio, az Ordinary World vagy a Come Undone egy korszak életérzésének himnuszai. A Duran Duran koncertek különlegessége, hogy tökéletes egyensúlyt teremtenek a nosztalgia és a modern koncertélmény között. Látványos vizuális világ, kifogástalan hangszerelés, elegancia és energia találkozik egy olyan produkcióban, amely egyszerre szól azoknak, akik az MTV aranykorában szerettek bele a zenekarba, és azoknak is, akik csak most fedezik fel a brit ikonok varázsát. A Rock and Roll Hall of Fame tagság és a teltházas aréna koncertek bebizonyították, hogy a Duran Duran nem a múlt, hanem a jelen. Június 28-án egy este erejéig ragyognak majd fel a 80-as évek legfényesebb neonfényei a sportarénában. Óvatosak a vásárlók a budapesti belvárosi ingatlanpiacon. Habár az új kormány megalakulása után élénkülni kezdett a kereslet, a vevők egy része és a befektetők továbbra is kivárnak. A szakértő szerint a túlárazott lakások így hónapokig a piacon ragadhatnak, miközben egyre nőnek az alkuk. Nem hozott tehát jelentős változást a tavalyi évhez képest, azonban az országgyűlési választás megelőzően jelentkezett egy lassulás, nem csak a keresletnél, hanem valamelyest a kínálat tekintetében is, jelezte Garaba Gergely, a Balla ingatlan 6., 7., 8. és 9. kerületi irodájának szakmai vezetője. Az új kormány után már kezd valamennyire visszatérni az élet a piacra, de nagyon óvatosak, bizonytalanok az érdeklődők, ráadásul a befektetők is elmaradtak egyelőre, így főként párokkal, családokkal lehet találkozni az ingatlan piacon. Ha meg is jelennek a befektetők, akkor ők elsősorban felújításra vásárolnak, teljes körű felújítandó ingatlanokat is nagyon komolyan alkudoznak. A vevők 80%-a azonban hitelre vásárol, és ezen belül is elsősorban az otthonstartot használják ki. A felvett hitelek átlagos összege már 30-35 millió forint között alakul. A mérsékelt vevői jelenlét ellenére a kínálatban továbbra is komoly túlárazásokkal lehet találkozni, ráadásul teljesen indokolatlan módon még további áremelésekkel is lehetett találkozni az ingatlan tulajdonosok részéről az elmúlt hónapokban. Ha a jelenlegi árakat nézzük, akkor a szakértő szerint a legtöbb kedvelt belvárosi helyszínen még lehet találni 1 millió forint alatti négyzetméter áron eladó ingatlant, azonban az átlagár bőven ezen szint felett alakul a belvárosi kerületekben. Saját fejlesztésű alkalmazással támogatja közben a Budapesti Közlekedési Központ a BKK a biztonságos és utasbarát taxizást. Az applikációt minden taxiszolgáltatónak kötelező használnia. Ahogy közleményükben írták, a Taxi Track elnevezésű applikáció valós idejű adatokkal támogatja a közlekedés szervezést és az ellenőrzéseket, illetve az utasok és a szabályosan működő szolgáltatók érdekeinek érvényesülését. A BKK emlékeztet, hogy a 2025. január 1-én hatályba lépett rendelet értelmében a személytaxi szolgáltatás során a vállalkozások kötelesek a jármű helyéről, valamint a taxaméter indításáról és leállításáról valós időben adatot szolgáltatni a közlekedés szervező számára. A központ ennek biztosítására fejlesztette ki az alkalmazást. A Taxi Track applikáció pontos képet ad a taxik aktuális helyzetéről, rögzíti az utasszállítás indítását és befejezését. A rendszer folyamatosan rögzíti a GPS adatokat és a jármű aktuális státuszát. Mindezen információk nagyban hozzájárulnak az átlátható és biztonságos taxi használathoz. Az új digitális megoldás ugyanis nem csak az adminisztrációt egyszerűsíti a szolgáltatók számára, hanem az ellenőrzést is hatékonyabbá teszi, írta a BKK. A rendszer bevezetése türelmi időszakkal kezdődik, vagyis a kezdeti időszakban a BKK nem alkalmaz azonnali szankciókat, hanem a tapasztalatgyűjtésre helyezi a hangsúlyt. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
3: 10 000 nap. Kósa Ferenc 1965-ben készült filmje több szempontból is elsőnek tekinthető. Kósa volt az első magyar filmrendező, aki diplomamunkaként nagyjátékfilmet készíthetett, valamint ez az alkotás volt a magyar filmstúdiórendszer, azon belül is a legendássá vált Balázs Béla stúdió első nagyjátékfilmje. A nyíregyházi születésű Kósa igen érzékeny témát feldolgozó alkotására is igaz, az Így jöttem parafrázis. A rendező mellett Csóri Sándor és Gyöngyös Imre jegyezte történetben egy tiszamenti faluból származó két barát a Horthy korszaktól eredeztethető történelmi viharokban ellentétes oldalakra sodródik. Érveik és cselekedeteik más-más ideológiákat képviselnek, amely illusztrálására a film igyekszik a kor technikai, ipari vívmányait is megjeleníteni, így próbálva érzékeltetni a kontrasztot és a két világ értékeit egymással szembeállítani. A 60-as évek elején még nagyon is létező probléma volt a különböző társadalmi rétegek szembenállása, hiszen ekkor már nem csak a vidék-vidék, hanem a vidék-város ellentétek is újra kezdtek kimutatható hangsúlyt kapni. A film ritmusa nagyon érdekes. A kamera szinte minden jelenetben lassú svengben van, ezzel is utalva az idő múlására. A néző lélekben is és a helyszínek között is folyamatosan úton van a szereplőkkel. A film 1965-ben készült el, de 2 évig dobozban maradt, és az eredeti történetet is meg kellett változtatni a hatalompárt elvárásai szerint. Ettől függetlenül kijutott a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválra, ahol az első filmes Kósa Ferenc hatalmas elismerésként rendezői nagydíjat kapott, miközben a fődíjat a kor ünnepelt sztárrendezője Antonioni Nagyítás című alkotása kapta.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
4: 2026. június 5-e van, péntek 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. 29 embert fogtak el a kelenföldi rendőrségi akcióban, vizsgálják a veresegyházi tavaknál tapasztalt tömeges halpusztulást. A Szentendrei hév hétvégén csak Pomázig jár. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Fokozott rendőri jelenlét és átfogó ellenőrzések zajlanak Kelenföldön. Az elmúlt napok akcióiban több száz embert igazoltattak, és csaknem 30 embert állítottak elő. Több mint 700 igazoltatást hajtott végre a rendőrség a kelenföldi pályaudvar környékén május 28-a óta a közbiztonsági akció során. Az Országos Rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint 29 embert fogtak el vagy állítottak elő. Az elfogottak közül 17 embert köröztek, 8-at kábítószerfogyasztás, 3-at garázdaság, 1-et pedig lopás miatt állítottak elő. Közterületi alkoholfogyasztás és köztisztasági szabálysértés miatt 12 esetben bírságot szabtak ki vagy feljelentést tettek. A rendőrség lakossági panaszokra reagálva egy hete emelt létszámú jelenlétet biztosít a térségben. A kelenföldi pályaudvar régi aluljárójánál új térfigyelő kamerákat is telepítettek, miközben a közterület felügyelők és a rendőrök éjjel-nappal járőröznek a környéken. A közbiztonsági intézkedések mellett nagyszabású takarítás és 3 napos járat ellenőrzési akció is zajlik. A cél a közösségi közlekedés rendjének javítása, a szabályszegők kiszűrése, valamint a megállók és járművek tisztaságának ellenőrzése. Dupla parkolási díj jöhet a nehéz autókra Budapesten. Komoly vitát váltott ki a főváros új parkolási terve. A jelenlegi elképzelés szerint 2027-től a 2 tonnánál nehezebb autók után 2-szeres parkolási díjat kellene fizetni Budapesten. A fővárosi közgyűlés döntése elsősorban a nagyméretű járművek tulajdonosait érintheti, köztük sok elektromos autó vezetőjét is. Az akkumulátorok miatt ugyanis számos villanyautó tömege meghaladja a 2 tonnát, így automatikusan a magasabb díj kategóriába kerülne. A Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület szerint a szabályozás igazságtalan, mert nem tesz különbséget a nagy, hagyományos motorral szerelt autók és a környezetkímélőbb elektromos modellek között. A szervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyarországon még mindig alacsony, nagyjából 2%-os az elektromos autók aránya. A vita nyomán módosító javaslat is érkezett. Ennek értelmében a tisztán elektromos autók tömegüktől függetlenül a normál parkolási díjat fizetnék. A végleges szabályokról később születhet döntés. A főváros szerint ugyanakkor a nehezebb járművek nagyobb terhelést jelentenek az utakra és a közterületekre is. Hasonló szabályozásokkal több európai városban is próbálják ösztönözni a kisebb és helytakarékosabb autók használatát. Gyermekpornográf tartalmak terjesztése miatt fogott el egy 25 éves férfit a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. A gyanúsított korábban már hasonló bűncselekmény miatt állt bíróság előtt. A rendőrség tájékoztatása szerint egy nemzetközi gyermekvédelmi szervezet jelzése alapján indult nyomozás, miután a férfi különböző internetes platformokra fiatalkorúakról készült pornográf felvételeket töltött fel. A nyomozók az elektronikus adatok alapján azonosították a gyanúsítottat, aki az elmúlt időszakban Székesfehérváron és környékén élt. A hatóságok megállapították, hogy a férfit korábban már elítélték hasonló bűncselekmény miatt. Akkor felfüggesztett börtönbüntetést kapott, amelynek jogkövetkezményei alól idén ősszel mentesült volna. A nyomozók május 19-én Budapest 10. kerületében fogták el a férfit. Három rendbeli gyermekpornográfia büntetével gyanúsították meg, a bűncselekmény elkövetését elismerte. A rendőrök lefoglalták mobiltelefonját és adathordozóit is, a bíróság pedig elrendelte letartóztatását. Tömeges halpusztulás miatt indult vizsgálat Veresegyházon. A helyiek és civil szervezetek szerint az Állomhegyi tónál különösen súlyos a helyzet, a hatóságok laboratóriumi elemzésekkel keresik az okokat. Veresegyház polgármestere közölte, hogy a hétvégi bejelentések után azonnal megkezdődött a kivizsgálás. A helyszínen már jártak a DMRV szakemberei, az agrárügyi hatóság munkatársai és a hatósági állatorvos is. Jelenleg két akkreditált laboratórium elemzi a víz és egyéb mintákat. Az első szakértői vélemények szerint a halpusztulást akár a szélsőséges időjárás is okozhatta, ugyanakkor a városvezetés a végleges laboreredmények megérkezéséig nem von le következtetéseket. A polgármester azt is bejelentette, hogy bár a korábbi mérések alapján a strandvizen megfelelő minőségű, a fürdőhelyet csak a vizsgálatok lezárása után nyitják meg. A Tavi Rózsa Egyesület szerint ugyanakkor régóta problémát jelenthet a tóba érkező habzóvíz. A civilek azt állítják, hogy a szennyvíz kifolyónál már több mint 2 éve tapasztalható a jelenség, amely szerintük a halállományra és a védett madarakra is veszélyt jelenthet. A szervezet közölte, hogy korábban többször jelezték a problémát az illetékes hatóságoknak és az üzemeltetőnek is. A végleges válaszokat a laborvizsgálatok eredményei adhatják meg, amelyek várhatóan a következő napokban elkészülnek. A városvezetés ígérete szerint a lakosságot azonnal tájékoztatják a megállapításokról. A H5-ös hév szombaton és vasárnap csak Batthyánytér és Pomász között jár, Békásmegyer és Szentendre között H5E pótlóbusz közlekedik. Nézzük a részleteket. Karbantartás miatt a hétvégén rövidített útvonalon jár a H5-ös hév, a szerelvények csak a Batthyánytér és Pomász közötti szakaszon közlekednek. A Budapesti Közlekedési Központ a távirati irodával közölte a részleteket. Békásmegyer és Szentendre között a H5E jelzésű pótlóbusz veszi át a hév szerepét. Ez a járat azonban nem érinti Szent István telepet és Pomászt. Pomáz és Szentendre között csak Budakalász, Lenfonónál való átszállással lehet eljutni. A 943-as busz útvonala is módosul, a hétvégi munkálatokhoz kapcsolódó forgalmi változások ezt a buszt is érintik. Szombat hajnali 3 órától hétfő hajnali 3 óráig lezárják Pomázon a Szentendrei úti útlejárót, emiatt a busz mindkét irányban módosított útvonalon halad. Budakalász, Lenfonó és Szentendre között egyik irányban sem áll meg a Pomáz, Dózsa-György utca megállóban. Júliusban megnyílik a biodóm, 14 méteres vízeséssel várják a látogatókat. Hosszú várakozás után hamarosan, július 1-én megnyitja kapuit a biodóm központi csarnoka a fővárosi állat és növénykertben. A csaknem 1 hektáros városi oázis trópusi növényekkel, különleges állatokkal és egy látványos vízeséssel várja a látogatókat. A biodóm központi tere közel 13 000 növénynek ad majd otthont, köztük több mint 100 olyan fának, amelynek magassága meghaladja az 5 métert. Az eredeti tervekkel szemben a létesítményben nem a Kárpát-medence ősi élővilága, hanem elsősorban ázsiai és afrikai fajok jelennek meg. A látogatók több ritka állatfajjal is találkozhatnak, köztük hulmánokkal, bali seregélyekkel, díszes pávafácánokkal és luzoni kérekpatkányokkal. A biodóm fő attrakciói közé tartozik majd egy 14 méter magas vízesés is, amely mellett később csónakázó folyót is kialakítanak. A különleges épület legmagasabb pontja 36 méter, belső klímáját pedig úgy alakították ki, hogy egész évben kedvező körülményeket biztosítson a trópusi növényzet számára. A csarnokot egy speciális fényáteresztő fólia borítás fedi, amely lehetővé teszi a természetes fény bejutását. Az állatkert a biodóm megnyitására életnagyságú dinoszauruszokkal is készül. A beruházás egyelőre nem teljes egészében készül el, az akváriumi részleg és több további elem később nyílhat meg a látogatók előtt. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Július 31-ig heti 3 ingyenes kert mozi vetítése várja a filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert. A Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozó pontjává. Nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösségi tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis esték sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilonkert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönség kedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer teresznyi vonalról a Kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Versweier belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre Kajapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő Mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő és az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A Mebengokre indiánok Közép-Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapókon belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranodik hat faluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton. A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáig, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzene keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik öt egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rockzenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazarelli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben és tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazareli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazareli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit sziget lesz idén is Budapest kulturális központja, a nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit sziget különleges szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi programkínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díj és Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is. A több mint 200 éve létező Vörösmarty térnek rengeteg neve volt az idők folyamán, létét pedig Hild József édesapjának, Hildi Jánosnak köszönheti. Az építőmester javaslatára alakították ki úgy a szomszédos József Nádor térrel egyetemben, ahogy manapság is kinéz. Mi magyarok nem kedveljük annyira, mert túl zsúfolt és túl nagy a nyüzsgés, ám a városba érkező turisták egyik kedvenc pontja a Világ Budapest nézet utána átterének. Ha megnézzünk egy klasszikus Klösz György fotót a Vörösmarty térről, amit akkor az 1870-es évek második felében még Gizella tér néven ismertek a városlakók, mindössze három különbséget fedezhetünk fel a mai és az akkori térképe között. Az egyik a föld alatti ki és bejárata, a másik a későbbi névadó Vörösmarty Mihály monumentális több alakot is szerepeltető szobra, amit még később 1908 májusában lepleztek le. Az alkotói pedig hárman voltak, két szobrász Kallós Ede és Telcsede, valamint Márkus Géza építész, a harmadik pedig az Oroszlános kút. Ezt az alakját a tér már jóval azelőtt megkapta, mint ahogy az előbbi fotót Klösz György elkészítette volna. Az 1800-as évek első felében egészen pontosan 1812-ben kapta meg az első nevét, mint tér, úgyhogy nyugodtan nevezhetjük ezt az időpontot nullpontnak, de a teresedési folyamat már korábban elkezdődött. Az 1700-as évek második felében a városnak ezen a részén ronda raktárépületek álltak, melyekben sót és dohányt tároltak. Hildi János aztán egy javaslattal élt a városvezetés felé, amit el is fogadtak, bontsák le a raktárakat, melyek helyén alakítsanak ki tereket. Az egyik a József Nádor tér lett, a másik pedig a Vörösmarty, ami 1812-től színháztér, 30-tól 36 tér, később játékszintér, majd sétatér, német színháztér, aztán ismét színháztér, 1860-tól régi színháztér, Gizella tér, 1918-tól Károly Mihály tér, 20-tól újból Gizella tér, majd 26-tól Vörösmarty tér volt. Hild nevezte az általa elkészített terveken a teret színháztérnek, mivel egy színházat is tervezett oda. Fel is épült a mai és akkor még meg nem épült Vigadó mögötti részre, ez volt a Pesti Városi Német Színház. Nem ez volt a tér elsőként átadott új épülete, hanem egy vendéglátóipari egység, a Vendéglő a Magyar Királyhoz, ami 1930-ig szolgálta a betérő vendégeket. Lakóházak is határolták a teret, melyek lakói első körben a pesti görög diaszpóra tagjai voltak, akiket követett egy másik népcsoport, a román anyanyelvű cincárok, akik bőr és pokróc kereskedéssel foglalkoztak. Az első pár évben egyébként nem festett valami jól a tér, nem volt lekövezve, és még azok a jó részt lecsoffat állapotú házak álltak ott, melyek a raktárépületeket is körbevették. Ezeket aztán egymás után lebontották, hogy a helyükre újakat húzzanak fel. Az egyetlen kivételt legalábbis ekkor még a Zserbóház helyén állt pesti 36 hivatal jelentette, az viszonylag sokáig 1859-ig állt ott. Hiába változott és szépült meg a tér arculata az 1840-es évekre, az évtized második felére már nem alakult valami jól. 1847-ben kigyulladt a színház, ami aztán ott állt kiégve, mert hogy közben kitört a forradalom, amit követett a szabadságharc, melynek szomorú következményeiként az osztrákok Pest egyéb részeivel együtt a teret is szétlőtték. Hiába festett ekkor még egészen jól, visszazuhant a lerobbantság állapotába. Ez az állapot 1868-ig állt fent, akkor született döntés arról, hogy a törmelékeket és a romokat el kell bontani, és rendezni kell a tér arculatát, például a mentetőházak felújításával, meg új és szép épületek emelésével. Ekkor épült fel a tér arculatát sokáig meghatározó házpalota is. Rövid időre a tér közepére egy kisebb árucsarnokot is felúztak, ami 1874-ig állt itt, illetve két évvel ezt megelőzően veszélybe került a tér léte, ugyanis erős lobbizás indult a városi tanácsban annak érdekében, hogy ismét építsék be a teret lakóházakkal, de ezt az elgondolást végül a téren élők sikeresen megfúrták.

0: Budapest Update.
1: A mozgás éjszakája június 12-én ismét meghódítja a budapesti Hősök terét, valamint közel 100 további helyszínt országszerte és a határokon túl is. A nyár egyik legnépszerűbb ingyenes sportfesztiválja egész éjszakás mozgással, látványos programokkal és fesztivál hangulattal vár minden korosztályt. Újra felpesdült át Budapest és az ország számos pontja, érkezik a mozgás éjszakája, a nyár egyik legnépszerűbb ingyenes sportfesztiválja. A kivilágított Hősök terétől a Városligeten át egészen a vidéki és határon túli helyszínekig egész éjszaka mozgás, zene és fesztivál hangulat várja az érdeklődőket. A rendezvény idén is bebizonyítja a sport közösségi élmény, amely összehozza az embereket határokon innen és túl is. Budapest éjszaka is lendületben, egy jó kis zumbával, egy intenzív fitness órával lehet csatlakozni az eseményhez, de ha ennél is több kihívásra vágyunk, kipróbálhatjuk a sárkányhajózást vagy a szapozást a Városligeti tavon, tollas labdázhatunk hajnalig, meghódíthatjuk az óriási bulderfalat, és végig mehetünk az akadálypályán. Azoknak sem kell unatkozniuk, akik folyamatosan mozgásban szeretnének lenni, túrázhatunk a Ligetben, élvezhetjük az éjszakai panorámát a Néprajzi Múzeum tetejéről, futhatunk a lezárt Andrássy úton, kerékpározhatunk Budára is vissza a Margit szigeten keresztül, vagy elővehetjük a Görkorcsolyát és végig gurulhatunk a belvároson. A budapesti esemény június 12-én pénteken 19 órakor indul a Hősök teré. Közben újabb világsztár lép majd fel a magyar fővárosban. A$AP Rocky októberben első koncertjét adhatja Magyarországon. A világhírű amerikai rappernek korábban több itteni fellépése meghiúsult, legutóbb tavaly a Sziget Fesztiválon, ám október 5-én Don't Be Dumb című világkörüli turnéjának meghosszabbítása keretében a Papp László Budapest Sport Arénában ad műsort. Az 50 állomásosra duzzadt koncertkörút középpontjában A$AP Rocky idén 8 év szünet után megjelent új lemeze áll. A túr május 27-én indult Észak-Amerikában egy teltházas koncerttel Chicagóban, az új album dalai mellett pályafutásának legnagyobb slágereit is előadta. A turné ezt követően olyan városokat érint majd, mint Toronto, Boston, Atlanta, Houston, Los Angeles és Vancouver. A turné augusztusban Európában és az Egyesült Királyságban folytatódik. A koncertsorozat eljut többek között Brüsszelbe, Londonba és Milánóba is. Most egészült ki a turné Lódzzal, Prágával, Budapesttel, Zágrábbal, Belgráddal. A turné majd Athénban zárul. Augusztusban lesz 160 esztendős az állatkert, de a jubileumi évet folyamatosan ünneplik. Régen és most szímmel például játékos időutazást tartanak, több helyszínen összetett sétával, családi játékokkal, feladatokkal tarkítva. A Légy ott élményprogramban a gondozó eteti az állatot és foglalkozik vele, ami kifejezetten látványos. A pontos program megtalálható a honlapon, de a pápaszemes pingvineknél 10 órakor kezdenek, ők kézből kapják a halat, 10:30-kor a ragadozóknál és a denevéreknél van látványetetés. Népszerű program még a fóka tréning 11-kor, de van kertészeti bemutató, gorilla, óriás vidra és pelikán etetés is. A cápák világa elnevezésű programnál a gondozók könnyű búvár felszerelésben merülnek le a cápák közé. Fontos misszió még az állatmentés, tavaly 3000-nél is több példányt mentettek meg. Az esti séták szezonja már indult, májustól szeptemberig havonta kétszer kerül rá sor. Ilyenkor zárás után kis csoportos formában vezetett séta során bejárható például az állatorvosi rendelő, a cápasúri kulisszák mögötti területe, de akár az orszarvúkhoz is közel lehet kerülni.
2: Lángoló ajtók, izzadó falak, egy perc és a hajtó ránk rontan

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
2: Manna FM.
1: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az utazás jó, az utazás kikapcsol, és hát természetesen, hogyha valaki szereti a hasát, akkor amikor utazik, akkor még jobbakat eszik talán, mint itthon, hiszen mindenhol kényelmesen, komótosan leül és elfogyasztja az ételt. Vannak, akik kifejezetten azért utaznak külföldre, hogy megkóstolják minden ízét mindenhol, a street foodtól kezdve a drága éttermeken át, vagy legalábbis divatos éttermeken át az összes ételét az adott országnak. Ők a gasztroturisták, és persze nem kell a nagyon pucos éttermekbe menni ahhoz, hogy egy országot meg tudjunk kóstolni, de ha valaki így szeretne utazni, akkor itt van, hogy hova kell utazni idén, hogyha az ételek miatt vágna neki az ember a világnak. Ízlésekről nem érdemes vitatkozni, szoktuk volt mondani, úgyhogy ha elfogadjuk, hogy mindenkinek más lehet a legjobb gasztronómiai célpont, akkor már jók vagyunk. Legyen szó például Baszkországban a San Sebastián Michelin csillagos éttermekkel teli utcáiról, New York kulináris pompájáról, vagy Lyon regionális ínyenségeiről, amiről rendre hallani, ha máshol nem, akkor a tévében. A világ egyszerűen túl sok csúcs gasztronómiai úticélt kínál ahhoz, hogy csak egyetlen egy kerüljön az élre. Ez azonban nem akadályozza meg a TripAdvisort abban, hogy erről is készítsen egy listát, és összeállítsa a világ legjobb gasztró célpontjainak a 2023-as top listáját. Az értékelő oldal a Traveler's Choice Best of the Best sorozatának részeként az elmúlt 12 hónap során kapott értékelések mennyisége, és természetesen a minősége alapján rangsorolt. Úgyhogy a TripAdvisor listája alapján haladunk a világ legjobb gasztronómiai célpontjai között, természetesen ott van Róma. Az olasz főváros a gasztronómiai élvezeteknek a biztos pontja, sőt az alapköve, és az ökör farok pörköltektől kezdve a sült articsókán át a friss tésztákig és a krémes fagylaltokig minden falatért díjazták. A lista második helyezettje a görögországi Kréta szigete, a harmadik pedig a vietnámi Hanoi lett. De a top 10 lista Róma, Olaszország, Kréta, Görögország, ez a második, a harmadik Hanoi, Vietnám, ahogy az imént ezt már mondtam, Firenze, a negyedik Párizs, az ötödik Barcelona, a hatodik Lisszabon, Nápoly, New Orleans és Jamaica. Ez a sorrend. A teljes TripAdvisor listát természetesen meg lehet találni az interneten, ezekből ki is derül, hogy nem Róma az egyetlen olasz város, hogy mondtam, Firenze is a listán van, illetve hát nyilván Nápoly is felkerült a rangsorra, és míg Olaszország az egyik legnépszerűbb úti cél, arra az esetre is remek opció, hogyha új otthonra vágyik az ember, a történelmi és kulturális nevezetességek és azok a festményszerű szép tájak, azok mind-mind vonzák az embert, de természetesen, hogyha külföldre akarunk utazni és meg akarjuk kóstolni a világot, akkor mindenképpen arra érdemes odafigyelni, hogy valóban megkóstoljuk a világot. Tehát akkor meg kell kóstolni azokat az ételeket, amiket a helyi emberek fogyasztanak ilyenkor, hogyha az ember felkészülten utazik, akkor pontosan tisztában van azzal, hogy hol vannak azok a pontok a városban, ami nem turista látványosság, és nem is turista célpont, hanem azok a helyek, ahová a helyiek járnak enni, vásárolni. És akkor ilyenkor lehet a kis bódéban megenni az ilyen-olyan szendvicset, süteményt, vagy a nénik által elkészített süteményeket megvásárolni a piacon, vagy akár, hogyha mondjuk az ember úgy utazik, hogy apartman bérel adott helyen az országban, abban a városban, akkor megvenni az alapanyagokat ott, ahol a helyiek megveszik, és elkészíteni egy helyi recept alapján egy helyi ételt. Az egészen biztos, hogy hozzáad az étel élvezetéhez az, ha látjuk, hogy kitől vettük meg, hogy kitől származik, hogy ki termelte meg, hogyha látjuk, hogy milyen utat járt be az az étel, és hogyha esetleg elcsípünk egy-egy történetet, amit az adott helyi ember elmesél azzal az étellel, vagy a hozzávalóval kapcsolatban. Szóval érdemes megkóstolni az egész világot.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: 2024 éveleje óta kötelező a komposztálás Magyarországon. A biohulladék ugyanis nem szemét, hanem egy nagyon értékes tápanyag forrás. Szerintem, aki ez eddig is külön gyűjtött, ez pontosan jól tudja, hogy miről beszélünk, pláne hogyha az az adott valaki, aki eddig is külön gyűjtötte a komposztnak számító háztartási, mondjuk úgy, hogy hulladékot vagy maradékot, és nem a tyúkoknak adta, vagy a szomszéd tyúkjének, az pontosan jól tudja, hogy mit is jelent a komposztálás, főleg, hogyha kertje van. A szerves hulladékot millióféleképpen lehet kezelni, lehet gyűjteni otthon, beltéri komposztálóban, kerti edényben vagy városi komposztálópontokon. Bármelyiket is választja az ember, hozzájárul a természet egészségesebb körforgásához. A hatékony feldolgozásban új szintet hozhat az uniós szabályozás, amely szerint Magyarországon is kötelező lesz a biohulladék elkülönített gyűjtése 2024-től. Ezentúl nem választás kérdése lesz az, hogy komposztálunk-e vagy sem. A kérdés csak az, hogy hogyan lehet ezt megoldani ott, ahol nincs lehetőség a helyben komposztálásra. Erre hívta fel a figyelmet, ugye, mint sarkalatos pontra a Humusz Szövetség, amely jó példákkal kíván tanácsot adni a lakosság, illetve az önkormányzati szereplőknek is. Örömteli látni, hogy hazánkban is egyre többen élik egyre környezettudatosabban az életüket, a csomagolásmentes boltok, a közösségi kertek és a komposztálók elterjedése mind-mind ezt jelzi. A saját szemetünk a szelektív gyűjtéssel a hétköznapokban is óriási mértékben hozzájárul ahhoz, hogy tovább élvezhessük a bolygónk vendégszeretetét, és remélhetőleg egy kicsit csökkentsük a klímavészhelyzetet. 2024-től növelhetjük ezt a hozzájárulást, a műanyagok, a fémek és a papír mellett a biohulladék is elkülönítve lesz majd gyűjtendő. Az életbe lépő Európai Uniós előírás alapján így kell majd tennünk, ahogyan ezt szintén a Humusz Szövetség írja. A biohulladék nem szemét, mondom még egyszer, hanem értékes tápanyag forrás, és bár hivatalosan a nyelvezetben többnyire a biohulladék szóval találkozik az ember, akkor jár el hivatalosan is helyesen, hogyha nem szemétként tekintünk erre a szerves háztartási anyagra, hanem értékes tápanyag forrásként, amelyet vissza kell juttatni a természetes körforgásba. A szakszerű komposztálásról egyébként a Humusz Szövetségnek a honlapján meg lehet találni a leírást, Kezeljük helyén a zöld javakat címmel, ahol nem csak egy kis útmutató van, hanem egy állásfoglalás is, ami nagyon fontos a biohulladék kezelésének szempontjából. A talaj degradációban, az éghajlatváltozás elleni küzdelemben bizony kiemelt szerepet játszik a komposztálás, ami egy pofon egyszerű művelet mindenkinek, aki kertes házban lakik. Elhelyeznek egy erre a célra megfelelő komposztáló edényt, abba gyűjtjük a főzés, kertészkedés során keletkező szerves hulladékot. Egyébként sok helyi önkormányzat oktatással, gyűjtő edények biztosításával segíti is ezt a folyamatot, ahol viszont nem áll rendelkezésre erre a célra szolgáló zöld terület, ott bizony más megoldást kell keresni, mert hogy 2024-től muszáj is lesz. Nem csak egy lehetőség, hanem egy előírás. Ideális lehetőség lehet erre például Budapesten és országszerte is megtalálható közösségi kültéri komposztpontok, amelyeknek a működéséről elérhető gyakorlati és útmutató, rá lehet keresni a neten, az elhelyezkedésükről pedig van egy nyilvános adatbázis, ami szintén rendelkezésre, szintén rá lehet keresni a neten. A beltéri gyűjtés egyre divatosabb, vannak, akik giliszta komposztálásra esküsznek, mások a bokasi előkomposztálóra, amelyben oxigénmentes környezetben egy úgynevezett starter kultúra segítségével bomlik le a szerves hulladék, és az anyagból készült edényben oxigéndús környezetben különleges baktériumkultúra segíti a lebontást, a végeredmény pedig egy pazar minőségű tápanyagdús virágföld, amivel még akár az erkélyen vagy az ablakpárkányon is óriási kis biokertünk lehet, mini kis konyhakertünk. A legkényelmesebb és a felmérések szerint a leghatékonyabb megoldás, hogyha házhoz jönnek a biohulladékunkért. Nagyon jó példa erre Milánó, ahol a lakosok egy komposztálható zsákkal kibélelt háztartási kukába gyűjthetik otthon a szerves anyagokat, amelyet végül a házak elé kihelyezett nagyobb edénybe lehet üríteni. Az észak-olaszországi városban a közösségi tereken, piacokon, éttermekben is pont ugyanígy zajlik a gyűjtés, és ennek révén Milánó szerves hulladékának a 86%-át már komposztálni tudják. A felhalmozott biohulladékot több többféleképpen is lehet hasznosítani. Nagyon fontos, hogy a tápanyag visszajusson a talajba. A komposzttelepeken aerob úton megy végbe a lebomlás, így kerülhetnek vissza a szerves anyagok az ökológiai körforgásba, kiváltva ezzel a műtrágyázást, ami nagyon-nagyon fontos lenne, még a biogáz üzemekben fermentálási folyamat során hő és villamos energia állítanak elő, a fermentációs maradékot pedig szintén talajjavítónak használják. Ezért nagyon fontos komposztálni, úgyhogy már most érdemes elkezdeni gondolkodni azon, hogy hogyan tudjuk megoldani, mert hogy 2024-től ez már kötelező lesz.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az emberiség életét nagyon meghatározó és megváltoztató korszakalkotó találmányok sorozatunkban ma a főszereplő Carl Ludwig Johannes Baedeker, aki az Uti könyveiről ismert német kiadó alapítója, és egészen pontosan, ami ebből a szempontból fontosabb, magának a műfajnak a megalkotója. Ez az oka, hogy gyakran Baedekernek nevezzük a részletes és alapos, minden gyakorlati tudnivalót felülelő Uti kalauzokat, Uti könyveket. Carl volt a legidősebb fia Gottschalk Dietrich Baedekernek, így ha 10 testvér közül ő örökölte a nagyapja Zacharias Gerhard Baedeker által alapított kiadót. 1850 körül változtatta meg a neve helyesírását, az umlaut helyett, a kis pöttyök helyett az betűn, sima A hangzót használt, tehát ő már úgy emlegették, hogy Baedeker. Carl Baedeker Hagenben tanult, majd Heidelbergbe költözött, ahol a vezető helyi könyvkereskedő mellett dolgozott, egészen addig, amíg be nem vonult katonának. A szolgálat teljesítése után ment Berlinbe, ahol 1823 és 25 között Georg Andreas Reimer könyvkereskedőnek volt az asszisztense. Ezután tért haza, és az édesapja mellett tevékenykedett még 1827-ig, amikor is Koblenz megnyitotta a saját üzletét. 1829-ben nősült meg, a felesége Emily Heinzmann lett, akitől aztán az idők során született 5 fia és 5 lánya. 1832-ben megvásárolta Franz Friedrich Röhling koblenzi kiadóját, amely 1828-ban Uti könyvet adott ki a Rheinreise von Mainz bis Köln címmel. Ez a kiadvány szolgáltatta a kiinduló pontot a Baedeker saját Uti kalauzai. Miután a könyv elfogyott, Baedeker új kiadással jelentkezett, amely felhasználta az eredeti egy részét, de itt már ő maga hozzáadta a saját ötleteit is az Uti könyvhöz, ami szerint egy Uti könyvnek tartalmaznia kell, azt ő belerakta. Hogy használható fizetett idegenvezető nélkül is boldoguljon, és minden információt egy helyen megtaláljon az útvonalakról, a közlekedésről, a szállásról, az éttermekről, a borravalókról, a látnivalókról, a sétákról és természetesen az árakról a kedves utazó. Felismerte azt is, hogy a megbízható minőségi térképek fontossága rendkívüli, ezért együtt működött a darmstadti Eduard Wagner térkép specialistával, amelynek köszönhetően az Uti kalauzaiban közölt térképek jóval megelőzték a korukat. De többet tett az olvasóiért annál, hogy információkkal lássa el őket, például mutatott a magán és nyilvános erényekről, a takarékosságtól a hazaszeretetig, megvigasztalta a félénkeket és bátorította a merészeket, megtanította az adott hely udvariassági formáira, formuláira, szabályaira, a szükséges ravasságra, azaz az erkölcsi tisztességet a gyakorlati bölcsességgel ötvözte. Carl Baedeker Uti könyveihez John Murray brit kiadó stílusát követte, és ezt készséggel mindig el is ismerte. Koblenzi könyvesboltjában nagyon sok turista megfordult, akik a Murray kalauzt keresték, de így a német kiadó elhatározta, hogy lekörözi a britet, ami egyébként sikerült is neki, nem véletlenül emlegetik a modern turizmus atyaként Carl Baedekert. 1846-ban bevezette a híres csillagok minősítését a látnivalók, szálláshelyek és éttermek tekintetében, és ez volt az első vöröskötésű úti kalauz, nagyon csinos volt egyébként, amely a barnákat váltotta fel, és amelyet hamarosan minden úti könyv kiadó utánzott. 1856-ra már kész volt a tökéletes úti könyv, vöröskötés, aranyfelirat, tiszta, pontos, részletes tartalom. Ezekkel az állandó ismertető jegyekkel váltak híressé a Baedekerek. 1828 és 56 között 16 kötetet jelentett

0: már Európa szerte az ő útmutatásaiból tájékozódtak az utazók, ezzel kiadványai nemzetközi szintre emelkedtek, és új műfajként vonultak be a könyvkiadás történelmébe.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Azt mondják, hogy hatásosabb a bók, ha a bal fülbe mondjuk. És jobban hat ránk, tehát akkor másképp megfogalmazva, hogy a bal fülünkben halljuk a bókot. Azt már jó ideje tudnia, hogy a ma is tanultam valamit is írja, hogy a domináns agyféltekénk szerint telefonálunk a jobb vagy bal fülünkkel, és nem túlságosan meglepő módon. Ha a bal agyfélteke a domináns, akik többnyire jobbkezesek egyébként, akkor a többség a jobb kezével emeli nyilván a jobb füléhez a mobilt és fordítva, de hogy eltérő elfogultsággal halljuk a hangokat és a beszédet a bal és a jobb fülünkkel, na ez már azért különösebb. Svájci kutatók jöttek rá, akik a hallókéreg aktivitását tanulmányozták kísérleti alanyokon, és egy a közelmúltban megjelent tanulmányban jutottak arra a következtetésre, hogy az olyan pozitív emberi hangok, mint például a nevetés, erősebb idegi aktivitást váltanak ki az agyban, hogyha a bal oldalról halljuk őket, mint hogyha a jobb fülünk felől érkezne mindez. Érdekes felfedezés, ami arra is utal, hogy az emberi hallókéreg kifejezetten érzékeny a hangok irányára, és a balról jövő pozitív megnyilvánulások boldogabbá tesznek minket. Amikor megismételték a vizsgálatot, és a résztvevők középről és jobbról is derűs hangokat hallottak, akkor máshol is aktiválódott a hallókéreg az agyban, viszont a bal oldal felől hallott felvételek sokkal erősebb neurológiai reakciót hoztak a semleges vagy negatív érzelmi töltetű hangok, mint például az értelmetlen halandzsabeszéd, vagy az ilyet sikolj, bármi, ami rossz érzést kelt bennünk, ugyanolyan intenzitást váltottak ki az agyban, bármilyen irányból érkeztek is. Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy a különböző irányból érkező hangok hatását már korábban is vizsgálták, és ott is születtek természetesen eredmények, például, hogy a mögülünk közeledő, fenyegető vagy nyugtalanító hangokat baljóslatúbbnak és izgatóbbnak, idegesítőbbnek érzékeljük, mint a távolodó hangokat. Azaz, a bizonyítékuk azt sugallják, hogy az embereket jobban felzaklatja a hátulról érkező kellemetlen hang. Gondoljunk például egy szirénázó mentőautóra, egyszerűen nem tudjuk figyelmen kívül hagyni, nem is szabad egyébként, és önkéntelenül magunk mögé pillantunk. Nagy valószínűséggel evolúciós okai vannak az ilyesféle fokozott figyelemnek, hogy az ember a túlélése miatt kétségtelenül függött attól az elmúlt 10 000 évben, hogy mennyire volt kihegyezve, és mennyire tudott fülelni, és mennyire gyanakodott a hátulról jövő és erősödő hangokra és zajokra. Az emberi hangok, mondjuk úgy, hogy balfülesen elfogult, intenzívebb érzelmi hatásai azonban nem magyarázhatók ilyen röviden. Koponya csont leletek szerint az emberi agy aszimmetriája már a minket sok százezer évvel megelőző neandervölgyi embereknél is kialakulhatott, és már a korai homo sapienseknél is megfigyelhető. Feltehetően az egyre elterjedtebb szerszám használat és az ezzel járó aszimmetrikus kézhasználat válthatta ki a változásokat. Korábbi emberősök, például a homo habilis agykoponyája ugyanis még teljesen szimmetrikus volt. Alaposan befészkelte aztán magát a köztudatba az, hogy a jobbkezeseknél a bal agyfélteke a domináns, amihez jó beszédkészséget, az analitikus és logikus gondolkodásmódot társítjuk. A balkezesek domináns jobb agyféltekéhez pedig a kreativitást, a vizualitást és a jó probléma megoldó képességet. Ám mind a jobb, mind pedig a balkezeseknél általában a bal féltekében működik a beszédközpont. Ritka esetben néhány balkezesnél előfordulhat, hogy a féltekék között vagy éppen a jobb féltekében helyezkedik el a nyelvi központ, de ez a ritkább. A bal fül felől érkező hanginformációk azonban többnyire nem a bal, hanem a jobb féltekébe futnak, és ahogyan a svájci kutatók rámutattak, intenzívebb érzéseket váltanak ki, mint a szemből vagy a jobb fül felől érkeznének. Ez ugyan egy ellentmondás, amit egyelőre nem tudnak teljesen feloldani az idegtudósok, de a legvalószínűbb magyarázat éppen abban rejtőzik, hogy a bal vagy a jobb agyféltekék dominanciáját nem szabad kizárólagosnak gondolni. A két félteke ugyanis állandóan együttműködik és kommunikál egymással. Hát, ha bókolni szeretnénk bárkinek, vagy dicséretet szeretnénk mondani, vagy el szeretnénk élni, hogy biztosan eljusson az illetőhöz a dicséret, a bók vagy a jó szó, akkor azt a bal fülébe kell mondjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb
1: pillanatok. A műsor vendége már Arany Kovács Rozália, vagy ahogy többen ismerik őt, a Kék Rózsa, és hát akkor nem meglepő szerintem, hogy a Kék Rózsa programról fogunk beszélgetni. Fontos a névelő ebben az esetben, de hogy ez mit is jelent pontosan, miért kék az a rózsa, és hogy Arany Kovács Rozika, mert hogy nekem szabad így hívnom, és köszönöm. Hogyan is indította el, és miért indította el ezt a programot, kiknek segít, miben segít, és mi hogyan tudunk neki segíteni, erről mindről szó lesz a mai műsorban. Szia Rozika, köszönöm, hogy jöttél.
2: Szia, nagyon szépen köszönöm Petra a meghívást.
1: Kezdjük onnan, hogy minden kezdeményezés, ami segítő kezdeményezés, biztos, hogy egy saját sztoriból indul el, és tudom, hogy ez nálad is így van, de meséld el te.
2: Megpróbálok rövid lenni, hogy minél több kérdésre tudjunk választ adni. Az egész onnan indult, hogy én 39 év alatt jutottam a saját tűpontos diagnózisomhoz, és azért mondom, hogy tűpontos, mert miután ez egy ritka genetikai betegség, nem kell tovább vizsgálni, tehát tudjuk, hogy mi a probléma, mi a betegségem oki tényezője, ez egy mitokondriális miopátiának nevezett betegség.
1: Az micsoda?
2: Röviden annyi, hogy a mitokondriumok ugye az energiaháztartási felelős sejtek, így van, azoknak a hibája, a miopátia pedig ugye az izmokat érinti, ennek következtében a szervezetem képtelen annyi energiát termelni, hogy az izmaim megfelelő módon működjenek, és ez már kicsi gyerekkoromtól így van, hiszen 6 éves koromban már képtelen voltam 300 métert megtenni egyedül, csak szülői támogatással, vagy valamilyen rásegítéssel.
1: És akkor nem csak az izmaid fáradtabbak, hanem te magad is mondjuk álmos vagy, vagy fáradtabb, vagy így kell elképzelni?
2: Igen, hát vannak olyan napok, amikor konkrétan, ahogy szoktam volt mondani, nullás napot tartok, tehát hogy nem tudok fölkelni az ágyból. Aha. A legszükségesebb dolgokra megyek csak ki, mert azért mosdót meg ételért kimegyek, de azon kívül nem tudok kommunikálni, például nem veszem fel a telefont, mert annyi erőm sincs, hogy valakivel beszéljek pár mondatot.
1: Aha. És akkor ez a diagnózis, amiből kiderült, hogy pontosan mi a te problémád, ez az, ami tulajdonképpen a probléma gyökere, hogy évekig tartott, mire rájöttek, hogy ez mi, pedig van egy leírt orvosi diagnózis tulajdonképpen valamikor az időben, hogyha visszamegyünk, tehát tudják az orvosok, inkább így mondom, hogy ez létezik, de ennek ellenére nem jöttek rá rögtön.
2: Az a baj, hogy ha van is leírása, az is csak bizonyos orvosi körökben. Tehát az alapellátásban dolgozó orvosok nagy része nemhogy a ritka genetikai betegségekről nem tud, mint fogalomról. Azt sem tudja, hogy van itthon 5, vagy a RIROS szerint már 6 ilyen intézmény, ahova el tudja küldeni a paciensét, ha ő nem tud neki diagnózist adni mondjuk 10-15 negatív lelet után.
1: És a célzottan ezt vizsgálják ezekben az intézményekben?
2: Így van. Ők már tulajdonképpen, tehát amikor én oda kerültem, és először találkoztam ott orvossal, ezt elárulom neked, ez nagyon fontos ez a dátum, ez 2019. december 23-a 14 órára volt időpontom.
1: December 23-ára?
2: Igen. Tehát pont ezt vártam, mint amit a te arcodon láttam, hogy na, valószínűleg ennyire fognak velem foglalkozni, de nem. A doktor úr, aki akkor rendelt, megnézte a papírjaimat, nem kérte az összeset, azt mondta mindenkinek egyet, amit mi fontosnak tartunk, és pár kérdés után közölte velem, hogy én tudom, hogy mi a baja, de meg kell várni az izombiopszia eredményét. Tehát, hogy az a fontos, hogy ők viszont már rögtön tudják. Tehát, amit mondjuk egy általános orvos, és ez nem hiba, tehát neki nem az a dolga egy általános orvosnak, hogy ő tudjon ritka betegséget diagnosztizálni. Neki az a dolga, és erre alakult tulajdonképpen a Kék Rózsa program is, hogy megértse, hogy 10-15 vizsgálatot kiír, ami legyen az alap, és abból ő nem tud felállítani belgyógyászként, szakorvosként egy diagnózist, akkor a lehető leghamarabb küldje tovább a ritka beteg intézetbe, mert hogy míg általános betegségből van mondjuk pár száz, addig ritka genetikai betegségből 8-10 ezer van jelenleg.
1: Tehát ez gyakorlatilag a Dr. House effektus.
2: Igen, de azért nagyon kevés olyan ember van, mint Dr. House, tehát hogy még az intézetekben is.
1: Keresi. Hány ember él így Magyarországon ma nagyjából? Most nem várok tőled egy pontos számot, bár el tudom képzelni, hogy azt is tudsz mondani. Ahogyan te, ilyen nehézséggel?
2: Hát a mitokondriális miopátiával körülbelül 300 ember lehet érintett, ebből maximum ilyen 30-40 van diagnosztizálva.
1: És nehezen diagnosztizálható betegséggel, tehát akik még mindig küzdenek, hogy meglegyen a diagnózisuk?
2: Na, az körülbelül 700 ezer az összérintett, és ebből nagyjából 600 ezernek nincs diagnózisa, tehát hogy 600 ezer olyan ember él Magyarországon, akinek vagy semmilyen diagnózisa nincs, vagy megálltak egy alapdiagnózisnál, és nem vizsgálják tovább.
1: Miközben meg lehetne gyógyítani, vagy lenne gyógymód, vagy lenne gyógyszer, vagy lenne egy életmódváltás, tehát lenne rá gyógyír bármilyen is.
2: Igazat megvalva, az első és legfontosabb, hogy kiderüljön, hogy mi a probléma. Tehát, hogy legyen egy tűpontos diagnózisa.
1: Tud az lenni egy diagnózis egyébként?
2: Hogyne, hát azzal kezdtem, hogy azért tűpontos az én diagnózisom, mert tovább már kár vizsgálni. Tehát tudjuk, hogy ez egy ritka genetikai betegség, nincs tovább magyarázat. Tehát ott van az oki része, tehát meg tudják mondani, hogy miért vannak ezek a tüneteim. És én 6,5 évvel ezelőtt kaptam a diagnózist, azóta jobb állapotban vagyok, mint akkor voltam. Mert hogy megkapom a kezeléseket, megkapom az infúziókorát, megkapom a vitaminokat, eljárhatok most már kérdés nélkül rehabilitációra, mert tudjuk, hogy mi a baj. Tehát BNO kóddal nekem sokkal-sokkal nagyobb lehetőségeim vannak. És igen, tehát az a baj, hogy nem jutunk el odáig, és nagyon nehéz az embereknek elmagyarázni az orvosoknak, hogy én már hallottam erről, és igen, most már ott tartok, hogy mindegy, hogy mi lesz a mondat vége, de szeretném a saját diagnózisomat. Tehát nehéz eljuttatni az orvosokat oda, hogy engedjék tovább a betegeket.
1: Arany Kovács Rozália a vendégem a mai műsorban, a Kék Rózsa program életre hívója. A ritka genetikai betegségek és azok diagnosztizálásával kapcsolatos program ez, ennél sokkal több mindenről van szó, és beszélgetni fogunk a továbbiakban még a programról, illetve Rozika, mert hogy megengedő, hogy így hívjam, köszönöm, életútjáról, és a hozzá hasonlóak életútjáról is, és arról is, hogy ő miben tud segíteni, mi hogyan tudunk neki segíteni, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Arany Kovács Rozália, a Kék Rózsa program életrehívója és megálmodója, a műsor mai vendége, akivel a ritka genetikai betegségekről, azoknak a diagnosztizálásáról, a diagnosztizálás nehézségeiről, folyamatáról beszélgettünk, és arról is, hogy a Kék Rózsa program épp ezért, ennek a megkönnyítéséért és a sok-sok ebben a helyzetben lévő embernek a megsegítéséért született meg. Hogyan tudsz segíteni azoknak, akik hasonló helyzetben vannak, mint te, hogy mondjuk megkapták már a tűpontos diagnózist, és itt a tűpontos kifejezés az fontos, illetve azoknak, akik még nem. Tehát aki most hall minket, és hozzád fordulna, az azért fordulna hozzád, mert hogy van egy egészségi állapot, egy egészségügyi állapota, amivel nem tudnak mit kezdeni az orvosok, mondjuk, hogyha röviden megfogalmazom.
2: Igen, amit nagyon fontos tudni, és ezt minden alkalommal elmondom saját videóimban is, és amikor lehetőségem van, akkor profiknál is, én nem orvos vagyok, tehát én nem diagnosztizálok. Azzal ne forduljanak hozzám, hogy mondjam meg, hogy azok alapján, a tünetek alapján vajon milyen betegsége van, mert nem vagyok az. Amivel hozzám fordulhatnak, az inkább egy erkölcsi érzelmi támasz, hogy mondjuk benne van már egy kivizsgálási folyamatban, de nem jutnak A-ról B-re, és akkor hogy hogyan tudja fölvenni a kapcsolatot úgy az orvossal, hogy az orvos tényleg együttműködő legyen vele. Ami nagyon nehéz, mert ugye még csak pár éve tanítják külön a ritka betegségeket a SOTÉ-n, akik ugye régebben végeztek, azoknak nem volt semmilyen oktatás ezzel kapcsolatban. De a másik szintén nagyon fontos, hogy a már diagnosztizált betegeknek sem tudok jelenleg segíteni. Természetesen, ha eljutnánk odáig, hogy mondjuk meghallgatnák a Kék Rózsa programot, és ezzel kapcsolatban mondjuk megkérdeznék a szociális szférában is a véleményemet, hogy hogyan lehetne a már diagnosztizált betegek nehézségeit csökkenteni, akkor elmondanám azt, hogy akinek már van gyógymódja, vagy kezelési módja, az természetesen jó lenne, ha az állam fizetné, vagy besegítene, vagy mondjuk ne 50-80-100 ezer forintokból kelljen úgy élni, hogy még mellette próbáld meg kifizetni azokat, amik elérhetők.
1: Tehát, hogy itt vannak olyan nehézségek, amik nem csak az egészségügyi helyzetből, de annak köszönhetően még plusz rátesznek egy-egy réteget az amúgy is nehezített létre.
2: Így van, és ugyanezt gondolom, hogy nagyon remélem, hogy legalább az elsők között lesznek olyan döntések, amik mondjuk a súlyosan sérült gyermekek szülei kaphatnak segítséget, mert hát vannak az ismeretségi körömben pont ebből kifolyólag nagyon-nagyon sok olyan család, akiknél látom, meg olvasom nap mint nap, hogy milyen nehézségekkel küzdenek, akár orvosi ellátás, akár költségek kifizetése, akár sok bármi más, tehát orvosi ellátás abból a szempontból, hogy nem tudnak mit kezdeni egy súlyosan beteg gyermekkel. Miközben egyébként mondjuk a szülő egy papír alapján el tudná mondani, hogy a gyermekemnek erre, vagy erre, vagy erre lenne szüksége.
1: És a szülők segítség nélkül is tudnának intézkedni ez ügyben, hogyha tudnák, hogy a gyereknek mire van szüksége, vagy akkor legalább tudnák, hogy kihez forduljanak?
2: Igazat megvalva, én úgy tudom, ugye én nem vagyok érintett, mert nincs gyermekem, de azt tapasztalom, hogy komoly falakba ütköznek emiatt.
1: És hát de nem kell, hogy egy gyerek legyen, lehet, hogy a testvérem, vagy a rokonom, vagy a keresztanyám.
2: Igen, teljesen mindegy ebből a szempontból. Az a lényeg, hogy ugyanúgy, ahogy nincs hivatalosan leírt betegút, ugye ez a legnagyobb probléma az egészségügyi miniszter szerint is, ugyanígy nincs ez sem rendszerben, hogyha valakinek van egy tűpontos diagnózisa, egy pontos betegség meghatározása, aznak leírása, hogy hogyan és miként lehetne jó minőségi életet biztosítani neki emellett is, azt nem tudják hivatalosan elintézni, maximum, ha jobb szíve van az orvosnak, akkor megoldja.
1: Arany Kovács Rozália a vendégem, azaz Rozika, a Kék Rózsa, mert hogy többen őt inkább így ismerik már az interjúk, nyilatkozatok és szereplések alapján, aki a ritka genetikai betegségekkel élő embereket próbálja meg segíteni, hogy pontos diagnózishoz jussanak, hogy megkapják azt az ismeretet, amik önmagukhoz kellenek, hogy egy teljes értékű életet tudjanak élni. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést a Kék Rózsa programról.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: AI a munka világában. Sokan félnek tőle, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkákat, pedig valójában átalakítja őket. Az AI elvégzi a monoton, ismétlődő feladatokat, hogy az ember a kreatívabb, értelmezést igénylő részekre koncentrálhasson. Egy bankban elemezhet adatokat, egy ügyfélszolgálaton válaszolhat egyszerű kérdésekre, vagy segíthet a gyártásban hibákat észrevenni. De közben új munkák is születnek. AI trénerek, adatkutatók, etikával foglalkozó szakértők. A jövő munkahelye nem ember vagy gép, hanem ember és gép együtt. Az AI nem elvesz, hanem hozzáad, ha megtanulunk vele együtt dolgozni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Arany Kovács Rozália, vagyis Rozika, a Kék Rózsa, ahogy többen ismerik az interjúkból és a beszélgetésekből, vagy a saját videóiból, aki a ritka genetikai betegségekkel élőket segíti. Ugye, ahogy ezt elmondtam már több helyen, Rozika, Magyarországon nagyjából 400-600 ezer ember él, vagy most már 700 is, talán diagnózis nélkül, vagy ami még rosszabb, rossz diagnózissal, értük, és az ő jogaiért igyekszik nagyon sokat dolgozni és tenni. Rozika, megbeszéltünk már nagyon sok mindent a te életutadról is, arról is, hogy mit is jelent pontosan az, hogy ritka genetikai betegség. Hogy áll Magyarország a nyugathoz képest ebben? Külföldön könnyebb dolga van a ritka genetikai betegséggel élőknek? Mit tudsz erről?
2: Hát most nagyobb meg fogsz lepődni. Nem. Aha. Sőt, vannak olyan országok, akik még ezen a szinten sem tartanak, mint mi. Uh-huh. Tehát például engem keresnek magyarok természetesen, mert ugye én más nyelven nem kommunikálok, Hollandiából, Németországból, Ausztriából, de kerestek már Angliából is, hogy nincs, semmilyen ellátásuk nincs. Tehát, hogy el se tudnak jutni ilyen klinikákig, mert hogy nem kapják meg a beutalót, sőt, arról sem nagyon van tudomásuk, hogy vannak ilyen klinikák. Tehát szoktam volt mondani, hogy vannak nehézségek az egészségügyben, de a legfelsőbb szint, tehát maga a ritka genetikai betegségek vizsgálatára az, hogy 6 darab klinika van egy ekkora országban, az kiemelkedő, és pont ezért lenne fontos, hogy akkor, ha már megvan, és ki van építve az út, akkor használhassák is a betegek. És hát tulajdonképpen erről szólt eredetileg az én programom, a Kék Rózsa pedig már arról szól, hogy mindenkinek teljesen mindegy, hogy milyen korú, teljesen mindegy, milyen körülmények között él, milyen háttere van, mindenkinek ugyanaz az alapnyi joga legyen a tűpontos diagnózishoz, és határozzák meg azt a betegutat, akár ugye a ritka beteg intézetek segítségével, ami tartalmaz egy 15-20 darab vizsgálatot, ami mindenkinek kötelező, és az alapján, ha az alapján tudnak egy általános betegségről diagnózist adni, akkor azt, ha nem sikerül, akkor pedig minél gyorsabban, minél jobb állapotban elindítani még a beteget a ritka beteg intézetekbe.
1: Az is nagyon fontos lenne szerintem, hogy ezt idejekorán észrevegyék. Tehát mondjuk magzatkori felismerés például, ugye a genetikai vizsgálatok fontossága. Erről egyszer már volt szó nálam, sőt nem is egyszer, többször. Sefcsik Annáik alapítványán keresztül a fontos, terhesség alatt fontos és ajánlott genetikai vizsgálatokról, mert abból nagyon-nagyon sok minden kiderül.
2: Igen. Na most ez nekem is szívügyem, és Sefcsike Manna meg az egyik legkedvesebb barátom. Tulajdonképpen ugye szoktam volt mondani, hogy nekem van példaképdíjam, de ha egyszer megkérdeznének, hogy kinek adnék példaképdíjat, az egyértelműen Annácskám lenne.
1: Az Életérzés Egyesület egyébként, Sefcsike Manna Egyesülete, nem egy maga csinálja, érdemes utána nézni, zárójelbe zárva.
2: Igen, igen. Szóval, hogy én azt is lehetővé tenném, ha rajtam múlna, vagy legalábbis beajánlanám, hogy már eleve azt a korosztályt, aki ugye most gondolkodhat gyermekben, tehát tudjuk, hogy van olyan, aki 14-16 évesen már gyereket szül, jobban örülnék 20 plusznak, de mindig, tehát azt a korosztályt, akinél ez előfordulhat, hogy teherbe esik, azokat levizsgálni eleve, és nem csak arra a 100-ra vagy 200-ra, amire azt mondják, hogy sűrű. Mert hát a ritka genetikai betegségek között van olyan, amelyiknek 1 millió az egyhez az aránya. Tehát, hogy mind a két szülőt levizsgálni, és amikor már szóba jön a terhesség, és vagy megvalósul, hogy ez a helyzet, akkor esetleg utóvizsgálni, vagy ugye folyamatosan követni a terhességet, ugyanis meg fogsz lepődni, nagyon-nagyon sok család, tehát most az elmúlt pár hónapban 3-4 olyan család is megkeresett, akiknél hivatalosan megvoltak az alapvizsgálatok, és mégis sérülten született a gyermek, majd kiderült, hogy miután nem vizsgálták meg komolyabban a szülőket, ezért kiderült, hogy mindkét szülő érintett a betegségben, de ő maga csak hordozó és nem beteg. Innentől kezdve a gyermeke viszont már súlyosan, halmozottan sérült lett.
1: Mit tehetünk annak érdekében, hogy ezek után, hogy mindezt halljuk tőled, a lehetőség szerint a legtöbbet tudjuk segíteni, hogyan tudunk segíteni neked, hogyan tudunk segíteni a környezetünkben élőknek, akik ritka genetikai betegséggel élnek, mire figyeljünk oda?
2: Hát szintén, akik már azért követik egy ideje a különböző felületeimen, és akkor most gyorsan elmondom, hol vagyok fönn. Van Facebook profilom saját néven, van TikTokom a Kék Rózsa néven, van YouTube-om, fönn vagyok a LinkedIn-en, és minimálisan az Instagramon is, akkor ők tudják, hogy az én szlogenem az, hogy ezt az életnevi játékot csak együtt játszhatjuk, figyeljünk egymásra és segítsük egymást. Fontos, hogy észleljük a másikon, hogy baj van. Hogy merjük neki azt mondani, nem kötelezően és nem kioktatva, hogy figyelj, menjél el, tudd meg minél hamarabb a saját problémádat, figyelj oda magadra, mert amikor már a mentő visz, akkor már késő van. És akár még valaki kivizsgálás alatt van, akár már ugye mondjuk van valamilyen diagnózis, a legfontosabb az, hogy ne ítéljük őt el azért, mert akar tenni magáért valamit. Sőt, azt szeretném elérni gondolkodásmódba az embereknél, hogy akarják tudni a saját tűpontos diagnózisukat, mert olyan, hogy teljesen egészséges ember nincs, mert akkor az örökké élne. Tehát valamilyen problémánk van, csak nem mindegy, hogy milyen fokú és milyen egészségkárosodást okoz az nekünk. Tehát minél hamarabb, minél jobb diagnózissal rendelkezünk, annál jobb minőségi életet élhetünk, és visszacsatolva az előző kérdésedre, elérhető lenne az, hogy mondjuk Magyarországon egyre kevesebb olyan beteg gyermek szülessen, aki mondjuk élete végéig gondozásra szorul.
1: A műsor vendége volt Arany Kovács Rozália, vagyis Rozika, a Kék Rózsa, ahogyan őt már többen ismerik, a Kék Rózsa program életre hívója és működtetője, és természetesen a mai napig lehet neki segíteni, a mai napig működik Rozika és az ő kezdeményezése, és folyamatosan tudunk neki segíteni, és folyamatosan tudunk nyitott szemmel járni a környezetünkben.
2: Egyetlen egy mondat, mert az előbb elfelejtettem a kérdésed végére válaszolni. Aki segíteni szeretne nekem bármilyen módon, az vagy írjon egy e-mailt a rozikakukac@akekrozsa.hu e-mail címre, vagy pedig a weboldalamon, ugye, ami akekrozsa.hu, a támogatások fülek alatt megtalálhatja a különböző megoldásokat, amiket már kitaláltam, hogy hogyan lehet támogatni az én életben maradásomat, egészségügyi állapotom fenntartását, és azt, hogy tudjam folytatni ezt a munkát tovább.
1: Köszönjük szépen, hogy jöttél.
2: Én is köszönöm szépen.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Szoktuk volt mondani, hogy rántva, bundázva, olajban sütve minden sokkal finomabb tud lenni, és sajnos az az igazság, hogy amellett persze, hogy ez nagyon hízlal, meg nem is a legegészségesebb ételek közé tartozik, azért valljuk be, amit ugye olajban sütünk és bundázva van, de azért időről időre érdemes egy-egy csábításnak engedni, és mondjuk csinálni havonta, két havonta barátokkal például egy úgynevezett rántott napot, amikor nagyon jókedvűen, jó zenét hallgatva, finom ártogatósokat elkészítve bepanírozunk mindent. És amikor azt mondom, hogy mindent, akkor tényleg arra gondolok, hogy mindent, mert ahogy békönbe tekerve minden finomabb, még a banán is, jegyzem meg egyébként, hogyha jó ropogósra sütjük a békönt körülötte, akkor ugyanúgy bebundázva minden finomabb. Tehát akkor mondjuk egy kedves napon legyen ősz, tél, tavasz, nyár, teljesen mindegy, csak fedett helyen legyünk. Kivisszük az olajsütőnket, vagy egy pici rezsót kivisszünk a szabad ég alá, de fedett részen. Fogjuk magunkat, egy nagyobb adag olajat, bepanírozunk mindent. Én most ilyenkor be lehet panírozni azt, amit kikapunk a hűtőből. Be lehet panírozni egyébként az almát. Be lehet panírozni, akkor azt nem morzsába, hanem palacsintatésztába, vagy sörtésztába, attól függ micsodát, de mondjuk palacsintatésztába meg tudjuk sütni akár még a bánti csokit, vagy a Snickers, vagy bármilyen csokoládét. Aztán, hogyha itt a sós ételeknél maradunk, akkor természetesen a gombát, a cukkinit, a répát, most tessék kapaszkodni, a kelkáposzta leveleket, a római saláta leveleket, a paradicsomot, kemény paradicsom kell hozzá, de azt is lehet, és személyes kedvencemet, a savanyú uborkát is lehet, ez kovászos uborka, lehet csemegő uborka, lehet szeletelt uborka, lehet cikkekre vágott uborka, elképesztően finom, tulajdonképpen itt csak az adja a gondot az embernek idézőjelben, hogy milyen mártogatóst készítsünk hozzá, de azt is el fogom majd mondani. Amerikában van ennek igazán hagyománya, a 60-as évek óta kifejezetten nagy népszerűségnek örvend a rántott uborka ötlete. Nagyon gyakran fűszeresen készítik, sok-sokféle mártással, mártogatóssal kínálják. Van, aki még nem gondolt rá, de bizony ki lehet rántani az uborkát. Amerikában eredetileg azt a nagy méretű, nagy átmérőjű szeletelt uborkát rántják ki, kicsit kevesebb vele a pepecselés, mint hogyha mini méretű csemegóborkákat vagy kovászos uborkákat rántanánk. De ha nagy szeletekre vágjuk, akkor könnyebb, hogyha kisebbekre, akkor egy picit pepecselősebb, de csipesszel érdemes megoldani a panírozást. De hogyha fogjuk az uborkát, legyen az kovászos vagy csemege, és hosszú cikkekre vágjuk, akkor még megfogni is könnyebb, úgyhogy én inkább ezt a módszert javaslom. Jobban haladunk vele a rántott uborkában. Az a jó, hogy az elkészítésével kapcsolatosan nincsenek kőbevésett szabályok, hogy a természeti.hu is írja. Az alapanyagok és az elkészítési módok tárháza is nagyon-nagyon sokféle, tulajdonképpen csak a kedvünk az, ami meghatározza ezt. Bármilyen uborka jó hozzá, még a kígyó uborka is, bár annak azért más az íze, hogyha nem savanyú az uborka. Bundázás terén is nagy a szabadság, lehet a húsok esetében megszokott liszt tojás zsemlemorzsás módszer, választhatunk valamivel egyszerűbb liszt tojás kombinációt is, választhatunk sörtésztát, palacsintatésztát, sós palacsintatésztát, beleszór egy kis kájenborsót, egy kis füstölt paprikát és reszelt sajtot, így készítve el a sós palacsintatésztát a bundázáshoz, aztán adhatunk a bundához magvakat is, szezámmag, lemmag kitűnően illik hozzá, de hogyha valaki valami igazán újszerűre vágyik, akkor egy kis reszelt tormával is meg lehet bolondítani a panírt, elképesztő finom. És hát nyilván annyi az egész, hogy fogjuk az uborkát, bepanírozzuk és bedobjuk a forró olajba, ennyi az egész. Ami a mártogatóst illeti, ott már egy kicsit lehet variálni. Készíthetünk csipotle majonézt, ami csipotle csilivel készített, egy kicsit savanykásabb és picit mézzel megdúsított majonézt, tehát a sima majonézt feljavítjuk tulajdonképpen. Készíthetünk fűszeres uborkadarabkás vagy kapros rancsszószt, készíthetünk ezerszigetöntetet, készíthetünk egy sima majonéz ketchup keveréket, ahhoz is adhatunk egy kis kaprot például a savanykás és az extra íz érdekében. Innentől kezdve mondom, az a határa csillagoség, ki mit talál ki, ki milyen szószt szeret, de egy biztos, hogy elképesztő finom, és mindenki rá fog kapni, és nem lehet belőle eleget készíteni, úgyhogy hajrá, csináljon mindenki bundás napot, rántott napot, és majd mindenki meg fogja látni, hogy ebbe csak bele szeretni lehet, és érdemes rendszeressé tenni ezt majd a hétköznapjainkban. Egészségünkre!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért.
2: Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A legtöbb megbetegedésnek valamilyen fajta gyulladás áll a hátterében, úgyhogy most itt van 10 olyan gyulladás csökkentő gyógynövény, amit teaként fogyasztva is nagyon hatékonyan tudunk bevetni a betegségek ellen. Konkrétan az akut és krónikus gyulladásokról van szó, azok enyhítéséről. Ennek a mértékét, már mint a gyulladás mértékét, a mozgás, szegény életmód, a túlsúly, a dohányzás, az alkoholfogyasztás, ugye a klasszikus mindig felsorolt problémák, vagy az egészségtelen és helytelen táplálkozás is növelheti, általában növelni is szokta. A probléma enyhítésében azért nélkülözhetetlen az életmódbeli tényezők újragondolása.

0: viszont, jó, ez fontos. Tehát ez volt a bíborkás virág. Aztán itt van a kamilla, ami univerzális gyulladásgátló növény, ezt már tudjuk a generációkon keresztül, a nagymamák, anyukák mindig ezzel rukkoltak elő, például a szemgyulladásnál, de lázcsillapítása, görcsoldása, gyomorőigése, hasmenése, puffadása, akár sebgyógyítása vagy húgyúti panaszokra is javasolják. Azulén tartalmú az illóolaja, és cseranyagokat is tartalmaz, úgyhogy allergén is lehet, erre oda kell figyelni. Az orvosi zsája a másik, amivel nem csak főzünk, hanem készítenek belőle illóolajat, és bizony készíthetünk belőle teát is. Katein csersavat és növényi savakat tartalmaz a zsája, a légzőszervek gyulladásait tudja enyhíteni elsősorban, de például a gégegyulladás, mandulagyulladás, vagy a szájüregi betegségeknél, mondjuk aftának a kezelésére is tök jó. Emésztési zavaroknál, hólyagkurut esetén is bevethető, kúraszerűen fogyasztható, csak néhány hét szünetet mindenképpen kell tartani, hogyha ezt használjuk. No, aztán ott van a gyömbér, a legendás gyömbér, ennek a gyulladás csökkentő hatását és a felső légúti megbetegedéseknél az áldásos hatását hát már ismerjük, érdemes kiskanállal pucolni, ugye a bütykökkel. De hogyha megpucoltuk, felszeleteljük és leforrázzuk, ez a gyömbértel már önmagában nagyon sok mindenre jól hat. A rooibos cserje teája flavonoidokban, ásványanyagokban nagyon gazdag, erősíti az immunrendszert, a fehér vérsejteket támogatja, védi a sejteket úgy általában, és általános gyulladás csökkentő hatással bír, az erek működését is óvja. Nagyon jót tud tenni a rooibos cserje teája. A karotinokat, keserűanyagokat tartalmaz, azok körömvirág még az, ami a belső gyulladásos betegségek tüneteinek az enyhítésére, gyomorbántalmakra, epehólyag problémákra alkalmazható, külsőleg pedig a nehezen gyógyuló sebeknek segít, ekcémára és visszérgyulladásra is javasolt. Aztán itt van még a diófa levél, ami egy zseniális segítség. A forrázatával a gyomor és bélbántalmakon tudunk segíteni, a vérnyomás problémákon is segít, a torok gyulladását is le tudja vinni. Van benne csersav, gallusz és ellágsav, juglonkeserőanyagok tartalmaz, külsőleg aranyér és kiütéses tünetek kezelésében is nagyon hasznos tud lenni. Érdemes a léti legyezőfű szalicilsav származékai miatt szintén fogyasztani ezt a növényt teaként. Flavonoidokat is tartalmaz, szív- és vesebetegeknek ajánlják, de fájdalom és lázcsillapító, illetve gyulladás csökkentő hatását is érdemes kihasználni. Az a fantasztikus a gyógynövényekben, hogy nem csak egy dologra használ, nem csak egy dologra jó. Ezért van az, hogy ugye azt szokták mondani, hogy fűben, fában van az orvosság, és hogy annak idején mindent megtaláltunk a természetben. És hogyha a szakorvos azt mondja, hogy ezt lehet, de megelőzésképpen mindenképpen jót tud tenni. Arról kell tájékozódnunk, de ez általában a dobozokon rajta van, hogy kúraszerűen kell fogyasztani, mire figyeljünk oda, forrázat, főzet, mert nem mindegy, sose használunk hozzá fémszűrőt, ezt ugye a Büki Gyuri bácsitól is tudjuk, és hogyha ezek megvannak, akkor a rendszeresség a fontos még a gyógynövényeknél.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Cross GPS.
1: A Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: Cross GPS.
2: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A 98 pontot Manna FM, Manna napközi éve. Most jön az állatbarát rovat, ahol a fokozatosságot fogjuk leginkább fókuszba helyezni, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudunk bevezetni újabb ételt a kutya étrendjébe, amit mondjuk addig vagy azelőtt nem kapott. Tehát mit jelent az, hogy fokozatosan vezessünk be valamit a kutyánk étrendjébe? Ha valamilyen táplálék kiegészítő természetes készítményt, neten új élelmiszert szeretnénk adni a kutyának, célszerű ezt fokozatosan bevezetni. Ezzel az instrukcióval találkozhatunk természetes táplálással foglalkozó blogokon, cikkekben és nagyon gyakran egyébként például a kutyabarát.hu oldalon is. Meg hát természetesen azok, akik értenek a kutyákhoz, a kutyák táplálásához vagy az állatorvosunkkal, hogyha beszélgetünk, ők is mindig a fokozatosság elvét tartják szem előtt. És ezt ajánlják nekünk gazdiknak is. Miért fontos ez? Hát legyen bármilyen egészséges vagy hasznos is egy új élelmiszer, egy új összetevő, egy új étrendkiegészítő, új kihívást jelent a kutya emésztőrendszerének, ez pedig gyomorrontás, hányás vagy hasmenés képében tud megtestesülni. Ezt nyilván szeretnénk elkerülni, ezért fontos a fokozatos bevezetés. Na de mit jelent a fokozatosság a gyakorlatban? Az étrendkiegészítők, a gyógyhatású élelmiszerek esetében érdemes először megnézni, hogy mennyi az ajánlott napi adag. Ha például 10 kg-onként egy teáskanál, és a kutya 30 kg, akkor cél 3x1 teáskanál napi bevitele, és akkor ennek legfeljebb a negyedével érdemes indítani, és hogyha nem tapasztalunk problémát, úgy mint hányás, hasmenés, hányinger, szájnyalogatás, koordinációzavar, stb. Nyilván ez csak szélsőséges esetben adódik, akkor 5-7 naponta érdemes emelni az adagot, újabb negyed rész hozzáadásával. Így aztán kb. 20 nap, egy hónap alatt érjük el az ajánlott napi adagot. Zöldségek, gyümölcsök, új élelmiszerek bevezetése esetén pedig először kicsi falatkányi mennyiségeket kell adni a kedvencünknek, vagy az ételéhez társítani azt, és aztán szépen fokozatosan pár naponta emelni az adagot. Ez a módszer ugyan lassúnak és nehézkesnek tűnhet, ugyanakkor érdemes türelemmel végigvinni a folyamatot, mert hogy ezzel megadjuk az időt a kutyánk szervezetének az alkalmazkodásra, amit az új táplálék megemésztése igényel. Különösen érzékeny gyomrú gyulladásra, hányásra, emésztési problémákra hajlamos kutyák esetében fontos ez, hiszen így nem tesszük ki őket felesleges megterhelésnek, már mint magát az emésztőrendszerét a kutyusnak, és ezzel a táplálék kiegészítő hatóanyagainak a hasznosulása is javulni tud. Ami még a táplálással kapcsolatban fontos például, hogy miért ne adjuk a kutyának hidegen az ételt. Ugye nekünk sem szabad hidegen enni, főleg nem a főtételt, főleg nem a nehéz ételeket, mert sokkal-sokkal nehezebb dolga van akkor az emésztőrendszerünknek azzal a bizonyos kajával, amit hidegen fogyasztunk el. Kényelmes dolog nyilván, hogy csak kivesszük a hűtőből az ételt, és már oda is adjuk a kutyának, sőt, gyakran lehet azt is olvasni, hogy érdemes egyenesen a fogyasztóból etetni a kutyát, hiszen így az étel tovább leköti a kutyát, bár ezek kétségtelen előnyök a hidegen etetés mellett, mert hogy van ilyen vonulat is, de van pár érv, ami amellett szól, hogy inkább melegítsük fel az ételt, mielőtt a kutyánk elé tesszük. Például az is ez a macskákra ugyanúgy vonatkozik, hogy neki sem kellemes, hogy nekünk sem kellemes fagyottat tenni például a hideg időben, és azonnal meg is égeti a torkát a fagyos étel. A hidegen etetés különösen a nyers húsok esetében tűnik, vagy tűnhet praktikusnak, egyrészt higiéniai, másrészt pedig kényelmi szempontból. Ugyanakkor a hűtőhideg vagy a fagyasztott étel nagyon könnyen és gyorsan gyomorpanaszokat okoz, gyulladást okoz, emellett a nyers, friss élelmiszer etetésével ugye a természetes prédához a lehető legközelebbi alternatívát szeretné az ember kínálni, ez pedig valószínűleg inkább meleg, de legritkább esetben volt fagyott, már hogy a friss préda az meleg volt, nem fagyott. Ha az elméleti síkot félretesszük, a szobahőmérsékletű étel mellett szól az is, hogy így az illatok, amik a kutya számára nagyon fontosak, sokkal jobban érezhetők. A kutyán kedvére kiszagolhatja, hogy mit enne meg először a tából, ezzel az étvágya is javulni tud. Az étvágytalan válogatós kutyusok esetében pedig szintén hasznos lehet, hogyha legalább szobahőmérsékleten vagy ennél kicsit melegebben tálaljuk az ételt. Lehet, hogy az illatok, lehet, hogy a könnyebben emészthetőség miatt, de ez a módszer nagyon sok esetben beválik, hogyha a kutyának nem akaródzik enni. Ezekre érdemes odafigyelni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Egy pszichológus elárult, hogy mit jelent, hogyha az ember segít a pincérnek leszedni az asztalt. Azt mondják, hogy ez az apró cselekedet nem csupán a jó módor jele, hanem pszichológiai jellemzőket is felfed arról, aki ezt teszi. Tudatos vagy tudattalan gesztusaink nagyon sokat elárulnak rólunk, sokkal többet árulnak el a személyiségünkről, mint gondolnánk. Néhányat ezek közül észre sem veszünk, mégis tükrözik, hogy mit érzünk, vagy mit gondolunk valójában egy adott pillanatban, egy adott helyzetről, vagy egy adott emberről, még akkor is, hogyha a szavaink esetleg, vagy az arcunk esetleg mást mond. Más gesztusok pedig már szinte rutinszerűen beépültek a mindennapjainkba, mégis sokat elárulnak a belső világunkról, tehát ha valaki figyel, vagy erről tanult, vagy ezt tanulta, akkor egészen könnyen kiolvashat bennünket. Ilyen például az is, amikor összeszedjük az asztalon a tányérokat, a szalvétákat, vagy az ételmaradékokat az éttermi asztalról, segítve ezzel a pincér munkáját. Ez a gesztus, amely sokszor szinte automatikus, nem csak udvariasság, hanem olyan pszichológiai jellemzőkre utal, amelyek megmutatják, hogy hogyan gondolkodik, mit érez, és hogyan viszonyul másokhoz az, aki éppen segíteni próbál az étteremben a pincérnek. Lachlan Brown pszichológiával foglalkozó újságíró részletesen is foglalkozott azzal, hogy mit árul el egy ember személyiségéről az, rendszeresen segít a pincérnek leszedni, vagy rendbe tenni az asztalt. Milyen pszichológiai jellemzői vannak tehát azoknak, akik segítenek a felszolgálóknak? Na, a vendéglátásban dolgozni nem könnyű, ezt tudjuk, láttuk, aki dolgozott benne, az pontosan tisztában van vele. A pincérek ugye gyakran kerülnek kellemetlen helyzetekbe, ezért is számít sokat, hogyha valaki egy kis figyelmességgel megkönnyíti a munkájukat, időt és energiát takarít meg nekik, bár mondjuk a kenyérmorzsa, használt szalvéta vagy a tányérok összeszedése elsőre apróságnak tűnik, a dolgozóknak ez mégis sokat jelenthet. A pszichológia szerint az ilyen emberek kiemelkednek empátiájuk és szociális érzékenységük révén, képesek átérezni mások érzéseit, és ennek megfelelően viselkednek, anélkül, hogy bármit is várnának cserébe. Ez a valódi empátia jele is segíti a társadalmi kapcsolatok elmélyítését, az önzetlenségen alapuló közösségek kialakulását. Ez a viselkedés emellett a szerénység és a felsőbbrendűség hiányának is a jele. Bár ma már sokkal ritkább, még mindig akadnak, akik úgy gondolják, hogy ez olyan munkakörök, mint a pincér vagy a bolti eladó, kizárólag a kiszolgálásról szólnak, akárhogy is bánnak velük. Az, aki segít ezekben az apró feladatokban, viszont az értékeli mások munkáját, tisztelettel viszonyul hozzá, és elismeri őket, és azt is elismeri, hogy minden foglalkozás megismeri ezt a bizonyos elismerést. Azok, akik a lehető legtöbbet igyekeznek segíteni a pincérnek, tehát proaktívak és szolgálatkészek, nem várják meg, míg valaki segítséget kér tőlük, hanem maguktól is felismerik, mikor van erre szükség, és azonnal cselekszenek. Felelősségtudat és fegyelmezettség is jellemzi azokat, akik a pincéreknek segítenek az éttermi asztalnál, mert tudják, hogy az apró gesztusoknak is lehet hatása, és ezért hajlandóak is tenni. Hűségesek az értékrendjükhöz, és következetes viselkedésükkel is ezt tükrözik. Tehát érdemes odafigyelni arra, hogy milyen emberrel ülünk egy asztalnál. Mondjuk egy-egy munkaebédnél, egy munkavacsoránál szerintem nagyon jó képet tud adni magáról az az ember, aki mondjuk így viselkedik a pincérrel, de kibővítem ezt a gondolatot azzal, hogy nagyon jól tudjuk mondjuk úgy profilozni, kicsit nagyképűen szóval profilozni azt, akivel akár mondjuk első randin vagyunk, vagy ahogy mondtam az imént, munka megbeszélése, munkaebéden, munkavacsorán, szóval nagyon jól tudjuk profilozni őket azáltal, hogy hogyan viselkednek a pincérrel. Nagyon sok mindent elárul egy emberről, én magam is dolgoztam felszolgálóként, és pontosan jól tudom, és ezt bizton állíthatom, hogy nagyon sok mindent elárul egy emberről az, hogy hogyan viszonyul azokhoz az emberekhez, akiknek a munkájuk az, hogy szolgáltatást nyújtsanak, kiszolgáljanak, egy bolti eladó, ugyan ugye az imént mondtam korábban, vagy mondjuk egy felszolgáló, vagy egy pultos. Attól, mert valaki kiszolgál bennünket, mert ez a dolga, attól ő még nem a szolgánk, ez az egyik dolog, hogyha valaki így kezeli őket, akkor azzal az emberrel jobb gyakorlatilag azonnal megszakítani a kapcsolatot. Legalábbis én azt mondom, hogyha valaki csúnyán bánik egy pincérrel, egy bolti eladóval, egy felszolgálóval, egy pultossal, tehát aki szolgáltatást nyújt nekünk, azzal az emberrel lehet, hogy jobb, hogyha túl közeli kapcsolatot nem építünk ki. Tehát szumma-szumárum a lényeg az az, hogy ha tudunk, akkor segítsünk a másik embernek. Legyen az pincér, vagy akár a szomszédunk.
0: Manna FM. További információért és és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Kezdd a délelőttet a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az íriszek vagy nőszirmok a legkedveltebb és legismertebb kerti növények közé tartoznak. Földünkön szinte mindenütt elterjedt nemzetségük igencsak gazdag, hiszen mintegy 200-300 faj tartozik ide. Nem tudom, önnek mi jut eszébe ezekről a növényekről elsőként? Az elegáns, kecses megjelenésük és színgazdagságuk? Valóban alig van olyan árnyalat vagy színkombináció, melyet ne találnánk meg közöttük. Valami éteri szépség az, ami jellemzi őket. Tudományos nevük, az íris is erre utal, aminek jelentése szivárvány, színes sugár, koszorú. A vízparti nőszirom körülbelül 60-90 cm magasan növő fehér, sárga, kék vagy lila virágú, 2-3 cm széles, szárszerű levelekkel rendelkező évelő. Amint neve is jelzi, leginkább nedves, vízhez közeli helyeken érzi jól magát. Ezért ideális választás lehet kerti tavak, medencék mellé vagy esőkertekbe. Ám akkor sem kell lemondanunk róla, ha éppen egyikkel sem rendelkezünk, mert hogy átlagos kerti talajon akár szegény növényként is ültethetjük, ha gondoskodunk számára megfelelő mennyiségű vízről. Teljes napfényt, esetleg fél árnyékot kíván. Fajtái közül a variegált a különlegessége, hogy ezüstös, zöld leveleinek széle krémszínű, amivel igen dekoratív látvány nyújt. Az egész vegetációs időszakban végig. A június végén, júliusban nyíló kb. 12 cm-es mély-lila virágokkal pedig szép kontrasztot alkot. Bármelyiküket választjuk, érdemes őket nagyobb csoportokban ültetni, így egyfajta csokor hatást érhetünk el. Társításban kiválóan illik árnyékliliumok, sáslilimok szomszédságába.
0: Ez volt a Manna Morza. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Változékony időre számíthatunk, személyesen nem találkozik az ukrán és az orosz elnök. Megkezdődött a balatoni komp kikötők felújítása. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Nem lesz személyes találkozó Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij között. Az orosz elnök elutasította ukrán kollégája kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására. Péntek viradóra családi ház és élelmiszeripari üzem is megrongálódott Ukrajnában az újabb orosz dróntámadásokban. A több mint 200 repülő szerkezet többségét a légvédelem megsemmisítette, 16 eszköz azonban becsapódott. Montenegró 2028-ra uniós tagállam lesz, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Tivatban az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozó után. António Costa hangsúlyozta, a csatlakozás továbbra is szigorú feltételekhez kötött, de a politikai támogatás most világosabb, mint az elmúlt években bármikor. Jakov Milatovic, montenegrói elnök a térség és az Európai Unió kapcsolatainak erősítését sürgette, hangsúlyozva, hogy a régió stabilitása és európai integrációja közös érdek. Döntött a kormány az idei párttámogatásokról. A pártokat és alapítványaikat az országgyűlési választás eredménye alapján illeti meg a támogatás. A Tisza párt mintegy 700 milliós, a Fidesz több mint 500, a Mi Hazánk több mint 150, míg a KDNP mintegy 90 millió forintos támogatásban részt.